0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Süle Zsolt vendéglátóipari szakközépiskolába járt, majd később dolgozott is a vendéglátásban. Édesapja vendéglátó zenész volt, szakszopanon játszott. Zsolt már gyermekkorában zenész akart lenni, de emellett érdekelte a színjátszás is. 14 évesen megalapította első zenekarát, ahol dobos volt. Később dalszövegeket is írt, és megalapította a Sansz nevű zenekart, ami már saját dalokból álló repertoárral rendelkezett, és a Ki mit tudott is megjárta vele. Itt ismerkedett meg Nyakas Krisztiánnal, Csoknyai Györggyel és Holuec Imrével. Velük együtt kezdett el LGT dalokat játszani, kezdetben csak saját maguknak, majd a nyilvánosság előtt is. 2017-ben jelentették be, hogy a Zöld Május című felvétele bejutott a dal 2018-ba, ugyanebbe a műsorba 2021-ben is bejutott, Befúj című szerzeményével.
0: Trend Night.
1: A különleges zenei válogatásban már is meghallgatunk egy dalt Süle Zsolttól.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Mantra Pornó 2001-ben alakult, és az év végén Judy J közreműködésével megjelent az Estepem klasszikusok válogatáson az E101 című dal, mely abban az évben a legtöbbet játszott magyar szám volt a rádióban. Zenéjük a könnyű zenei műfajok keveredése a modern elektronikus hangzással. A pop és az underground határán mozgó dalaik tánczenei elemekkel telítettek, koncertjeik műsora pedig az egyedi hangzásvilág mellett gyakran vizuális műsorral is kiegészül. Bemutatkozó albumokat új énekesnővel kiegészülve a Disco Galaxy című virtuális LP-t követte, majd 2006-ban a zenekar második Fine Line Dates Beta Message című albuma is megjelent. 2011-ben jött a harmadik korong, a Kérek egy lakást, erre pedig már magyar nyelvű dalok is felkerültek.
1: Trend Night.
2: Bizony, a Mantra Pornótól is meghallgatunk most egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Cotton Club Singers 1995 és 2009 között működő magyar énekegyüttes volt. Alapító tagjai Szűcs Gabi, Zsédenyi Adrián, Kovács Péter és László Boldizsár voltak. Fehér Gábor belépése után lettek ismertek és népszerűek országszerte. Élő koncertek és televíziós fellépések követték egymást, majd 2001-ben Kozma Orsi váltotta a szóló karrierbe kezdő Zsédenyi Adriánt. 2007. januárjában újabb személyi változás történt, a két új női énekes Mezőfi Gabriella és Bartus Patrícia lett. 2008 nyarán kilépett az utolsó alapító tagja is, ami után az együttes feloszlott, és 2009. januárjában megtartották búcsú koncertjüket.
1: Trend Night.
2: Na, hogy meg is hallgatunk tőlük egy dalt, a Cotton Club Singers következik a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Swinggal a Django együttes egy innovatív, a világon egyedülálló hangszeres felállással bíró zenekar. Különleges stílus ötvözetet teremtettek, zenéjük hangzásában harmóniára talál a magyar autentikus folklorzene, a francia mondása.

0: Swing és a sanzonok világa. A tango, a jazz és a bossa nova. Ennek eredménye ez az általuk Hungarian Django Swingnek nevezett egyedi stílus. A dal 21-ben megnyertek két elődöntőt is, és 5. helyezettként zárták a versenyt Maradok című dalukkal. Koncert felkérésekhez alkalmazkodóan játszanak autentikus gypsy swinget, Django popot, new wave popot, Django swinget vagy olyan ismert dalokat feldolgozva, amelyeket a közönség kíván. Küldetésüknek tekintik a fiatal generációk megismertetését a zenével, a különböző stílusokkal és hangszerekkel. Társadalmi szerepvállalásuk részeként a Filharmóniai Társaság meghívására az elmúlt 3 évben több mint 120 ezer gyermeknek tartottak beszélgető zenélős hangszerész zenebemutatót, kedvet csinálva a művészetek gyakorlásához a legkisebbeknek és a kicsit nagyobbaknak.
1: Trend Night.
0: Swing a la Django már is itt a különleges zenei válogatásban.

Baja Bea következik már is itt a különleges zenei válogatásban, aki gyermekkorát egy Pest megyei faluban Bogon töltötte, ahol 6 évesen kezdett el néptáncolni és népzenével foglalkozni. A Muhorai Elemér népi együttes tanára és segítségével. Magyar, cigány és bolgár népzenén nevelkedett, később más népek zenéiről is tanult, ilyen a szefád zene vagy az indiai zene, de ma leginkább saját dalait énekli, amelyben egy megindítóan személyes világ tárul elénk. 11 szólólemezén nyomon követhető az a folyamat, amelyen játszik hagyománnyal és modern témákkal, és ahogyan önmagát dalolva, gyúrva, halad egy belső úton. 2008-tól éneket tanít, és zenei mentorálással is foglalkozik. 2011-ben életrajzi esszékötetet írt Ribizli álom címmel, 2012. októberében életet adott Lili nevű kislányának. Paja Bea énekel most a 94.2-n, önök továbbra is a különleges zenei válogatást hallgatják.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: DJ Buci a magyar hip-hop szintér egyik alakítója és aktív szereplője. 96-ban DMC-t nyert rap együttese volt, amelyben kezdetek óta a zenei alapokat készítette, mellett felkérésre film és színházi zenéket is alkotott. Első önálló lemeze Silent Partner címmel 2004-ben jelent meg. DJ Buci zenéjének vázát az urbánus hip-hop annak ütemvilága adja, emellett sokat merít a magyar kultúrkörből. A túlnyomó részt instrumentális számokban az elektronika, a jazz, a koltált zene és a népzene erős, filmzenei hatásokkal jelenik meg.
1: Trend Night.
2: Itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban már is érkezik DJ Buci.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Carbon Pulse együttes a 2001-es Sziget Fesztiválon debütált, első nagylemezük a Mérgezett Gulyás 2004-ben jelent meg a Crossroads Recordsnál. 2006-ban csatlakozott hozzájuk Fehér Balázs énekes, aki énekével és dalszövegeivel dobta fel az együttes zenéjét. Második nagylemezüket, a Carbon Heartot 2008-ban jelentette meg az 1G Records. Tulajdonképpen ezzel a lemezzel léptek be a magyar zenei elitbe, dalaikat előszeretettel játszották a magyar televíziók és rádiók, illetve több mint 100 000 ember töltötte le őket. Magyarország legismertebb koncertzenekaraként folyamatosan járják az országot, 2010-ben két londoni fellépésük is volt. Legutóbbi albumuk 2019. decemberében jelent meg Carbon Sun címmel, ami a zenekar 7. nagylemeze.
1: Trend Night.
2: Carbon Pulse a folytatásban, már is a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az 1994-ben alakult 2007 áprilisában feloszlott Amor Fördögök a Sanzon, a diszkó, a tangó, a balkáni népzenék és a reggi stílusok keverékét játszó alternatív, eklektikus zenekar volt a saját maguk által kitalált kacat pop stílus követői. A Tövisházi Ambrus zeneszerző, billentyűs énekes és Tariska Szabolcs szövegíró énekes által alapított változó tagságú együttesnek három stúdióalbuma, egy válogatás lemeze és három kislemeze jelent meg. 2001-től 2005 végéig folyamatosan játszottak a magyarországi fesztiválokon és klubokban. 2006-tól már csak alkalomszerűen léptek színpadra, az utolsó koncertjükön 2007. április 12-én a Honvéd férfi zenekarral együtt léptek fel.
1: Trend Night.
2: Már is az Amor Fördögök zenél a különleges zenei válogatásban, itt a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Az aranyakolt formációt Kis Tibor és Vastag Gábor hozta létre, majd csatlakozott Gábor Andor, aki mágikus ütőhangszeres játékával színesíti a produkciót. Koncertjeik szobazene hangulatot idéznek, ahol a közönség közelebb kerülhet a dalok gyökeréhez. A hobbi projekt olyan maradék dalok gyűjteménye, amiket kiköpött magából a kanapé, ezt mondják, de még nem fértek be sehová. Egy dalspájz. Például az első dal az üzenet van, egy a cigaretta szünetekben összezenélt szerelemgyerek és az üzenet nincs című Quimby szám folytatása.
0: Trend Night.
1: Az aranyakord érkezik már is, itt a különleges zenei válogatásban.

beszélni tanít, az kavi csak bogarakat. Valahány csillag ragyog a fejünk felett. Képzeld, hogy az ott mi egy

0: Uh-huh, honey. All right.
1: Like,
2: oh man, can't you do better?

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A hazai Crème de la Pop tagjai 2013 tavaszán tettek szent fogadalmat, hogy nem hagyják feledésbe merülni a 90-es évek legsikeresebb magyar dalait. A 30-as évek beli francia swing stílusban előadott Hip Hop Boys, Tankcsapda, Carpe Diem és Shy Guys daloknak örül a közönség, és ez a tagokat, vagyis Gál Csaba Bugit, Kertész Csabát, Kövér Kristófot és Boros Gábor további lelkes munkára ösztönzi, ha tehetik, nézzék meg őket élőben is.
1: Trend Night.
2: A Crème de la Pop következik most, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Az énekes gitáros dalszerző Szeder Szabó Krisztina 2014-ben tűnt fel először a Haba tetején című debütáló albumával a hazai könnyű zenei világban. Azt írja róla az Artisius, hogy Reggeli dal című szerzeménye egyedi, különleges zenei világa miatt vált ismerté, a zenei játékosság és sokszínűség épp úgy sajátja előadóként, mint dalszerzőként. Szeder stílusa szókimondó, dalszövegei varázslatosak, néha megfogalmazzák azt, amit nem merünk magunktól mindig kimondani. Az utóbbi években független dalszerzőként is dolgozott más előadók dalain, társszerzőként és szövegíróként is kreatív, egyben nyitott az új nézőpontokra.
0: Trend Night.
1: Szedertől is meghallgatunk mindjárt egy dalt a különleges zenei válogatásban,

Ennyi volt most a Trendlight. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után, itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trendlight.

0: Június, július, augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partcafé. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partcafé. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Fesztivál.
1: Ránki Fülöp és Paja Bea lesznek a Budapesti Vonósok Kamarazenekar idei vendégei az Óbudai Zene Zug Fesztiválon, amelyet június 5-e és 7-e között rendeznek meg az Óbudai Társas Körben. A nyáresti koncerteken Liszt Ferenc, Richard Strauss, Orbán György és Doknányi Ernő klasszikus művei mellett könnyedebb feldolgozások is teret kapnak majd. Június 5-én országos zeneiskolai versenyeken győztes tehetségekkel lépnek fel a zenekar művészei. Június 6-án Ránki Fülöp, 7-én pedig Paja Bea lép színpadra a vonósokkal. A koncertmester Pilz János, a házigazda Mácsai János lesz. A hétvégi eseménysorozat idén is gulyás partival és beszélgetésekkel zárul a Kródi negyed patinás épületében.
0: Koncert.
1: Az eredetileg meghirdetettnél nagyobb helyen, az Akvárium Klubban tartják meg Triki június 9-i budapesti koncertjét, közölte a szervező Live Nation. A világhírű brit trip-hop rapper, producer fellépése 2 hónappal az esemény előtt már teltházas lett, és ezért döntöttek úgy, hogy az A38 hajó helyett az Akvárium Klubban lesz az esemény. Az 58 éves Triki Bristolban született és nőtt fel. Nehéz gyerekkorában a zene jelentette a menekülést. Először a Wild Bunch Band kezdte, ebből nőtt ki később a Massive Attack, amelynek 1988 és 95 között volt a tagja. Szóló előadóként 1995-ben jelentette meg debütáló albumát, amely a brit lista 3. helyéig kúszott. Triki a kezdetektől a bristoli underground színtér egyik meghatározó alakja, a trip-hop zenei műfaj egyik úttörője volt. Dalait múltja miatt gyakran lengi be, egyfajta sötét atmoszféra. Eddig 14 stúdióalbumot adott ki, a legutóbbit 2020-ban, Fall to Pieces címmel. Karrierje során olyan művészekkel alkotott együtt, mint Terry Hall, Björk, Alanis Morissette, Grace Jones vagy PJ Harvey. David Bowie is a rajongói közé tartozott. A közlemény szerint a május 10-én az Egyesült Királyságban induló idei turnéjára repertoárjának merész újragondolását tervezi.
0: Fesztivál.
1: Hazai és külföldi előadók koncertjei, a fesztivál múltját bemutató fotó és hangszerkiállítás, valamint mesterkurzusok várják az érdeklődőket a 20. Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztiválon. Június 20-a és 27-e között, tehát Füred a gitárzene európai központjává változik. Az Ötvös József, Lisztdíjas gitárművész által életre hívott fesztivál délelőtti mesterkurzusain a hazai és nemzetközi növendékek a világ neves professzoraitól tanulhatnak nyilvános órák keretében. Az érdeklődők láthatják a Gitárfesztivál 20 éve Balatonfüreden című jubileumi fotókiállítást, a tárlat mellett egy hangszer kiállítás is helyet kap, ahol a látogatók neves hazai és külföldi hangszerkészítők, köztük Fogas Viktor, Késmárki Levente mester gitár építő munkáit és modern gitáros felszereléseket ismerhetnek meg. Az esti hangversenyeken a nemzetközi gitáros elit tagjai lépnek színpadra, a Vasari Galériában és a Kisfaludi Galériában. Az első napon, június 20-án a horvát Croatian Guitar Quartet a klasszikus mesterművek és a modern mediterrán darabok dinamikus fúzióját szólaltatja meg. A fesztivál többi napján fellép többek között Zorán Dukic, az amszterdami és a hágai királyi konzervatórium tanára, Petri Csekó világhírű szólista, számos nemzetközi díj birtokosa, a Zagrebi Zeneakadémia egyetemi professzora. A fesztivál zárónapján, június 27-én lesz a spanyol Andalusian Guitar Quartet Kála koncertje, az együttes a tradicionális andalúz életérzést, és a spanyol gitárhagyományokat a flamenco ritmusokkal ötvözi a közlemény szerint.
2: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
3: A tihanyi tájházak épületei tipikus tihanyi házak, amelyek a félsziget egyedi falu képének jellegzetes elemeit őrzik. két dolog teszi különlegessé ezt a tájat, a helyi építőanyag és az építkezés módja. A bazaltufa, a kékes-szürke vulkanikus kőzet mindenütt megtalálható volt a félszigeten. A házak, a pincék, a gazdasági épületek, sőt még a kerítések is ebből készültek. A Balaton környékén egyedül a Disznósi Társaság halász C háza maradt fenn. Itt őrizték a C jelképeit, a C ládát, a C pecsétet, valamint a C korsót, és a C gyűléseit is itt tartották. A halászat a félsziget fő megélhetési forrását jelentette. Az itteni halászok 10 fős úgynevezett bokrokba szerveződtek, és tölgyfából vájt bödönhajókkal vagy lapos fenekű barkákkal jártak ki a vízre. Mit rejt a Balaton egyetlen fennmaradt halászcéháza? A kiállítás értékét a tárgyak sokasága adja. A faragott támlájú székek, a festett ládák és a karcolt, vésett mintákkal díszített bútorok a paraszti kézművesség kiemelkedő példái. A dohányzáshoz és pipázáshoz kapcsolódó eszközök a korabeli társas együttlétek hangulatát idézik. Különleges tárgy a cibék nevű eszköz, amely a jég alatti halászatnál a háló kiemelésére szolgált. Aki megszegte a halász C szabályait, büntetésként ezzel lógatták fel a mestergerendára. A halász C ház másik érdekessége a füstös konyha. A Balaton felvidéken ezek a konyhák a 20. század első felében még a paraszti háztartások szerves részét képezték, főként a szerényebb vagy idősebb családoknál. Ezekben a helységekben szabad tűzön főztek, a füst a kétrészes ajtón keresztül távozott. A kiállított tárgyak között ott találjuk a régi tűzcsiholókat, a tűzikutya állványokat és a vaslábosokat, amelyeket a szabad tűzön használtak. Ezek a régi használati tárgyak a hétköznapi élet nehézségeit és a paraszti találékonyságot is jól tükrözik. A Tihanyi gazdaház a fejlettebb népi építészet példáját képviseli. A konyha szabadkéményes volt, így a füst gyorsan távozott. Ebből a helységből át lehetett járni a többi szobába. A tornác beépítésével új lakóhelységet alakítottak ki, ami a korszak modernizációját és a tér okos átalakítását tükrözi. A konyhában a paraszti háztartás központi elemével, a tejfeldolgozással ismerkedhetünk meg. Végigkövethetjük, milyen aprólékos és kitartó munkával készült a vaj az aludtejből vagy a tejfölből a furcsa nevű zurboló segítségével.
0: Fesztivál.
1: Augusztus 13-a és 16-a között rendezik meg a 25. Szavária történelmi karnevált Szombathelyen. A jubileumi programsorozatra egész nyáron át közösségi eseményekkel készül a város. A fesztivál koncepciója a Best of 25 jegyében idézi fel az elmúlt negyed század legsikeresebb pillanatait. Visszatérnek korábbi közönségkedvencek, valamint olyan fellépők és szereplők is, akik meghatározói voltak a 2000-es évek első karneváljainak. A szervezők tájékoztatása szerint bővül a hagyományos karneváli felvonulás. Nagyobb létszámban vesznek részt civil közösségek, cégek és hagyományőrző csoportok, emellett új óriásbábok is készülnek, valamint Székesfehérvárról érkező királybábok is színesítik a menetet. A szervezők közösségi mozaik készítését is meghirdették, amelyet a történelmi témaparkban készítenek el, emellett 25 tő Szavaria Fantázia nevű rózsát ültetnek el a városban, amelyek örökbefogadására magánszemélyek és vállalkozások is jelentkezhetnek. A jubileum alkalmából reprezentatív emlékkötet is készül a karnevál történetéről, valamint kiállítás nyílik az elmúlt 25 év relikviáiból. A karnevál fellépői között lesz Geszti Péter, az Anima Sound System, a Szavária szimfonikus zenekarral közösen, Betonhofi, a Kerekes Band, valamint több hazai és nemzetközi hagyományőrző és zenei formáció.
0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallották.

94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitál.

0: 2026. június 5-e van, jó reggelt kívánok, én Kovács Gergő vagyok. Jövünk az elmúlt órák legfrissebb információival, híreivel itt a Trend FM-en. Újabb diplomáciai adok-kapok indult el Moszkva és Kijev között, miután az ukrán elnök nyílt levélben közvetlen béketárgyalásokat javasolt az orosz félnek. Volodymyr Zelenszkij egy harmadik országban hozná tető alá a találkozót. A Kreml gyorsan reagált a megkeresésre. Dmitrij Peszkov szóvivő közölte, hogy az ukrán elnök bármelyik pillanatban Moszkvába utazhat, ha beszélni akar Vlagyimir Putyinnal. Zelenszkij viszont előre leszögezte, hogy semminek nincs keresni valója az orosz fővárosban, sem Putyinnak Kijevben. A konfliktus hamar véget érhet, ha Kijev hajlandó a kompromisszumokra, ezt mondta az orosz elnök. Putyin szerint a tárgyalások megkezdéséhez nincs szükség a harcok felfüggesztésére, és az orosz hadsereg jelenleg is minden fronton előre nyomul. Az államfő ugyanakkor megkérdőjelezte Zelenszkij legitimitását, mondván, hogy az ukrán elnök mandátuma már lejárt, így csak az ország törvényes vezetőjével köthető megállapodás. Oroszország figyelemmel kíséri Magyarország új vezetésének Ukrajnával kapcsolatos megjegyzéseit. Emellett elvárja, hogy a kormány a nemzeti érdekeire fókuszáljon, amikor Moszkvával kapcsolatban hoz döntéseket. Erről beszélt az orosz külügyi szóvivő. Mária Zaharova korábban arról beszélt Magyarország kapcsán, hogy Moszkva kész továbbra is együttműködni Budapesttel, és várják, hogy együtt dolgozhassanak Magyar Péter kormányával. Franciaország továbbra is támogatja Montenegró uniós csatlakozási törekvéseit. Emmanuel Macron francia elnök arról beszélt, hogy Montenegró jelentős előrelépést tett a reformok és a jogállamiság megerősítése terén. A francia államfő szerint az ország felelősen halad az európai integráció útján. Hozzátette, Montenegró példát mutathat a nyugat-balkáni térség többi államának is. Elutasítja a Hezbollah a Libanon és Izrael közötti tűzszüneti megállapodás feltételeit. A síta szervezet vezetője szerint a megállapodás Libanon egy részének megsemmisítését és a többiek leigázását jelenteni. A Hezbollah vezetője arra kérte a libanoni vezetést, hogy szakítsa meg a közvetlen tárgyalásokat Izraellel. Az amerikai külügyminisztérium korábban azt közölte, hogy tűzszüneti megállapodás született Libanon és Izrael között. Ennek feltétele lenne a Hezbollah harci cselekményeinek leállítása és a szervezet kivonulása a dél-libanoni Litáni folyó térségéből. Teljesen megújulhat a nyugati téri aluljáró. Karácsony Gergely főpolgármester szerint a város ezzel egy régi elmaradást törleszt, mert a nyugati tér 45 éve nem esett át érdemi felújításon. A fejlesztése a pesti fonódó villamos projekt része, amely összekötni a Lehel teret a Deák Ferenc térrel. A tervek szerint korszerűsítenék az aluljáró utasforgalmi tereit, világítását, gépészeti és utastájékoztatási rendszereit. Akadálymentes nyilvános mosdót is terveznek, és a kapcsolódó közmű infrastruktúra is megújulhat.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 8,1%-os csökkenéssel 133.591 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 19,5 milliárd forint volt, a vezető részvények gyengültek az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,8%-kal 3.916 forintra, az OTP 1%-kal 40.700 forintra, a Magyar Telekom 1,3%-kal 2.662 forintra, a Richter pedig 1%-kal 11.880 forintra csökkent. Ezzel szemben Európában jó volt a hangulat, a londoni FTSE 3,1%, a frankfurti DAX Index 0,5%, a párizsi CAC-on pedig 1,2%-kal erősödött. Milánóban 3,1%-os, Madridban 0,5%-os erősödéssel zárult a kereskedés. Vegyesen zártak a New York-i tőzsde főbb mutatói, a Dow Jones 1,7%-kal nőtt, az S&P 500-as mutató 4%-kal lett magasabb, a Nasdaq Composite 1%-kal csökkent. Ázsiában tart a kereskedés, a térségben irányadó japán Nikkei 1,3%-ot gyengül, Hongkong 1,5%-os mínuszban, Kína 0,6%-ot megy lefelé, India pedig egy enyhe 0,2%-os pluszban stagnál, a szingapúri mutató pedig 1,3%-os mínuszban. A bankközi devizapiacon egy euróért 353 forintot, egy amerikai dollárért 304 forintot, egy svájci frankért 386 forintot kérnek, egy angol fontért pedig 409 forintot kell adni. Az olajárak most emelkedőben enyhén 4%-kal emelkedik, a Brent $95 a jegyzés, az észak-amerikai könnyűolaj a VT is pedig egy enyhe

0: 1,1%-os emelkedésben, mondhatni stagnálásban, 93 dolláron.
1: Időjárás jelentés.
0: A Dunán túlon erősen felhős idő lesz, a Dunától keletre napos időre van kilátás. Néhány helyen rövid ideig tartó eső is előfordulhat. A Dunán túlon nagy területen megélénkül a szél. A csúcshőmérséklet 24 és 29 fok között alakul, azonban a felhősebb északnyugati tájakon ennél több fokkal hűvösebb is lehet. Friss hírekkel legközelebb fél hétkor várjuk Önöket, Emszücs Péter indítja a reggeli monitort. Tartsanak velünk, jó napot, jó rádiózást!
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: Jó reggelt kívánunk, június 5-én pénteken, a mikrofonok mögött Kovács Gergő és M. Szűcs Péter. Szia Gergő, jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok!
2: Milyen hétvégére számítunk?
3: Jó, napsütéses.
2: Mármint meteor szempontjából.
3: Gondoltam, napsütéses időre fázni nem fogunk. Kis eső előfordulhat helyenként, főleg így az ország keleti részén, de egyébként meg 7 ágra fog sütni a nap. Ilyen kellemes nyári idő, tehát nem az a 30
2: nem
3: plusz fok.
2: Nagyon krán,
3: nem
2: kánikula.
3: Lesz nagyon kánikula, de azért meleg lesz.
2: Jó, akkor lehet menni azért fürcsizni, napozni, mozogni meg egyáltalán.
3: Az biztos.
2: Hétvégén ugye eldől a Roland Garros is, aztán jövő héten megkezdődik a...
3: világbajnokság.
2: Igen, hát a hölgyek nagy örömére, legalább békén lesznek nyugodtan. Egy darabig az urak meg el lesznek egymással, úgyhogy...
3: Már ha fent tudunk maradni, nézni a meccseket.
2: Egyébként persze a hölgyeket is biztatom arra, hogy nézzék, azért világbajnokság 4 évente van, úgyhogy... Igen, éjszakai meccsek lesznek sajnos megint. Vagy legalábbis hát lesznek estik, kora estik, de azért lesz hajnali.
3: Hát meg most több is lesz, tehát hogy mondjuk az elmúlt években ugye ilyen 64 meccs volt körülbelül. Igen, egy tornán, most 40, a több csapat, azt hiszem 104 meccs lesz összesen, tehát azért el leszünk kényeztetve biztos.
2: És majdnem sokára érkezik egyszer csak majd a szünet is a diákoknak, de az még hátra van nekik. Egyébként szóbeliznek majd sokan, úgyhogy nekik hajrá, sok sikert. Mi pedig jövünk a friss hírekkel.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Csak az Egyesült Államok és Kína rendelkezik az iráni uránkészlet eltávolításához szükséges eszközökkel. Ezt az amerikai elnök közölte.
3: A tavaly nyáron végrehajtott amerikai légicsapások gyakorlatilag betemették a hegybe süllyesztett föld alatti tárolóhelyiségeket, ahonnan nagyon nehéz lesz kiásni a nukleáris anyagot. Donald Trump arról is beszélt, hogy amennyiben eredményre vezetnek a tárgyalások Iránnal, akkor személyesen is találkozna az állam legfelső vezetőjével.
2: Újabb diplomáciai adókapok indult el Moszkva és Kijev között, miután az ukrán elnök nyílt levélben közvetlen béketárgyalásokat javasolt az orosz félnek.
3: Volodymyr Zelenszkij egy harmadik országban hozná tető alá a találkozót. A Kreml gyorsan reagált a megkeresésre. Dmitrij Peszkov szóvivő közölte, hogy az ukrán elnök bármelyik pillanatban Moszkvába utazhat, ha beszélni akar Vladimir Putyinnal. Zelenszkij viszont előre leszögezte, hogy sem neki nincs keresni valója az orosz fővárosban, sem Putyinnak Kijevben.
2: Magyar Péter Budapesten fogadta Mihály Martin ír miniszterelnököt.
3: A tárgyalások egyik fő témája a július 1-én kezdődő ír uniós elnökség volt. A magyar kormányfő szerint Írország segíthet abban, hogy Magyarország teljesítse az uniós források lehívásához szükséges feltételeket. Magyar Péter az ír kormány támogatását kérte a Magyarországgal szembeni 7-es cikkely szerinti eljárás lezárásához is.
4: Számítunk majd az elnökség segítségére a Magyarország ellen indított 7-es cikkelyes eljárás lezárásában is. Ugye jó pár évvel ezelőtt az Európai Parlament indította Magyarországgal szemben ezt a 7-es cikkelyes eljárást az alapvető jogok megsértése miatt. Régóta húzódik a tanács, se kiköpni, se lenyelni nem tudta ezt az eljárást, viszont mi most készek vagyunk mindent megtenni azért, hogy ez az eljárás lezáruljon. A júniusi Európai Tanács ülésen nekem lesz egy külön tárgyalásom Roberto Metsolával, az Európai Parlament elnökével, és egyeztetjük azt, hogy milyen úton, módon tudjuk a lehető leggyorsabban ezt lezárni. Ehhez elsősorban az kell, hogy az Európai Parlament visszavonja ezt a keresetét, az eljárás kezdeményező határozatát, és utána ezt a tanácsnak is le kell zárni ezt az eljárást.
0: Tőzsde hírek.
2: A Budapesti Értéktőzsde indexe a BUX 8%-os mínuszban 133.591 ponton zárt. A részvénypiac forgalma közelítette a 20 milliárd forintot, a vezető részvények pedig nem túl jól teljesítettek.
3: A MOL 1,8%-kal 3.916 forintra, az OTP 1%-kal 40.700 forintra, a Magyar Telekom 1,3%-kal 2.662 forintra, a Richter pedig 1%-kal 11.880 forintra csökkent.
2: Ezzel szemben Európában jó volt a hangulat.
3: a londoni FTSE 3,1%, a frankfurti DAX Index fél, a párizsi CAC-on pedig 1,2%-kal erősödött. Milánóban 3,1%-os, Madridban 0,5%-os erősödéssel zárult a kereskedés.
2: A tengeren túlon ugyanakkor vegyesen zártak az indexek.
3: A Dow Jones 1,7%-kal nőtt, az S&P 500-as mutató 4,1%-kal lett magasabb, a Nasdaq kompozit 1,1%-kal csökkent.
2: Ázsiában többnyire mínuszokat látunk, de van olyan index, amely pozitív tartományban. A japán tőzsde 1,6%-kal esett eddig, Hongkong 8%-os mínuszban, Shanghai 4%-kal van feljebb, az indiai tőzsde nyitás után nem sokkal 2%-kal, Dél-Korea 5,2%-os mélyrepülésben, Szingapur 3%-kal van lejjebb. A CNBC elemzői szerint egyébként a japán, illetve a dél-koreai mínuszok oka, vagy legalábbis ekkora mínuszok oka, az a Broadcom jelentéséhez kötődik, ugyanis a cég már nagyon jó számokat produkált, de a mesterséges intelligenciával kapcsolatos hosszú távú várakozásokat ott egy picit visszavetette, és ez meglátszik a chip gyártásban élen járó két ország tőzsdéjének indexében, de erről majd beszélgetünk egyébként 8 után János Zsolt független pénzpiaci szakértővel. Na nézzük, mi a helyzet a forinttal, az egy pici erősödéssel kezdte a napot az euróval és a dollárral szemben, és hangyányi gyengülés a svájci frank ellenében. A számok szintjén 1 euróért 354 forint 20 fillért kérnek a bankközi devizapiacon, 1 dollárért 304 forint 90 fillért kell adni, 1 svájci frankért 386 forint 40 fillért kérnek. Az olajárak azok nagyon enyhe pluszban, de csak egy pár centet, sőt igazából azt mondanám, hogy az észak-amerikai könnyű olaj a VTI. Az tegnap esti záró értékén 93 dollár 10 cent környékén áll, a Brent jegyzés ára 3%-os plusz mutat 95 dollár 40 eurócent közelében. Az arany árfolyama 8%-kal jött lejjebb, 4469 dollárt kérnek egy uncia aranyért. A többi fémára is esik, a palládium 1,7, a platina 1, az ezüst 1,5%-kal, csak úgy, mint a réz. A mezőgazdasági termelő árak vegyesen mozognak, nagyon ennyi pluszban a rizs, a szója is, hát elenyésző mértékben drágult. A gyapot az 9%-kal, a kukorica 6%-kal olcsóbb, a búza pedig egy pár centtel. Franciaország továbbra is támogatja Montenegró uniós csatlakozási törekvéseit.
3: Emmanuel Macron francia elnök arról beszélt, hogy Montenegró jelentős előrelépést tett a reformok és a jogállamiság megerősítése terén. A francia államfő szerint az ország felelősen halad az európai integráció útján. Hozzátette, Montenegró példát mutathat a nyugat-balkáni térség többi államának is.
0: Időjárás jelentés.
3: A Dunántúlon erősen felhős idő lesz, a Dunától keletre napos időre van kilátás, néhány helyen rövid ideig tartó eső is előfordulhat. A Dunántúlon nagy területen megélénkül a szél. A csúcshőmérséklet 24 és 29 fok között alakul, azonban a felhősebb északnyugati tájakon ennél több fokkal hűvösebb is lehet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
2: 6 óra 38 perc, kölekki zenével megyünk tovább, majd a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat és a Magyar Telekom közös akciójáról lesz szó.

0: Reggeli Monitor.
1: 6 óra 41 perc, 5 millió forint értékű speciális fogászati széket adott át a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat és a Magyar Telekom a Hánypán Országos Gyermekgyógyászati Intézet Madarász utcai gyermekkórháza számára. Az Olaszországban gyártott berendezés a fogyatékkal élő és tartós betegséggel küzdő gyermekek altatásban végzett fogászati ellátását segíti. Mindenről Kecső Rihárd összeállítását hallják.
2: Speciális fogászati székkel támogatja a Hánypán gyermekkórház munkáját a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat és a Magyar Telekom. Edvi Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat alapító elnöke elmondta, hogy egy ilyen széken nem csak kezelni lehet, hanem műteni is.
3: A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat mindig a legszegényebbeket, a legelesettebbeket támogatja, és ennek keretén belül vagyunk most megint itt, hiszen ebbe beletartozik az is, hogy bizonyos technikákat, technológiákat segítünk, amivel pont ők segíthetők, kezelhetők, műthetők. Magyarországon nagyon kevés helyen van olyan intézmény, olyan kórház, ahol gyerekeknek a fogát nem csak kezelni tudják, hanem egyúttal komolyabb beavatkozást is tudnak végezni. Ez itt a Hánypál Gyerekkórház Madarász utcai részlegében lehetőség van a gyerekeket műteni is, hogyha valami komolyabb fogászati probléma van. Köztudott, hogy a gyerekek fogát általában a gyerekek nem nagyon szeretik, hogyha kezelik, pláne nem komolyabb beavatkozás, úgyhogy legtöbbször azokat a gyerekeket, akik sérültek, akármilyen sérüléssel élnek, gyakran komolyabb beavatkozásnál szedálni kell. Ez a szék, amit sikerült megvásárolnunk a Magyar Telekom segítségével, egy ilyen szék, ahol nem kezelni, hanem műteni is lehet, és ezt adjuk most át, és nagyon örülünk neki, hogy ebből tudunk segíteni. A gyermekmentő szolgálatnak saját magának is van fogorvosi rendelője, sőt, mi több, van egy mozgófogászati rendelőnk is, amivel járjuk az országot. Azt látjuk, Magyarországon a gyermekek fogazata elképesztően rossz állapotban van. Nem csinálunk pontos statisztikát, hiszen idézőjelben az legutolsó évben mi csak 58 településen voltunk az országban, de vannak olyan települések, ahol a gyerekeknek a 85-90-95%-ának van szúvasfoga, és jobb helyeken meg általában 40-45% az, ahol a gyerekeknek szúvasfoga van. Tehát az országos átlag olyan 55% körül kell, hogy legyen, ami egy borzasztó szám.
2: Kovács Krisztián, a Magyar Telekom digitális szolgáltatásokért felelős igazgatója arról beszélt, hogy ez a szék nem csupán egy eszköz, hanem lehetőség arra is, hogy a gyermekek jobb körülmények között tudjanak gyógyulni.
4: Mint azt tudják, kifejezetten fontos számunkra az, hogy a Telekomot ne csak a kor tevékenységeiről, a kor szolgáltatásairól, legyen az a telekommunikáció, vagy éppen a rendszerintegrációs tevékenységek ismerjék, hanem fontos számunkra az is, mint hogy azt gondolom minden magyarországi nagyvállalat számára, hogy a társadalmi felelősségvállalásunk tekintetében láthatóak legyünk. Akkor, amikor ez a felkérés megérkezett elnök úr részéről, akkor örömmel álltunk elő, és büszkék vagyunk arra, hogy tudunk segíteni a gyermekeknek. És azt gondolom, hogy ez a szék, ez nem csak egy eszköz, hanem egy lehetőség arra, hogy a gyermekek gyorsabban, jobban, jobb körülmények között tudjanak majd gyógyulni. Nagyon büszke vagyok arra még egyszer, hogy itt lehetek, és segíteni tudunk a gyermekek fejlődésében, illetve gyógyulásában. Bízom benne, hogy ez a fajta adomány, amit itt Telekom részéről tettünk, ez hosszú távon sok-sok gyermeknek az egészségét fogja tudni biztosítani. Jó, hogy dolgozunk együtt a Nemzetközi Gyerekmentő Szolgálattal. Szoktuk a tudásunkat is adni, akár az infrastruktúrális szolgáltatásainak, a gyerekmentő szolgálatnak a megújításához. Másik oldalról pedig fontos az, hogy adományként ott tudjunk lenni, és meg tudjuk mutatni, akár példát tudjunk mutatni az összes nagyvállalat számára a gyerekeknek a gyógyulása kapcsán, ugye.
2: A Hánypál Országos Gyermekgyógyászati Intézet főigazgatója elmondta, hogy a Hánypál Fogászati Centrumjában évente több mint 1700 altatásos beavatkozás történik. Dr. Nagy Anikót hallják.
5: Itt most egy olyan fogászati, gyerekfogászati központban állunk, ahol elsősorban azok a beavatkozások történnek, amiket altatásban kell elvégezni, vagy amiatt, mert egyébként a gyermek állapota miatt altatás nélkül nem elvégezhető, vagy a beavatkozás súlyossága miatt. Évente ebben a centrumban több mint 1700 esetet látnak el, 1700 altatásos beavatkozás történik, és ezek a gyerekek többnyire fogyatékkal élők, vagy valamilyen speciális ellátást igénylő gyerekek, akik meg különleges kezelést igényelnek. Ezért is fontos az, hogy olyan technikai feltételek, olyan fogászati szék álljon rendelkezésre, amelyben altatni is lehet a gyerekeket, és ezek a székek, ezek jól megközelíthetőek legyenek az altatóorvosok által, a monitorokkal, a hozzájuk csatolt eszközök alkalmasak legyenek, akár többféle vagy többszörös beavatkozásra is, amit a szájüregben végeznek el a specialisták. Nagyon köszönjük a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat minden évben hozzánk való jóságát és adományát, köszönjük a hosszú távú együttműködésüket, és azt, hogy ebben az évben egy olyan fogászati széket kaptunk támogatásul tőlük és a Telekomtól, ami gyakorlatilag alkalmas arra, hogy ezeket a gyerekeket altatni tudjuk, és biztonságban tudjuk kezelni.
1: Az elmúlt percemben Kecsőri Erdős szállítását hallották arról, hogy egy speciális fogászati széket adott át a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat és a Telekom a Helyenpál Országos Gyermekkórháznak, Gyermekgyógyászati Intézetnek. Zenével megyünk tovább, jön egy kis érdekesség, majd közlekedési információk. 7 órakor pedig friss hírekkel jelentkezünk, itt a Trend FM-en, tartsanak velünk.

0: Reggeli Monitor.
1: Halottnak nyilvánította a több mint egy évtizede a Mars körül keringő Maven űrszondát a NASA, miután már 6 hónapja nem tudták felvenni vele a kapcsolatot. A misszió hivatalosan is véget ért. A Maven küldetés vezető tudósa elmondta, hogy a tudós csoport nagyon letört a Maven elvesztése miatt, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy hihetetlenül büszkék az elmúlt évtizedben elért eredményeikre. Az űrszonda a marsi légkör és evolúciójának megismerésében is fontos szerepet játszott. A 2013-ban felbocsátott Maven december elején hallgatott el. Az adatok azt mutatták, hogy gyors forgásba kezdett, ami megzavarta a pályáját és lemerítette az akkumulátorait. Az űrszondát nem lehet életre kelteni. Várhatóan még 50-100 évig kering, majd a Marsba csapódik. A bolygó körül keringő többi űreszközre nem jelent veszélyt. A Maven fő feladata a marsi légkör és időjárás tanulmányozása volt, emellett segített a NASA marsjárói által gyűjtött információk továbbításában.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mi újság a kötvénypiacon? Árfolyammozgató adatok, hírek, érdekességek. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szép Művészeti Múzeumban.
2: Van, amikor nem kell bizonyítani. Amikor elég, ha csak a megérzésére hallgat. Fejlett technológia, kimagasló kényelem, legendás megbízhatóság 1998 óta. Lexus RX modellek öntöltő vagy plug-in hibrid hajtással fix 3,9%-os ügyleti kamattal. Lexus RX. A magabiztosság eleganciája. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe vagy a lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: Köszöntöm a hallgatókat, baleset nehezíti a közlekedést. Továbbra is a főváros 22. kerületében, a Leányka utcában, az Anna utcánál. Emiatt a 47-es és az 56-os villamos nem közlekedik a Városház tér és a budafoki elágazás között. A 114-es, a 114-es, a 133-e, a 213-as és a 214-es autóbusz igénybevételét ajánljuk. Tart a helyszínelés egy másik balesetnél, a Megyeri úton is, az Óceánárok utcánál. Erősödik a forgalom a 11-es főúton befelé, a Városhatár és a Pünköstfürdő utca között számítsanak fennakadásra, illetve az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt is telítettek a sávok. Az Üllői úton kifelé a Lilium utcánál lezárták a kerékpáros sávot gázvezeték javítás miatt, a Lilium utcába időszakosan nem tudnak behajtani. A második kerületben félpályás lezárás nehezíti a haladást a Fillér utcában, a Retek utca közelében, mert javítják a csatornát, és ugyancsak a második kerületben a Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, ott a vízvezetéket javítják. Varga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670 2 942 942-es telefonszámra.

0: A 114-es, a 114-es, a 133-e, a 213-as és a 214-es autóbusz igénybevételét ajánljuk. Tart a helyszínelés egy másik balesetnél a Megyeri úton is az Óceánárok utcánál. Erősödik a forgalom a 11-es főúton befelé, a Városhatár és a Pünköstfürdő utca között számítsanak fennakadásra, illetve az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt is telítettek a sávok. Az Üllői úton kifelé a Lilium utcánál lezárták a kerékpáros sávot gázvezeték javítás miatt, a Lilium utcába időszakosan nem tudnak behajtani. A második kerületben félpályás lezárás nehezíti a haladást a Fillér utcában a Retek utca közelében, mert javítják a csatornát, és ugyancsak a második kerületben a Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, ott a vízvezetéket javítják. Varga Etele, BKK Info.
1: Hát szokták mondani, ismétlés a tudás anyja, évismétlés meg a tudás nagyanyja. 7 óra, 1 perc jövünk a hírekkel, a mikrofonoknál Kovács Gergő és M. Szűcs Péter.
2: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Újabb diplomáciai adókapok indult el Moszkva és Kijev között, miután az ukrán elnök nyílt levélben közvetlen béketárgyalásokat javasolt az orosz félnek.
3: Volodymyr Zelenszkij egy harmadik országban hozná tető alá a találkozót. A Kreml gyorsan reagált a megkeresésre. Dmitrij Peszkov szóvivő közölte, hogy az ukrán elnök bármelyik pillanatban Moszkvába utazhat, ha beszélni akar Vlagyimir Putyinnal. Zelenszkij viszont előre leszögezte, hogy sem neki nincs keresni valója az orosz fővárosban, sem Putyinnak Kijevben.
1: Mindeközben a konfliktus hamar véget érhet, a Kijev hajlandó a kompromisszumokra, ezt az orosz elnök mondta később.
3: Putyin szerint a tárgyalások megkezdéséhez nincs szükség a harcok felfüggesztésére, és az orosz hadsereg jelenleg is minden fronton előre nyomul. Az államfő ugyanakkor megkérdőjelezte Zelenszkij legitimitását, mondván, hogy az ukrán elnök mandátuma már lejárt, így csak az ország törvényes vezetőjével köthető megállapodás.
1: Mintegy 4 millió vállalkozást érhet át a katadózás a jövőre, így kalkulál a GKI gazdaságkutató ZRT.
3: A tervek szerint az adózási forma továbbra is egyszerű és alacsony adminisztrációs terhet jelentene a mikrovállalkozások és önfoglalkoztatók számára. A kata adózást fénykorában mintegy 444 ezer vállalkozó választotta, ami éves szinten közel 200 milliárd forint bevételt hozott a költségvetésnek. A szigorítás után 145 ezerre csökkent a számuk, mintegy 35 ezer vállalkozás pedig megszűnt. A GKI szerint az új szabályozás sikerét alapvetően a még nem ismert részletszabályok határozzák meg. Különösen fontos lesz a havi tételes adó összege, a bevételi korlát, valamint az, hogy milyen korlátozások vonatkoznak az egyetlen megbízótól származó bevételek arányára.
1: A kiskereskedelmi forgalom áprilisban az előző év azonos időszakát 3,6%-kal haladta meg, ám havi összevetésben 1,2%-os visszaesés volt érzékelhető.
3: Csak az üzemanyag fogyasztás ugrott meg jelentős mértékben a védett árak miatt. Az Országos Kereskedelmi Szövetség úgy látja, hogy az infláció gerjesztő kiskereskedelmi adó kivezetése mellett indokolt lenne az ár és stop kivezetése is. Kozák Tamást, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkárát hallják.
4: Tekintettel arra, hogy most kifejezetten kedvezőek az inflációs adatok, az ár és stop kivezetését kezdeményezi a szövetség. Minél hamarabb és azonnali egy lépésben történő kivezetése tűnik most célszerűnek, figyelembe véve a kedvező inflációs adatokat.
2: Tőzsdehírek.
1: A Budapesti Értéktőzsde Indexe a BUX 8%-os csökkenéssel 133.591 ponton zárt. A részvénypiac forgalma közelítette a 20 milliárd forintot, a vezető részvények pedig nem túl jól teljesítettek.
3: A MOL 1,8%-kal 3.916 forintra, az OTP 1%-kal 40.700 forintra, a Magyar Telekom 1,3%-kal 2.662 forintra, a Richter pedig 1%-kal 11.880 forintra csökkent.
1: Európában ezzel szemben jó volt a hangulat.
3: A londoni FTSE 0,3%, a frankfurti DAX 0,5%, a párizsi CAC 40 pedig 1,2%-kal erősödött. Milánóban 0,3%-os, Madridban 0,5%-os erősödéssel zárult a kereskedés.
1: A tengeren túlon vegyesen zártak az indexek.
3: A Dow Jones 1,7%-kal nőtt, az S&P 500-as mutató 0,4%-kal lett magasabb, a Nasdaq Composite 0,1%-kal csökkent.
1: Ázsiában többségében esést látunk, Japán 1,2%-kal ment lejjebb, Hongkong 8%-os mínusz,

0: van, a Shanghai Composite 4%-kal, India 3%-kal tudott eddig erősödni, Dél-Korea 5,3%-os mélyrepülésben, Szingapur 3%-kal gyengül. A forint ezzel szemben inkább erősödik. 1 euróért 354 forint 20 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. 1 dollárért 304 forint 90 fillért kell adni, 1 svájci frankért 386 forint 40 fillért kérnek. Az olajárak közül az észak-amerikai könnyűolaj, a VTI elkezdett esni, igaz csak egy pár centtel, minden esetre 93 dollár alatt 1-2 centtel. A Brent még nagyon enyhe pluszban, ez 3%-os emelkedést jelent, 95 dollár 30 centen áll. Közben egy friss hír a CNBC-n, mégpedig az indiai központi bank 5,25%-on hagyta az irányadó rátát, további részletek majd erről később, és mire kimondtam, egyébként a VTI is egy enyhe pluszba fordult, és 93 dollár fölé emelkedett. Az aranyárfolyama 7%-os mínuszban, 4471 dollárt ér egy uncia arany. A többi fémára is mínuszban, a palládium 1,5%-kal esett, csak úgy, mint a réz, az ezüst 1,4-del, a platina pedig 8%-kal jött lejjebb. A mezőgazdasági termelőárak közül mindenképpen a gyapotot érdemes kiemelni, az 1% fölötti mínuszban, a kukorica 7%-kal jött lejjebb, a búza egy pár centtel olcsóbb, a rizs meg pár centtel drágább. Lassabb világgazdasági növekedést vár idén a Fitch Ratings.
1: A hitelminősítők 0,2%-ponttal rontotta 2026-os globális növekedési előrejelzését, így már csak 2,4%-os bővüléssel számol. A lefelé módosítást az iráni konfliktus miatt kialakult olajellátási válság inflációs hatásaival indokolták. A Fitch szerint a magasabb infláció nyomást gyakorol a reálbérekre és visszafoghatja a fogyasztást. Emellett a vállalatok beszerzési költségei is emelkedhetnek, ami tovább fékezheti a világgazdaságot.
0: Jóvá hagyták az Európai Unió kábítószerkereskedelem elleni új cselekvési tervét.
1: Az intézkedések számos szereplőt fognak egybevonni, az egészségügy, az igazságszolgáltatás, az oktatás és a bűnüldözés területéről. A terve felvázolja a következő 4 év feladatait. Hangsúlyt fektette a kövesd a pénzt elnevezésű megközelítésre, ami a nemzetközi kikötőkkel, valamint a postai és csomagküldő szolgáltatókkal erősít meg együttműködést. Javítja a technológiai vállalatok fellépését az online kábítószer terjesztés ellen, valamint a bűnüldöző, vám és igazságügyi hatóságok közötti információ cserét.
0: Megszavazta a szlovén parlament Janez Janša új kormányát.
1: A 90 tagú képviselőház 49 igen és 30 nem szavazattal hagyta jóvá a 15 miniszterből álló kabinetet. Ez Janša negyedik miniszterelnöki megbízatása és az első olyan szlovén kormány, amelyet kizárólag jobb középpártok alkotnak. A koalíció fő célként a korrupció elleni küzdelmet, a gazdaság erősítését, az egészségügyi várólisták csökkentését és a bürokrácia leépítését nevezte meg. Az ellenzék szerint viszont az új kabinet növelheti a költségvetési hiányt és nem fordít kellő figyelmet a társadalmi párbeszédre.
0: Még mindig árulja a Magyar Labdarúgó Szövetség a Magyar Labdarúgó Bajnokságok közvetítési jogait, ugyanakkor egyelőre senki nem akarja kifizetni, amint egy 10 milliárd forintot.
1: A rádiónk által megkérdezett sportközgazdás szerint sportportfólióba kell gondolkodni, és azoknak a csatornáknak érdemes többet ajánlani, akiknél már van kiépített futballkínálat. Dénes Ferenc szerint a probléma az, hogy hiányzik a márka és a standard nézettség a magyar top futballból, a televíziós piacon pedig óriási túlkínálat van.
2: Egy ilyen sakjátszma folyik a háttérben szerintem. Ha elindul egy licit, és minden szereplőnek van a fejében egy szám, amit szerintem úgy gondolja, hogy ki tudja termelni, hogyha nála vannak ezek a jogok, és nem csak feltétlenül csak az NBA-be kell gondolkodni, hanem egy portfólióban. Sportközvetítési portfólióban is szűkítettem egy labdarúgó kínálati portfólióban, abban, hogy indik bele a magyar labdarúgás, a hivatásos labdarúgás. Szóval, hogyha elindul a licit, akkor majd meglátjuk, hogy merre tartanak, és egyáltalán nem zárom ki, hogy az indulóan esetleg magasabb, vagy jelentősen magasabb jogdíjan kerülnek el majd a közvetítési díjak. Az, hogy 10 milliárd forint lenne a végösszeg, abban azért vannak kétségeim.
0: Erről bővenben részletesen egy-két perc múlva hallanak itt a Trendefemen.
3: Időjárás jelentés.
1: A Dunántúlon erősen felhős idő lesz, a Dunától keletre napos időre van kilátás. Néhány helyen rövid ideig tartó eső is előfordulhat. A Dunántúlon nagy területen megélénkül a szél, a csúcshőmérséklet 24 és 29 fok között alakul, azonban a felhősebb északnyugati tájakon ennél több fokkal hűvösebb lehet.
3: Sporthírek a 94.2.
0: Közeleg a labdarúgó világbajnokság, egyre több felkészülési meccs, barátságos mérkőzésen készülnek a csapatok. A tegnap például Spanyolország egy egyedes döntetlent ért el Irakkal, de Franciaország pedig elefántcsonttal mérkőzött és kikapott egyébként 1-2-re. Korábban játszott Irán Malival 2-0, Svédország Görögország pedig 2-2 lett. A Carolina Hurricanes hosszabbítás után 4-3-ra legyőzte a vendég Vegas Golden Knights csapatát. Az észak-amerikai profi jégkorong liga Stanley Cup döntőinek második meccsén, így 1-1 egyébként az egyik fél 4 sikeréig tartó párharcban. Nemrég ért véget az A-csoportos jégkorong világbajnokság, ugye a miénk benn maradtak. Na most kiderült, hogy jövő évben kivel játszunk majd, ugyanis kisorsolták a jövő évi németországi VB csoportjait. Ez alapján a miénk Kanadát, Egyesült Államokat, Csehországot, Szlovákiát, Dániát, Norvégiát és a most feljutó Kazasztán válogatottját fogadja. Hát nem lesz könnyű.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
0: 7 óra 12 perc, az idő nem a Magyar Labdarúgó Szövetségnek dolgozik. Két hónappal a futballbajnokságok rajtja előtt még mindig nem értékesítették a közvetítéségokat. Ez a kluboknak is fontos bevételük, ugyanakkor ha egy piaci szereplő 40-50%-kal alacsonyabb áron veszi meg a jogokat, az már súlyos veszteség számukra. Az általunk megkérdezett sportközgazdás szerint az sem jó, ha teljes kínálatot szétdarabolva adják el, az ugyanis a hirdetők számára nem biztos, hogy vonzó lesz. Dénes Ferenc szerint a legnagyobb probléma, mint egy 10 milliárdos árazással, hogy a Fradin kívül nincsenek márkák, amelyekre nézettséget lehetne építeni, akár hagyományos tévében, vagy a streaming platformon is. Kovács Gergő beszélt vele.
4: 8 milliárd forintért kívánja értékesíteni az MLS a férfi labdarúgó NB1 közvetítési jogait, ami hát bizonyos szakértők, ágazati szereplők szerint meglehetősen túl lett árazva. Mennyi lehet egyébként a jogok reális piaci értéke?
2: Úgy van, mint a jogkész szabály, annak van elsőbsége, akinek megadják. Tehát annyi a piaci érték, amennyit adnak érte. Ugye ez akkor igaz, hogyha egyébként tiszta versenyes kapitalizmus van, azért Magyarországon nem feltétlenül van az, bár most van egy olyan állapot, amiben valódi versenyt is láthatnánk, vagy láthatunk. Hogy mi folyik a háttérben, azt szerintem senki nem tudja. Inkább azt mondom, hogy van nagyon kevesen, hiszen azért ez egy ilyen stratégiai játék, igyekszenek a profitorientált cégek minél kisebb összegből megúszni, és hát feltétlenül most már a közmédia is érzékenyebb a jogdíjakra, ő is igyekszik leszorítani az árakat. Tehát egy ilyen sakjátszma folyik a háttérben szerintem. Ha elindul egy licit, és minden szereplőnek van a fejében egy szám, amit szerintem úgy gondol, hogy ki tudja termelni, hogyha nála vannak ezek a jogok, és nem csak feltétlenül csak az NBA-be kell gondolkodni, hanem egy portfólióban. Sportközvetítési portfólióban, hogy szűkítetten egy labdarúgó kínálati portfólióban, abban, hogy jönjük bele a magyar labdarúgás, a hivatásos labdarúgás. Szóval, hogyha elindul a licit, akkor majd meglátjuk, hogy merre tartanak, és egyáltalán nem zárom ki, hogy az indulóan esetleg magasabb, vagy jelentősen magasabb jogdíjan kerülnek el majd a közvetítési díja. Az, hogy 10 milliárd forint lenne a végösszeg, abban azért vannak kétségeim.
4: Igen, mert hogy ugye a 8 milliárd az alap, de hogy ez még ugye ennél is több, mert hogy a jogdíj nem is a teljes költsége ennek, hanem ugye erre még rájön az, hogy az adásokat is ugyanúgy le kell gyártani annak a cégnek, aki birtokolja a jogokat, tehát a kamerákat, a varkocsit, a lesjelző rendszert mind biztosítani kell. Ha mindezt egyben nézzük, és a korábbi éveket is hozzávesszük nézettségi adatokkal, illetve régiós országokkal összehasonlítva, akkor is az jön ki, hogy ez túlzó ez az árazás?
2: Szerintem igen. A legnagyobb problémánk az, hogy nincsenek márkáink, a futballmárkáink. Ugye van a Ferencváros kiemelkedően magasan, és van egy olyan mérkőzés, a Ferencváros Újpest, amit standarden borítékolnán lehet azt mondani, hogy ez egy nézett műsor. Ez ugye 3 mérkőzés a jelenlegi lebonyolítási rendszerben. A tavaly ugye bejött a Győr, mint új szereplő, mint egy érdekes szereplő, mert a Ferencváros túlságosan kicentiszte az erőforrásait, és ugye a Győr-Fradi mérkőzés van a kiemelkedő mérkőzés volt, tehát nézettséget tekintett, tehát egy-egy mérkőzés van, de hát, hogy is mondjam, ezekben a közvetítésben mindig az a probléma, hogy van-e a szám teljesen mindegy, 100 000 ember, 500 000 ember, 1 millió ember, amikor bárki ellen játszik a csapatod, az leül a tévére, és azt mondja, megnézzük ha. És akkor, amikor elkezded ezt árazni, és akkor neked el kell adni a Paks Kismárda mérkőzés közvetítési díjához kapcsolódó reklámfelületeket, de ki az, aki azt mondja piaci alapon, hogy most én kifejezetten a Kismárda Paks mérkőzés környezetében szeretnék megjelenni. Szerintem ez az igazi a probléma, hogy nincsenek márkáink, ez a standard nézettség hiányzik. Alapból egy óriási kínálat van a magyar televíziós piacon labdarúgásból, Angliától Szaúd-Arábiáig tudsz mérkőzést nézni, a legnagyobb szárokat tudod nézni, magyar vonatkozásban Szoboszlait, szóval tényleg egy kiemelkedő kínálat van, és ebbe kéne megtalálni, még egyszer mondom, a Paks Kisvárda szerepét. A lokális futball mindig érdekes egy országban, tehát ezt nem becsülném le, de azért még egyszer mondom, hogy ha be kell osztanod az idődet és fizetős szünet, pláne a felmerül az, hogy streaming csatornára vitt, és azt mondod, hogy vajon nekem megéri-e. Mert szívesen megnézem a Fradi Győrt, de megnézem, hajlandó vagyok egy standarden díjat fizetni azért, hogy belenézek a Kisvárda Paks mérkőzésbe, és bocsánatot kérek a Kisvárdaiaktól, meg a paksi szurkolóktól is, tehát nem akarom őket bánni, csak mondom két nevet. Ez az igazi probléma, és szerintem erről folyik a matek.
4: Ha a streamingre kerülne föl, akkor ez a kevés márka is, ami van, ami nagyrészt, ahogy említette te is, a Ferencváros igazából, aki egyébként a nézettségi adatokat húzta föl, és a piaci szereplők között, akik egyébként a hírek szerint gondolkodnak abban, hogy az NB1-es jogokat is megvegyék, teszem azt RTL, neki nem biztos, hogy megéri az, hogy ha már ott van nála mondjuk a Bajnokok Ligája, aminek egy részét ugye a streamingre vitte, akkor a magyar bajnokságért ennyit fizetni, és utána a streamingre vinni, ami amúgy meg lehet, hogy csökkenti a nézőszámot, mert hogy nincsenek márkák.
2: Én fordítva látom. Ha valakinek, akkor szerintem az RTL klubnak érni meg igazából. A gépeket etetni kell. Az egy dolog, hogy Bajnokok Ligája van, de Bajnokok Ligája periódikusan van, ugye ez egy kuparendszerű versenyrendszer. A NB1 pedig egy bajnoki rendszer, az standarden van. Pont az adja a lényegét, hogy mindig van egy műsorod. Tehát a sport média szempontjából szerintem pont az lenne az egyik érve, hogy egy nagyon széles kínálatot tudsz vinni a streamingen, és akkor ha én fogyasztói döntő is vagyok, és fogyasztó viszont vagyok, mert nagyon sok futballt, nagyon sok sportot nézek, akkor azt mondom, hogy figyelj, akkor Bajnokok Ligája miatt nem fizetek elő, de egyébként megéri, mert ezért az árért nem csak a Manchester United BL meccseit nézhetem, de egyébként tudom nézni, és akkor nem feltétlenül a Paks Kisvárdát fogom már mondani, hogy nem azt mondom, hogy meg akarom nézni a Fradi meccseit, mert a Fradi valamiért érdekel, vagy egy Győr meccseit. Tehát pont az, hogy ez egy hozzáadott érték, és azt mondja, hogy ezért a pénzért már egy bővített kínálatot kapok. Szerintem ez a reális, és én itt keresnék, tehát azoknál a csatornáknál reális szerintem egy nagyobb összeget ajánlani, ahol van kiépített futball kínálat. Egyébként az RTL Klub mellett a Magyar Televízió lenne a másik. Azért az nagy kérdés, hogy az M4-jel mi lesz. Azért az M4-nek van egy nagyon széles sportkínálata, amiben hát azért mégiscsak a labdarúgás a legfontosabb eleme. Ha azt elengeded, akkor nem tudom, mi lesz a Magyar Televízió sportadásával.
4: Különböző csomagokban van meghirdetve igazából, gondolom ezért is kellett ugye hosszabbítani ezen a dátumon, mert hogy nem érkezett olyan ajánlat. Tehát külön csomagban van az NB1, NB2, férfi futszál, női futszál, női NB1, és mindez ezekért kér 8 milliárd forintot az MLS, tehát aki mondjuk ennél kevesebbet akarna adni, az ugye labdába se rúg jelenleg. Tehát elképzelhető, hogy más-más piaci szereplők veszik majd meg, tehát hogy darabokban adják el ezeket, és akkor adott esetben jóval alacsonyabb áron?
2: Hogyne, tehát erre van tapasztalat, gyakorlat, hát az megint tud izgalmas lenni a nézőknek is, meg a sportmédia szempontjából is, mert akkor azt mondod, hogy ha egy csatorna vesz meg mindent, akkor értelemszerűen nem fog tudni mindenre koncentrálni, azért annyi erőforrás, tehát optimálisan tud rászállni, de azt mondani, hogy akkor vesz egy kisebb csatorna mondjuk futszát, és akkor azt mondom, hogy én akkor erre építem a csatorna brandjét, vagy legalábbis a márkának egy részét, valamekkora népszerűségnek örvend, valamekkora nézettsége van, akkor építek egy média közeget, egy látványosságot, egy érdekességet, és akkor azt mondom, hogy akkor ez a miénk. Tehát nagy gyakorlata van a világon, főleg Amerikában, az, hogy csomagot nem egybe adsz el, hanem szétdarabolva, sőt azt mondod, hogy még az NFL-nek is számtalan közeg van. Tehát ezer felé tudod osztani, és akkor ezek szummázata lehet, hogy kiadja 8 milliárd forintot, ha jól tudod ezt kínálni. Egy problémánk van, kicsi a magyar piac. És nagyon erőteljes itt a kínálatot. Itt nagyon el kell találni azt, hogy ha a férfi utcát megveszed, hogy az valóban hozza azt a nézettséget, amivel legalább ki tudod termelni a jogdíjakat, plusz gyártási költségeket, alsó hangon kéne egy kis profit is mellé, hogy vajon tudsz-e tényleg ennyi hirdetőt behozni. A másik problémája meg az ennek a szétdarabolásnak, hogy a hirdetők felé egy nagyon szétdarabolt piacot kínálsz, ugye ezek egészen más dolgok is. Egy szétdarabolt egyébként egymás torkának eső piacon, ahol a hirdetők válogathatnak a megjelenési, meg márkaépítési lehetőségek közül, nagyon könnyen belefordíthatja abba a média cégeket, hogy nem vállalnak be ekkora kockázatot, és mondom, szerintem az történik, hogy mindenki matekol, hogy mi az az ára, amit benne bármi is megéri, vagy érdemes megmozdulnia.
4: Ha megnézzük, hogy a mezeken és különböző hirdetésekből is többet fenntart magának a szövetség, ami mondjuk egy nagyon fontos bevételi forrás. Nyilván ez egy pályázati kiírás, de hogy ezekből lejjebb adna az MLS azért, hogy mondjuk egy jobb szerződés legyen ebből, vagy ne legyen szétdarabolva ez a piac, tehát van ilyen forgatókönyv?
2: Szerintem mindenféle forgatókönyv van. Az idő nem az MLS-nek dolgozik. De erről beszéltünk, tehát ahogy a korábbi mondjuk 2 milliárd, egy 20%-os csökkenés az értelmezhető még a magyar futball számára. Tehát nyilván ezért húzták meg ezt a határt így. Te azt mondod, hogy mondjuk 40%-os bevételcsökkenés, vagy nem Isten, 50-60%-os bevételcsökkenés egyik évről a másikra, az sokszerű egyébként a magyar futball számára. Na de hát, ha meg nem megy, akkor meg nem megy. Most nem akarom a klasszikus viccet elsütni, hogyha nagyon erőltetjük, mi lesz belőle. De hát mégis erről van szó szerintem. A kiírás az egy dolog, és háttérben meg nyilván ezerrel megy mindenféle egyeztetés minden szereplő között. Szerintem mondjuk így a törvényes határok között a ajánlattevő szereplők is egyeztethetnek, ezt se zárom ki. De hát attól az, hogy az MLS azért vagy megkeresik az MLS-t, vagy az MLS keresi meg a szereplőket, és akkor beszélgessünk, ígyunk meg egy kávét, menjünk el ebédelni, ezek teljesen normálisan szerintem benne vannak a dolgba, és az lenne a baj, ha nem lenne. Ugye mi lesz a végeredménye, meglátjuk. Azt gondolom azért társadalom, és akkor ez az, ami igazából ránk tartozik a külső szurkolókra. Az, hogy összeomoljon a magyar futball, professzionális futball, az szerintem senkinek nem érdekel. Tehát nem érdekel a futballvállalatok, nem érdekel a médiavállalatoknak, és hát tulajdonképpen szurkolóknak nem érdekel. És most legyük ki a kormányzatot, tehát senkinek nem érdekel. Kell keresni egy kompromisszumot, mondom, ez egy jól ismert játszma a közgazdaságtanban, ez a típusú vállalati szereplők egymás közötti játéka. Én azt jósolom, hogy lesz valamilyen megállapodás és valamilyen kompromisszum. Minél közelebb vagyunk a bajnoki nyitányhoz, annál inkább kedvezőtlenebb lesz a magyar labdarúgás számára. De hát értem én, hogy most zajlik az élet, és most fontos a döntés, mert ha augusztusban már gyakorlatilag bármilyen ajánlatot el fogsz fogadni, mert az egy forintnél mindig több, mint a nulla forint.
4: A közvetítések, tehát stúdiós felvezetők, interjúk, meg az egész körítés, ami mondjuk eddig volt, ezeknek a minősége sem indokolja ezt az árat? Tehát lehetne ezen is változtatni, fejleszteni kellene, mert hogy jobban el lehetne ezt adni?
2: Nem nagyon látom az alternatívát. Az a problémám, hogy a kereskedelmi adókon sokkal gyengébb színvonalú felvezető műsorokat látok, mint a magyar televízióban, közmédiában. És persze lehet mondani, hogy a közmédiát tolták pénzzel ezerre, biztos, oké, ez az egyik fele a történet. De hát a másik fele az, hogy beültetünk egymás mellé két embert, szembe vele egy kérdező, és okosokat mondunk, meg elővesszük az XK-ket, meg amik fontos kiegészítő anyagok. De hát szerintem a modern televíziózás nem erről szól. Én, mint televízió néző, futball szurkoló, egész biztosan nem erre vágyom. Az viszont egy plusz költség, hogyha azt mondod, hogy ezt rendesen fel akarod építeni, ami még egyszer mondom, az a magyar televíziónál már fel van, meg adott. Nyilván sok pénzbe kerül, a fenntartása, ez a kormányzat döntése, és most mégiscsak megérkezem a kormány. Hogy akarja ezt a dolgot fenntartani, akarja így működtetni, tehát minden mindennel összefügg. Szerintem is mondom, tehát az túl nagy váltás lenne azt mondani, hogy most akkor tényleg két egyébként tényleg okos fiatal ember ottan beszéljen arról, hogy akkor most jobb oldalon, ahogy háromszögeznek a emberek. Szerintem már nem erről szól a televíziózás, nem erről szól a modern sokszínű média.
0: Dénes Ferenc sportközgazdást hallották. Zene, közlekedés, fél nyolckor rövid hírek.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: Köszöntöm a hallgatókat, baleset nehezíti a közlekedést. Továbbra is a főváros 22. kerületében, a Leányka utcában, az Anna utcánál. Emiatt a 47-es és az 56-os villamos nem közlekedik a Városház tér és a Budafoki elágazás között. A 114-es, a 114-es, a 133-e, a 213-as és a 214-es autóbusz igénybevételét ajánljuk. Tart a helyszínelés egy másik balesetnél, a Megyeri úton is, az Óceánárok utcánál. Erősödik a forgalom a 11-es főúton befelé, a Városhatár és a Pünköstfürdő utca között, számítsanak fennakadásra, illetve az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt is telítettek a sávok. Az Üllői úton kifelé a Lilium utcánál lezárták a kerékpáros sávot gázvezeték javítás miatt, a Lilium utcába időszakosan nem tudnak behajtani. A második kerületben félpályás lezárás nehezíti a haladást a Fillér utcában, a Retek utca közelében, mert javítják a csatornát, és ugyancsak a második kerületben a Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, ott a vízvezetéket javítják. Varga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: Pontban 7:30, a mikrofonok mögött Kovács Gergő és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Csak az Egyesült Államok és Kína tudja eltávolítani az iráni uránkészletet, ezt az amerikai elnök közölte tegnap.
3: A tavaly nyári légi csapások gyakorlatilag betemették a hegybe süllyesztett föld alatti tárolóhelységeket, ahonnan nagyon nehéz lesz kiásni a nukleáris anyagot. Donald Trump arról is beszélt, hogy amennyiben eredményre vezetnek a tárgyalások Iránnal, akár személyesen is találkozna az állam legfelső vezetőjével.
2: Az Indiai Bank változatlanul 5,25%-on hagyta az alapkamatot.
3: A globális energiaárak emelkedése gyengítette a rúpiát, és az infláció felgyorsulását is magával hozza. A jegybank 5,1%-ra emelte a jövő márciusig tartó pénzügyi év inflációs előrejelzéseit, és 6,6%-ra mérsékelte a gazdaság növekedésre vonatkozó kilátásokat. A valuta megerősítése érdekében Narendra Modi miniszterelnök a múlt hónapban arra kérte a polgárokat, hogy függesszék fel az aranyvásárlást, takarékoskodjanak az üzemanyaggal, és kerüljék a külföldi utazásokat.
2: Nem állt le június 1-ével a vendégmunkások behozatala, amely így időt hagy a gazdasági szereplőknek a felkészülésre, valamint a szakmai egyeztetésekre.
3: A Jobtain HR szolgáltató két okból is üdvözölte a döntést. Egyrészt már megvannak a cégek éves tervei, amely beruházásokat is érinthet, vagyis ezek működése biztosított. Másrészt ez azt jelzi, hogy a kormány kellő időt akar hagyni a megfontolt szakmai döntéseknek. A cég HR vezetője szerint több megoldás is elképzelhető a tiltás helyett. Sinka Juditot hallják.
4: A legfontosabb ebben az egészben, hogy ez egy kiszámítható és átlátható környezetet teremtsen. Egy biztos, hogy amennyiben tovább akarják a kormány részéről ezt a szabályozást szigorítani, hogy így mondjam, akkor elképzelhető az, hogy ágazati szinten akár hoznak például kvótákat azokban az ágazatokban, ahol komolyabb a munkaerő hiány, ott mondjuk egy kicsit megengedőbb lesz ez a szabályozás, akár a munkakörök betöltését illetően, ahol pedig ugye bizonyítottan találnak megfelelő számú magyar munkavállalót, ott pedig mondjuk lejjebb veszik ezt a kvótát. Ezt el lehet így képzelni.
0: Tőzsde hírek.
2: A Budapest Értéktőzsde Indexe a BUX 0,8%-os mínuszban 133.591 ponton zárt. A részvénypiac forgalma közelítette a 20 milliárd forintot, a vezetők részvények ára pedig leginkább lejjebb ment.
3: A MOL 1,8%-kal 3916 forintra, az OTP 1%-kal 40700 forintra, a Magyar Telekom 1,3%-kal 2662 forintra, a Richter pedig 1%-kal 11880 forintra csökkent.
2: Ezzel szemben Európában jó volt a hangulat.
3: A londoni FTSE 0,3%, a frankfurti DAX 0,5%, a francia CAC40 pedig 1,2%-kal erősödött. Milánóban 0,3%-os, Madridban 0,5%-os erősödéssel zárult a kereskedés.
2: A tengeren túlon ugyanakkor vegyesen zártak a főbb indexek.
3: A Dow Jones 1,7%-kal nőtt, az S&P 500-as mutató 0,4%-kal lett magasabb, a Nasdaq Composite pedig 0,1%-kal csökkent.
2: Ázsiában leginkább mínuszokat látunk, Japán 1,1%-os esésben, nem sokkal zárás előtt, Hongkong 9%-os mínuszban, a térségben egyedül Shanghai tartja magát plusz tartományban, igaz csak 2,1%-kal, 2,1%-os mínuszba fordult az eddigi pluszból India, a dél-koreai tőzsde 4,8%-os zuhanásban, Szingapur is 2,1%-kal van lejjebb. A forint az nem nagyon mozog, egyébként meg, ha mozog is erősödik az euróval szemben, 354 forint 20 filléren áll, 1 dollárért 304 forint 80 fillért kell adni, 1 svájci frankért pedig 386 forint 40 fillért kérnek. Az olajárak nagyon enyhe pluszban, szinte észrevehetetlenül, az észak-amerikai könnyűolaja VT 93 dollár 10 centen, a Brent 95 dollár 50 centhez közeli, de még nem ért el. Az arany az 8%-kal olcsóbb, egy unciáért 4470 dollárt kérnek. A többi fémára is mínuszban a palládium 1,7, a platina 1, az ezüst 1,6%-kal olcsóbb, csak úgy, mint a réz. A mezőgazdasági termelőárak közül a gyapot 1,4%-kal kerül kevesebbe, a kukorica 0,7%-kal, a többiek nagyon kis mértékben változnak. Jóvá hagyták az Európai Unió kábítószerkereskedelem elleni új cselekvési tervét.
3: Az intézkedések számos szereplőt fognak egybevonni, az egészségügy, az igazságszolgáltatás, az oktatás és a bűnüldözés területéről. A terv felvázolja a következő 4 év feladatait. Hangsúlyt fektet a kövesd a pénzt elnevezésű megközelítésre, ami a nemzetközi kikötőkkel, valamint a postai és csomagküldő szolgáltatókkal erősít meg együttműködést. Javítja a technológiai vállalatok fellépését az online kábítószer terjesztés ellen, valamint a bűnüldöző, vám és igazságügyi hatóságok közötti információcserét.
0: Időjárás jelentés.
3: A Dunántúlon erősen felhős idő lesz, a Dunától keletre napos időre van kilátás. Néhány helyen rövid ideig tartó eső is előfordulhat. A Dunántúlon nagy területen megélénkül a szél, a csúcshőmérséklet 24 és 29 fok között alakul, azonban a felhősebb északnyugati tájakon ennél több fokkal hűvösebb is lehet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
2: 7 óra 36 perc, egy kis zene, utána egy olyan cégről lesz szó, mely 1989-ben alakult, és egy olyan dologgal foglalkozik, amiről ritkán beszélünk, mégpedig irányítás technikai. Pontosan ez mit jelent? Na, az kiderül a zene után.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: 1989-ben alakult, ma már több országban van jelen, és átesett egy generációváltáson is. Ezt nem sok magyar vállalat mondhatja el magáról. A komponens csoport ma már irányítástechnikai szerelvényen látja, nem csak a magyar piacot, de a csehet, a szlovákot és az osztrákot is. A további nemzetközi terjeszkedésen jelenleg is dolgoznak. A 100%-ban magyar tulajdonú vállalkozás napjának a kulcsfontosságú szereplőjévé vált a magyarországi ipari folyamatirányítási szektornak. Az irányítás technikai műszerek, szerelvények és szabályozó szerepek terén ma már szinte megkerülhetetlenek. Nagy Dániel Lele, a Component Group ügyvezetője, másodgeneráció ügyvezetével, és Fabi András beszélgetett.
2: A generációváltás az nagyon sok vállalkozást feszít mostanában Magyarországon, úgy 2020-as években.
3: Így van, hát egy családi vállalkozás vagyunk mi a mai napig, onnan indultunk, édesapám alapította a Component csoportot 1989-ben, és 2017 óta dolgozok én a cégcsoportnál, és 2021 óta vagyok ugye ügyvezetője a cégnek. Tehát igen, mivel is foglalkozunk, talán érdemes azzal kezdeni. Tehát nem szakmai fórumokon ezt szoktuk a legrövidebben elmondani, de azért megpróbálom most egy picit úgy
2: az is értsen, aki nem az iparban tevékenykedik.
3: Igen, hogy az is értsen, aki nem az iparban dolgozik, mert azt gondolom, hogy egyébként amivel foglalkozunk, az befolyásolja tágabb körben mindenkinek az életét, csak nem biztos, hogy tud róla, hogy azok az ipari eszközök kereskedelmével foglalkozunk mi, amik minden olyan gyár, üzem, ahol folyamatos gyártás, tehát csővezetékekbe folyadékok folynak, tartályokban, csővezetékekben, és így egy késztermék előállítódik, ezekre a területekre szállítunk mi ipari szivattyúkat, gépészeti szerelvényeket.
2: Ez akár lehet olaj, lehet tej, és nagyon sok minden más.
3: Igen, tehát ez akár lehet folyadék, gáz, gőz, szilárd halmaz állapot, tehát minden terület, és igen, talán egy ilyen érdekesebb referencia, ami alapján jobban el lehet ezt képzelni, hogy mi azért alapvetően az ilyen nehéz ipari, tehát olajipar, vegyipar, gyógyszeripar.
2: Tehát mondjuk MOL, ugye?
3: Például MOL, igen, területekre fókusz szállunk, és a legkritikusabb gyárakban, meg legkritikusabb berendezéseket szállítjuk ezeknek a cégeknek. Amit sajnos többen hallottak, hogy tavaly októberben, hogy a Százhalombattai finomítónak az egyik gyáregység, az egy AV3-as üzemben volt egy sajnálatos tűzeset.
2: És amit például, azóta is javítanak.
3: És például a javítási folyamatban veszünk mi részt szivattyú, műszer és szerelvény szállítással, és ugye, hogy mit csinál ez az üzem, amit most ugye mi együtt javítunk, az lényegében, hogy a kőolaj feldolgozásba kőolajból.
2: Azt finomítja azt a benzint, amit az autóba töltünk.
3: Igen, a párlatokat, tehát ez azért mindenkit érint, csak nem biztos, hogy ezt tudni kell.
2: És ez nem olyan párlat, mint amire egyébként gondolhatnék a pálinkával kapcsolatban.
3: Igen, ez nem az a párlat.
2: Édesapád, ő is mérnök, ugye?
3: Igen, édesapám villamosmérnök, és ugye ez alapján tradicionálisan a Component Kft. A irányítás technika, mérés technikával indult 36 évvel ezelőtt, tehát onnan
2: 89,
3: indultunk. 89, igen, és emellé építettük fel a most már ilyen külön divízió üzletágnak hívott gépészeti területet, illetve a forgógépes szivattyús területet, ami egy akvizíció útján került.
2: Jó, ez hosszú folyamat, és erről azért beszéljünk egy pár percet. Édesapádnak mi volt az ötlete, vagy mi volt az elképzelése a céggel kapcsolatban, hogy indult, és aztán te, mint második generációs vezető, hová jutottál, vagy hová jutottatok 2026-ra?
3: Hát, hogy ahogy indult ugye a cég, ez a tipikus kereskedő cégként indultak az elején, még egy-két évig nem tudták, hogy milyen alkatrészt ugye hoztak be az országba, eladták, majd ugye édesapámnak a szakmája, ez a mérés technika, indens technika volt, úgyhogy így találták meg az útjukat 2-3 év alatt, és akkor innen...
2: Hát ez a rendszerváltás környék, ez igazi rendszerváltó vállalkozás, ugye rendszerváltáskor induló vállalkozás.
3: Így van, és akkor ezt többen is alapították akkor, és édesapám így igazából 2010-es évek környékére vásároltak ki úgymond az összes társat, és akkor azóta így a családi cégünk, és ugye én amikor belecsöppentem ebbe a cégbe, akkor azért már ez egy jó prosperáló, körülbelül 20-30 fővel rendelkező 2 milliárd fölötti árbevételű cég volt, tehát egy nagyon jó alapról indultam, hogy fejlesztjük ezt tovább. Ugye, ahogy én csatlakoztam, igen, a céghez, azért ez a tipikus generációváltós problémákat átéltük. Tehát mondhatnám azt így utólag, hogy hát minden szép volt, minden jó volt, én vagyok most a cég ügyvezetője, de hát...
2: Dupla a létszám, dupla a bevétel,
3: igen, és hogy ez,
2: több országban ezt, ott vagyunk.
3: Ezt így kell csinálni, és hogy tankönyvi példa szerint csináltuk, de hát azért ezt, ha közelebbről nézzük, akkor azért nem így volt, mert azt gondolom, hogy mi is végigjártunk minden olyan hibát, vagy nem mindent, de párat biztosan, amit így el lehet követni. És nagyon sokat tanultunk, meg az elején mi se tudtuk, hogy kell ezt csinálni, és ez az, ami talán szerintem, ha szokták kérdezni, hogy kell ezt jól csinálni, én azt gondolom, hogy mi se tudtuk, hogy kell jól csinálni. Egy dolog volt, ami biztos volt, hogy meg volt a motiváció mindkét oldalon. Tehát én át akartam menni a céget, mert engem ez valamiért nagyon érdekelt.
2: A testvéred
3: érdekelt.
2: Nem akart, ugye van testvéred, öcséd, de ő megúszta ezt.
3: Igen, hát én voltam az, aki bevállalta, és akkor ő az, aki neki meg nem feltétlenül kell már. És édesapám meg át akarta adni, mert hogy alapvetően én azért azt látjuk, hogy nagyon sok olyan alapító cégvezető van, aki egyik mondatban elmondja, hogy mennyire átadná a céget a következőben.
2: Nem.
3: Egy következőben meg látszik, hogy nem.
2: És mindenképpen ott marad utána, és hogy lehetőleg minden telefont és minden dokumentumot hallani, meg látni akar. A komponentnek a története, a siker története, az majd látszik a számokból, de nekem ez a stafétabot átadás nagyon izgalmas. Azt mondtad, hogy mind a ketten ebben motiváltatok voltatok, tehát a édesapád és a szülők is, és valamilyen módon akkor már te is. És akkor ez a közgazdász diploma, ez utána meg volt a mérnöki, ugye?
3: Igen, gépészmérnök.
2: Valamilyen mérnökit kellett.
3: Igen, ugye úgy szoktam ezt mondani, hogy ugye műszaki egyetem az úgy ki volt jelölve nagyjából, hogy arra kell menni, és középületet én megválasztottam, és akkor nem villamos, hanem gépészmérnök lettem. És egyébként ez a tanulmányaim közben már ott volt egy olyan döntés, hogy azon gondolkoztam pár év után, hogy vagy elkezdek már gyakornoki állásokban dolgozni ugye az egyetem mellett, vagy volt ugye erre szerencsére lehetőségem, hogy
2: cégen belül maradjak,
3: illetve akkor döntöttem úgy, hogy a gazdasági egyetemet is elkezdem.
2: Azért, mert azt gondoltad, hogy ha a céget növeszteni akarjátok, fejleszteni akartok, akkor erre szükséged lesz? Mert ez egy komoly tudatosságot feltétel, vagy csak érdekelt a közgazdaság?
3: Alapvetően ez is benne volt, igen, illetve én magamat olyan szempontból nem tartom egy tipikus mérnök embernek, hogy nagyon érdekel, értem a mérnökök nyelvét, de az én fő motivációm így a családi cégből kifolyólag is inkább a rendszerépítés, meg a cégépítés, ami pedig azért a közgazdaságtannal szorosan összefügg. És én azt gondolom, ez a kettő együtt működik, mert ha nem érteném azt, amivel foglalkozunk, akkor úgy nehéz lenne ezt építeni.
2: Mindenképpen az volt a stratégia, hogy mondjuk egy idővonalon 2-3-4 év alatt átadni a céget, ha ezt az előbb ezt a stafétát mondtuk, vagy mondtam.
3: Mi úgy kezdtük ezt az egész folyamatot, hogy viszonylag hamar csatlakoztam a családi céghez, nem nagyon volt máshol, csak egy nagyon rövid tapasztalatom, és akkor az volt a mondás, hogy minden olyan pozícióba dolgozzak, ami ugye fontos a cégbe, tehát voltam ajánlatkészítő, de szakmailag fontos a cégbe, tehát ajánlatkészítő mérnök voltam.
2: Tehát járt végig a...
3: Igen, egy ilyen nagyon ranglétet, ilyen gyorsított felállásban, mert pont az volt, hogy mire így kicsit kezdtem így látni, hogy amúgy itt mivel kéne foglalkozni, addigra mentem a következőbe, de egyébként egy nagyon jó rálátást adott.
2: Holisztikus rálátást biztosított a végén.
3: Igen, de hogy ugye, hogy ez megint ilyen ideálisan hangzik, azért azt is el szoktam mondani, már nem tudom édesapám mennyire szereti ezt a történetet, hogy az első évben egy olyan 8-9 hónap után a családi cégnél azért én felvetettem magamat a konkurenciához, mert ki akartam próbálni, hogy egyébként máshol...
2: Ja, kaptál állásállatot?
3: Kaptam egy állásállatot, igen, a konkurenciánál. Az még az időszak volt, amikor picit még úgy én se találtam a helyemet, meg nem tudtuk, hogy ezt hogy kell jól csinálni, és hát ugye 20 évesen az embernek vannak ilyen nagy ambiciózus ötletei, hogy akkor most majd felvetettem magam, és akkor majd édesapám elé lerakom az asztalra,
2: az
3: hogy mással is tudnék dolgozni. Én azt gondolom, hogy nem ez a követendő példa, de hogy arra egyébként egy jó dolog volt, hogy utána elkezdtünk komolyan foglalkozni. Tehát akkor talán szerintem édesapám is érezte, hogy nem biztos, hogy ezt így csak mi magunk tudjuk intézni, és akkor külső tanácsadó bevonásával is, akkor egy picit így felállítottunk egy tervet egyébként arra, hogy...
2: Na ezt nem tudtam, olvastam rólatok. Tehát akkor lehetett igénybe venni egy külső szakértőt.
3: Igen, akkor mi igénybe vettünk egy külső szakértőt, viszonylag minimális módon vontuk őt be, tehát hogy az alapokat lefektettük, és utána megint mi egy évig dolgoztunk együtt, és utána megint mi a saját magunk útján azt, amit egy év alatt összeállítottunk, tervet, azt úgy végrehajtottuk. Illetve hát azért még az érdekesség, hogy azt a tervet, amit mi kitaláltunk, azt azért az élet az teljesen keresztbe vágta, mert akkor ugye az volt a terv, hogy volt egy külsős úgynevezett nem családtag ügyvezető is a cégben, és akkor az volt a terv, hogy majd én a külsős ügyvezetővel ketten átveszünk édesapámtól a cég ügyvezetését, de ez a külsős ügyvezető ez pont a Covid időszak közepén volt, lemondott a pozíciójáról, és onnantól kezdve nekem pedig is az volt a feladatom, hogy pont azokat a feladatokat kellett átvennem a külsős ügyvezetőtől, amit egyébként a terv szerint nem kellett volna, tehát hogy megterveztük, de nem azt kellett végrehajtani.
2: Ez igazi challenge volt akkor, igen. A Covid dupla challenge-et jelentett akkor.
3: Igen.
2: A cég közben fontos akvizíciót is lebonyolított, ugye?
3: Igen, ez végül is ez közben volt, még mielőtt cégcsoportban ügyvezető lettem, mi vásároltunk egy nagyon hasonló területen, vagy ezen a területen dolgozó, szivattyúkkal foglalkozó most már cégünket, a DT Kft-t, és igazából ez is volt nekem az egyik tanulópálya, mert ugye 2019-ben megvásároltuk a cégcsoportot, és hát ugye akkor én még nem voltam a családi cégünknek az ügyvezetője, mert ott még nem tartottunk, de hát egy ilyen idegen cégnek, akit ugye nem ismerünk, azt se tudjuk, mivel foglalkozik, hát miért ne kaphattam volna meg a lehetőséget, hogy annak a cégnek, amikor megvettük,
2: már életem. De tudtátok, ha megvettétek, azért csak tudtátok, hogy mivel foglalkozik.
3: Persze, tudtuk, hogy mivel foglalkozik, csak hogy úgy mondom, hogy igen. Hogy
2: de ismeretlen terület.
3: Egy ismeretlen terület volt, egy kisebb cég volt, mint a mi családi cégünk valamivel, és annak kaptam meg egyébként először az ügyvezetési feladatát, és azt csináltam egy körülbelül egy évig, amikor utána a családi cégben is úgy alakult, hogy ügyvezető lettem. Tehát mondhatni nekem az a vásárolt cég volt a ügyvezetői tanulópályám, próbapályám, igen.
2: De most már 4 fővállalati egységből áll, ugye, a Component Group?
3: Igen, 2022 után elkezdtünk a külföldi terjeszkedésbe is gondolkozni, ez már így az én saját motivációmból jött, mert azt láttuk ugye, hogy valamit jól csinálunk itt az országban, azért viszonylag korlátozott a Magyarországon a MOL meg az MVM-ek száma, tehát hogy nincs végtelen piac erre, tehát hogy ahol ott vagyunk, ott vagyunk, nyilván ott mindig lehet egyik évben jobban teljesíteni egy projektet, megnyerni, nem megnyerni, de azért azt a végtelen nagy növekedési potenciált így országon belül nem láttuk, és ezért kezdtünk el régiós terjeszkedésbe gondolkozni, ami kifejezetten nehéz a mi esetünkben, mert ugye mérnök szolgáltató kereskedő cégként alapvetően mi azért nagy részben ilyen disztribúciós tevékenységet látunk el, tehát hogy nekünk kell egy gyártói felhatalmazás is, hogy valamelyik országban mi képviselhetjük azt az adott márkát, terméket.
2: És ezért nem könnyű megszerezni.
3: Tehát ez nem ararról van szó, hogy csak gondolunk egyet, és akkor holnap Szlovákia vagy Horvátország, mert azért azt tud meg is kell szerezni. És ez ügyben kezdtem el én dolgozni annak idején, és akkor igazából ezt a Horvátországba utaztam le, mert ott volt egy ilyen gyártói lehetőség, ott el volt egy-két tárgyalás, és végül az meghiúsult, mert nem láttuk benne a megfelelő potenciált, de ott Horvátországban ismerkedtem össze egy jelenleg partnerünkkel, akivel végül Csehországban tudtunk így egy közösen egy céget alapítani, ami a cseh és szlovák piacon látja el ugyanazt a szabályozó szerepnek és most már több terméknek is a képviseletét.
2: Ez már a grup harmadik lába.
3: Ez a harmadik, igen. És ezen felbuzdulva pedig, vagy ezen fellelkesedve egy éve később pedig Ausztriában is nyitottunk egy lánycéget, szintén egy másik olyan terméket árulunk Ausztriában, mint Magyarországon már több mint 20 éve.
1: A Component Group ügyvezetőjét, Nagy Dánielt hallották.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
1: I need help!

0: legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: Jó reggelt kívánok! A főváros 22. kerületében változatlanul baleset miatt kell korlátozásra számítani a Leányka utcában, az Anna utcánál. A 47-es és az 56-os villamos továbbra sem közlekedik a Városháztér és a Budafoki elágazás között. A 114-es, a 133-e, a 213-as és a 214-es autóbusz igénybevételét ajánljuk. Szintén balesetnél tart a helyszínelés a Megyeri úton is, az Óceán Árok utcánál. Baleset történt az Eötvös téren is, az Apáczai Csere János utca előtt. Lassulást tapasztalhatnak a Váci úton befelé, a Megyeri út előtt, illetve az M3-as bevezető szakaszán, a Szerencs utca előtt. Továbbá a Kerepesi úton befelé a Fogarasi útnál, és akadozik a haladás a Budaörsi úton a Nagyszőlős utcai felüljáró közelében befelé, a 11-es főút bevezető szakaszán a Pünkösdfürdő utcánál, illetve a 10-es főúton is Solymártól az Ürömi körforgalomig, és a folytatásban a Bécsi úton úgy szintén. Varga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: 8 óra pontban a mikrofonok mögött Kovács Gergő és M. Szűcs Péter.
0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A 94.2-es vágányra érkezik a Logisztika Express. Logifresh, minden hónap utolsó kedjén a Monitor délutánban. Aktuális témákkal a logisztika világá.

0: piacokról a legfrissebb árfolyamokkal.
1: A Reggeli Monitor jogi partnere a Legitimo jogvédelem. Legitimo. Az igazság ne legyen pénz vagy szerencse kérdése.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2. Trend FM. Most reklám következik.
2: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
3: Van, amikor nem kell bizonyítani. Amikor elég, ha csak a megérzésére hallgat. Fejlett technológia, kimagasló kényelem, legendás megbízhatóság 1998 óta. Lexus RX modellek öntöltő vagy plug-in hibrid hajtással fix 3,9%-os ügyleti kamattal. Lexus RX. A magabiztosság eleganciája. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe vagy a lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Saját párttársai fordultak szembe az amerikai elnökkel, erről számolt be a CNN.
5: Több mint egy tucat republikánus képviselő a demokratákkal együtt több milliárd dollárnyi támogatást szavazott meg Ukrajnának. Ez Donald Trump második elnöki ciklusának első jelentős Ukrajnát támogató intézkedése. A javaslat szigorú szankciók bevezetését szorgalmazta Oroszország ellen. A törvénycsomag 500%-os vámot vett ki minden orosz importárura, továbbá megtiltja az orosz nyersolaj behozatalát az amerikai piacra. A javaslat katonailag is támogatja Ukrajnát egy 8 milliárd dollár értékű fegyvereladási programmal.
4: Az indiai jegybank változatlanul 5,25%-on hagyta az alapkamatot.
5: A globális energiaárak emelkedése gyengítette a rúpiát és az infláció felgyorsulását is magával hozza. A jegybank 5,1%-ra emelte az inflációs erőlejelzéseket és 6,6%-ra mérsékelte a gazdaság növekedésére vonatkozó kilátásokat. A valuta megerősítése érdekében Narendra Modi miniszterelnök a múlt hónapban arra kérte a polgárokat, hogy függesszék fel az aranyvásárlást, takarékoskodjanak az üzemanyaggal és kerüljék a külföldi utazásokat.
4: Mintegy 4,5 millió vállalkozást érhet át a kataadózásra jövőre, legalábbis így kalkulál a GKI gazdaságkutató ZRT.
5: A tervek szerint ez a forma továbbra is egyszerű és alacsony adminisztrációs terhet jelentene a mikrovállalkozásoknak. A katát fénykorában mintegy 440 ezeren választották, ami éves szinten mintegy 200 milliárd forint bevételt hozott a költségvetésnek. A szigorítás után 145 ezerre csökkent a számuk, 35 ezer vállalkozás pedig megszűnt. A GKI szerint az új szabályozás sikerét alapvetően a még nem ismert részletszabályok határozzák majd meg. Különösen fontos lesz a havi tételes adó összege, a bevételi korlát, valamint az, hogy milyen szabályok vonatkoznak az egyetlen megbízótól származó bevételek arányára.
4: Magyar Péter Budapesten fogadta Mihály Martin ír miniszterelnököt.
5: A tárgyalások egyik fő témája a július 1-én kezdődő ír uniós elnökség volt. A magyar kormányfő szerint Írország segíthet abban, hogy Magyarország teljesítse az uniós források lehívásához szükséges feltételeket. Magyar Péter az ír kormány támogatását kérte a Magyarországgal szembeni 7-es cikkely szerinti eljárás lezárásához is.
6: Számítunk majd az elnökség segítségére a Magyarország ellen indított 7-es cikkelyes eljárás lezárásában is. Ugye jó pár évvel ezelőtt az Európai Parlament indította Magyarországgal szemben ezt a 7-es cikkelyes eljárást az alapvető jogok megsértése miatt. Régóta húzódik a tanács, se kiköpni, se lenyelni nem tudta ezt az eljárást, viszont mi most készek vagyunk mindent megtenni azért, hogy ez az eljárás lezáruljon. A júniusi Európai Tanács ülésen nekem lesz egy külön tárgyalásom Roberto Metsolával, az Európai Parlament elnökével, és egyeztetjük azt, hogy milyen úton, módon tudjuk a lehető leggyorsabban ezt lezárni. Ehhez elsősorban az kell, hogy az Európai Parlament visszavonja ezt a keresetét, az eljárás kezdeményező határozatát, és utána ezt a tanácsnak is le kell zárni ezt az eljárást.
0: Tőzsde hírek.
4: A Budapest Érték Tőzsde Indexe a BUX 0,8%-os mínuszban 133.591 ponton zárt tegnap. A forgalom közelítette a 20 milliárd forintot, a vezető részvények ára pedig leginkább lejjebb ment tegnap.
5: A MOL 1,8%-kal 3.916 forintra, az OTP 1%-kal 40.700 forintra, a Magyar Telekom 1,3%-kal 2.662 forintra, a Richter pedig 1%-kal 11.880 forintra csökkent.
4: Ezzel szemben Európában jó volt a hangulat.
5: A londoni FTSE

0: 3,1%, a frankfurti DAX 0,5%, a párizsi CAC 40 pedig 1,2%-kal erősödött. Milánóban 3,1%-os, Madridban 0,5%-os erősödéssel zárult a kereskedés.
1: A tengeren túlon vegyesen zártak a főbb indexek.
0: A Dow Jones 1,7%-kal nőtt, az S&P 500-as mutató 4,1%-kal lett magasabb, a Nasdaq kompozit pedig 1,1%-kal csökkent.
1: Ázsiában vegyes a kép, a japán tőzsde az 1,3%-os mínuszban pillantok a zárás előtt, Hongkong is több mint 1%-kal gyengült eddig, a Shanghai kompozit mínuszban járt egy fél órával ezelőtt, nem most fölötte néhány ponttal, India pedig most érte el azt a pontot, ahol vagy visszakanyarodik és plusz tartományban marad, vagy a mínusz tartományban mozog. A Dél-Koreai Index 4,8%-os mélyrepülésben pillanatok a zárás előtt, Szingapur 2,1%-kal van lejjebb. A nagy mínuszok, ami elsősorban Dél-Koreát és Japánt illeti, azok elsősorban a chip gyártók miatt, hogy miért, erről majd a hírek után a többi között János Zsolt, független pénzpiaci szakértővel is beszélgetünk majd. A forint erősödget, 1 euróért kerek 354 forintot kérnek a bankközi devizapiacon. 1 dollárért 304 forint 70 fillért kell adni, 1 svájci frankért 386 forint 20 fillért kérnek. Az olajárak azok nem különösebben mozognak, 95 dollár 40 centen áll a Brent, és 93 dollár fölött 1-2 centtel az észak-amerikai könnyűolaj a VT jegyzésára, ez minimális pluszt jelent egyébként. Az arany 9,1%-kal lett olcsóbb, egy unciáért 4466 dollárt kérnek. A többi fémára komolyabb mínuszban, a palládium már 2%-kal, az ezüst több mint 2%-kal lett olcsóbb, a platina 1,2%-del, a réz 1,7%-kal ment lejjebb. A mezőgazdasági termelőjárak közül a gyapot 1,5%-os mínuszban, a kukorica 0,5%-kal olcsóbb, a szójabab és a búza pár centtel kerül kevesebbe, a rizs ugyanakkor pár centtel többe. Franciaország továbbra is támogatja Montenegró uniós csatlakozási törekvéseit.
0: Emmanuel Macron francia elnök arról beszélt, hogy Montenegró jelentős előrelépést tett a reformok és a jogállamiság megerősítése terén. A francia államfő szerint az ország felelősen halad az európai integráció útján. Hozzátette, Montenegró példát mutathat a nyugat-balkáni térség többi államának is.
1: Még mindig árulja a Magyar Labdarúgó Szövetség a Magyar Labdarúgó Bajnokságok közvetítési jogait. Ugyanakkor egyelőre senki nem akarja kifizetni, amint egy 10 milliárd forintot.
0: A rádiónk által megkérdezett sportközgazdás szerint sportportfólióba kell gondolkodnia, és azoknak a csatornáknak érdemes többet ajánlani, akiknél már van kiépített futballkínálat. Dénes Ferenc szerint a probléma az, hogy hiányzik a márka és a standard nézettség a magyar top futballból, a televíziós piacon pedig óriási túlkínálat van.
2: Egy ilyen sok játszma folyik a háttérbe szerintem. Ha elindul egy licit, és minden szereplőnek van a fejében egy szám, amit szerintem úgy gondol, hogy ki tudja termelni, hogyha nála vannak ezek a jogok, és nem csak feltétlenül csak az NBA-be kell gondolkodni, hanem egy portfólióban. Sportközvetítési portfólióban, hogy szűkítetten egy labdarúgó kínálati portfólióban, abban, hogy jönjék bele a magyar labdarúgás, a hivatásos labdarúgás. Szóval, hogyha elindul a licit, akkor majd meglátjuk, hogy merre tartanak, és egyáltalán nem zárom ki, hogy az indulóan esetleg magasabb, vagy jelentősen magasabb nyugdíjan kerülnek el majd a közvetítési díjak. Az, hogy 10 milliárd forint lenne a végösszeg, abban azért vannak kétségeim.
3: Időjárás jelentés.
0: A Dunántúlon erősen felhős idő lesz, a Dunától keletre napos időre van kilátás. Néhány helyen rövid ideig tartó eső is előfordulhat. A Dunántúlon nagy területen megélénkül a szél. A csúcshőmérséklet 24 és 29 fok között alakul, azonban a felhősebb északnyugati tájakon ennél több fokkal hűvösebb is lehet.
3: Sporthírek a 94.2.
1: Jövő héten kezdődik a világbajnokság, sok csapat készül barátságos meccseken. Ez tegnap is így volt. Spanyolország játszott Irakkal egy 1-1-es döntetlen, Franciaország pedig 1-2-re kikapott Elefántcsontparttól. Korábban Irán Malit fogadta és 2-0-ra elverte, Svédország pedig Görögországgal játszott egy 2-2-es döntetlen. Nemrég dőlt el, hogy a magyar jégkorong válogatott marad az A csoportban, nos a jövő évi világbajnokság sorsolását készítették el tegnap, Ez szerint olyan egyszerű csapatokkal játszanak a miei, mint Kanada, Egyesült Államok, Csehország, Szlovákia, Dánia, Norvégia, illetve a most bejutott Kazasztán lesz feladat. A magyar női 3x3-as kosárlabda válogatott utolsó csoportmeccsén könnyedén 17-6-ra legyőzte Mongóliát, a varsói világbajnokságon ezzel pedig a rájátszásba kerültek.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
1: 8 óra 12 perc, egy kis zene, most bringázunk, utána pedig pénzügyek János Zsolt független pénzpiaci szakértővel.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap fél héttől fél tizenegyig. Reggeli Monitor. A mikrofonnál M.Szűcs Péter.
1: A másik mikrofonnál egészen pontosan a telefonvonal túlsó végén János Zsolt, független pénzpiaci szakértő, akire nyugodtan irigykedhet velem együtt mindenki, mert most nem kivételesen nem Bécsből, a munkahelyéről, hanem egy távolabbi országból, mégpedig Portugáliából, nem is messze Estoriltól tengeti szegény napjait. Kedves Zsolt, jó reggelt! Reméljük, hogy kemény munkával telik a nap. Na jó, viccet félretéve, milyen az idő arra? Feltételezem, hogy csodálatosan. Minden szép.
2: Jó reggelt, Péter. Igen, igen. Egy második pastel de nata kíséri a kávét.
1: Ah,
2: reggel.
1: Ne! Ez nem volt sportszerű. Ez csak a hallgató kedvéért, ez az a krémes, ami nevezzük portugál nemzeti ételnek, itthon is lehet kapni. Bár itthon vagyonokat kérnek érte, és nem is olyan finom. Viszont Portugáliában ez egy ilyen kosárkában, ilyen vaníliás, nem is tudom milyen krém ez benne, ilyen vaníliás sodókrém. Aj, isteni, nekem a gyengém. Szóval...
2: Én úgy magyarázom el, hogy ez a képviselőfánknak és a francia
1: krémesnek, igen, egyébként igen, tényleg. Na jó, most hogy adtunk egy kicsit a gyomorsavnak is, mindenki irigykedve hallgatja. Amiről beszéltünk, szoktunk beszélni, vagy sokat beszéltünk, itt ugye a mesterséges intelligencia üzlet, hogy ez hogy lesz üzlet, hogy nem, mikor szeretnek ki belőle, mikor nem. Ugye most van egy nagyon érdekes történet, ez a Broadcom nevű cég, aki jelentett a Egyesült Államokban, és bár jó számokat közöltek, mégis beszakadt a papír, az hagyján, de ugye miután éjjel-jel foglalkozó cégről is van szó, meg egyébként mással is, ugye az, és hosszú távon ők azért annyira, mintha a jelek szerint nem optimisták. Na ez látszott reggel, legalábbis a CNBC elemzői szerint, a dél-koreai tőzsdén, meg a japán tőzsdén, magyarul azokon a piacokon, ahol azért a chipgyártásnak van jelentősége. Mi zajlik? Mi történt?
2: Na ja, megjelennek, amikor ennyire kvázi tutina tűnik egy lufi kialakulása és egy hangulatmenet, amit ugye a piac inkább keresi a tényeket, és nem akar lufinak nevezni, hanem inkább el akarja magyarázni tényeken keresztül, hogy hát valójában mekkora növekedés fog jönni. Broadcomnál konkrétan azt láttuk, hogy a számok tovább is jók voltak, de az elemzők az elmúlt hónapok hangulatából egyre magasabbra és magasabbra tették az elvárásokat, hogy milyen nyereséget kell Broadcom bejelentsen. 0, valamennyi százalékkal kevesebbet jelentett be, mint amit elvártak tőle, és erre fel az árfolyam csökkent. A magyarázat ennek egyszerű, a tőzsde ugye általában a jövőre vetített elvárásokat árazza be. És az elmúlt hónapokban ezt láttuk, hogy nagyon erősen elkezdtek emelkedni az árfolyamok, mert a jövőre előre vetített elvárások gigantikusnak tűntek. Na most ezt tudjuk, hogy ilyen parabolikus növekedések nem mennek, míg a világ tovább valami sztori meg fogja állítani, hogy ez most már fordít-e vagy nem, az azért kérdéses, mert a jövő héten pénteken arról fogunk beszélgetni, hogy SpaceX a tőzsdére megy, gigantikus tőzsdei kapitalizációt szeretnének ott látni. 85 milliárd dollár értékbe fog SpaceX részvényeket eladni, és ezelőtt még a jövő héten nagy valószínűséggel Google, Alphabet is bejelentette, hogy 85 milliárd tőkeemelést akar hozni a tőzsdétől el, tehát azt jelenti, hogy olyan durván 150-160 milliárd dollár nagyságrendű likviditást kell a jövő héten a tőzsde valahova elhelyezzen. Erre vevő kell, erre likviditás kell, és ezt még meglátjuk, hogy ez fog-e sikerülni, de valójában a mesterséges intelligencia hype körül a sztorik az elemzők oldaláról elkezdtek menni a túlzás irányába.
1: Na most azért a SpaceX ebből kiesik, nem? Hát ugye nem az AI-jal bótol, hanem űrtechnológia, hát az... viszont űrtechnológia és nyersanyag.
2: Hát az érdekes az, hogy ugye SpaceX-en belül ott van az XAI, mert Elon Musk hamar-hamar az ő mesterséges intelligencia vállalatát, mivel nem volt annyira sikeres, mint OpenAI és Anthropic, beolvasztotta SpaceX-be, és inkább a Space Story az, amivel próbálja kvázi most görgetni tovább a remény sztorit előre. És az egész azért is érdekes, mert amire sokan nem figyelnek még, Amerikában 2016-ban a könyvelés oldaláról a transzparencia elvvel egy könnyítést vezettek be, ami konkrétan azt jelentette, hogy ha valaki egy részesedést mint vállalat bevásárol, és ez a részesedés, ez a befektetés növekszik, akkor a nem realizált nyereséget a vállalat mint nyereséget elkönyvelheti. Na most ez miért érdekes aktuálisan? OpenAI-ba és Anthropic-ba nagyon sokan beszálltak, mint korai befektetők. És ezek a vállalatok még nincsenek a tőzsdén, de hónapról hónapra azt látjuk, hogy növekednek a tőzsde előtti értékei ezeknek a vállalatoknak. Ami azt jelenti konkrétan, hogy aki beszállt, az már most nyereséget mutathat ki. És a nagy hyperscalereknek a nyereségeit, ha megnézzük az utolsó jelentések, akkor 49% és 55% között a gigantikus nyereségek nem a saját üzleti modellekből jöttek létre, hanem ebből az elkönyvelt nyereségből jöttek létre, amit ők konkrétan OpenAI-ból és Anthropic-ból vezetnek a saját könyveikbe. Tehát nem realizált nyereségeket mutatnak ki, ami persze, hogy oda vezet, hogy a tőzsde ezt ünnepli, és tolja felfele az árfolyamokat.
1: És nem lesz ott egy nagy ilyen szempontból, hogy mondjam, kevesebb vagy kisebb áremelkedés, mint amire számítanak pont emiatt, hogy már gyakorlatilag aki észnél volt, már időben beszállt?
2: Na ja, hát az érdekes az, hogy ez a könyvhittés, ugye ez 2016-ban történt meg, és ez lassan szivárgott be pont most ebbe a tőzsdére menetel előtti vállalati értékelésekbe. Csak adjunk egy példát. Microsoft beszállt elég korán OpenAI-ba, és odaadott neki, mit tudom, 10 milliárd dollárt, és az a feltétel volt, hogy OpenAI megrendelte a 10 milliárd dollárból számítási kapacitás Microsoftnál. Tehát a 10 milliárd dollár duplán lett a mérlegekben megjelentetve, egyszer mint investíció OpenAI-ba, és azután mint megrendelt forgalom Microsoftnál újra. Ez egy olyan forgalom, amit Microsoft nem tud leteljesíteni, ezért kell investálni kapacitás kiépítésbe. És egy ilyen körbefinanszírozási modell alakult ki, ez nem azt jelenti, hogy hónap billenni fog, de azért érdemes nagyon kritikusan oda nézni a befektetőknek, hogy milyen számokat jelentenek, és ebből a szempontból nézve ez a bizonytalanság a héten, mert Broadcom azt jelentette, hogy hát a nyereségek nem fognak úgy tovább szárnyalni, mint amit tőle a piac elvár, ez egy ilyen első jelek, lehet, hogy egy szelecske abba az irányba, ami akár meg tud erősödni, tehát érdemes a következő negyedéves jelentéseknél nagyon kritikusan figyelni ezeket a számokat, hogy honnan is jönnek a nyereségei a vállalatoknak, és mennyi jövő van már beárazva.
1: Izgalmas lesz, hát és jövő hét péntek meg külön, de hát az még odébb van, az egy hét múlva.
2: Abszolút.
1: Nagyon szépen köszönöm, János Zsolt, független pénzpiaci szakértőt hallották itt a Trend FM-en. Zenével megyünk tovább, majd közlekedési információk jönnek, 8:30-kor pedig friss hírek itt a Trend FM-en, a 94.2-n.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
2: Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. További információért kérjük forduljon az Autó Wallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
3: Dolgozol, fáradozol, tervezel, egészségesen ez természetes. Az egészségbiztosítás azonban a betegségben is segít rajtad. Időpontot ad, megszervezi, fizeti az ellátásodat, hogy te csak a gyógyulásoddal törődhess. Tudj meg mindent az egészségbiztosításról a Magyar Biztosítók Szövetségének honlapján. mabiz.hu/jövőtervezés. Egészségedre!
0: Reklámot hallottak! A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: Jó reggelt kívánok! A fővárosban balesetben sérült gépjárműveket kell kerülgetni a Pesti alsórakpart 5-ös téri felhajtóján, a villamos átjárónál. Baleset miatt lassulást tapasztalhatnak az M0-áson is a Megyeri híd felé az M3-as autópálya után, jelzi az Útinform. Lassú az előrejutás a 10-es főút bevezető szakaszán, illetve a 11-es főúton is a Pünköstfürdő utca előtt, valamint erős a forgalom a Szél-Kálmán tér környékén. Egyirányosítják a hétvégére a Mester utcát befelé a Haller utcától veszélyelhárítás miatt. Az érintett szakaszon időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani, illetve tilos megállni. Holnaptól hétvégenként az 51A villamos helyett pótlóbusszal utazhatnak, a 2B villamos pedig a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között nem közlekedik. A sűrűbben induló 2-es és 23-as villamos, illetve a 223E, a 224-es és a 224E autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Varga Hetele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
5: Pontban 8:30, a mikrofonok mögött Kovács Gergő és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Csak az Egyesült Államok és Kína tudja eltávolítani az iráni uránkészletet, ezt az amerikai elnök közölte tegnap.
6: A tavaly nyári légicsapások gyakorlatilag betemették a hegybe süllyesztett föld alatti tárolóhelységeket, ahonnan nagyon nehéz lesz kiásni a nukleáris anyagot. Donald Trump arról is beszélt, hogy amennyiben eredményre vezetnek a tárgyalások Iránnal, akár személyesen is találkozna az állam legfelső vezetőjével.
5: 5 évvel nőtt a használt autó behozatal idén az első 5 hónapban.
6: Az új autók regisztrációjánál nagyobb, fele akkora növekedés látni. Májusban 12.282 importált használt autó kapott magyar rendszámot, ami 17,6%-os éves növekedést, viszont 3,4%-os havi csökkenést mutat. Az első 5 hónapban 61.000-nél is több használt személyautót regisztráltak, 18,6%-kal többet, mint egy évvel korábban. A szakértők szerint az erős forint hosszabb távon is magasan tarthatja a behozatalt.
5: A kiskereskedelmi forgalom áprilisban az előző év azonos időszakát 3,6%-kal haladta meg, de az előző hónaphoz képest 1,2%-os visszaesés volt tapasztalható.
6: Csak az üzemanyag fogyasztás ugrott meg jelentős mértékben a védett árak miatt. Az Országos Kereskedelmi Szövetség úgy látja, hogy az infláció gerjesztő kiskereskedelmi adó kivezetése mellett indokolt lenne az árréstop kivezetése is. Kozák Tamást, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkárát hallják.
7: tekintettel arra, hogy most kifejezetten kedvezőek az inflációs adatok, az ár és top kivezetését kezdeményezi a szövetség. Minél hamarabb és azonnali egy lépésben történő kivezetése tűnik most célszerűnek, figyelembe véve a kedvező inflációs adatokat.
0: Tőzsde hírek.
5: A Budapesti Értéktőzsde Indexe a BUX 0,8%-os mínuszban 133.591 ponton zárt tegnap. A forgalom közelítette a 20 milliárd forintot, a vezető részvények pedig nem teljesítettek túl jól.
6: A MOL 1,8%-kal 3.916 forintra, az OTP 1%-kal 40.700 forintra, a Magyar Telekom 1,3%-kal 2.662 forintra, a Richter pedig 1%-kal 11.880 forintra csökkent.
5: Ezzel szemben Európában jó volt a hangulat.
6: A londoni FTSE 0,3%, a frankfurti DAX 0,5%, a francia CAC40 pedig 1,2%-kal erősödött. Milánóban 0,3%-os, Madridban 0,5%-os erősödéssel zárult a kereskedés.
5: A tengeren túlon ugyanakkor vegyesen zártak a főbb indexek.
6: A Dow Jones 1,7%-kal nőtt, az S&P 500-os mutató 0,4%-kal lett magasabb, a Nasdaq kompozit pedig enyhe 0,1%-kal csökkent.
5: Nézzük, mi a helyzet Ázsiában. Nos, ott többnyire ott is mínuszokat látunk. Japán például 1,3%-os mínuszban zárta a kereskedést. Hongkong 1,2%-kal van lejjebb. A Shanghai Composite 0,4%-os mínuszban nem sokkal zárás előtt. Az indiai tőzsde most pluszban 0,2%-kal és egyedül a régióban. A dél-koreai mutató 5%-os mínuszban zárt, ha minden igaz. Szingapúr pedig 0,3%-kal van lejjebb, még ott odébb van az árás.
0: Az árfolyam info támogatója az Akcenta, a vállalkozások devizapiaci partnere.
5: Tovább erősödik a forint, az euróval szemben például 353 forint 80 filléren áll. Egy dollárért 304 forint 60 fillért kell adni, egy svájci frankért 386 forint 10 fillért kérnek. Az olajárak most ellentétesen mozognak, nagyon enyhe mínuszban az észak-amerikai könnyűolaja VTI jegyzésára, és nagyon enyhe pluszban a Brenté. A számok szintjén a VTI beesett 93 dollár alá, 92 dollár 80 centhez közelít, és a Brent is lejjebb jött, 95 dollár 20 centen áll, annak ellenére, hogy egy pici emelkedést látunk. Az arany 0,8%-kal olcsóbb, egy unciáért 4470 dollárt kérnek. A többi fémára is gyengül, a palládium 2% fölötti mínuszban, a platina 1,4-del, az ezüst 2,4%-kal olcsóbb, a rész pedig majd 1,9-del. A mezőgazdasági termelő árak a rizs kivételével mind mínuszban, mondjuk a rizs is egy hajszál hiány emelkedik, a gyapot 1,1%-kal, a kukorica 0,5%-kal kerül kevesebbe. És nézzük, mi a helyzet a holland tőzsdézett gáz árfolyamával. Nos, az 0,8% fölötti pluszban 49 euró 20 eurócent közelében áll július végi szállítással. Jóváhagyták az Európai Unió kábítószerkereskedelem elleni új cselekvési tervét.
6: Az intézkedések számos szereplőt fognak egybevonni az egészségügy, az igazságszolgáltatás, az oktatás és a bűnöldözés területéről. A terv felvázolja a következő 4 év feladatait. Hangsúlyt fektet a kövesd a pénzt elnevezésű megközelítésre, ami a nemzetközi kikötőkkel, valamint a postai és csomagküldő szolgáltatókkal erősít meg együttműködést. Javítja a technológiai vállalatok fellépését az online kábítószer terjesztés ellen, valamint a bűnüldöző, vám és igazságügyi hatóságok közötti információcserét.
0: Időjárás jelentés.
6: A Dunántúlon erősen felhős idő lesz, a Dunától keletre napos időre van kilátás. Néhány helyen rövid ideig tartó eső is előfordulhat. A Dunántúlon nagy területen megélénkül a szél. A csúcshőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Azonban a felhősebb északnyugati tájakon ennél több fokkal hűvösebb lehet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
5: Egy kis zene, és utána visszanyúlunk egy pillanatra a Bajnokok Ligája döntőjéhez, hiszen a Paris Saint-Germain egyébként a New York Palace Hotelban szállt, beszéltünk az igazgatóval.

0: Reggeli Monitor.
1: 8 óra 40 perc, már évtizedek óta Budapest egyik legikonikusabb turisztikai helyszíne, a New York Palace Hotel. Nem véletlenül. A magyar főváros egyik 5 csillagos szállodájáról van szó, amely építészeti szempontból is kiemelkedő színvonalú. Május végén a Paris Saint-Germain labdarúgó csapata és teljes tábja is itt szállt meg. A Bajnokok Ligája döntő végül diadalmaskodó és sorrendben másodszor győztes csapat véletlenül még több turistát vonz majd a magyar fővárosba. Fazekas Tamással, az Antal New York Palace Budapest Hotel igazgatójával, Érszfalvi András beszélgetett arról, hogy az elmúlt 25 évet hogyan koronázta meg a PSG vendégüllátása.
2: Franciák örültek, itt is írtak, mert a stadionba írták, hogy köszönjük Budapest, rendesen elégedettek voltak, boldogok voltak?
3: Ja, igen, hogy mondjam, ez egy külön öröm, hogy tényleg megnyerik a mérkőzést, amit utána egy nagy gála vacsorával, partival meg is ünnepeltek. Velük azzal kapcsolatban azt kell elmondanom, hogy ugye nem sok idő volt az egész szervezésre, már május 10-e környékén derül ki, hogy egyáltalán kikerül be a bajnok ugye a döntőbe. És akkor onnantól kezdve volt tulajdonképpen egy két és fél hét, hogy mindent előkészíteni, de meg kell mondjam, hogy írtózatosan profik.
2: De az egyértelmű volt, hogyha ők kerülnek be, akkor ide jönnek, az legalább rendben volt. Ez sem volt, hát ez csak egy verseny van, igen, gondolom.
3: Igen, pontosan. Tehát nem volt egyértelmű, hát akkor az előző selejtező után ide jöttek, és akkor megnéztek egy pár szállodát, és akkor azt mondták, hogy ez nekik nagyon tetszik, meg a körülmények, és akkor mindent két hét alatt meg kell szervezni.
2: Hát csak ennyi szobát hirtelen biztosítani kell tudni valamilyen módon.
3: Igen, az UEFA-nak volt egy bizonyos kontingense, amit aztán felhasználtak, de azon kívül is ugye még felhasználtak. Tehát nagyon, nagyon profik voltak, pontosan ők is tudták, hogy mit szeretnének, mi is pontosan, hogy ezt meg tudjuk csinálni. Az egyik legnehezebb kérdés a biztonsági feltételek megteremtése és biztosítása. Tehát ugye rendőrség, belső
2: személyzet,
3: stb.
2: Mert rajongók jobbra-balra.
3: Rajongók, ugye nyugalmat kellett biztosítani, az étkezések lebonyolítása, ugye, tehát minden, hogy mit, hogy pontosan.
2: Jó, de ez megint egy skalp. Azért ugye szállnám, ugye?
3: Hát ez szerintem ez az egyik...
2: Nekik is?
3: Igen. Szerintem a szállodai munkának az egyik csúcspontja egyébként egy ilyet.
2: Ez lett az utolsó egyébként, hogy volt-e szabad szobodát, akkor volt egy kontingens, akkor így már értem, hogy az év eleje, az hogy sikerült? Vagy mennyire látunk előre?
3: Hát az idei év az egy elég kihívásokkal teli, ugye februárban elkezdődött a távol-keleti konfliktus, ami számunkra azért volt az egyik legkritikusabb, mert reptereket zártak le. Tehát ugye egy olyan reptereket, ahonnan Budapestre napi akár több repülőgép is repült. Úgyhogy ez azért ez érezhető volt március-április hónapban is. Májustól szerencsére visszaálltak több repülővel, és ha jól tudom, akkor júniustól normális korábbira. Ugyanakkor az európaiak se tudtak menni mondjuk a távol-keletre, vagy közel-keletre, akik meg többet töltöttek itt. Tehát úgy summa-summarum azt mondani, hogy sajnos egy kisebb visszaesés érezhető volt, nem vészes, nem tragikus. A jövőre nézve pedig most, hogy remélhetőleg ugye legalábbis a légi forgalom visszaállt, mi nagyon pozitívan tekintünk az év második felére.
2: Tehát lehet ez egy jó szezon.
3: Igen, biztos vagyok.
2: A 25 úgy év érzem. Után.
3: A 25 év után így van.
1: Az Antal New York Palace Budapest Hotel igazgatóját, Fazekas Tamást hallották itt az elmúlt percben. Zenélünk, azután érdekességek is, kultúra, majd közlekedés, 9 órakor pedig friss hírek, és nyitjuk a tőzsdét, tartsanak velünk itt a 94.2-n.

0: Reggeli Monitor.
1: Halottnak nyilvánította a több mint egy évtizede a Mars körül keringő Maven űrszondát a NASA, miután már 6 hónapja nem tudták felvenni vele a kapcsolatot. A misszió hivatalosan is véget ért. A Maven küldetés vezető tudósa elmondta, hogy a tudós csoport nagyon letört a Maven elvesztése miatt, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy hihetetlenül büszkék az elmúlt évtizedben elért eredményeikre. Az űrszonda a marsi légkör és evolúciójának megismerésében is fontos szerepet játszott. A 2013-ban felbocsátott Maven december elején hallgatott el. Az adatok azt mutatták, hogy gyors forgásba kezdett, ami megzavarta a pályáját és lemerítette az akkumulátorait. Az űrszondát nem lehet életre kelteni. Várhatóan még 50-100 évig kering, majd a Marsba csapódik. A bolygó körül keringő többi űreszközre nem jelent veszélyt. A Maven fő feladata a marsi légkör és időjárás tanulmányozása volt, emellett segített a NASA marsjárói által gyűjtött információk továbbításában.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: Kultúra reggelire, mert nem csak a gazdaságról szólunk.
1: Jövő héten rendezik a 97. ünnepi könyvhetet Budapesten. Az eseményen több mint 200 stand, 500 frissen megjelent kötet és több száz program várja a látogatókat. A rendezvény jövő hét csütörtöktől vasárnapig tart a Vörösmarty és a Vigadó téren, valamint a Dunakorzó területén. Ez lesz az első olyan alkalom, amelyet állami támogatás nélkül hoztak össze, a nehézségek ellenére azonban a hazai könyvszakma talpon van. A könyvhetet a tavaly Booker-díjjal elismert magyar származású angol író David Szalai nyitja meg. Egy öttagú szakmai zsűri idén is kiválasztotta a tavalyi év legszínvonalasabb magyar könyveit. A Szép Magyar Könyv szép irodalmi kategóriájában a Stockholmi Beszéd című kötet lett a legjobb. Ez a könyv tartalmazza Krasznahorkai László beszédét is.

0: legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: Jó reggelt kívánok! Megszűnt a forgalmi akadály a fővárosban, a pesti alsó rakparton, az Eötvös téri villamos átjárónál. Viszont baleset miatt változatlanul korlátozásra kell számítani a Megyeri út külső szakaszán, az Óceánárok utcánál. Baleset miatt torlódásra kell számítani az M0-áson is a Megyeri híd felé az M3-as csomópont után, tudtuk meg az Útinform-tól. Akadozó az előrejutás változatlanul a 10-es főúton Solymártól befelé az Ürömi körforgalomig, és tovább a Bécsi úton, a 11-es főút bevezető szakaszán a Budakalászi körforgalom és a Pünkösdfürdő utca között, a Budaörsi úton a Sasadi úttól befelé és a Szélkálmán tér környékén is. Szintén csak lassan járható a budai alsó rakpart, a Rákóczi hídtól északra és a Margit hídtól déli irányban a Döbrentei térig, a pesti alsó rakpart pedig a Szent István parktól a Lánchídig. Telítettek a sávok a Kerepesi úton befelé a Fogarasi út előtt, a Váci úton befelé a Megyeri út előtt, a Tököli úton befelé a Baross tér előtt, és tovább a Rákóczi úton is a Blaha Lujza térig. Varga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
3: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: A Jet Cruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu.
5: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak.
6: 2026. június 5-én pénteken pontban 9 órakor a mikrofonok mögött Kovács Gergő és M. Szűcs Péter, jövünk a hírekkel.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Saját pártársai fordultak szembe az amerikai elnökkel, erről számolt be a CNN.
7: Több mint egy tucat republikánus képviselő a demokratákkal együtt több milliárd dollárnyi támogatást szavazott meg Ukrajnának. Ez Donald Trump második elnöki ciklusának első jelentős Ukrajnát támogató intézkedése. A javaslat szigorú szankciók bevezetését szorgalmazta Oroszország ellen. A törvénycsomag 500%-os vámot vett ki minden orosz importárura, továbbá megtiltja az orosz nyersolaj behozatalát az amerikai piacra. A javaslat katonailag is támogatja Ukrajnát egy 8 milliárd dollár értékű fegyvereladási programmal.
6: Újabb diplomáciai adókapok indult el Moszkva és Kijev között, miután az ukrán elnök nyílt levélben közvetlen béketárgyalásokat javasolt.
7: Volodymyr Zelenszkij egy harmadik ország.

0: 1,1%-kal csökkent a mutató, ugyanakkor éves szinten 9,1%-kal bővült. A feldolgozóipari alágak többségében csökkent a termelés volumene tavaly áprilishoz képest. A legnagyobb súlyú alágak közül a járműgyártás, illetve a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása bővült.
1: Ötödében nőtt ugyanakkor a használt autó behozatal az első 5 hónapban.
0: Az új autók regisztrációjánál nagyobb, fele akkora növekedés látni. Májusban 12.282 import használt autót kapott magyar rendszámot, ami 17,6%-os éves növekedést, viszont 3,4%-os havi csökkenést mutat. Az első 5 hónapban 61.000-nél is több használt személyautót regisztráltak, 18,6%-kal többet, mint egy évvel korábban. A szakértők szerint az erősödő forint hosszabb távon is magasan tarthatja a behozatalt.
1: Nem állt le július 1-ével a vendégmunkások behozatala, mely így időt hagy a gazdasági szereplőknek a felkészülésre, valamint a szakmai egyeztetésekre.
0: A Jobtain HR szolgáltató két okból is üdvözölte a döntést. Egyrészt már megvannak a cégek éves tervei, amely beruházásokat is érinthet, vagyis ezek működése biztosított. Másrészt ez azt jelzi, hogy a kormány kellő időt akar hagyni a megfontolt szakmai döntéseknek. A cég HR vezetője szerint több megoldás is elképzelhető a tiltás helyett. Sinka Juditot hallják.
2: A legfontosabb ebben az egészben, hogy ez egy kiszámítható és átlátható környezetet teremtsen. Egy biztos, hogy amennyiben tovább akarják a kormány részéről ezt a szabályozást szigorítani, hogy így mondjam, akkor elképzelhető az, hogy ágazati szinten akár hoznak például kvótákat azokban az ágazatokban, ahol komolyabb a munkaerő hiány, ott mondjuk egy kicsit megengedőbb lesz ez a szabályozás, akár a munkakörök betöltését illetően, ahol pedig ugye bizonyítottan találnak megfelelő számú magyar munkavállalót, ott pedig mondjuk lejjebb veszik ezt a kvótát. Ezt el lehet így képzelni.
3: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
1: Nos, a BUX 100,2%-os pluszban 133.809 ponton a mutató. A forgalom nemrég lépte át a 100 millió forintot. A vezető papírok közül az OTP és a Richter pluszban kezdett. Az OTP 0,3%-kal 40.810 forintra drágult, a Richter pedig 0,2%-kal 11.900 forintra. A MOL közben 0,1% fölötti pluszban 3.922 forinton, a Telekom is 0,3%-kal 2.670 forintra tudott emelkedni. A Forage pedig tegnapi záróértékén 2.220 forinton nyitott. És nézzük, mi volt a helyzet Ázsiában. Ugye ott komoly mínuszokat láttunk, elsősorban a chip gyártó országokban, így Japán, illetve Dél-Korea, ami leginkább érintett ebben, hiszen ez legalábbis a CNBC elemzés szerint összefüggött a Broadcom jelentésével, amit tegnap jelent meg. Jó számokat produkált, de középtávon, hosszabb távon az AI-ja kapcsolatban azért voltak megjegyzéseik. Nos, ez húzta le ezeket az árfolyamokat. Japán 1,3%-os mínuszban zárt, Hongkong 1,2%-ban lejjebb, nem sokkal zárás előtt, Shanghai 4,1%-os mínuszban fejezhette be a napot, India 2,1%-os pluszban, a dél-koreai mutató 5%-os mélyrepülésben zárt, Szingapúr pedig 3,1%-os mínuszban.
3: Az árfolyaminfó támogatója az Akcenta, a vállalkozások devizapiaci partnere.
1: A forint ugyanakkor erősödéssel kezdte a napot, 353 forint 80 fillért kérnek egy euróért a bankközi devizapiacon. Egy dollárért 304 forint 40 fillért kell adni, egy svájci frankért 386 forint 30 fillért kérnek. Az olajárakban különösebb mozgás nincs, ugye mínuszban az észak-amerikai könnyűolaj a VT jegyzésára 0,2% fölötti esésben 92 dollár 80 centen, szóval nem jelentős. A Brent meg egy nagyon pici drágult, ez azt jelenti, hogy 95 dollár 10 centen áll. Az arany árfolyama 0,6%-os mínuszban 4478 dollárt ér egy uncia arany. A többiek ára is esett, a palladium 1,1-del, a platina 7-del, az ezüst és a rész viszont 1,7%-kal ment lejjebb. A mezőgazdasági termelői árak közül a gyapot 1,4%-os mínuszban, a kukorica 0,5%-kal kerül kevesebbe, a szója és a búza nagyon enyhe mínuszban, a rizs pedig nagyon enyhe pluszban, de hát igazából nincs is nagy forgalom abban. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama 0,8%-os plusz mutat, és 40,

0: 49 euró, nem 6%-os plusz mutat, és 49 eurónál július végi szállítással. Az indiai jegybank változatlanul 5,25%-on hagyta az alapkamatot.
1: A globális energiaárak emelkedése gyengítette a rúpiát, és az infláció felgyorsulását is magával hozza. A jegybank 5,1%-ra emelte az inflációs előrejelzéseket, és 6,6%-ra mérsékelte a gazdaság növekedésére vonatkozó kilátásokat. A valuta megerősítése érdekében Narendra Modi miniszterelnök a múlt hónapban arra kérte a polgárokat, hogy függesszék fel az aranyvásárlást, takarékoskodjanak az üzemanyaggal, és kerüljék a külföldi utazásokat.
0: Nagyjából 4 millió vállalkozást érhet át a kataadózásra jövőre, így kalkulál a GKI Gazdaságkutató ZRT.
1: A tervek szerint ez a forma továbbra is egyszerű és alacsony adminisztrációs terhet jelentene a mikrovállalkozásoknak. A katát fénykorában mintegy 440 ezeren választották, ami éves szinten mintegy 200 milliárd forint bevételt hozott a költségvetésnek. A szigorítás után 145 ezerre csökkent a számuk, 35 ezer vállalkozás pedig megszűnt. A GKI szerint az új szabályozás sikerét alapvetően a még nem ismert részletszabályok határozzák majd meg. Különösen fontos lesz a havi tételes adó összege, a bevételi korlát, valamint az, hogy milyen szabályok vonatkoznak az egyetlen megbízótól származó bevételek arányára.
0: Magyar Péter Budapesten fogadta tegnap Mihály Martin ír miniszterelnököt.
1: A tárgyalások egyik fő témája a július 1-én kezdődő ír uniós elnökség volt. A magyar kormányfő szerint Írország segíthet abban, hogy Magyarország teljesítse az uniós források lehívásához szükséges feltételeket. Magyar Péter az ír kormány támogatását kérte a Magyarországgal szembeni 7-es cikkely szerinti eljárás lezárásához is.
2: Számítunk majd az elnökség segítségére a Magyarország ellen indított 7-es cikkelyes eljárás lezárásában is. Ugye jó pár évvel ezelőtt az Európai Parlament indította Magyarországgal szemben ezt a 7-es cikkelyes eljárást az alapvető jogok megsértése miatt. Régóta húzódik a tanács, se kiköpni, se lenyelni nem tudta ezt az eljárást, viszont mi most készek vagyunk mindent megtenni azért, hogy ez az eljárás lezáruljon. A júniusi Európai Tanács ülésen nekem lesz egy külön tárgyalásom Roberto Metsolával, az Európai Parlament elnökével, és egyeztetjük azt, hogy milyen úton, módon tudjuk a lehető leggyorsabban ezt lezárni. Ehhez elsősorban az kell, hogy az Európai Parlament visszavonja ezt a keresetét, az eljárás kezdeményező határozatát, és utána ezt a tanácsnak is le kell zárni ezt az eljárást.
0: Teljesen megújulhat majd a nyugati téri aluljáró.
1: Karácsony Gergely főpolgármester szerint a város ezzel egy régi elmaradást törleszt, mert a nyugati tér 45 éve nem esett át érdemi felújításon. A fejlesztés a Pesti Fonódó villamos projekt része, amely összekötni a Lehel teret a Deák Ferenc térrel. A tervek szerint korszerűsítenék az aluljáró utasforgalmi tereit, világítását, gépészeti és utastájékoztatási rendszereit. Akadálymentes nyilvános mosdót is terveznek, és a kapcsolódó közmű infrastruktúra is megújulhat.
3: Időjárás jelentés.
1: A Dunántúlon erősen felhős idő lesz, a Dunától keletre napos időre van kilátás. Néhány helyen rövid ideig tartó eső is előfordulhat. A Dunántúlon nagy területen megélénkül a szél. A csúcshőmérséklet 24 és 29 fok között alakul, azonban a felhősebb északnyugati tájakon ennél több fokkal hűvösebb lehet.
3: Sporthírek a 94.2.
0: A Carolina Hurricanes hosszabbítás után 4-3-ra legyőzte a vendég Vegas Golden Knights csapatát az észak-amerikai profi jégkorongliga Stanley Kupa döntőjének második meccsén. Így az egy most az állás, egyenlített a csapat, ugye 4 győzelemig tart a párharc. És ha már jégkorong, nemrég zárult az A-csoportos jégkorong VB, Magyarország bent maradt másodszor, nagy eredmény, és kiderült a jövő évi ellenfél lista, azt mondjuk annyira nem vidám, ugyanis a mieink csoportjában lesz Kanada, Egyesült Államok, Csehország, Szlovákia, Dánia, Norvégia, illetve a most feljutó Kazasztán. A jövő héten kezdődő foci VB-re készülve sok csapat barátságos meccset tartott az elmúlt és tart a következő napokban is. A tegnapi napon Spanyolország-Irak 1-1-et játszott, Franciaország 1-2-re kikapott Elefántcsontparttól, de játszott Irán Malival, ott az irániak 2-0-ra győztek, Svédország pedig Görögország játszott egy 2-2-es döntetlent.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Egy kis zene, utána elemzővel nyitjuk a tőzsdét.

0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten. Mi újság a kötvénypiacon? Árfolyam mozgató adatok, hírek, érdekességek. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem.
1: A telefonban nem meglepő módon Regős Gábor, a Gránit alapkezelő vezető közgazdász. A szervusz Gábor, jó reggelt! Hát egy enyhe pluszban kezdett a BUX idehaza Budapesten. Eltelt negyed óra. Változott-e bármi, egyáltalán mi a helyzet most? És különös tekintettel egy kicsit azért két mondatot váltatnánk arról, hogy azért Ázsiában érdekes volt a felvezetés az európai nyitáshoz.
2: Szervusz, jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat. Jelen pillanatban 0,25%-os pluszban van a BUX. Hát ez egy kicsit gyengébb, mint amit ilyen 10-15 perccel ezelőtt láttam, akkor azért ennek a duplája volt még a növekedés. Viszont, hogyha Nyugat-Európára ránézek, akkor ezzel azért a legerősebbek, vagy hát jó, nem néztem meg az összes tőzsdét, de az erősebbek között vagyunk. A spanyol tőzsde közelít minket a nagyobb tőzsdék közül 0,21%-os plusszal, a franciák stagnálnak, az olaszoknál 22 bázispont, a briteknél 26 bázispont, a németeknél pedig 68 bázispont a csökkenés mértéke. Hogyha az ázsiai tőzsdéket akarok valamit mondani, akkor azért az látszik, hogy egy ilyen 1% körüli mínuszban zártak az ázsi távol-keleti tőzsdék, kivéve a dél-koreait, ahol egy 5%-os csökkenés volt. Alapvetően a technológiai szektor volt az, ami lefelé húzta az ázsiai tőzsdéket. Meglátjuk, hogy ez begyűrűzik-e, hát azért Magyarországon a tőzsdén nem biztos, hogy a technológiai szektor a legerősebb.
1: Nézzük a hazai nagypapírokat, azok hogyan teljesítenek?
2: A hazai nagypapírok közül a nagyon nagy mozgásokat még nem látok, az OTP és a Richter van pluszban, a Telekom és a MOL kicsike mínuszban.
1: Mire számítunk ma, a továbbiakban?
2: Ugye, ma volt egy ipari termelési adat reggel, az a várakozásaimnál jobb lett. Ugye ez azt mutatta, hogy havi szinten 1,1%-kal csökkent a termelés, éves szinten viszont 0,9%-kal bővült. Tehát ugye ez a havi csökkenés az elsőre nem olyan nagyon nagy szám, de ugye az előző havi bázis az nagyon erős volt. Ezen kívül ugye este lesz egy hitelminősítésünk, a Fitch fog ítéletet mondani a magyar gazdaságról. Ez után van, tehát ennek nagyon nagy hatása erre a hétre már nem lesz. De egyébként itt is azért arra számítok, hogy változatlan lesz a kilátás, változatlan lesz minden. Hát ezen kívül, ami érdekes lehet, a szokásosan az iráni háború. Itt ugye a Hezbollah részéről érkezett egy olyan hír, hogy elutasították az Izrael tűzszüneti ajánlatát, tehát ez nem annyira jó hír. Illetve hát, hogy a kormányüléssel kapcsolatos bejelentések lesznek, elmondják, hogy mi történt, miről döntöttek. Itt van leginkább talán a piacmozgatók.
1: A forint viszont továbbra is erősödik, most reggel is ezt kezdte, igaz, nem nagy mértékben, de rendületlenül áll.
2: Így van, a jelen pillanatban járás az 353,8 forint. Hát nem is most volt a legnagyobb mozgás, tegnap volt talán egy nagyobb erősödés. Ha megnézzük, akkor ez a tegnapi erősödés ez leginkább az euró-dollár árfolyamhoz kapcsolódott. Ezt vettük ugye le. Azért ez az erős forint, ez a monetáris politika szempontjából lesz izgalmas. A jövő héten lesz LKB kamatdöntés, ott azért a piac azt várja, hogy az LKB emelni fog. Meglátjuk, hogy tényleg emele, ugye nem biztos, hogy ez most még szükséges, vagy hát az európai gazdaságnak biztos, hogy nem tenne jót. És meglátjuk, hogy ez milyen mozgást szeret hagy, vagy nem hagy az MNB-nek egy júniusi kamatcsökkentésre. Azért nyilván egy ilyen erős forint mellett nem kizárható egy kamatcsökkentés.
1: Nagyon szépen köszönöm. Az elmúlt percekben Regős Gábort, a Gránit alapkezelő vezető közgazdászát hallották. Zenélünk, majd egy kis érdekesség, utána pedig 9:30-kor rövid hírekkel folytatjuk itt a 94.2 a Trend FM-en a reggeli monitorban.
0: Mi újság a kötvénypiacon? Árfolyam mozgató adatok, hírek, érdekességek. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem.

0: Reggeli Monitor.
1: Kitiltotta a FIFA a műanyag palackokat a stadionokból a nyári világbajnokságon. A jövő hét csütörtökön rajtoló tornán a szurkolók biztonsági okokból nem vihetik be magukkal az újrahasznosítható palackokat. Ugyanez vonatkozik az üvegpalackokra, poharakra, kulacsokra és egyéb tartályokra. A világszervezet attól tart, hogy az eldobált tárgyak sérüléseket okozhatnak a nézőknek vagy a játékosoknak. Korábbi elképzelések szerint az üres, átlátszó műanyag palackokat még engedélyezték volna a lelátókon. Egyelőre nem tudni, hogy a közönség miként juthat vízhez a meccsek közben a tribünökön, ami már csak azért is lényeges, mert bizonyos helyszíneken komoly hőségre lehet számítani. A 48 csapatos VB-nek az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó ad otthont. A nyitó mérkőzést csak úgy, mint 2010-ben, úgy idén is Dél-Afrika és az ezúttal házigazda Mexikó játsza.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: A Reggeli Monitor jogi partnere a Legitimo jogvédelem. Legitimo. Az igazság ne legyen pénz vagy szerencse kérdése.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
3: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
2: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
2: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
3: www.citytaxi.hu.
4: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
5: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
6: Pontban 9:30, a mikrofonok mögött Kovács Gergő és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Szeptember végéig eltűnhetnek az óriás plakátok és a nagy felületű reklámeszközök a közterületekről.
7: A Tiszapárt javaslata szerint a jövőben közterületen csak korlátozott méretű, legfeljebb 15 négyzetméteres reklámfelületek helyezhetőek el. A homlokzatokat borító nagy reklámhálók és gigaplakátok így megszűnnének. A tervezet emellett szigorítaná a politikai reklámok tartalmát is. Tiltaná azokat a hirdetéseket, amelyek gyűlöletkeltésre alkalmasak, sértik az emberi méltóságot, vagy megtévesztő módon jelenítenek meg személyeket. A szabályok a kiskorúakra káros tartalmak politikai reklámokban való megjelenítését is tiltják.
6: Még mindig árulja a Magyar Labdarúgó Szövetség a Magyar Labdarúgó Bajnokságok közvetítési jogait. Ugyanakkor egyelőre senki nem akarja kifizetni, amint egy 10 milliárd forintot.
7: A rádiónk által megkérdezett sportközgazdás szerint sportportfólióba kell gondolkodni, és azoknak a csatornáknak érdemes többet ajánlani, akiknél már van kiépített futballkínálat. Dénes Ferenc szerint a probléma az, hogy hiányzik a márka és a standard nézettség a magyar topfutballból. A televíziós piacon pedig óriási túlkínálat van.
8: Egy ilyen sakjátszma folyik a háttérbe szerintem. Ha elindul egy licit, és minden szereplőnek van a fejében egy szám, amit szerintem úgy gondol, hogy ki tudja termelni, hogyha nála vannak ezek a jogok is, nem csak feltétlenül csak az NBA-be kell gondolkodni, hanem egy portfólióban. Sportközvetítési portfólióban, hogy szűkítettem egy labdarúgó kínálati portfólióban, abban, hogy nyílik bele a magyar labdarúgás, a hivatásos labdarúgás. Szóval, hogyha elindul a licit, akkor majd meglátjuk, hogy merre tartanak, és egyáltalán nem zárom ki, hogy az indulóan esetleg maga magasabb, vagy jelentősen magasabb nyugdíjan kerülnek el majd a közvetítési díjak. Az, hogy 10 milliárd forint lenne a végösszeg, abban azért vannak kétségeim.
0: Tőzsdehírek.
6: A budapesti értéktőzsde indexe a BUX az eddigi pluszból mínuszba fordult, igaz csak pár ponttal, 0,1%-kal jött lejjebb, 133.472 ponton a mutató. A forgalom viszont átlépte az 1,1 milliárd forintot. A vezető papírok a Richter kivételével mind mínuszban, a Richter 2%-os pluszban 11.900 forinton, a MOL 4%-kal lett olcsóbb, 3.900 forinton áll, az OTP csak egy pár pillanattal kevesebb, 40.680 forint, a Telekom majd 0,5%-kal esett vissza, 2.650 forinton, és a sokat ütött Forage most 0,5%-os pluszban 2.230 forinton áll. Ázsiában jobbára mínuszokat láttunk. Japán 1,3, Hongkong 1,2%-os mínuszban, Hongkong még nyitva, a Shanghai Composite 4%-a jött lejjebb, India nyitva a kereskedés felén túl 2%-os pluszban, bár most beesett, mire kimondtam, pár ponttal lejjebb van, és az Dél-Korea Index az 5%-os mínuszban zárt, Szingapur 3%-kal van lejjebb. Európában a vezető indexek közül a londoni mutatói mínuszban, igaz, hogy nem olyan őrült mértékben, de azért az azt jelenti, mindjárt meg is mondom, pontosan 2%-kal van lejjebb, és hát a többi index sem különösebben hasít, a DAX index 0,5%-kal, Párizs pár ponttal, az olasz tőzsde 2%-os mínuszban, egyedül a spanyol, ami 2%-kal tudott eddig erősödni.
0: Az árfolyam info támogatója az Akcenta, a vállalkozások devizapiaci partnere.
6: A forint viszont erősödik, 353 forint 80 filléren áll az euróval szemben. Egy dollárért 304 forint 10 fillért kell adni, egy svájci frankért 386 forint 20 fillért kérnek. Az olajárak elindultak lefelé, picivel szemmel láthatóbb mértékben, mint eddig. Az észak-amerikai könnyűolaj a WTI 0,8%-kal 92 dollár 30 centen, a Brent 0,4%-kal 94 dollár 60 centen áll. Az aranyárfolyama már csak 0,3%-kal van lejjebb, ez az elindult fölfelé, 4.494 dollárt kérnek egy unciáért. A palládium 1,1, az ezüst másfél, a rész 2%-kal olcsóbb, a platina 0,5% fölötti mínuszban. A mezőgazdasági termelői árak közül a gyapot 1,6-del, a kukorica 0,7%-kal olcsóbb, a szója és a búza egy picit gyengült, a rizs pedig egy nagyon picit drágult. A holland tőzsdéjezett gáz árfolyama az lejjebb jött viszont, alig 2%-os pluszban, 48 euró 80 euró centen áll július végi szállítással. Megjelent egy sziget a Balatonban.
7: A tó vízszintje ma mindössze átlag 83 cm, ez nagyon kevés és jóval elmarad az ilyenkor megszokottól. Emiatt lehet az, hogy a déli part közelében, Balatonfenyvesnél ismét kirajzolódott az a homokos terület, ami más, hasonló száraz időszakokban is előfordult, és a helyiek Majom-szigetnek nevezték el. A számítások szerint 100-150 mm eső hiányzik a területről, de az sem segít, hogy gyakorlatilag nem folyik a víz a déli vízgyűjtőről a tóba. Bár az elmúlt napokban volt némi esőzés, annyira ki van száradva a talaj, hogy az egyből beszívta.
0: Időjárás jelentés.
7: A Dunántúlon erősen felhős idő lesz, a Dunától keletre napos időre van kilátás. Néhány helyen rövid ideig tartó eső is előfordulhat. A Dunántúlon nagy területen megélénkül a szél. A csúcshőmérséklet 24 és 29 fok között alakul, azonban a felhősebb északnyugati tájakon ennél több fokkal hűvösebb lehet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
6: 9 óra 36 perc, zenével megyünk tovább, utána az a téma, mi legyen a vendégmunkásokkal, már nyilván nem a Unióban a harmadik országból érkezőkkel, a hagyós tiltás se jó, meg a túlzott engedékenység sem, viszont az gazdaságnak szüksége van rájuk.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap 7:30-11. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Emszűcs Péter.
1: 9:40. Több ágazat működését is veszélyeztetni a vendégmunkások gyors kivonása, miközben a hazai munkaerőhiány továbbra is kihívást jelent. A munkaerő kölcsönzési és HR szektor szereplői szerint fontos volt, hogy a kormány június 1-től mégsem szigorította hirtelen a vendégmunkások behozatalát. A JobTrain HR szolgáltató HR vezetője szerint bár alacsony a külföldi dolgozók aránya, mégis kulcsszerepük van egyes ágazatokban, ezért az is elképzelhető, hogy ágazati szinten is hoznak majd kvótákat. Sinka Judit beszélt arról is, hogy a régóta betöltetlen pozíciók esetében is enyhébb szabályokat kellene alkalmazni. Kovács Gergő beszélgetett vele a részletekről.
2: Úgy tűnik, a kormány hátralépett 2-t, és hát június 1-jével még nem lépett életbe a vendégmunkások tilalma. Nem tudom, hogy megindultak-e az egyeztetések a szakmai szervezetekkel. Gondolom én, hogy igen, vagy ez is állhat a háttérben. Önöknek milyen javaslataik, illetve inkább elvárásaik vannak a kormány felé?
3: Ez valóban így van, hogy mindannyian itt ugye remegve vártuk, hogy mi fog történni, és hát mondhatnám azt, hogy örülünk neki, hogy nem jött ki egyelőre még ez a döntés. Két okból örülünk neki. Egyrészt nyilván azért, mert nagyon sok partnerünknél komoly fejfájást okozott volna, hogyha mondjuk egy ilyen huszárvágással ezt a rendszert leállították volna, hiszen azért ezeknek a cégeknek már megvannak az éves terveik, esetleg beruházás sokat is érinthetne, ugye, hogyha ha nem tudnak külföldi munkaerőt behozni. Másrésztről meg azért is örültünk neki, mert úgy gondoljuk, hogy a kormány felelősen szeretne dönteni ebben a fontos témában, és adnak kellő időt maguknak arra, hogy ténylegesen minden érintett felet, és nyilván az ő részükről ugye a szakmai grémiumot bevonják abba, hogy egy megfelelően megalapozott döntést tudjanak előkészíteni. Nyilván a mi részünkről is azt gondolom, ami nagyon fontos, hogy itt nem egyéni cégekként kell, hogy megjelenjünk mindenféle igényekkel a kormány irányában, hanem valóban szakmai érdekeket képviselő és összefogó szervezetekkel együtt. Ilyen lehet ugye akár a VOSZ-nak, a minősített HR szolgáltatók szekciója, vagy a Fülöp-szigeteki munkavállalók foglalkoztatásáért felelős szervezet, az ISZ. Ezeknek a szervezeteknek a grémiuma tulajdonképpen az, aminek a szárnyai alatt mind-mind munkaerő kölcsönöző cégek meg tudunk így jelenni és elmondani az érveinket a döntés ellen. A legfontosabb cél, én azt gondolom, hogy mind a kormány, mind a magyar gazdaság szereplői számára ugyanaz, a magyar munkavállalók érdekeinek a védelme, de emellett a gazdaság versenyképességének és a munkahelyek stabilitásának a megőrzése.
2: Hogyan lehet ezt korlátozni úgy, hogy a cégek, a gazdaság ne lássa kárát, mert hogy a hazai munkaerőtartalék meg nagyon korlátozott? Tehát meg kell-e tartani például ezt a pár tízezves kvótát, ami jelenleg van, vagy más szabályozás kell?
3: Mi úgy gondoljuk mindannyian, hogy a legfontosabb ebben az egészben, hogy ez egy kiszámítható és átlátható környezetet teremtsen, és egy olyan rendszert tartanánk megfelelőnek, ami továbbra is a magyar munkavállalók foglalkoztatását ösztönzi, ugyanakkor a másik oldalon meg lehetőséget teremt arra, hogy azokat a pozíciókat, amelyek régóta betöltetlenek, vagy amelyeket a magyar munkavállalók egyszerűen nem akarnak már elvállalni, hogy itt lehet külföldi munkavállalókat alkalmazni. Ugye most is a jelenlegi szabályozás alapján nagyon sok dolog segíti azt, hogy ez a szabály, ez egy szigorú keretek között betartott dolog legyen. A kvóta, ami ugye megállapított, hogy most jelen pillanatban 35 000 fő lehet éves szinten, akár az országlista, ugye jelenleg 3 országból lehet vendégmunkásokat foglalkoztatni, de ott van például akár a negatív foglalkoztatási lista, amelyben ugye azok a szakmák vannak felsorolva, ahová nem lehet behozni külföldi munkavállalókat. Tehát ezek mind segítik azt, hogy ez a szabályozás valóban tényleg szigorú legyen, és azok a cégek, vállalatok, munkaerő kölcsönzők tudjanak ezzel élni, vagy ezt használni, akik ezt valóban a keretek betartása mellett teszik.
2: Az felmerülhet-e, hogy külön kell-e szabályozni a foglalkoztatást az ágazatokban, az ágazatokra lebontva, tehát mondjuk a feldolgozóipar, építőipar, logisztika, tehát ahol mondjuk nagyobb szükség van rá, ott engedni kellene egy kicsit, és más területeken pedig másképp korlátozni. Ilyen kérdés vizsgálva van-e, felmerülhet-e?
3: Ezt így nem vizsgáltuk, de egy biztos, hogy amennyiben tovább akarják a kormány részéről ezt a szabályozást szigorítani, hogy így mondjam, akkor elképzelhető az, hogy ágazati szinten akár hoznak például kvótákat azokban az ágazatokban, ahol komolyabb a munkaerő hiány, ott mondjuk egy kicsit megengedőbb lesz ez a szabályozás, akár a munkakörök betöltését illetően, ahol pedig ugye bizonyítottan találnak megfelelő számú magyar munkavállalót, ott pedig mondjuk lejjebb eszik ezt a kvótát, ezt el lehet így képzelni.
2: Azokon a területeken, ahol aktívan jelen vannak a harmadik országbeli munkavállalók, ott akár számokban mérhető látszik, hogy alacsonyabb a munkanélküliség, vagy bármely más mutató mondjuk kedvezően alakul?
3: Igen, én azt gondolom, hogy vannak olyan iparágak, ahol valóban kevésbé látszik, hogy így mondjam, a munkanélküliség. Ilyenek főként a magasabb végzettséget vagy képzettséget igénylő munkakörökben, a közigazgatásban, ott nyilván nincs szükség olyan sok külföldi munkavállalóra, és vannak olyan iparágak, a mi tapasztalataink alapján is, például a feldolgozóipar, akkor az autóipari beszállító láncok, elektronikai gyártás, logisztika, raktározás, élelmiszer, de akár még a szolgáltatóipart is mondhatnám, ugye a szállodák, szállodaipar, éttermek, ahol viszont egyértelműen kifejezik az ott dolgozó cégek az igényüket, hogy nem tudják megoldani se rövid távon sem, és hosszabb távon sem a létszám gondjaikat. Ha azt szeretnénk, hogy ezek is a gazdaság fellendüléséhez hozzájáruljanak, ezek az iparágak, akkor ott muszáj megoldást találni arra, hogy megfelelő létszámot tudjanak ide behozni. Nyilván a megfelelő létszámot úgy értjük, hogy megfelelő végzettséggel, képzettséggel rendelkező emberekről van szó.
2: Mennyire függ a magyar gazdaság egyébként a vendégmunkásoktól, tehát mekkora gazdasági veszteséget okozna a vendégmunkások számának a egyes ágazatokban mondjuk a jelentős csökkentése, vagy ugye ami az eredeti elképzelés volt, ami most ugye nem valósul meg így június 1-től, a behozataluknak a tiltása?
3: Hogyha Magyarországon nézzük a vendégmunkások arányát, akkor ugye nem európai viszonylatban sem tartozunk ugye azon országok közé, ahol magas a külföldi munkavállalóknak az aránya. Egy 2023-as felmérés alapján ugye az összfoglalkoztatott létszámhoz viszonyítva ez egy ilyen 2,6%, tehát durván egy ilyen 100-120 ezer fő külföldi munkavállaló tartózkodik ma Magyarországon. Ehhez képest ugye, hogyha nézzük akár a környező országokban, Csehországban, Szlovákiában, Lengyelországban, ez az arány ez jóval magasabb, mint itt nálunk, és azt gondoljuk, hogy ha mondjuk a létszámot nézzük, akkor mindenféleképpen fontos látni azt, hogy ezek az emberek, hogyha itt kapnak fizetést, akkor itt történik ugye a részükre adólevonás. Én azt gondolom, hogy nagy részük azért költ is ezekből a pénzekből, tehát akár nyilván a forgalom alakulásában is szerepet játszhatnak. Én nem tudom így számszerűsíteni, hogy mekkora összegről lehet szó, de én biztos vagyok benne, hogy nem lenne kevés az a kiesés az állami költségvetésből, hogyha mondjuk ezeknek az embereknek nem adnának teret itt Magyarországon.
2: Hogy magát a munkaerőpiacot mennyire torzítja az ő jelenlétük? Említette az elején, hogy egyébként meg a foglalkoztatása a harmadik országbeli munkásoknak az mennyire időtartamúra korlátozott és szigorú feltételekhez kötött. De vannak egyes ágazati szereplők, akik szerint a nagyobb cégek, gyárak azért ki tudják játszani ezt a jogszerű foglalkoztatást, tehát hogy sok kiskapu van ebben. Ön ezt hogy látja?
3: Én azt gondolom, hogy a jelenlegi szabályozás alapján a vendégmunkás törvény kifejezetten azért született, hogy a munkavállalók, akik ugye vendégmunkás engedéllyel jönnek be Magyarországra, korlátozott ideig lehessenek itt. Ugye ez most jelen pillanatban 2+1 év lehet a hosszabbítás. Nyilván vannak más külföldi munkavállalók, ugye, akik például a környező országból érkeznek, akár az ukránok, a szerbek, és még nyilván más országok, országok is benne vannak ebben a listában, akik ugye nemzeti kártyával, ez egy másfajta foglalkoztatási típus. Itt van annak lehetősége, hogy mondjuk ez egy huzamosabb foglalkoztatás legyen. Nyilván én azt gondolom, hogy maga a vendégmunkás engedélyekre vonatkozóan, hogyha lehetőség arra, hogy mondjuk egy cég valamikor, nem tudom én, foglalkoztathasson akár hosszabb ideig is egy külföldi munkavállalót, ugye, aki vendégmunkás engedéllyel érkezik, én azt gondolom, hogy ők biztos nem lennének ez ellen, amennyiben tényleg ez továbbra is fennáll, hogy nem találnak megfelelő minőségű és mennyiségű magyar munkavállalót, hiszen, ha azt nézzük, ők kifejezetten dolgozni jönnek ide Magyarországra, nem jönnek családdal, tehát nekik elsődleges céljuk az, hogy minél többet tudjanak itt dolgozni. Azért azt gondolom, hogy egy cégnél, ugye a termelésben, az, hogyha rájuk számíthatnak, hogyha a fluktuációjuk alacsonyabb, ha akár betegállományba távollétben sem töltenek annyit, mint mondjuk a magyar munkavállalók, akkor én el tudom képzelni, hogy ragaszkodhatnak akár hosszabb távon is ahhoz, hogy mondjuk itt dolgozzanak Magyarországon. Nyilván fontos, hogy mindig a szabályozott keretek között tegyék. Mi, mint munkaerőkölcsönző cég, azt gondolom, hogy minősített munkaerőkölcsönző cégekről beszélek, nagyon fontos, hogy ezeket a kereteket mindig maximálisan betartsuk, hiszen a mi cégünk léte vagy engedélye múlhat azon, hogyha nem így járunk el.
1: Az elmúlt percben a JobTrain HR szolgáltató HR vezetőjét, Sinka Juditot hallották. Zenélünk, közlekedünk 10-kor, friss hírek itt a 94.2-n.

0: stress.
1: A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: Köszöntöm a hallgatókat. Baleset miatt torlódás alakult ki az M0-áson a Megyeri híd felé az M3-as csomópont közelében, jelezte az Útinform. Akadozik a haladás továbbra is a budai alsórakparton a Rákóczi hídtól északra és a Margit hídtól délre, illetve a Szél-Kálmán tér környékén is. Szintén erős a forgalom a Rákóczi úton befelé a Blahalujza térig, a Károly körúton az Asztória irányában, valamint a Hungária körgyűrűn is a nagyobb csomópontoknál. Ott egyébként az Üllői út és a Kerepesi út közötti szakaszon ma délig mindkét irányban kertészek okozhatnak sávlezárást. Délután 5 órától este 9 óráig szakaszos és időszakos lezárásra kell számítani a Kodály köröntől az Andrássy út, Bajcsy-Zsilinszky út, Alkotmány utca útvonalon a Kossuth-Lajos térig vonulásos rendezvény miatt. Labdarúgó mérkőzés miatt lezárják várhatóan délután 5 órától éjjel 11 óráig a Dózsa-György utat a Kerepesi út és a Tököli út között, az Ifjúság útját, a Verseny utcát és az István-mezei utat is. Az érintett BKK járatok ezért módosított forgalmi rend szerint közlekednek majd. Varga Etele, BKK Info.
1: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: Pontban 10 óra, a mikrofonok mögött Kovács Gergő és M. Szűcs Péter.
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Új akkumulátoripari gyárépület Magyarországon.
4: Bevonatos szeparátorfólia üzemet tervez létrehozni a Sinomatech Hungary Kft. A Nyíregyházi déli ipari parkban. Ezt az anyagot a lítium-ion akkumulátorokban használják, közvetlen hatása van az akkumulátor kapacitására, ciklusára, biztonságára. A projekt 114 millió euróból valósulna meg, magyar kormányzati támogatás nélkül, és várhatóan 275 embernek ad munkát. A társasága a barna mezős beruházást a Lego, illetve korábban a Flextronics egykori területén tervezi megvalósítani, két meglévő ipari épület, egy termelőcsarnok és egy raktár felújításával. A Sinomatech tervei szerint a munkavállalók legalább 80%-a környékbeli, a többiek várhatóan kínai szakemberek lesznek.
3: Szeptember végig eltűnhetnek az óriás plakátok és a nagy felületű reklámeszközök a közterületekről.
4: A Tisza párt javaslata szerint a jövőben közterületen csak korlátozott méretű, legfeljebb 15 négyzetméteres reklámfelületek helyezhetőek el. A homlokzatokat borító nagy reklámhálók és gigaplakátok így megszűnnének. A tervezet emellett szigorítaná a politikai reklámok tartalmát is. Tiltaná azokat a hirdetéseket, amelyek gyűlöletkeltésre alkalmasak, sértik az emberi méltóságot, vagy megtévesztő módon jelenítenek meg személyeket. A szabályok a kiskorúakra káros tartalmak politikai reklámokban való megjelenítését is tiltják.
3: A kiskereskedelmi forgalom áprilisban az előző év azonos időszakát 3,6%-kal haladta meg, de havi összevetésben 1,2%-os visszaesés volt érzékelhető.
4: Csak az üzemanyag fogyasztás ugrott meg jelentős mértékben a védett árak miatt. Az Országos Kereskedelmi Szövetség úgy látja, hogy az infláció gerjesztő kiskereskedelmi adó kivezetése mellett indokolt lenne az árrésstopp kivezetése is. Kozák Tamást, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkárát hallják.
5: Tekintettel arra, hogy most kifejezetten kedvezőek az inflációs adatok, az ár és

0: forgalom közelíti az 1,8 milliárd forintot. A vezető papírok a Telekom kivételével mind pluszban. A MOL 7%-kal emelkedett 3944 forintra, az OTP 1,1%-os pluszban 41.140 forintot ér a papír, a Richter 9%-ot drágul 11.990 forinton kereskednek vele. Egyedül a Telekom az, aki nagyon enyhe mínuszban pár ponttal, 2660 forinton, a Forágyi is mínuszban 0,5%-kal 2210 forintot ér. A forint az reggel erősödött, és nagyjából marad is ezen a 304 forint 20 fillére szinten az euróval szemben. Nem, 353 forint 90 fillére, hopp, benéztem a dollárt. Szóval ott erősödött, a dollárra szemben is egyébként 304 forint 10 filléren áll, és egy svájci frankért 386 forint 10 fillért kell adni. Európában vegyes a kép, őrült mozgás nincs. London pár pontos mínuszban, mínuszban is kezdett, de most már szerintem lassan eléri a tegnapi záróértékét. A DAX Index 1%-kal van lejjebb, az olasz tőzsde pedig pár pontos mínuszban. Párizs éppen, hogy pár pontos pluszban, a spanyol tőzsde pedig 0,4%-kal tudott emelkedni. Ázsiában gyakorlatilag mindenütt mínuszt láttunk. A japán tőzsde 1,3, Hongkong 1,1%-os esésben zárt. A Shanghai Composite 0,7%-os mínuszban fejezte be a napot. India még nyitva, ő viszont 0,2%-kal gyengélkedik. Ahhoz képest a kereskedés felén túljárunk, egyébként plusz tartományban volt sokáig. A dél-koreai tőzsde végül 5,5%-os mélyrepülésben, zuhanásban zárt, Szingapúr pedig 0,4%-os mínuszban, ő még nyitva. Az olajárak lejjebb jöttek, ez jó hír, 0,8%-kal 92,30 dollár áll az észak-amerikai könnyű olaj a VTI, a Brent jegyzésára 0,5%-kal 94,60 dollár alatt. Az arany 0,4%-os mínuszban 4488 dollárt ér egy uncia, hajnalhoz képest ez egy pár dolláros emelkedés. A többi fém közül a palládium 1,3, az ezüst 1,6, a réz 1,8%-kal kerül kevesebbe, a platina 0,8%-kal. A mezőgazdasági termelő árak közül amit ki kell emelni, az a gyapot 1,6%-kal, lett olcsóbb a kukorica meg 0,5%-kal, a többiek enyhe mínuszban, kivéve a rizst, de ott már olyan pici volt a volumen, hogy igazából nem is érdemes szóba hozni. A holland tőzsdén jegyzett gáz árfolyama az 0,3% fölötti pluszban 48,90 euró centen áll július végi szállítással. Áprilisban lassult az ipari termelés növekedése idehaza.
1: A márciusi erősödés után az év negyedik hónapjában 1,1%-kal csökkent a mutató, ugyanakkor éves szinten 9%-kal bővült. A feldolgozóipari alágak többségében csökkent a termelés volumene tavaly áprilishoz képest. A legnagyobb súlyú alágak közül a járműgyártás, illetve a számítógép elektronikai optikai termékgyártása bővült.
0: Ötödével nőtt a használt autó behozatal az első 5 hónapban.
1: Az új autók regisztrációjánál nagyobb, fele akkora növekedés látni. Májusban kicsivel több mint 12 000 importált használt autó kapott magyar rendszámot, ami 18%-os éves növekedést, viszont 3,4%-os havi csökkenést mutat. Az első 5 hónapban 61 ezernél is több használt személyautót regisztráltak, 18,6%-kal többet, mint egy évvel korábban. A szakértők szerint az erősödő forint hosszabb távon is magasan tarthatja a behozatalt.
0: Teljesen megújulhat a nyugati téri aluljáró.
1: Karácsony Gergely főpolgármester szerint a város ezzel egy régi elmaradást törleszt, mert a nyugati tér 45 éve nem esett át érdemi felújításon. A fejlesztés a Pesti Fonódó villamos projekt része, amely összekötni a Lehel teret a Deák Ferenc térrel. A tervek szerint korszerűsítenék az aluljáró utasforgalmi tereit, világítását, gépészeti és utastájékoztatási rendszereit. Akadálymentes nyilvános mosdót is terveznek, és a kapcsolódó közmű infrastruktúra is megújulhat.
0: Megjelent egy szemmel látható méretű homokpad a Balatonban.
1: A tó vízszintje ma mindössze átlag 83 cm, ez nagyon kevés és jóval elmarad az ilyenkor megszokottól. Emiatt lehet az, hogy a déli part közelében, Balaton fenyvesnél ismét kirajzolódott az a homokos terület, ami más hasonló száraz időszakban is előfordult, a helyiek Majom-szigetnek nevezték el. A számítások szerint 100-150 mm eső hiányzik a területről, de az sem segít, hogy gyakorlatilag

0: Gyakorlatilag nem folyik a víz a déli vízgyűjtőről a tóba. Bár az elmúlt napokban volt némi esőzés, annyira ki van száradva a talaj, hogy az egyből beszívta.
1: Még mindig árulja a Magyar Labdarúgó Szövetség a Magyar Labdarúgó Bajnokság közvetítési jogait. Ugyanakkor egyelőre senki nem akarja kifizetni, amint egy 10 milliárd forintot.
0: A rádiónk által megkérdezett sportközgazdás szerint sportportfólióba kell gondolkodni, és azoknak a csatornáknak érdemes többet ajánlani, akiknél már van kiépített futballkínálat. Dénes Ferenc szerint a probléma az, hogy hiányzik a márka és a standard nézettség a magyar top futballból, a televíziós piacon pedig óriási túlkínálat van.
2: Egy ilyen sok játszma folyik a háttérben szerintem. Ha elindul egy licit, és minden szereplőnek van a fejében egy szám, amit szerintem úgy gondolja, hogy ki tudja termelni, hogyha nála vannak ezek a jogok, és nem csak feltétlenül csak az NBA-be kell gondolkodni, hanem egy portfólióban. Sportközvetítési portfólióban, hogy szűkítettem egy labdarúgó kínálati portfólióban, abban, hogy illik bele a magyar labdarúgás, a hivatásos labdarúgás. Szóval, hogyha elindul a licit, akkor majd meglátjuk, hogy merre tartanak, és egyáltalán nem zárom ki, hogy az indulóan esetleg magas vagy jelentősen magasabb jogdíjan kerülnek el majd a közvetítési díjak. Az, hogy 10 milliárd forint lenne a végösszeg, abban azért vannak kétségeim.
3: Időjárás jelentés.
0: A Dunántúlon erősen felhős idő lesz, a Dunától keletre napos időre van kilátás. Néhány helyen rövid ideig tartó eső is előfordulhat. A Dunántúlon nagy területen megélénkül a szél, a csúcshőmérséklet 24 és 29 fok között alakul, azonban a felhősebb északnyugati tájakon ennél több fokkal hűvösebb lehet.
3: A legfrissebb híreinket hallották! Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor!
1: Mégpedig egy kis zenével, a zene után pedig részletezzük, hogy hogyan teljesített a kiskereskedelem, ami meglepetésre nem lett azért annyira erős, mint amennyire gondolhattuk volna.

0: reggeli monitor.
1: A kiskereskedelmi forgalom áprilisban az előző év azonos időszakát 3,6%-kal haladta meg, de ami meglepőbb volt, az az, hogy az előző hónaphoz, azaz márciushoz képest 1,2%-os visszaesés volt. Csak az üzemanyagfogyasztás ugrott meg jelentős mértékben, az meg ugye nyilván az ár csökkenése volt összefüggésben. Vagyis az árbefogyasztása rendezést. A kiskereskedelmi forgalom a márciusi nem várt megugrás után gyorsan visszatért az alacsony növekedési pályára. Az Országos Kereskedelmi Szövetség úgy látja egyébként, hogy nem változtatna az alapvető folyamatokon, és több beruházást eredményezne a nagyobb kiskereskedelmi láncok részéről az áristop kivezetése. Kozák Tamással, a szövetség főtitkárával Nagy Károly beszélgetett a részletekről.
2: Kijöttek a legfrissebb áprilisi kiskereskedelmi adatok, amelyek hát éves szinten még 3,6%-os növekedést hoztak, de havi szinten már mérséklődést. Mi az, ami márciushoz képest nem annyira jól teljesült a kiskereskedelemben áprilisban?
3: A naptárhatástól megtisztított forgalmi volumen, ahogy ön is említette, áprilisban 3% fölött volt, ami önmagában egyébként egy szép szám, de ha azt nézzük, hogy márciusban ugyanez a szám 8% fölött volt, akkor azt látjuk, hogy a kiskereskedelmi forgalom volumen növekedésben azért van egy lassulás, tehát nem volt olyan jó a forgalom áprilisban, voltokban, mint ami történt márciusban. Nagy valószínűséggel ennek az az oka, hogy az első negyed évben, tehát az év első hónapjaiban például fegyverpénz, vagy pedig az adókedvezményeknek a kibővítése olyan vásárlóerőt teremtett, aminek egy része a boltokban, üzletekben csapódott le. Ugye az első negyedében a reálkeresetek is 10%-kal növekedtek, bár nem minden plusz forint kerül fogyasztásra, hiszen azért ne feledkezzünk el, hogy még mindig jelentős a lakossági megtakarítás, de még így is azért az első negyedében a fogyasztás 5% fölött volt. Ennél kisebb mértékben növekedett a kereskedelmi forgalom. Az, hogy mennyit költünk el a boltokban, alapvetően befolyásolja az, hogy hogyan alakul az infláció, természetesen ennek függvényében hogyan alakul a reálkereset. Ugye, ahogy mondtam, az első negyedében a reálkereset növekedés az 10% körüli volt, tehát egyébként ez egy jelentős plusz vásárlóerőt jelent. És hát ne feledkezzünk el arról se, hogy a fogyasztói bizalmi index hogyan alakult. Áprilisban már javulás mutatkozott, ami azt jelenti, hogy ez a bizonyos óvatossági motívum ez enyhül, tehát az emberek bátrabban vásárolnak. Ami az áprilisi forgalmat illeti, érdemes megemlíteni az üzemanyag kereskedelem körülbelül 10%-os növekedését, ami az átlagot meghaladja, hát nagy valószínűséggel azért itt az úgynevezett védett tárnak a hatása érezteti a hatását a fogyasztásban, tehát bátrabban tankolunk. Az úgynevezett telitankos vásárlás gyakori, mint korábban, bátrabban vásárolnak az emberek üzemanyagot. Ez a 10%-os forgalom növekedés is ezt mutatja.
2: Az Európai Bizottság nemrég megjelent egy országelemzéssel, több uniós tagállamról, így Magyarországról is, és hát megemlítették egyrészt azt, hogy még mindig magas az inflációs ütem, attól függetlenül, hogy azért sikerült valamelyest adminisztratív eszközökkel ezt lejjebb szorítani, de megemlítették azt is, hogy nem csak a költségvetésre kéne odafigyelni, hanem hosszabb távon ki kéne vezetni lassan a korlátozó intézkedéseket is. Ugye a kereskedelem szempontjából például tipikusan ilyen az árrésstop. Ennek az esetleges kivezetése, nem tudni, hogy mikor történik meg, de hogyha ezt kivezetik, az inkább önök szerint pluszt hoz majd a boltokba, vagy azért ennek lehet egy visszahúzó hatása a fogyasztás szempontjából?
3: Hát, hogyha az áprilisi inflációs adatokat nézzük, amelyek egyébként kifejezetten kedvezőek voltak, ugye az úgynevezett hideg élelmiszereknek az ára, tehát vendéglátási szolgáltatás nélkül számított inflációs adatok azt mutatták, hogy kisebb volt az átlagos árszínvonal 2026 áprilisában, mint egy évvel ezelőtt. Tehát ugye most az átlagos árakról beszélek, ez természetesen ennek mind fogyasztó körülünk, de azért ne felejtsük el, hogy ez nagyon komoly veszteséget okoz nem csak a kereskedőknek, hanem az ellátási lánc minden szereplőjének, például az élelmiszer feldolgozóknak, vagy a mezőgazdasági termelőknek is. Tekintettel arra, hogy most kifejezetten kedvezőek az inflációs adatok, az áristop kivezetését kezdeményezi a szövetség. Minél hamarabb és azonnali egy lépésben történő kivezetése tűnik most célszerűnek, figyelembe véve a kedvező inflációs adatokat.
2: Ez ügyben tárgyaltak már akár az új gazdasági minisztériumi vezetéssel, vagy akár az új pénzügyminiszterrel?
3: A javaslat javaslatunkat elküldtük már, igen, és várjuk az egyeztetést.
2: Amellett, hogy van az árrestop, azért van még egy dolog, ami sújtja a kiskereskedelmet, ez pedig a kiskereskedelmi adó, ami emlékeim szerint talán árbevétel alapú és 4%-os. Nem tűnik olyan állapotúnak most a költségvetés, hogy ezt azonnal kivezessék, de ha mondjuk ez jövőre, vagy mondjuk maximum 2 éven belül történik meg, az már jobb helyzetbe hozhatja a boltokat, vagy itt is hamarabb kéne lépni?
3: Tekintettel arra, hogy a kiskereskedelmi adó például a nagyobb üzletláncoknak közel 200 milliárd forintos veszteséget jelent, tehát maga az adó kifizetés is egyébként ennek a kiskereskedelmi adónak is van egy inflációs vonzata. A kiskereskedelmi adó, ezek körülbelül 200 milliárd forintos kiskereskedelmi adónak van egy olyan negatív hatása is, hogy ettől innovációk, fejlesztések, infrastruktúra fejlesztések elmaradnak vagy halasztásra kerülnek. Ezért a kiskereskedelmi adó kivezetése is közgazdasági szempontból észszerűbb lenne, de egyébként a fogyasztók is látnák ennek a javát, vagy ennek a gyümölcsét, hogyha a kiskereskedelmi adó kivezetése kerülnek, hiszen a vállalatok bátrabban ruháznának be, bátrabban fejlesztenének. Fontos lenne, hogy lássuk ennek a kivezetés ütemtervét, kivezetésnek a menetrendjét, ez az, amit szorgalmaznak a kereskedelmi vállalatok.
2: Azért van egy jó hír is az elmúlt hetekből, abban az értelemben, hogy folyamatosan, fokozatosan erősödik a forint. Ez mennyire érzékelhető, vagy mennyire jelent jót gazdálkodási szempontból?
3: Alapvetően a forint erősödéséből eredő hasznok véggyűrűzik az ellátási láncon, például az élelmiszerellátási láncon, hiszen olcsóban juthatnak a feldolgozók nyersanyagokhoz, de ha megnézzük, hogy hogyan alakul az úgynevezett nem élelmiszer, tehát tartós fogyasztási cikkeknek a forgalma, akkor nagy valószínűséggel azért például az áprilisi közel 3%-os forgalom növekedésben is benne van az, hogy a beszerzési árak az erős forint árfolyamnak köszönhetően hát legalábbis kordában tudtak maradni, nem növekedtek.
2: Összességében, hogyha az idei évet nézzük, akkor milyen kiskereskedelmi teljesítményt prognosztizálnak most? Nagyon sok függ attól, hogy a következő hetekben, hónapokban milyen döntéseket hoz az új kormányzat és az új országgyűlés, vagy azért látszik egyfajta tendencia, amit még akár pozitív kormányzati döntések esetén sem biztos, hogy ki tudnak védeni. Most itt első körben a magas energiárakra gondol az ember.
3: Hát amennyiben marad egy jelenlegi szabályozási környezet, vagy pedig később vagy lassabban kerül kivezetésre, például az árrestop, úgy a fogyasztás növekedését el nem érő kiskereskedelmi forgalom növekedés prognosztizálható, tehát a forgalom növekedés az üzletekben, a boltokban, bár növekedni fog a forgalom, de ez elmarad a háztartásoknak a kiadásától, vagy a kiadásnak a növekedésétől. Amennyiben elindulhatnak a boltokban, üzletekben a fejlesztések, hogy a kiskereskedelmi forgalom növekedés akár meg is haladhatja a háztartások fogyasztás emelkedését.
1: Az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkárát, Kozák Tamást hallották. Zenélünk, egy kis érdekesség, 10:30-kor, rövid hírekkel zárom a reggeli monitort.

0: Reggeli Monitor.
1: Halottnak nyilvánította a több mint egy évtizede a Mars körül keringő Maven űrszondát a NASA. Miután már 6 hónapja nem tudták felvenni vele a kapcsolatot, a misszió hivatalosan is véget ért. A Maven küldetésvezető tudósa elmondta, hogy a tudós csoport nagyon letört a Maven elvesztése miatt, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy hihetetlenül büszkék az elmúlt évtizedben elért eredményeikre. Az űrszonda a marsi légkör és evolúciójának megismerésében is fontos szerepet játszott. A 2013-ban felbocsátott Maven december elején hallgatott el. Az adatok azt mutatták, hogy gyors forgásba kezdett, ami megzavarta a pályáját és lemerítette az akkumulátorait. Az űrszondát nem lehet életre kelteni. Várhatóan még 50-100 évig kering, majd a Marsba csapódik. A bolygó körül keringő többi űreszközre nem jelent veszélyt. A Maven fő feladata a marsi légkör és időjárás tanulmányozása volt, emellett segített a NASA marsjárói által gyűjtött információk továbbításában.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
2: A Grand Opet webáruházban minden termék mögött egy közös cél áll, hogy kedvenced boldog és egészséges legyen. Nálunk mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. Pár kattintás és a jó minőségű tápok, felszerelések már úton is vannak hozzád, akár ingyenházhoz szállítással. www.grandopet.hu. Kisállatod életét te töltöd be, mi pedig segítünk benne.
3: Idén újra bábos napköz is alkotótábor a Budapest Bábszínházban. Június 29 és július 3 között Lázár Ervin mesének univerzumát ismerhetik meg a 10-13 éves gyerekek a Berzsián és Dideki című előadás kapcsán. Nem csak a bábozás, színészkedést, de a színházi világ minden kulcspozícióját kipróbálhatják a diákok. Bővebb információ budapestbabszínház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Fél 11 a mikrofonnál M. Szűcs Péter. 10 milliárd euró jön a helyreállítási alapból Magyarországra. Erről beszélte a kormány szóvivői tájékoztatón a közlekedési és beruházási miniszter. Eddig ehhez nem fért hozzá az ország, mivel a kifizetéshez szükséges úgynevezett szuper mérföldköveket nem teljesítette a korábbi kormányzat. Vitézi Dávid arról is beszélt, hogy a pénzek felhasználását egy új tervben kell rögzítenie a kabinetnek. Ezzel párhuzamosan az országgyűlésnek egy korrupcióellenes törvényt is el kell fogadnia.
5: A kormány arról döntött a tegnapi ülésén, hogy a szupermérföldkövek magyar jogrendbe való átültetésére vonatkozó törvényjavaslatot az igazságügyi miniszter jövő héten benyújtja az országgyűlés részére. Ez egy átfogó korrupcióellenes és a magyar közélet átláthatóságát szolgáló törvénycsomag, amelyet mindenki meg fog ismerni rövidesen teljes részleteiben, de nagyon fontos, hogy ez jelenti azt a jogállamisági feltételrendszert, ami ahhoz kell, hogy az európai uniós forrásokat haza tudjuk hozni. Ezeket a jogszabályokat a Magyarország gyűlésnek el kell fogadnia, hatályba kell lépniük, és ez az, ami lehetővé teszi, hogy az uniós pénzek hazajöjjenek.
4: Új akkúipari gyárépület Magyarországon. Bevonatos szuper tárófólia üzemet tervez létrehozni a Sinomatec Hungary Kft. A Nyíregyházi déli ipari parkban. Ezt az anyagot a lítium-ion akkumulátorokban használják. Közvetlen hatással van az akkumulátor kapacitására, ciklusára, biztonságára. A projekt 114 millió euróban valósulna meg. Magyar kormányzati támogatás nélkül is várhatóan mintegy 275 embernek adna munkát. A társasága a barnavezős beruházást a Lego, illetve korábban a Flatronics egykori területén tervezi megvalósítani. Két meglévő ipari épület, egy termelőcsarnok, valamint egy raktár felújításával. A Sinomatec terveik szerint a munkavállalók legalább 80%-át környékbeli, a többit várhatóan kínai szakemberekből állítja össze.
0: Tőzsde hírek.
4: A Budapesti Értéktőzsde Indexe a BUX 0,5%-os pluszban, 134.290 ponton a mutató, a forgalom pedig közelíti a 2,5 milliárd forintot. A vezető papírok közül a MOL tegnapi záróértékén stagnál 3.916 forinton, az OTP 0,8%-kal van feljebb 41.030 forinton, 0,8%-os pluszban a Richter is 11.970 forinton, a Telekom 0,4%-os mínuszban 2.652 forinton, és éppen, hogy pár pontos pluszban a Forage 2222 forintot ér. A forint reggel erősödött, most kerek 304 forint egy dollár, Egy euróért 353 forint 90 fillért kell adni, egy svájci frankért pedig 386 forint 20 fillért kérnek. Európában nagyjából mínuszok vannak, de nem nagy mértékben. 2,1%-kal szakadt be eddig London, illetve a DAX Index. Párizs tegnapi záróértékén az olasz tőzsde is 2,1%-kal van lejjebb, a spanyol 2,1%-os pluszban. Ázsiában azért komoly mozgások voltak. Japán 1,3, Hongkong 1,1%-os mínuszban zárt. Shanghai 7,1%-kal ment lejjebb, az indiai tőzsde 4,1%-os mínuszban nem sokkal zárás előtt, a dél-koreai index 5,5%-kal zuhant be, Szingapur 4,1%-os mínuszban tartózkodik. Az olajárak lejjebb jöttek 9,1%-kal, 92 dollár 20 cent közelében az észak-amerikai könnyűolaj VTI jegyzésára, a Brent 6,1%-kal 94 dollár 50 centen. Az arany árfolyama elindult fölfelé, már csak 3,1%-os mínuszban, 4491 dollárt ér egy uncia arany. 1,6%-kal esett a palládium és az ezüst ára, a platina 9,1-del, a réz 1,9-del kerül kevesebbe. A mezőgazdasági termelői árak közül legnagyobb esést a gyapot könyveli el, 1,7%-kal van lejjebb, a kukorica 0,5%-kal, a többiek enyhe mínuszban. A rizs gyakorlatilag tegnapi záróértékén is, most egy picit a kávé kezdett drágulni, de tényleg csak egy centet vagy kettőt. Az Hollandiában jegyzett energiaára, gázára, az majd 1%-os pluszban 49 euró 20 euró centen áll július végi szállítással. Szeptember végéig eltűnhetnek az óriás plakátok és a nagyfelületű reklámeszközök a közterületekről. A Tisza párt javaslata szerint a jövőben közterületen csak korlátozott méretű, legfeljebb 15 négyzetméteres reklámfelület helyezhető el. A homlokzatokat borító nagy reklámállók és gigaplakátok így megszűnnének. A tervezet szigorítaná a politikai reklámok tartalmát is, tiltaná azokat a hirdetéseket, amelyek gyűlöletkeltésre alkalmasak, sértik az emberi méltóságot, vagy megtévesztő módon jelenítenek meg személyeket. A szabályok a kiskorúakra káros tartalmak politikai reklámokban való megjelenését is tiltják.
0: Időjárás jelentés.
4: A Dunántúlon erősen felhős idő lesz, a Dunántól keletre napos időre számíthatunk. Egy kis eső előfordulhat bárhol, egyébként ha igen, akkor lesz szél is. Kellemes hőmérséklet 24-29 fok között alakul napközben, de ahol esetleg eső van, ott egy pár fokkal lehet hűvösebb nap. Na, az nem is olyan nagy baj. Megköszönöm egész reggeli figyelmüket, az elmúlt 4 órában M. Szűcs Pétert hallották. Találkozunk egykor, akkor kiderül, hogyan teljesített a tőzsde fél időben. Addig is kellemes muzsikák itt a 94.2-n. Tartsanak velünk a továbbiakban is.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A reggeli monitort hallották. Várjuk Önöket minden hétköznap 7:30 és 10:30 között. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.

0: 94.2. Gazdaság és kultúra. Trend FM.
1: Fél három, kopog a hajnal, a fejembe már üvöl.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy Magyarországon összesen 30 ezer óriás plakát hely van? Ennyi plakáttal 50 focipályát lehetne lefedni. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Bankó Bencével és Barabás Dániellel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 11 óra van, jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztőt, Kovács Gergőt hallják, jövünk az elmúlt órák friss információival, híreivel itt a Trend FM-en. 10 milliárd euró jön a helyreállítási alapból Magyarországra, erről beszélt a kormány szóvivői tájékoztatón a közlekedési és beruházási miniszter. Ehhez eddig nem fért hozzá az ország, mivel a kifizetéshez szükséges úgynevezett szupermérföldköveket nem teljesítette a korábbi kormány. Vitézi Dávid arról beszélt, hogy a pénzek felhasználását egy új tervben kell rögzíteni a kormánynak. Ezzel párhuzamosan az országgyűlésnek egy korrupció ellenes törvényt is el kell fogadnia.
3: A kormány arról döntött a tegnapi ülésén, hogy a szupermérföldkövek magyar jogrendbe való átültetésére vonatkozó törvényjavaslatot az igazságügyi miniszter jövő héten benyújtja az országgyűlés részére. Ez egy átfogó korrupcióellenes és a magyar közélet átláthatóságát szolgáló törvénycsomag, amelyet mindenki meg fog ismerni rövidesen teljes részleteiben, de nagyon fontos, hogy ez jelenti azt a jogállamisági feltételrendszert, ami ahhoz kell, hogy az európai uniós forrásokat haza tudjuk hozni. Ezeket a jogszabályokat a Magyarország gyűlésnek el kell fogadnia, hatályba kell lépniük, és ez az, ami lehetővé teszi, hogy az uniós pénzek hazajöjjenek.
2: A kohéziós alapból is kap majd Magyarország 4,2 millió eurót, ezt 2029-ig kell felhasználni. Konkrét projekteket nem készítettek még elő, de ebből a pénzből közösségi közlekedésre, környezetvédelmi, árvízvédelmi fejlesztésekre költhetnek, ebből lehet az aszály ellen is védekezni. Vitézi arról is beszélt, hogy a 10 milliárd eurós helyreállítási alapból 1,5 milliárd eurós összegben fogják fejleszteni az elektromos hálózatot. Emellett 2 milliárd eurós tőkeemelés útján a kis és középvállalkozások fejlesztésére fognak új támogatási programot indítani, hogy javítsák a versenyképességet. Egy bérlakás és kollégium fejlesztési program is indul majd. A hév és a vasúti állományt 2,2 milliárdos tételben újítják fel. Akadálymentes, klimatizált, alacsony padlós hévkocsikat szeretnének beszerezni a pénzből.

0: sértik az emberi méltóságot vagy megtévesztő módon jelenítenek meg személyeket. A szabályok a kiskorúakra káros tartalmak politikai reklámokban való megjelenítését is tiltják.
1: Tőzsdehírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 6%-os pluszban 134.351 ponton, nagyjából 2 órával tőzsdenyitás után, a részvénypiac forgalma pedig már közelít a 3 milliárd forinthoz. A vezető papírok közül a MOL enyhe 3%-ot megy föl 3.928 forintra, az OTP 8%-os emelkedésben 41.040 forinton, a Richter mindössze 0,5%-ot korrigál fölfelé 11.940 forintra. A Magyar Telekom az, ami egyedül mínusz van egy enyhe 2%-kal 2656 forinton. Nyugat-Európában vegyes a hangulat, a londoni FTSE 0,2%-ot megy föl, a frankfurti DAX stagnál, illetve egy enyhe 0,8%-ot megy le, a francia CAC 0,2%-ot emelkedik, a milánói tőzsde szintén stagnálás közelében, a madridi IBEX pedig egy 0,5%-os pluszban. A bankközi devizapiacon 1 euróért 354 forintot kell adni, egy amerikai dollárért 304 forintot, egy svájci frankért pedig 386 forintot kérnek. Az olajárak most enyhe csökkenésben, a Brent típusú kőolaj jegyzésára 94,80 dollár, a WTI pedig 92,70 dollár.
1: Időjárás jelentés.
0: A Dunántúlon erősen felhős idő lesz, a Dunától keletre napos időre van kilátás, néhány helyen rövid ideig tartó eső is előfordulhat. A Dunántúlon nagy területen megélénkül a szél. A csúcshőmérséklet ma 24 és 29 fok között alakul, azonban a felhősebb északnyugati tájakon ennél több fokkal hűvösebb lehet.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kezdődik a Soul Session a Trend FM-en. A műsor, ahol szinte kizárólag eredeti bakelitről szólnak a funky és soul ritkaságok. Válogatás Bogyó Tamás 5000 darabos magángyűjteményéből. Soul Session. Magyarország első hivatalos soul műsora a Trend FM-en.
2: És természetesen, ahogyha hallgattátok a heti promó videót, amit kiposztoltunk mindenhova, Zolberttel közösen vezetjük a mai műsort. Drága barátom, üdvözöllek!
3: Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
2: Én is mindenkit nagy szeretettel. Ahogy az lenni szokott mostanában, a technika ördöge ezzel dolgozik. Te zenészként nagyon tudod milyen, amikor az élő előtt egy perccel még 30 méter káberrel, meg két jackdugóval rohangálnak a hónod alatt.
3: Pontosan.
2: Itt pontosan ez történik, hogyha szoktátok nézni is az adást, nem csak hallgatjátok, akkor pici türelmet kérünk, reméljük működni fog, de hát próbálunk majd titeket engesztelni, kiengesztelni különböző csodás zenékkel, meg olyan témával, ami a mai estét abszolút át fogja szőni, mert hogy a Soul Session baráti kör júniusi programja lesz a mai adásunknak az egyik fő témája. Közben az alapinfók www.soulsession.hu, ahol megtaláljátok mindig műsor után az adott hétnek a tracklistáját. Ne felejtsétek, hogy van egy csodás Facebook oldalunk. Oda különben a mai alkalommal Gábor kollégánk nem sokára, remélhetőleg, ha itt az elmúlt 30 perc kapkodása után egy gyors tussal beül vissza a gép elé, akkor kirak egy olyan posztot, ahol még tudtok csatlakozni a Soul Session baráti körhöz, ami egy zárt csoport, illetve van egy olyan YouTube csatornánk, ahol várunk titeket nagy szeretettel, és ráadásul a követők elérték azt a számot, ahonnan e-mailt kaptunk, hogy innen ilyen biznisz, annyi dollár, úgyhogy mondjuk te ezt jobban tudod, mint én, hogy ez mit is jelent, nem nagyon szoktunk, hogy én nem nagyon foglalkozom vele. Közben ezerrel megy a képernyő, szerintem dolgoznak a technikus kollégák a háttér munkálatokon. Hogy vagy?
3: Köszönöm, örülök, hogy újra itt lehetek. Otthonos a környezet, úgyhogy mindig szívesen jövök. Meg hát nyilván a kiváló muzsikák, kíváncsi vagyok, hogy mit raktál össze a mai alkalommal, úgyhogy nagyon már látom is itt a setlistnek egy részét. Izgalmasan hangzik.
2: Na hát fontos tudni, hogy ezen kívül még két élünk lesz. A következő műsornak a vendégeit ráadásul te segítetted, majd szépen adás közben azt is elmondjuk, hogy kik lesznek velünk a jövő héten, illetve még egyszer elég sokat beszélgetünk a júni 14-i program.

magunkról, amihez természetesen nagyon erős közöd van, sőt, hát nélküled létre sem jönne az az esemény. Reméljük, minél többen leszünk, meg szuper lesz az idő. Zenélek egyet, 1982 Don Carroll, The Most Necessary Touch, ezzel a csodás Modern Soul dallal indulunk, aztán, ja, meg belekezdünk a mai műsorba.

0: Hi, my name is Jerry Barnes, bass player from Chic, and this is the Soul Session.
1: Hey Zolbert, köszöntünk mindenkit szeretettel. Na hát akkor úgy szépen óvatosan belekezdhetünk a gondolod. Lényeg a lényeg, hogy ugye körülbelül egy két hónappal ezelőtt jött egy olyan műsor közben egy ötlet, hogy csináljunk egy ilyen Soul Session baráti kört, egy zárt csoportot, aminek az lenne a lényege, hogy ilyen közösségformáló módon próbáljunk havonta egyszer fizikálisan is találkozni, összejönni, találjunk ki programokat, és ezen keresztül természetesen ugye a Michael film volt a nagy indító április hónapra, aztán egy Mario Biondi koncert még ebben a hónapban, és akkor mi már beszélgettünk, és innentől a mai műsor a tiéd.
2: Köszönöm szépen az átpasszolást. Hát igen, nem is tudom, hogy honnan kezdjem. Talán onnan, hogy kedves hallgatók minden bizonyan tudják, hiszen párszor beszéltünk már erről itt élő adásban is, hogy az elmúlt években körbeutaztam a világot Hauserrel, a kiváló cselló művésszel. És hát az ember utazgat a világban, nem csak a koncerteket teljesíti nap mint nap, hanem azért elkap egy-egy szeletet abból az éles stílusból, abból a városnak, annak a hangulatából, ahol jár. Kicsit megnézed azt, hogy hogyan élnek ott az emberek, és inspirálódsz. Tehát igazából azt gondolom, hogy az utazás az egyik legjobb inspiráció ilyen értelemben. És amikor hazajöttem, így tavaly gyakorlatilag a karácsony előtt egy nappal, elkezdtem egy picit gondolkodni, na most mi lesz idén, mert hogy azt tudni kell, hogy ez a turné idén most egy picit pihen, tehát az is lehet, hogy még jövőre is pihen, nem tudjuk, ez még számunkra is egy rejtély. Minden esetre felmerült az igény, hogy valahogy ki kéne magamat újra találnom, és rájöttem egyébként nyilván a sok utazás miatt, meg egyébként igen, a zene intenzitás miatt is, egy ilyen ellenpólusként, hogy a zenén kívül is van élet. Tehát, hogy a zene sokszor akkor tud jól működni, hogyha te saját magaddal rendben vagy, hiszen ez mégiscsak egy alkotó tevékenység. És elkezdtem azon agyalgatni, hogy mik azok a dolgok, amik engem alapvetően érdekelnek. És én pár évvel ezelőtt elkezdtem nagyon-nagyon belemerülni a kávénak a világába. Ezt is talán erről még adásban nem is meséltem, de hogy elmentem barista tanfolyamra, elkezdtem ezt tanulni, vettem a kávégépet, elkezdtem a kávékat megismerni, vettem az őrlőt, stb. Stb.
1: Tehát, igen, ez... mikor ezt mesélted, én mondtam, hogy nekünk van egy ismerősünk, aki ott áll, mert 50 percig melegíti magát a gépet, és egy kapucsinóhoz két óra, viszont lehet, hogy megéri várni, mert azért nem olyan, mint a benzinkúton megállsz.
2: Igen, tehát ez volt az első lépés tulajdonképpen, és utána gyakorlatilag nekem Olaszország nagyon nagy szívügyem és szívem csücske, és hát ha tehetem, akkor évente azért egyszer-kétszer mindenképpen ellátogatok zenei tevékenységeken kívül is, és oda lyukadtam ki, hogy igazából a nápolyi pizza az, ami egy nagyon izgalmas terület számomra, és hát hogyha már van kávé, akkor van pizza, hogyha van pizza, akkor lehet, hogy jó, hogyha van egy jó kávé, vagy egy jó desszert. És arra jöttem rá egy napon, hogy amikor felkeltem, hogy ez gyakorlatilag jó étellel, jó alapanyagokból készült, jó minőségű étellel megetetni az embereket, az épp úgy nemes, mint jó minőségű zenét előállítani. Úgyhát így hát fejest ugrottam ebbe a nápolyi pizza világba, és tavaly elmentem egy kiváló mesterhez tanulni. Majd egy picit ugye nyilván a turné miatt szünetelt ez az egész tevékenység, és hát most januárban úgy döntöttem, hogy bedurrantom a rakétánkat, és elkezdtem nagyon komolyan ezt az egészet csinálni, úgyhogy...
1: Ahogy a lemez gyűjtöm, olyan komolyan?
2: Elég komolyan. Hát nyilván ugye ez elég sok anyagi forrás szükséges, de...
1: Nekem is.
2: De nem álltam le, úgyhogy jelentem, folyamatosan fejlődik ez a történet, és hát sok ötletterv merült fel így az elmúlt hónapokban azzal kapcsolatban, hogy mit kéne csinálni, hogy kéne csinálni, és hát végül is, amikor elkezdtünk beszélgetni, akkor kapóra jött ez az ötlet, hogy akkor mi lenne, ha csinálnánk valami olyan eseményt, ahol ott vannak a kedves hallgatók, ennek az úgynevezett VIP csoportnak a tagjai, gyönyörű idő van, kimegyünk hozzátok a teniszklubba, és én pedig, akkor mégis lőjük le a poént, pizzákkal fogok kedveskedni a kedves hallgatóknak, akik eljönnek. Úgyhogy...
1: Tehát akkor egyelőre így csomagoljuk be, picit zenélünk, úgy is folytatjuk. Tehát a Soul Session baráti kör következő júniusi programja 14-én vasárnap, az egy olyan kitelepülésünk lesz, amúgy a finálé napja után, mert 13-a az utolsó adás, amikor pizza sütéssel fogsz kedveskedni mindazoknak, akik ellátogatnak. Erről majd még beszélünk, meg elmondom, hogy én mit tudok hozzátenni a másik oldalról, hogy lesz teljes ez a júni 14 vasárnap. A College Groover és Aretha Franklin It's Gonna Get a Bitter Better című dala után.

Maradjanak velünk, a hírek után folytatódik Magyarország első hivatalos soul műsora a Trend FM-en. Várja önöket a Soul Session csapata Bogyó Tamás vezetésével.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 11:30 van, jó napot kívánok, én Kovács Gergő vagyok, jövünk a legfrissebb információkkal, hírekkel itt a Trend FM-en. 10 milliárd euró jön a helyreállítási alapból Magyarországra. Erről beszélte a kormány szövevői tájékoztatón a közlekedési és beruházási miniszter. Ehhez eddig nem fért hozzá az ország, mivel a kifizetéshez szükséges úgynevezett szupermérföldköveket nem teljesítette a korábbi kormány. Vitézi Dávid arról is beszélt, hogy a pénzek felhasználását egy új tervben kell rögzítenie a kormánynak. Ezzel párhuzamosan az országgyűlésnek egy korrupció ellenes törvényt is el kell fogadnia.
2: A kormány arról döntött a tegnapi ülésén, hogy a szupermérföldkövek magyar jogrendbe való átültetésére vonatkozó törvényjavaslatot az igazságügyi miniszter jövő héten benyújtja az országgyűlés részére. Ez egy átfogó korrupcióellenes és a magyar közélet átláthatóságát szolgáló törvénycsomag, amelyet mindenki meg fog ismerni rövidesen teljes részleteiben, de nagyon fontos, hogy ez jelenti azt a jogállamisági feltételrendszert, ami ahhoz kell, hogy az európai uniós forrásokat haza tudjuk hozni. Ezeket a jogszabályokat a Magyarország gyűlésnek el kell fogadnia, hatályba kell lépniük, és ez az, ami lehetővé teszi, hogy az uniós pénzek hazajöjjenek.
1: A kohéziós alapból is kap majd Magyarország 4,2 millió eurót, ezt 2029-ig kell felhasználni. Ebből a pénzből közösségi közlekedésre, környezetvédelmi, árvízvédelmi fejlesztésekre költhetnek. Másfél milliárd eurós összegben fogják fejleszteni az elektromos hálózatot is. Emellett a kis- és középvállalkozások fejlesztésére új támogatási programot indítanak. Egy bérlakás és kollégium fejlesztési program is indul majd. A kormány arról is döntött, hogy mától megtiltja a munkaerő behozatalát a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból. A következő tanévtől eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. A kormány szerint szükség van a teljesítményértékelésekre, de a mostani rendszer nem megfelelő. Felülvizsgálják a 35 évre leszerződött hulladékgazdálkodási koncessziót. Erről beszélt Köböl Anita kormányszóvivő. Ez volt az, aminek a nyomán a MOHU monopol helyzetbe került a hulladékfeldolgozás iparában. A kormány a továbbiakban részletes jelentést kér a cégtől a beruházásokról, a közpénzek felhasználásáról és az eddigi eredményekről is. Hírek külföldről. Saját párttársai fordultak szembe az amerikai elnökkel, erről számolt be a CNN. Több mint egy tucat republikánus képviselő a demokratákkal együtt több milliárd dollárnyi támogatást szavazott meg Ukrajnának. Ez Donald Trump második elnöki ciklusának első jelentős Ukrajnát támogató intézkedése. A javaslat szigorú szankciók bevezetését szorgalmazta Oroszország ellen. A törvénycsomag 500%-os vámot vett ki minden orosz importárura, továbbá megtiltja az orosz nyersolaj behozatalát az amerikai piacra. A javaslat katonailag is támogatja Ukrajnát egy 8 milliárd dollár értékű fegyvereladási programmal.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX 0,8%-os pluszban 134.639 ponton jár. A részvénypiac forgalma átlépte a 3 milliárd forintot. A blue chipek közül a Richter 1,3%-os emelkedésben 12.040 forinton, az OTP 1%-ot megy föl 41.100 forintra, a MOL 0,4%-ot emelkedik 3.932 forintra, és a Magyar Telekom pedig továbbra is enyhe mínuszban 2%-ot megy lefelé a papír 2.656 forintra. Nyugat-Európában most jobbára pluszokat látni, a londoni FTSE 4%-ot emelkedik, a német tőzsde enyhe 1%-ot, a párizsi Kakaron Index 4%-os pluszban, Milánó szintén enyhe pluszban 1%-kal, a madridi IBEX pedig 8%-ot emelkedik. A bankközi deviza piacon egy euróért 354 forintot kérnek, egy amerikai dollárért 304 forintot kell adni, egy svájci frankért pedig 386 forintot, egy angol fontért 409 forintot kérnek a bankközi deviza piacon. Az olajárak most olcsóbbak csökkenőben, 7%-kal csökken a Brent típusú kőolaj jegyzésára, 94 dolláron a Brent, és majd 1%-kal olcsóbb a VTI, 92 dollár 20 centen jelenleg. A holland tőzsdén jegyzett gáz ára most 49 euró 30 euró centen jár, majd 1%-os drágulásban, július végi szállítással, tehát 49 euró 30 centet kell adni 1 megawatt energiáért.
0: Időjárás jelentés.
1: Délután folytatódik a felhős idő a Dunántúlon, a Dunától keletre azonban napos időre van kilátás. Néhány helyen rövid ideig tartó eső is előfordulhat. A Dunántúlon nagy területen megélénkül a szél. A hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul, estére pedig 12 és 22 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most folytatódik a Soul Session. A műsor, ahol szinte kizárólag eredeti bakelitről szólnak a funky és soul ritkaságok.

0: 94.2. Gazdaság és kultúra. Trend FM.
1: Nem láttam még ilyen bénán ülni senkit ma. Most itt állam mellettem, hogy hol van a lábam, de hát a kép kedvéért mindent. Mindjárt indul a YouTube-unk, Gábor üzeni, úgyhogy ha annyira hiányzunk, hogy néznétek is a műsort, akkor csak a Soul Session YouTube csatornájára kell klikkelnetek. Na, szóval júni 14, vasárnap, sütni fog. És akkor kávét is főzöl? Vagy az óriás macera, meg nincs idő, meg... Most csak kérdezgetlek, nem tudom.
2: Igen, egyelőre az a terv, ugye, hogy bevállaltam a pizzasütést. A kávézást azt lehet, hogy másik alkalomra raknám, már csak azért is, mert egyedül kicsit kevés leszek ez a mutatványhoz. Úgyhogy az érdekesség az egyébként ennek a dolognak, hogy most így volt egy ilyen érzés, ami ránéztem a képernyőről, ez a gyönyörű Soul Session logó van, hogy ezek a bakerit lemezek, meg hogy a pizza is gyakorlatilag ugyanúgy néz ki, úgyhogy végül is lehet, hogy van ebben egy ilyen távoli szinergia.
1: Jó, akkor én is most egy dolgot felfedek, tehát én azt találtam ki, a gyűjteményt pont most próbálom ABC-s sorrendbe tenni, és gyönyörűen dolgozom rajta, nagyon szépen haladok. Természetesen, független attól, minden szépen be lesz a megfelelő helyre rakva. Azok a lemezek, amiből egy darab létezik a világon, és nálam van, hál' Istennek van egy pár, az elmúlt időszakban is jutott el hozzám egy jó pár. Pető Zolinak köszönjük szépen nagy szeretettel, mert mindig ő hozza az Amerikából. Minden évben, amikor van egy évad a műsornak, akkor nagyjából próbálom megtervezni a struktúrát, hogy vendégek tekintetében műsor, struktúra, milyen dalok, stb. Hogy akik ott lesznek június 14-én, azok első kézből elsőként három olyan lemezt viszek, ami a következő évadban lesz majd csak prezentálva, egy van a világon, hogy ott meg fogjuk hallgatni közösen, tehát már adás előtt egy-két esetleg olyan sztorit is mellé fűzve, amit nem is biztos, hogy megosztok adásban időhiány vagy egyéb dolog miatt. Szóval elég unikum lesz, azt gondolom, nem csak a te szempontodból, hanem zenei szempontból is. Úgyhogy ezzel próbálom összepárosítani, hogy ez az esemény minden Soul Session baráti kör tagnak, és tettünk ki posztot különben a Facebookunkra, hogy csak kommenteljetek alá, és mindenkit beteszek a zárt Messenger csoportba. Szóval a lényeg... Elég jó lesz, hogyha eljönnek azok a kedves barátok, ismerősök, akik közül vannak, már személyesen ismerünk, van, akit még csak így az éteren keresztül, hogy ez mindig jó találkozni, hogy tettük ezt a Michael vagy a Mario Biondi koncert alkalmával is. Illetve, ami még fontos közben lehet, hogy már a YouTube-on megyünk is élőben, én még nem látom a képet, de az nem jelenti azt, hogy nem közvetítünk. Zenélünk tovább, és akkor majd folytatjuk az info csöpögtetést. Inner Outer Adams és Shiver, Still My Love.

0: This is Eric Tagg sitting here in Texas thinking about you guys. I wanted to say hi to all the folks listening to Soul Session today.
1: Soul Session.
0: All right, keep checking out that blue-eyed soul.
1: Thanks, Tom.
0: Talk to you soon. Bye-bye.
2: Gyönyörűen működünk már a YouTube-on is, úgyhogy ha szeretnétek nézni is az adást, ott megtehetitek, illetve iratkozzatok fel a csatornánkra, ha még nem tettétek meg. Minél többen vagyunk, annál jobb, és ez aztán június 14-ére is igaz, ahol mindenkit invitálunk a Nexon Dunakeszi Teniszklub az Olberttel, ahol egy nagyon speciális, az idei évad lezárását követő napon, reméljük az időjárás gyönyörű lesz, kegyes hozzánk, egy olyan speciális gasztronómiai és zenei élménnyel várunk, ahol még jönnek az ötletek így egymás között, hogy mi történjen, mert ő most azt vetetted föl, ha már ugye az lesz, hogy nápolyi pizzát készítesz, ami majd limitált darabszámba megy, ezzel kapcsolatban meg az infókat különben a Soul Session baráti kör zárt csoportba fogjuk már csak megtenni, itt csak így adáson belül természetesen alapvetően promotáljuk ezt az eseményt, úgyhogy csatlakozzatok, kitettem egy posztot a Facebook oldalunkra, van egy Soul Session baráti kör Facebook oldal is, látom, oda most jóvá hagytam jó pár embert, oda is jelentkeztek, de ez egy olyan zárt csoport, ami a Messengeren működik, úgyhogy a sima Facebook oldalunkon lévő poszt alá kommenteljetek, látom a nevet, és akkor szépen mindenkit beteszek, így szokott nőni hétről hétre ez a csoport. Szóval ott majd úgy is jönnek a részletek, hogy limitált pizzaszám, de most azt az ötletet dobtad föl, hogy ugye én mondtam, hogy három olyan lemezt kihozok, amiből egy van a világon, ott fogjuk meghallgatni, ott hallja meg minden ki először, meg egy-két infót megosztok, elsősorban akár arról, hogy hogy került hozzám, vagy mi a sztória az adott lemeznek, ez alapján is válogatom, de hogy még akár arról is szó volt, hogy
3: arra gondoltam, hogy biztos vannak olyan lemezeid, amiket szívesen odaadnál a hallgatóknak, vagy eladnál a hallgatóknak, ha így tetszik. És azon kezdtem el gondolkodni, hogy én elkezdenék vinilről vagy bakelitről ki, hogy szereti ezt megfogalmazni, hogy ez is vannak olyan táborok, akik ezt azt mondják, ez csak a vinil, a bakelit, hát az edénynek a füle a bakelit. Oké, elfogadjuk. De hogyha elkezdeném ezt a műfajt így űzni, és azt mondanám, hogy otthonra egy bizonyos sarokba ott a nappaliban szeretnék kialakítani egy olyan sarkot, ahol hallgatok zenét rendszeresen, és erről a hanghordozóról hallgatok, akkor hogyan kezdeném el? Nyilván nem állok neki irgalmatlan nagy hangfalakat vásárolni, meg sztereó rendszert, meg lehet, hogy lejátszó, de hogyha ott figyel a fal mellett, vagy a polcon egy-két gyönyörű lemez, akkor lehet, hogy hamarabb meggyőzöm magam arról, hogy érdemes lenne vásárolni, hogy elkezdeni ezt a folyamatot. Úgyhogy arra gondoltam, hogy lehet ez egy megfontolandó része lehetne ennek az eseménynek, hogy elhozol pár olyan lemezt, amivel adott
2: ami esetben megvásárolható.
3: Ami megvásárolható, és el lehet kezdeni vele ezt a műfajt egy kicsit ismergetni, megismerni, illetve hát nyilván a további eszközöket majd természetesen hozzá párosítani. Úgyhogy ez csak egy hirtelen ötlet volt, de talán van értelme.
2: Aha, jó, ez remek ötlet, és pont mondtam neked, hogy jó pár olyan alapdarab duplikálva van meg, amit szívesen, ráadásul ez természetesen nem a ritka lemezek közül van, aminek őrült borsos ára van, és nem is azzal érdemes szerintem kezdeni ezeket a gyűjtő dolgokat, hanem olyan alapdarabokkal, amik valójában minden kevésbé whitefülű Soul Session hallgatónak is alap lehet. Úgyhogy ez tök szuper, ezt mindenképpen hozzátehetjük a programhoz. Michael Patterson, Bring It Back, Nello Havana és Nell Oliver, I Got a Flash. Egy nem akármilyen hármassal megyünk majd itt tovább, pláne itt rögtön ezt a Bring It Back című dalt szeretném mindenkinek a figyelmébe ajánlani, és most szeretném, hogy ezt zenei füllel egy picit elemezgetnéd, vagy kíváncsi vagyok, mit gondolsz, hogy milyen stílus, mert nem az szólba tenném, de mégis elképesztő finom zene, meg nagyon-nagyon egyéni a stílusa, úgyhogy ezért szeretnénk megmutatni nektek itt Zolbertal a mai alkalommal a Soul Sessionben.

0: Hi. This is Alton McLean Scarborough from Alton McLean and Destiny saying hello to Budapest.
1: Hello to Budapest.
0: On Soul Session.
1: On Soul Session.
2: És Zolbertel természetesen a mai alkalommal. Köszöntünk mindenkit, szeretettel örülünk, hogy itt vagytok velünk. Független attól, hogy talán az egyik legnézettebb sportesemény zajlik élőben a világon innen Budapestről, de van, aki így is minket választ, nagyon megtisztelő. Június 14-éről beszélgetünk, ami egy nagyon fontos, és reméljük innentől, akár minden évben lehet ez majd egy adott évadnak a lezárása, hisz ugye természetesen mi is majd egy picit nyári szünetre megyünk, és ha már nyári szünetre megyünk, akkor gondoltuk előtte még próbálunk személyesen is találkozni veletek a Soul Session hallgatókkal, barátokkal, kemény maggal, úgyhogy szervezünk egy nagyon komoly kis pizza sütős összejövetelt. Ha szeretnétek csatlakozni, akkor a Facebook posztunk alá nyugodtan írjatok, meg a baráti kör, a már meglévő Soul Session baráti kör zárt csoportjába úgyis beteszünk minden fajta információt, ahol Zolbert nem akármilyen pizzákat süt, én pedig hozok nem akármilyen három lemezt, mellette lesznek természetesen még dalok, sőt, ugye erről beszélgettünk, hogy lehet, hogy még lemezt is lehet majd vásárolni, ha valaki szeretne.
3: Igen, abszolút azon kezdtem meg gondolkodni, egyébként mondhatod, hogy ez egy ilyen piknik végül is, hogy hát az utóbbi években ez egy elég divatos kifejezésé vált, hogy rengeteg rendezvény elnevezte magát valamilyen XY pikniknek, de hogy oda lyukadtam ki, hogy valahogy az ember ebben az életkorban már úgy nagyjából tudja azt, hogy miket szeret, miket nem szeret, és hogy milyen minőségben szeretné élni az életét, és azért örülök ennek az eseménynek egyébként, mert mi nyilván mindig a zenére fókuszálunk azért elég erőteljesen.
2: Abszolút, és tökre örültem, amikor ezt fel, nem is tudom, hogy jött már alapvetően az ötlet, de hogy így felhoztad, így tök odáig voltam érte az első perctől.
3: Igen, és egyébként az jutott eszembe, hogy nyilván most ez a teniszig nem terjed, már legalábbis olyan értelemben igen, hogy a teniszklubban kerül ez majd megrendezésre, de hogy egyébként délelőtt miért lehetne egy jót teniszezni, majd
2: hát mi biztos fogunk előtte
3: leülni, aztán jön a finom pizza, aztán megnézzük a lemezeket, bele is hallgatunk, megtapizzuk, megnézzük, hogy milyen, megszagizzuk. Szóval, hogy ja, az egy ilyen komplex élmény, és én azt gondolom, hogy talán nem vagyok ezzel egyedül, hogy én is, meg a sok olyan hallgató van szerintem a Soul Session táborában, akik keresik az ilyen típusú élvezeteket.
2: Igen, mi ott leszünk, mi nagyon fogjuk élvezni, és ha csatlakoztok, attól meg még jobb lesz. Szerintem ezt valahogy így lehet a legegyszerűbb módon megfogalmazni. 10 órától vagy 10.30-tól fogunk majd várni mindenkit, erről még úgyis beszélgetünk a második órában, és majd az egyéb fontos részletek úgyis mindenkihez eljutnak, hiszen az már csak ott fog megosztódni, ahol a kemény mag találkozik a Messenger csoportunkban. Én, mert egy-két dalt azért most kulisszatitok, le is kellett vágni, mert hogy kicsit többet beszélgetünk ennek az eseménynek a kapcsán, meg alapvetően végre újra itt vagy, és akkor még nem is esett szóba egyéb aktivitásod, zenei dolgaid, amiről beszéljünk mindenképpen a második órában, mert van egy olyan új projekt, amihez lehet, hogy a Soul Sessionnek majd közel lesz, ezt is megemlíthetjük, ha már lehet, majd kacsintasz, hogy igen vagy nem. Közben eszembe jutott, hogy a Gabinak ezt kellett volna csinálnom a kamerába, hogy ezt most így megtettem 4 perccel azután, hogy meg kellett volna.
3: Menő vagy, Tomi.
2: Ő meg szaraszít, izzadja magát, még nem jöttetek vissza adásba. Most így van, ezt is megtettük, úgyhogy egész jó nyomjuk. Úgyhogy egy Little Anthony dalunk van, mert hogy az AB oldal rovatot is levágtuk, meg az első óra utolsó dalát be kellett érni a hangunkkal. Szóval egy Little Anthony dallal búcsúzik majd az első óra, aztán meg természetesen jövünk vissza, és akkor folytatjuk a fő témánkat, meg minden egyebet. Addig, ha még nem tettétek meg, akkor kövessétek be oldalainkat, és vigyázzatok, mert mindent látunk, úgyhogy ha nem emelkedik a követő szám a következő 4 percben, akkor magatokra vessetek.
4: A gazdaság szórakoztat. Trend FM 94.2. Maradjanak velünk, a hírek után folytatódik Magyarország első hivatalos szólműsora a Trend FM-en. Várja önöket a Soul Session csapata Bogyó Tamás vezetésével. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
5: Mikor érünk már oda?
4: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. mire figyelj, hogy jól sikerüljön. Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
5: Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
6: Idén újra bábos napközis alkotótábor a Budapest Bábszínházban. Június 29 és július 3 között Lázár Ervin mesének univerzumát ismerhetik meg a 10-13 éves gyerekek a Berzsián és Dideki című előadás kapcsán. Nem csak a bábozás, színészkedést, de a színházi világ minden kulcspozícióját kipróbálhatják a diákok. Bővebb információ budapestbabszínház.hu.
7: Dolgozol, fáradozol, tervezel, egészségesen ez természetes. Az egészségbiztosítás azonban a betegségben is segít rajtad. Időpontot ad, megszervezi, fizeti az ellátásodat, hogy te csak a gyógyulásoddal törődhess. Tudj meg mindent az egészségbiztosításról a Magyar Biztosítók Szövetségének honlapján. mabiz.hu/jövőtervezés. Egészségedre!
4: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
8: Jó napot kívánok, dél van, én Kovács Gergő vagyok, önök a Trend FM friss híreit hallják. Haditengerészeti drón robbant fel a romániai Konstanca kikötő városában, sérülteket nem jelentettek. A szerkezet helyi idő szerint körülbelül 10:30-kor lépett működésbe. Az eszközt az ukrajnai háborúban használt típusúnak azonosították. A drón nem tartozott a román hadsereg eszköztárába, és nem vett részt a közelmúltban a Fekete-tenger térségében tartott katonai gyakorlatokon sem. Néhány napja egy határközeli román város egyik lakóépületére zuhant rá egy orosz drón. 10 milliárd euró jön a helyreállítási alapból Magyarországra, erről beszélt a kormány szóvivői tájékoztatón a közlekedési és beruházási miniszter. Ehhez eddig nem fért hozzá az ország, mivel a kifizetéshez szükséges úgynevezett szupermérföldköveket nem teljesítette a korábbi kormány. Vitézi Dávid arról is beszélt, hogy a pénzek felhasználását egy új tervben kell rögzítenie a kormánynak. Ezzel párhuzamosan az országgyűlésnek egy korrupció ellenes törvényt is el kell fogadnia.
9: A kormány arról döntött a tegnapi ülésén, hogy a szupermérföldkövek magyar jogrendbe való átültetésére vonatkozó törvényjavaslatot az igazságügyi miniszter jövő héten benyújtja az országgyűlés részére. Ez egy átfogó korrupcióellenes és a magyar közélet átláthatóságát szolgáló törvénycsomag, amelyet mindenki meg fog ismerni rövidesen teljes részleteiben, de nagyon fontos, hogy ez jelenti azt a jogállamisági feltételrendszert, ami ahhoz kell, hogy az európai uniós forrásokat haza tudjuk hozni. Ezeket a jogszabályokat a Magyarország gyűlésnek el kell fogadnia, hatályba kell lépniük, és ez az, ami lehetővé teszi, hogy az uniós pénzek hazajöjjenek.
8: A kohéziós alapból is kap majd Magyarország 4,2 millió eurót, ezt 2029-ig kell felhasználni. Ebből a pénzből közösségi közlekedésre, környezetvédelmi, árvízvédelmi fejlesztésekre költhetnek. Másfél milliárd eurós összegben fogják fejleszteni az elektromos hálózatot. Emellett a kis- és középvállalkozások fejlesztésére új támogatási programot indítanak. Egy bérlakás és kollégium fejlesztési program is indul majd. A kormány arról is döntött, hogy mától megtiltja a munkaerő behozatalát a Fülöp-szigetekből, Georgiából és Örményországból. A következő tanévtől eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. A kormány szerint szükség van a teljesítményértékelésekre, de a mostani rendszer nem megfelelő. A kormány infón elhangzottakról és a kormány döntéseiről természetesen részletesen beszámolunk majd itt a Trend FM-en is. új akkuipari gyár épülhet Magyarországon. Bevonatos szeparátorfólia üzemet tervez létrehozni a Sinomatech Hungary Kft. A Nyíregyházi Déli Ipari Parkban. Ezt az anyagot a lítium-ion akkumulátorokban használják.

0: A Sinomatek tervei szerint a munkavállalók legalább 80%-a környékbeli, a többiek várhatóan kínai szakemberek lesznek.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX majd 1%-os emelkedésben 134.860 ponton. A részvénypiac forgalma már átlépte a 3,5 milliárd forintot. A vezető papírok közül az OTP 1%-ot emelkedik 41.100 forintra, a MOL 4,1%-os pluszban 3.932 forinton. A Magyar Telekom stagnál, a Richter pedig több mint 2%-kal emelkedik 12.130 forintra. Nyugat-Európában most jobbára mínuszos a hangulat, illetve a londoni FTSE 3%-ot emelkedik, a német DAX pedig stagnál, a párizsi CAC Index pedig 3%-ot emelkedik, és ahogy ezeket kimondom, a többi mutató is a pozitív tartományba vált át. A milánói tőzsde hát stagnál 0,05%-os emelkedésben, ami nem túl sok, a madridi IBEX pedig 0,8%-os pluszban. A bankközi deviza piacon 1 euróért 354 forintot, egy amerikai dollárért 304 forintot kell adni, egy svájci frankért pedig 386 forintot kérnek. Egy angol fontért pedig 409 forintot kell adni. Nézzük, mi a helyzet kőolajfronton. Most ott egy minimális csökkenés van. A Brent típusú kőolajára 94 dolláron, az észak-amerikai könnyűolaj a VTI pedig 92 dollár 80 centen. A holland tőzsdén jegyzett gázára 1%-os emelkedésben, drágulásban, július végi szállítással 49 euró 23 euró centet kell adni egy megawatt energiáért.
1: Időjárás jelentés.
0: Folytatódik a felhős idő a Dunántúlon, a Dunától keletre azonban napos időre van kilátás. Néhány helyen rövid ideig tartó eső is előfordulhat. A Dunántúlon nagy területen megélénkül a szél. A hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Estére 12 és 22 fok közé hűl a levegő. Friss hírekkel legközelebb fél egykor várom önöket, most pedig folytatódik a Soul Session.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most folytatódik a Soul Session. A műsor, ahol szinte kizárólag eredeti bakelitről szólnak a funky és soul ritkaságok.

0: mikrofonnál Bogyó Tamás.
1: Zolbert és Bogyó Tomi, köszöntünk mindenkit szeretettel, itt a második órája a Soul Sessionnek, és hát próbáltam így kicsit így autentikusan egy ilyen Willie Jacksonnal köszönteni téged. Még hát lesz egy kis lemez, ami neked szól, ilyen instrumentális, gyönyörű, van vokális verzió a kis lemez másik oldalán, de az instrumentális játsszuk majd a műsor végén, bár ha eldumáljuk az időt, akkor lehet, hogy lemarad. Lényeg a lényeg, köszöntelek.
2: Szia.
1: Tervezzük köszönöm a szépen. Júni 14-et, köszönöm szépen, mert írtok minden fórumon, messengeren, csoportban, Facebookon csatlakoztok, örülök, hogyha megmozdítunk vele egy páratokat, meg nekem még egyszer mondom a legfontosabb, hogy így ez a klasszikus módon, ha már analóg emberek vagyunk és szeretjük a vinilt, akkor megmaradjunk annál is, hogy nem textelünk, nem így, mert már tudjuk, hogy már úgy udvarolnak a mostaniak, hogy így textel, nem is beszélnek, akkor se, ha lehetne, SMS-ben szakít, sosem találkoztak.
2: Mi nem akarjuk ghostingolni a hallgatókat, viszont egy dolog megütötte a fülemet, mondtad, hogy Jerry Hay-től kaptál egy könyvet.
1: Tehát,
2: és hogy ha már június 14, akkor ha jól tudom, akkor az pont egy ilyen, ugyanebbe az unboxing gondolatmenetbe beillik, mint hogy a lemezek, amiket említettél. Szóval, hogy akkor elhozod ezt a könyvet?
1: El szeretném hozni a könyvet, sőt az utolsó Amerikából érkezett csomagban rengeteg minden volt a vinileken kívül, mert volt benne CD, volt benne kazetta, voltak benne fényképek, eredeti aláírt fényképek, Ladies Night, Aretha Franklin, külön a Pips, Chin Karn, szóval elég sok fénykép, eredeti aláírás, és egy nagyon szűk példányszámban megjelent, első körben Jerry Hay által a családnak gyártott könyv, amit aláírt nekem, benne az ő munkássága kották, és a kották mellett fényképek. Wow. Tehát minden dal, amiben ő részt vett, annak a dalnak a kottája, hogy a teljes vagy egy részlet, nem tudom, te fogod tudni, szerintem biztos nem a teljes, mert nem férne rá szerintem egy adott lapra egy dalnak a kottája, vagy csak az ő hozzá kapcsolódó része, azt majd megnézed. Úgyhogy jaj, nagyon-nagyon érdekes könyvet kaptam tőle.
2: Na hát akkor szerintem ez még egy ok a hallgatóknak, hogy július 14-én jöjjenek el Dunakeszire, mert hogy kézbe lehet fogni majd nyilván akkor a lemezeket, át lehet törgetni a könyvet, meg lehet nézni a fotókat, szóval...
1: Meg hát beszélgetünk sok mindenről, miközben te gyakorlatilag izzadva dolgozol, esélyed nincs élvezni az eseményt. Én pedig ott középen a műfűvön csak osztom az észt.
2: Ellopod a sót.
1: Így van, de hogy ez kizárt. Szóval, ja, úgyhogy eszünk-iszunk, mindenki jól érzi magát, és szerintem ez egy, majd most próbálok csinálni egy összefoglalót is, az sem szokott soha megtörténni, már csak egy adott évadra vonatkozóan, hogy épp kiket értünk el, mi történt ebben az évadban, megint volt közünk lemezkiadáshoz, megint szereztem meg olyan dalt, amiből a következő évben kiadott kislemez lesz, mutattunk be premier jelleggel a világon egyedülálló módon, bőven a megjelenés előtt dalokat, ugye az idei évben elsőként a Leroy Hudson kislemez sorozat mindig nálunk kerül bemutatásra, halkan megjegyzem, holnap kerül hozzám a következő, ami majd csak egy hónap múlva jelenik meg, és jövő héten már játsszuk adásba, ma is játszhattuk volna, de gondoltam inkább ez az a mai alkalom szóljon rólunk. Szóval sok minden történt az idei évben is, mondom ezt most anélkül, hogy itt elkezdeném összefoglalni az évet, mert nem ide tartozik, és ehhez kapcsolódóan még majd próbálok azért egy-két olyan meglepetéssel szolgálni, például, hogy ebben az évadban mire nem volt idő, mi maradt ki, mert egy-két dolog be volt készítve, amire aztán ilyen okból nem tudtam bemutatni, vagy még például van olyan lemez, amit azért nem mutattam be, mert vártam a szerző vagy az énekesnek a visszajelzésére, hogy úgy ütne igazán nagyot, ha beköszön, ha ID-t küld, és ezért, mivel kapcsolatban vagyunk, ez még nem történt meg, mert nem tartott ott, vagy nem válaszolt aztán. Szóval, ja, sok olyan félbe maradt dolog is van, csak egybe belekezdek, aztán ezt is majd előjük júni 14-én. A Once Listem egyik talán legbecsesebb és legrégebben rajta lévő lemeze egy amerikai hölgyhöz kapcsolódik, 1983-as a lemez. Nagyon-nagyon hosszú idő után, 3 héttel ezelőtt rám írt, beszéltünk a WhatsAppon, fantasztikusan kedves, rengeteg mindent megtudtam a lemezről, a napokban fogja postázni a saját kópiáját nekem. Hogy nekem legyen ebből egy eredeti 83-as, mind a mellett, hogy a Mesterszalag digitális verzióját már elküldte, mert hogy azt is elmondta, hogy decemberben idén a P-Wine Records, ami ugye a Japán egyik legnagyobb és legtöbb ritkaságát újra kiadó lemezkiadója, mindenben megállapodott vele, úgyhogy megjelenik Japánban, csak Japánban, gyönyörűen dupla vastagságú obi szalaggal a lemez, de ettől függetlenül, hogy addig is hallgatgassam, küldte, és hogy azért, mivel értem szerint viccesen szóba hoztam, hogy értem én a japán kiadást, de az eredeti, hát azért az... Tam, you will get mine. Úgyhogy már elkérte a címem, hát ha még addig megérkezik, meg akkor azt is megmutatjuk 14-én. Szóval, ja, sok minden fog történni, még lehet olyanok is, amire most így nem is gondolunk. De az biztos, hogy a te sütésed, meg az, hogy zenélgetünk, meg hogy együtt vagyunk, talán ez a legnagyobb kapocs. Az, hogy most valaki szeretne teniszezni, vagy bármi egyéb, az abszolút... Az majd rögtönzünk.
2: Így van. Gyertek el, kapcsolódjunk, beszélgessünk, barátkozzunk, szerintem.
1: Akkor zenélgessünk megint. Ugye sokan tudjátok, hogy a Easy Fossil Records, egy ugye londoni kis kiadó, amit a Patrick Bigelstaff-val közösen viszünk, vagy inkább ő csak van benne részem, talán az egyik, most megnéztem, hogy 14 kislemezhez, vagy 14 kiadáshoz volt köze a Soul Sessionnek, olyanokból, hogy én találtam meg az eredeti előadót, amin keresztül a jogokat megszereztük. Bobby Finch az egyik olyan, amire nagyon büszke vagyok, mert hogy az eredeti, amúgy is egy-egy példában kapható legalább 7-800 ezer forintos eredeti kislemeznek a mesterszalagját megkaptuk Bobbytól, amiből aztán a megállapodás után Patrick legyártotta a klasszikus 500-at, és már az utólag megcsinált kislemez ára is legalább az ötszöröse az eredetinek, úgyhogy gondoltam, ha biztos szóba kerül akár az Easy Fo, akár majd valamelyik egyéb kiadvány, akkor legalább meg tudjuk mutatni azoknak, akiknek nem ismerik, vagy akik nem hallották akkor, amikor ez megjelent, és akkor nagy dírrel, durral bemutatta a Soul Session Get a Hold of Yourself, Bobby Finch, aztán pedig Executive Suit és When It Comes to Loving Me, de elsőként amire büszke a Soul Session, mert hogy rajtunk keresztül kerül kiadásra Angliában, Bobby Finch.

0: Trend FM 94.2. Minket a gazdaság szórakoztat.
1: Hi, my name is Virginia Ayers Dawson from the USA, and you're listening to The Soul Session. The Soul
2: Session. Egy picit, bár nem szoktunk ilyet csinálni, visszakanyarodva az első órához, mert nagyon kíváncsi vagyok. Játszottunk egy dalt, ami előtt kérdeztem, vagy mondtam, hogy nagyon kíváncsi lennék a véleményedre. Michael Patterson, Bring It Back, ez volt a dal, és olyan jól megfogalmaztad, hogy egy ilyen klasszikus jaktrock dalnak indul, nem?
3: Igen, és egyébként egészen addig a pontig, amíg nem jönnek be a vonósok, egészen zavarba ejtő, hogy ez merre akar menni egyébként ez a
2: és
3: dal.
2: És akkor ember ismersz engem, meg zeneileg te jobban tudod, a vonó miatt szeretem meg a dalt utána? Tehát szerintem azért igen. Tetszik nekem, mert jönnek a vonók.
3: Igen, ott szerintem jön egy ilyen jó értelembe vett, ilyen puha, ilyen körbeölelő finom hangulat, ami őt megcsinálja végül is ezt a dal. Tehát értelmet nyer az összes többi addig történő dolog, meg egyébként a hang is amúgy ilyen szólós. Nem mondom, hogy teljesen szól, de ilyen szólós, és szerintem már pont elég ahhoz, hogy ebben a kontextusban működjön.
2: Malek Miklóst öleljük, el kell mondjak valamit, nagyon nagy volt, sosem hallottam még ilyet. Miklós itt ül, első dal, talán a legnagyobb dicséret a végén azt mondta, hogy Tamás, feltöltöttem. És fantasztikusokat mondott, de meghallgattuk az első dalt, és természetesen előtte kértem, hogy nyugodtan mondja el a véleményét, és mondja, így elkezdte sorolni a különböző dolgokat, vokál, nem értek vele egyet, azt mondta, nem értek vele egyet. A legfantasztikusabb megfogalmazás. Nem értek vele egyet.
3: Nézd, ez egy olyan dolog szerintem, hogy ízléssel nem lehet vitatkozni, és ez épp úgy igaz a pizzázásra is egyébként, vagy bármi másra kapcsolatban. El kell fogadni, hogy valakinek ez az ízlés vagy a látás módja, vagy
2: iszonyatosan pozitív volt.
3: Egy fantasztikus szakember is nyilván, egy legenda, de nem tudsz mindenkinek tetsző dolgot csinálni.
2: Nem, azzal a dallal kapcsolatban is most azt mondta, hogy a vokált esetleg neki nem tetszett, vagy nem ért vele egyet, arról is ódákat zengett minden egyéb tekintetben, meg amúgy a dalok, amiket mutattam, vagy amiket szoktunk játszani, ugyanúgy, amire majdnem azt mondom, számítani lehetett a hangszerelés, a kikeverés, az érzésvilág, ami jön belőle, az a profizmus, és nem is tudom, milyen szót használt, az a fajta hozzáértés, amivel hozzányúltak, ahogy énekel, tehát minden egyéb. Igen, abszolút pozitív volt.
3: Kicsit az ugrik be egyébként, sokat beszélgettünk korábban így a korszellemről, hogy milyen lehetett annó, amikor milyen lehetett a világ, amikor ezek a zenék készültek, és azért belegondolunk abba, hogy naponta hány ilyen felvétel készült, hiszen működött a stúdióvilág, zenészek ezrei voltak foglalkoztatva ezekben a stúdióban, legendás 4 órás sessionök keretein belül folyamatosan játszották fel a lemezeket, és nekem az jutott eszembe, hogy ez nagyon szép és nagyon jó, de biztos vagyok benne, hogy rengeteg dal és lemez úgy készült el, hogy volt egy ilyen feel good hangulat, egy ilyen első ték hangulat, hogy elsőre ahogyan sikerült, meg ahogyan megálmodták, hogy valahogy valakinek kipattant a fejéből, úgy rögzítették ezt, és utána mentek tovább. Tehát, hogy nem biztos, hogy volt erre annyi idő agyalgatni, hogy hogyan csináljuk még jobban, próbáljunk meg még egyet, vegyük föl még ötször, mert nem lehetett ötször felvenni, egyszer lehetett felvenni, maximum kétszer.
2: Ja, és ugye nagyon sokszor, amire meg aztán nem volt megfelelő finanszírozás, az, amit sokat játszik a Soul Session, mert hogy extra volt a minőség, de nem jutott el sehova, nem jutott államon kívül, egy adott államon, az utcasarkon kívül, mert nem tudták elvinni is, de hogy azért valami történjen, látom nagyon sokszor, hogy gyakorlatilag az előadó neve, a kiadó neve is, mert ő elkészítette a saját kis kiadóját, ő kiadja X példányba, és ezek a én úgy nevezem Soul Session-ös dalok.
3: Igen, és nyilván ebben az időszakban voltak olyan előadók, akik így próbáltak működni. Ugye nyilván a nagy major kiadók voltak azok, akik irányították a szálakat, mindig is ők rendelkeztek megfelelő potenciállal, tőkével, A&R tevékenység által, olyan menedzserekkel, akik ezt föl tudták karolni. Viszont voltak olyan előadók, nagyon tehetségesek is, egyébként sokan, akik nem jutottak be egész egyszerűen, nem jutottak lehetőséghez, és hát ilyenkor úgy döntöttek, hogy akkor kölcsönkérve pénzt, vagy akár saját egzisztenciát kockáztatva legyártattak lemezeket, és akkor elkezdtek házalni klubokban, hogy esetleg fellépési lehetőségeket szerezzenek. Szóval ez egy nagyon kemény világ volt, így is, úgy is egyébként, attól függetlenül, hogy a lemezpiac az egekben volt.
2: Na hát Bernard Edwards nagy klasszikus, az úriember mindenképpen, You Don't Know Me egy szóló LP-jéről, és aztán Amusement Park, ha már szóba hoztunk olyan előadókat, akiket a kutya nem ismer, ők abszolút ilyenek, So Inspired a dalnak a címe.
0: Trend FM, gazdaság és kultúra.

0: Gazdaság és kultúra. Trend FM.
1: Most például ennek a dalnak a hangszerelése, a hangzásvilága. Most ha ez Earth, Wind & Fire lenne, akkor azt mondanánk, hogy Earth, Wind & Fire. Tehát, hogy nekem minőségben abszolút ugyanaz. Amusement Park. Egy lemez, semmi több.
2: Igen, egyébként az előbb hallgattuk legalábbis az első órában a Groovin című dalt, ami rengeteg előadó, rengeteg lemezén megjelent. És az is egy érdekes egybeesés, hogy vannak olyan dalok, amik sok-sok megjelenéssel később lesznek nagyvilágslágerek. Pont valahogy betalál valami, kicsit változtatnak a hangszerelésen, vagy éppen egy ismertebb énekes énekli fel, és már is működik, miközben nem feltétlenül az az első, csak ugye az emberek onnan ismerik. Szóval van rengeteg ilyen egybeesés. Ugye van a Prison című legendás dal George Benson előadásában, amit egyébként, ennek van egy magyar vonatkozása is, egy bizonyos Szabó Gábor nevű legendás úriember rögzített ezt a dalt pár évvel korábban, de nem ez lett az igazán híres dal, hanem a Benson féle verzió.
1: Igen. Na, megyünk tovább. Pici Japán, Kimiko Kassai nagy kedvencem, aztán megint csempésztek ide egy olyat, amiről nagyon keveset tudunk. American Gypsy a banda neve, akik nagyon sok néven próbálkoztak a 70-es évek Amerikájában, és aztán megint csak egy Ted Pompeian? Nem tudom, ha ránézel a screenre. Pompeian. Egy lemez. Kutya nem ismeri. Soul Sessionön kívül mi megmutatjuk nektek. Szóval egy jó kis blokk, amit most zenélünk nektek, aztán még úgyis beszélünk egy picit a június 14-ről meg, mivel te hozod a vendégeket, a vendégekről még itt a második óra vége felé. Kimiko Kassai.

0: Maradjanak velünk, a hírek után folytatódik Magyarország első hivatalos szólműsora a Trend FM-en. Várja önöket a Soul Session csapata Bogyó Tamás vezetésével. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu
3: Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. További információért kérjük forduljon az Autó Wallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Fél egy van, én Kovács Gergő vagyok, önök pedig a Trend FM friss híreit hallják az elmúlt órákból. Haditengerészeti drón robbant fel a romániai Konstanca kikötővárosában. Sérültek nincsenek. A szerkezet helyi idő szerint körülbelül 10:30-kor lépett működésbe. Az eszközt az ukrajnai háborúban használtként azonosították. A drón nem tartozott a román hadsereg eszköztárába, és nem vert részt a közelmúltban a Fekete-tenger térségében tartott katonai gyakorlatokon sem. Néhány napja egy határközeli román város egyik lakóépületére zuhant rá egy orosz drón. Mától megtiltják a munkaerő behozatalát a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból. Erről döntött tegnap a kormány. A munkaerő kölcsönző cégek így nem tudnak gyorsított eljárásban ezekből az országokból munkavállalókat behozni. Akik korábban érkeztek, azok kérhetik munkavállalói engedélyük meghosszabbítását, a bent lévő kérelmeket elbírálják. A szabályozás felülvizsgálata jelenleg is zajlik. Mindezekről Szondi Vanda kormány szóvivőt hallják.
5: Az előző kormány ezen a területen is elég nagy összevisszaságot hagyott, próbáljuk kibogozni, hogy tulajdonképpen mi a helyzet itt. Jelenleg összesen 24 jogcímen lehet Magyarországon külföldiként munkát vállalni. Ezek is szétszorva vannak a különböző tárcáknál, ezért jelenleg arra sincsen egy exakt és konkrét szám, hogy tulajdonképpen hányan jöttek ezeken a különböző jogcímeken Magyarországra, és hányan vállalnak most itt munkát. Ez nyilvánvalóan problémát jelent, hiszen sok esetben ezek a külföldről harnak, mint egyébként a magyar munkavállalók, és ezek így le is törik a magyar béreket. Természetesen a kormánynak az a célja, hogy ez ne így legyen, ezért egy hosszú távú megoldást keres, és miután ez a helyzet bonyolult, ez valószínűleg nem fog egyik napról a másikra megoldódni.
4: 10 milliárd euró jön a helyreállítási alapból Magyarországra, erről beszélte a kormány szóvivői tájékoztatón a közlekedési és beruházási miniszter. Ehhez eddig nem fért hozzá az ország, mivel a kifizetéshez szükséges úgynevezett szupermérföldköveket nem teljesítette a korábbi kormány. Vitézi Dávid arról is beszélt, hogy a pénzek felhasználását egy új tervben kell rögzítenie a kormánynak. Ezzel párhuzamosan az országgyűlésnek pedig egy korrupció ellenes törvényt is el kell fogadnia.
6: A kormány arról döntött a tegnapi ülésén, hogy a szupermérföldkövek magyar jogrendbe való átültetésére vonatkozó törvényjavaslatot az igazságügyi miniszter jövő héten benyújtja az országgyűlés részére. Ez egy átfogó korrupcióellenes és a magyar közélet átláthatóságát szolgáló törvénycsomag. amelyet mindenki meg fog ismerni rövidesen teljes részleteiben, de nagyon fontos, hogy ez jelenti azt a jogállamisági feltételrendszert, ami ahhoz kell, hogy az európai uniós forrásokat haza tudjuk hozni. Ezeket a jogszabályokat a Magyarország gyűlésnek el kell fogadnia, hatályba kell lépniük, és ez az, ami lehetővé teszi, hogy az uniós pénzek hazajöjjenek.
4: A kohéziós alapból is kap majd Magyarország 4,2 millió eurót, ezt pedig 2029-ig kell felhasználni. Ebből a pénzből közösségi közlekedésre, környezetvédelmi, árvízvédelmi fejlesztésekre költhetnek. Másfél milliárd eurós összegben fogják fejleszteni az elektromos hálózatot. Emellett a kis- és középvállalkozások fejlesztésére új támogatási programot indítanak. Egy bérlakás és kollégium fejlesztési program is indul majd. A következő tanévtől eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét is. Ma van a Környezetvédelem világnapja. Az Egyesült Nemzetek ezt a napot 1972-ben nyilvánította világnappá, és akkor tartották az első Ember és Bioszféra címet viselő konferenciát. Minden évben más ország tartja ezt a rendezvényt, idén Azerbajdzsánra esett a választás. A 2026-os nap legfőbb fókusza a klímaváltozás.
0: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1%-ot emelkedik 134.858 ponton, a részvénypiac forgalma közelít a 4 milliárd forinthoz, a blue chipek közül az OTP 1%-os pluszban 41.080 forinton, a MOL 6%-os pluszban 3.940 forinton, a Richter 2%-kal megy fölfelé 12.120 forintra, a Magyar Telekom stagnál 2%-os mínuszon 2656 forinton. Nyugat-Európában most éppen a főbb tőzsdeindexeknél mínuszokat látni, Londonban 0,2%-kal megy lefelé a mutató, a frankfurti DAX 0,5%-os mínuszban, ahogy kimondtam, London egyébként 0,3%-os pluszra fordult, a francia Cacaron 0,5%-os pluszban, Milánó stagnál, a madridi IBEX pedig 1%-ot emelkedik. A bankközi deviza piacon 1 euróért 354 forintot kérnek, egy amerikai dollárért 304 forintot, egy svájci frankért pedig 386 forintot kell adni. Kőolaj fronton stagnálás, illetve egy enyhe csökkenés látható, a Brent típusú kőolaj jegyzésára $94.70, a WTI pedig $92.60 jelenleg.
0: Időjárás jelentés.
4: Folytatódik a felhős idő a Dunántúlon, a Dunától keletre azonban napos időre van kilátás. Néhány helyen rövid ideig tartó eső is előfordulhat. A Dunántúlon nagy területen megélénkül a szél, a hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Estére 12 és 22 fok közé hűl le a levegő. Én ezzel ma búcsúzom Önöktől, friss hírekkel legközelebb 1 órakor M. Szűcs Péter várja majd Önöket, viszonthallásra.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most folytatódik a Soul Session. A műsor, ahol szinte kizárólag eredeti bakelitről szólnak a funky és soul ritkaságok.

0: Ez a Soul Session. A mikrofonnál Bogyó Tamás.
1: És természetesen Zolbertel innen a stúdióból. Köszöntünk mindenkit nagyon nagy szeretettel. Sokat zenélünk, fontos témákat érintettünk, de talán az egyik legfontosabbat nem, hogy most mit csinálsz, mi a helyzet, tudom, mikbe vagy, hogy mesélj egy picit nekünk a hogyan továbbról, mert itthon vagy, nem utazol, úgyhogy óra indul most.
2: Igen, hát egy kicsit újra kell értelmeznem saját magamat. Nyilván említettük a pizzázást, meg a kicsit a kávézást is. Ezek most nagyon-nagyon érdekelnek egyébként a zenélésen kívül, de nagyon fontos, hogy a zenélés nem állt meg. Tehát itthon vagyok, jelentem, és készülnek egyébként az új dalaim. Ez egy fontos információ. Ugye most az a taktikám egyébként, hogy egyesével időről időre megjelenik egy-egy dal, és majd előbb-utóbb szépen össze fog állni, és hát talán egy kulisszatitkot most elárulhatok a kedves hallgatóknak. Gőzerőkkel dolgozunk azon, hogy bakeliten is megjelenjen ez a kiadvány, mert hogy egyébként eddig mindig CD, illetve digitális formátumban megjelentek a lemezeim, viszont bakeliten még nem, úgyhogy ez lesz a következő remélhetőleg nagy dobás.
1: Lélek simogató ez nekem.
2: Igen, hát az mindjárt gondoltam, és hát hol máshol mondhatnám ezt a belső információt el, mint a Soul Session, úgyhogy ezt örömmel tettem. A másik dolog pedig az, hogy természetesen vannak vendég felkérések, és pár héttel ezelőtt megkeresett kiváló énekes basszusgitáros Gáspár Laci, hogy csináljunk egy közös dalt, úgyhogy ez a dal is elkészült, most már a keverés stádiumában van, és hamarosan videóklipet forgatunk hozzá, és talán egy nem titkolt közös szándékunk, hogy ez a dal legalábbis itt debütáljon a Soul Session keretein belül, úgyhogy dolgozunk rajta, hogy ez elkészüljön.
1: Így van.
2: Úgyhogy majd a kedves hallgatók ezt meg fogják látni, hallani a megfelelő pillanatokban, a megfelelő felületeken. Úgyhogy ez egy érdekes megkeresés, illetve múlt héten dolgoztam egyébként Little GVB a barátommal, ugye kiváló bluesgitárossal egy új dalon. Nemrégiben volt itt Magyarországon Mojo Queen, aki egy louisianai énekes hölgy, egy legendás énekes hölgy, akivel a Gabez egyébként dolgozott Amerikában, amikor ő kint élt, és a hölgyel ugye volt itt a két koncert Budapesten, illetve Szegeden, egy magyar zenekar kísérte őt, és stúdióba is elrángatták őt, hogy vegyenek vele egy dalt, és akkor a Gabez megkeresett, hogy írjak hozzá fúvós aranzsokat, szervezze meg a fúvós szekciót, játsszuk föl, úgyhogy ez is elkészült a múlt héten, úgyhogy valami most megint elkezdett motorogni. Érdekes, hogy nagyon-nagyon nagy fejest ugrottam a gasztronómiába, a pizzázáson keresztül, és ahogyan ez megtörtént, elkezdtek a zenei szálok is megmozdulni.
1: Tök érdekes.
2: Úgyhogy most két vonalon haladnak a történetek, és hát próbálok mindenhol helyt állni, úgyhogy körülbelül most ennyi, ami velem van, de jelentem, itthon vagyok, úgyhogy szívesen megyek szaxofonozni.
1: Na, hát itt a második óra vége felé közeledve egy klasszikus visszaveszünk a tempóból, csodás kis lemez Together It's You, ez a dalnak a címe, aztán jövünk vissza, mert hogy a következő jövő heti vendégünket fogjuk egy picit átbeszélni, hiszen te segítettél abba, hogy majd itt legyenek, beszélünk róluk, meg még egyszer összefoglaljuk, hogy mi is történik június 14-én a Soul Session piknikünkbe, amit Zolbertel is jó magam ketten közösen szervezünk, úgyhogy Together It's You kislemezről aztán jövünk, és ahogy említettem, még meglepetésként egy instrumentális, nem akármilyen szaxofonos kislemez a második óra végén.
3: Never before have I had so much in a woman, so much like me.

0: Tovább robog a szólvonat. Ez a Soul Session. A mikrofonnál Bogyó Tamás.
1: Nagyon rég volt ilyen, de annyi az info, hogy le kell vennünk a dalokból, hogy mindenre jusson idő. Szóval szeretnénk összefoglalni a júni 14-et, de előtte mindenképpen is nagyon köszönöm a segítségedet. Jövő héten egy testvérpárt köszönhetek majd itt a stúdióban, akik számomra kevésbé voltak ismertek, megmondom őszintén, és tudom, hogy az édesapjuk is nagyon-nagyon komolyan kötődik a zenéhez. Egy pár szóban, hogyha segítenél a kedves hallgatóknak.
2: Természetesen, ugye Gáborral a Szószesen csapatoszlopos tagjával beszélgettem nem olyan régiben, és ugye felmerült az, hogy érdemes lenne a műsorban meghívni olyan legendákat, akik egy adott időszakhoz nagyon-nagyon kötődnek, vagy hatalmas zenei rálátásuk van. Láss például ugye Malek Miklós, Fejér Átonyi Róbert. És felmerült az, hogy hát, hogy de jó lenne egyébként, ha még közöttünk lenne, ugye Bolba Lajos, a kiváló hangszerelő karmestert is meghívni, de hát sajnos őt már nem tudjuk közöttünk tudni. Viszont van neki két csodálatos gyermeke, Bolba Éva, illetve Bolba Tamás. Ők azért is érdekesek, mert mind a ketten zenei pályára léptek. Éva jazz énekesnő, Tamás pedig hangszerelő, zenekarvezető, karmester. És egy külön érdekes dolog szerintem a következő adás tematikája szempontjából, hogy két vendéged is lesz. Ők egy testvérpár, nagyon szeretik egymást, ezt én tudom, és nagyon ritkán szoktak együtt nyilatkozni, tehát talán kb. 10 éve volt utoljára, hogy ők együtt nyilatkoztak így.
1: De jó.
2: És tudnak majd mesélni arról, hogy mi volt az édesapjukhoz kötődő viszonyuk, hogyan ismerkedtek meg, hogyan kerültek egyáltalán ebbe a zenei világba, mert azért az, amikor családon belül van egy ekkora név, azért az igencsak markáns hatást tud gyakorolni a gyermekeknek a zenei fejlődésére, és hát egyébként mindketten sikeresek a maguk pályáján, sőt egyébként Éva ugye szinkronizális, tehát szinkron színészként is működik, úgyhogy ez is egy érdekes terület, amiben így majd a hallgatókat be tudjuk avatni, illetve kalauzolni, úgyhogy szerintem ez egy nagyon izgalmas beszélgetésnek ígérkezik majd jövő
1: héten. És meg kell nyugtatnod, hogy a szózenét szeretik.
2: Ja, abszolút, abszolút mértékben.
1: Jó, hogy nehogy unatkozzanak, amíg mennek a dalok.
2: Nem fognak.
1: Na, és akkor várjuk őket szeretettel nagyon a jövő héten. Ezzel kapcsolatban úgyis majd teszünk még ki infókat nektek a különböző oldalainkra, hogy akkor még egyszer összefoglalva, tehát tettünk ki egy posztot, ha valaki még nem része a Soul Session baráti körnek, a Facebook oldalunkra alá kommenteljetek, csatlakozzatok ehhez a zárt csoporthoz, mert hogy ennek a zárt csoportnak van lehetősége a következő Soul Session aktivitáshoz, ami június 14-e vasárnap az utolsó évadzáró június 13-ai műsorunk után kint a Nexon Dunakeszi Teniszklubban egy általad, mivel klasszikus új hobbi és nagyon bele vagy szerelmesedve mind én a lemezgyűjteménybe meg a lemezgyűjtésbe, hogy nápolyi pizzát fogsz készíteni. Limitált darabszám, tehát ez majd a zárt csoportban úgyis elmegy infóként, hogy hogy történik. Szóval mellette lemezeket hozok, mutogatok, beszélünk a zenékről, háttérinfó, megosztok olyan dalokat, amik csak a jövő évadban lesznek, ha egyáltalán ott megmutatom őket. Szóval szerintem mindenképpen érdemes lesz eljönni, vagy ha még nem találkoztunk, csak hallgattok minket hétről hétre, szeretnétek együtt tölteni egy pár órát velünk közösen, ami remélhetőleg jó hangulatban történik, akkor ez a június 14 vasárnap.
2: Tökéletesen összefoglaltad, úgyhogy várunk mindenkit sok-sok szeretettel jövő szombat, jövő utáni héten, vasárnap.
1: Így van, csatlakozzatok a Facebookon, a Soul Session oldalon kirakott posztunkhoz, mindenkit beteszek ebbe a zárt csoportba, és onnantól minden hónapban egyszer, mert ez már a harmadik találkozunk, hiszen együtt néztük a Michael filmet, elmentünk a Mario Biondi koncertre, most sütünk, főzünk, zenélgetünk, és még ha tudnátok, hogy mi minden már ránk, megyünk majd Malek Miklós koncertre is például szeptemberben, úgyhogy érdemes szerintem velünk tartani. Egy dal maradt, ez is csak miattad egy gyönyörű instrumentális szaxofonos dal, szakmailag is tudod értékelni, azt már csak nekem az autóban, mert úgyse halljátok, mert ez az utolsó dal, ez volt a Soul Session, köszi, hogy jöttetek, Gabi, köszi, hogy megizzadva, csavarhúzóval megszerelted a YouTube-unkat, jövünk jövő héten, még egyszer kikkel is?
2: Bolba Éva és Bolba Tamás lesz.
1: Nagyon várjuk őket, nagy szeretettel. Köszöntünk mindenkit, és örülünk, hogy itt voltatok. The Gathering, Side B.

0: Magyarország első hivatalos soul műsorát hallották a Trend FM-en. A Soul Session jövő pénteken is elindul 11 óra után itt a Trend FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Monitor. Hírműsor a 94.2-n.
1: Pontban 1 órakor a mikrofonnál M. Szűcs Péter. Tartsanak velem a következő szűk fél órában.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Egy haditengerészeti drón robbant fel a romániai Konstanca kikötő városában. Személysérülés nem történt. A szerkezet helyidő szerint 10.30-kor lépett működésbe. A drón korábban nem vett részt a Fekete-tenger térségében tartott katonai gyakorlatokon. Az eszközt egyébként az ukrajnai háborúban használtként azonosították. Néhány napja egy határ közeli román város egyik lakóépületére zuhant rá egy orosz drón. Jellemzően egyéni vállalkozók és kisvállalkozások választották 2022 előtt a KATA adózási nemet, amely kedvező feltételekkel és egyszerűsített adminisztrációval kínált legális megoldásokat az adózóknak. A Tisza kormány pénzügyminiszterének ígérete alapján jövő év elejétől a korábbi formájához hasonló feltételekkel tér vissza majd ez a tételes adó. A GKI Gazdaságkutató ZRT vezető kutatója Molnár László szerint számos vállalkozó számára lenne kedvező ez a szabályozás.
2: Ezeknek az embereknek rendkívül megterhelő és költséges egyébként, hogyha normál módon kell könyvelniük, hiszen ők nem tudnak, tehát megbíznak valakit, aki helyettük elintézi, és ezektől a költségektől is megszabadulnak, mert egy egyszerű gyakorlatilag majd, hogy nem egy fizetet kell vezetni, ahol a bevételeket számon tartják. Ha van online kassa, akkor ez tulajdonképpen meg is oldódik, mert a NAV-nál be vannak kötve, annál több számlát ő nem bocsát ki, mint ami ott megjelenik. Rendkívüli módon leegyszerűsödik az adózása, és olcsóbbá is válik az adózása. Hogyha nem túl költséges a visszalépés, akkor szerintünk tömeges visszalépés várható. Becsléseink szerint 250-270 ezer cég vagy vállalkozás léphet vissza.
1: Mától megtiltották a munkaerő behozatalát a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból. Így döntött tegnap a kormány. A munkaerő kölcsönző cégek itt nem tudnak gyorsított eljárásban munkavállalókat behozni ezekből az országokból. Akik korábban érkeztek, azok viszont kérhetik munkavállalói engedélyük meghosszabbítását, a bent lévő kérelmeket elbírálják. A szabályozás vizsgálata jelenleg is zajlik. Szondi Vanda kormány szóvivőt hallják.
3: Az előző kormány ezen a területen is elég nagy összevisszaságot hagyott, próbáljuk kibogozni, hogy tulajdonképpen mi a helyzet itt. Jelenleg összesen 24 jogcímen lehet Magyarországon külföldiként munkát vállalni. Ezek is szétszorva vannak a különböző tárcáknál, ezért jelenleg arra sincsen egy exakt és konkrét szám, hogy tulajdonképpen hányan jöttek ezeken a különböző jogcímeken Magyarországra, és hányan vállalnak most itt munkát. Ez nyilvánvalóan problémát jelent, hiszen sok esetben ezek a külföldről harnak, mint egyébként a magyar munkavállalók, és ezek így le is törik a magyar béreket. Természetesen a kormánynak az a célja, hogy ez ne így legyen, ezért egy hosszú távú megoldást keres, és miután ez a helyzet bonyolult, ez valószínűleg nem fog egyik napról a másikra megoldódni.
0: Tőzsde hírek.
1: A Budapesti Értéktőzsde Indexe a BUX 1,1%-os pluszban, 135.110 ponton az index. A forgalom közelíti a 4,3 milliárd forintot. A vezető papírok a Telekom kivételével pluszban, a MOL 0,5%-kal 3.940 forintra drágult, az OTP 1,5%-kal ment feljebb 41.330 forinton, a Richter majd 2%-os pluszban 12.110 forinton, a Telekom 0,4%-os mínuszban 2.652 forinton. A forint erősödget, 1 euróért 354 forint 10 fillért kérnek a bankközi devizapiacon, 1 dollárért 304 forint 30 fillért kell adni, 1 svájci frankért 386 forint 20 fillért kérnek. Európában jobbára pluszokat látunk, nem őrült mértékben, a spanyol index teljesít legjobban 1,1%-kal van.

0: Szingapúr 0,4%-os esésben zárta a napot. Az olajárak nem nagyon mozognak, nagyon enyhe pár centes mínuszban. Ez azt jelenti, hogy az észak-amerikai könnyűolaj a WTI 93 dolláron, a Brent 95 dolláron áll. Az arany 0,3%-os mínusz mutat, reggelhez képest tehát emelkedett az árfolyam. Egy unciáért 4493 dollárt kérnek. A többi fém közül a palládium és a platina 0,5%-kal olcsóbb, az ezüst 1,3, a réz majd 1,5%-kal kerül kevesebbe. A mezőgazdasági termelői árak vegyesen mozognak, a kakaó 1,7, a gyapot 1%-kal kerül kevesebbe, a cukor viszont 1,2%-os pluszban, és még a kukoricát érdemes kiemelni, az 9%-kal olcsóbb a világpiacon. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama az gyakorlatilag nem mozog, 48 euró 80 eurócent közelében áll július végi szállítással. 10 milliárd euró jön a helyreállítási alapból Magyarországra, erről a közlekedési és beruházási miniszter beszélt. Ehhez eddig nem fért hozzá az ország, ugyanis a kifizetéshez szükséges úgynevezett szuper mérföldköveket nem teljesítette az Orbán kormány. Vitézi Dávid arról is beszélt, hogy a pénzek felhasználását egy új tervben kell rögzítenie a kormányzatnak. Ezzel párhuzamosan az országgyűlésnek egy korrupció ellenes törvényt is el kell fogadnia.
1: A kormány arról döntött a tegnapi ülésén, hogy a szupermérföldkövek magyar jogrendbe való átültetésére vonatkozó törvényjavaslatot az igazságügyi miniszter jövő héten benyújtja az országgyűlés részére. Ez egy átfogó korrupció ellenes és a magyar közélet átláthatóságát szolgáló törvénycsomag, amelyet mindenki meg fog ismerni rövidesen teljes részleteiben, de nagyon fontos, hogy ez jelenti azt a jogállamisági feltételrendszert, ami ahhoz kell, hogy az európai uniós forrásokat haza tudjuk hozni. Ezeket a jogszabályokat a Magyarország gyűlésnek el kell fogadnia, hatályba kell lépniük, és ez az, ami lehetővé teszi, hogy az uniós pénzek hazajöjjenek.
0: Felülvizsgálják a 35 évre leszerződött hulladékgazdálkodási koncesziót, mondta a Köbel Anita kormány szóvivő. Ez volt az, aminek nyomán a MOHU monopolhelyzetbe került a hulladékfeldolgozási iparágban. A kormány a továbbiakban részletes jelentést kér a cégtől a beruházásokról, a közpénzek felhasználásáról és az eddigi eredményekről is. Saját párttársai fordultak szembe az amerikai elnökkel, erről te a CNN számolt be. Több mint egy tucat republikánus képviselő a demokratákkal együtt több milliárd dollárnyi támogatást szavazott meg Ukrajnának. Ez Donald Trump második elnöki ciklusának első jelentős Ukrajnát támogató intézkedése. A javaslat szigorú szankció bevezetését szorgalmazta ugyanakkor Oroszországgal szemben. A törvénycsomag 500%-os mámot tett ki minden orosz importárúra, továbbá megtiltja az orosz nyersolaj behozatalát az amerikai piacra. A javaslat katonailag is támogatja Ukrajnát egy 8 milliárd dollár értékű fegyvereladási programmal. Új akkúipari gyár épület Magyarországon. Bevonatos szeparátorfólia üzemet tervez létrehozni a Simonatec Hungary Kft. A nyíregyházi déli ipari parkban. Ezt az anyagot a lítium-ion akkumulátorokban használják, közvetlen hatása van az akkumulátor kapacitására, ciklusára és annak biztonságára. A projekt 114 millió euróból valósulna meg magyar kormányzati támogatás nélkül, és várhatóan 275 embernek adna munkát. A társasága a barnamezős beruházást a Lego, illetve korábban a Flectronics egykori területén tervezi megvalósítani, két meglévő ipari épület, egy termelőcsarnok és egy raktár felújításával. A Sinomatec tervei szerint a munkavállalók legalább 80%-a környékbeli lenne, a többiek lesznek csak várhatóan kínai szakemberek. Szeptember végéig eltűnhetnek az óriás plakátok és a nagyfelületű reklámeszközök a közterületekről. A Tiszapár javaslata szerint a jövőben közterületen csak korlátozott méretű, legfeljebb 15 négyzetméteres reklámfelület helyezhető el. A homologozatot borító nagy reklámhálók és gigaplakátok így megszűnnek. A tervezet emellett szigorítaná a politikai reklámok tartalmát is, tiltaná azokat a hirdetéseket, amelyek gyűlöletkeltésre alkalmasak, sértik az emberi méltóságot, vagy megtévesztő módon jelentenek meg személyeket. A szabályok a kiskorúakra káros tartalmak politikai reklámokban való megjelenítését is tiltja. Ma van a Környezetvédelem világnapja, az Egyesült Nemzetek ezt a napot 1972-ben nyilvánította világnappá, és ekkor tartották az első Emberi és Bioszféra címet viselő konferenciát is.

0: A minden évben más-más ország tartja a rendezvényt, idén Azerbajdzsán a helyszín. A 2026-os esemény legfőbb fókusza a klímaváltozás és annak következményei.
1: Időjárás jelentés.
0: Folytatódik a felhős idő a Dunántúlon, a Dunától keletre napos időre van kilátás, ahol előfordulhat egy kis eső, itt-ott, akkor megélénkül a szél. A hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul, este 12 és 22 fok közé ül le a levegő.
1: Sporthírek a 94.2.
0: Andoni Iraola veszi át a Liverpool futballcsapatának irányítását. A spanyol vezetőedző már bizonyította a Premier League-ben. Az ő kezei alatt 6. helyen zárt az angol élvonalban a Bournemouth csapata, amivel története során először harcoltak ki a nemzetközi kupa szereplést. Egyébként érdekesség, hogy nemrég a Liverpool-szi szurkolók Szoboszlai Dominikot választották az idény legjobbjának. Ismét a Városligetben lesz vasárnap a női futógála, 2017 után ad újra otthont az eseménynek. A hosszabb távok a Hősök teréről rajtolnak és az Andrássy úton haladnak. Az 1996 és 2025 között több mint 200 ezer résztvevőt mozgatott meg a verseny, amelyre eddig már több száz hazai településről érkeztek nevezések. A Városligeti műpályán pedig a sportfavágás elitje verseny az a hétvégén. Mintegy 40 sportoló, köztük a világ legjobb 16 sportfavágója ragad fejszét. A hazai közönség két magyar sikereit is szoríthat, magyar színekben Strube Bence és Urbán Ádám száll versenyben. A World Trophy a világ egyik leglátványosabb és legintenzívebb sportfavágó megmérettetése, amelynek budapesti állomásán a sorozat történetének első női világversenyét is megrendezhetik.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
0: Mint a híreben is hallották, a Tisza kormány azt jelentette be, hogy váratlan jövő év elejétől korábbi formájához hasonló feltételekkel, mondjuk a pontosakat még nem tudjuk, de visszatér a kata adózási nem. A GKI gazdaságkutató ZRT szakemberei szerint több százezer vállalkozást érintett az intézkedés, amely az adóhatóság és az adózók működési munkáját is egyszerűsítheti. A társaság vezető kutatóját, Molnár Lászlót, Németh László kérdezte a részletekről.
2: Milyen hatása lehet egy ilyen intézkedésnek a magyar gazdaság működésére?
3: Kata ma is létezik, csak egy nagyon lebutított változatban, és a javaslat arról szól, hogy visszaállítani a korábbi bővebb adónemet. Nagyon megosztanak a vélemények. Mi úgy számolunk, hogy a korábban katás vállalkozások, amelyek továbbra is működtek, csak más formában, mert adózási szempontból azért meg jobban. Azok, ha valóban legalább olyan kedvezményezett formát jelentenek, amilyen volt a megszüntetés előtt, akkor jó eséllyel azok a vállalkozások, akik kiléptek a katából a szigorítást után, most jó eséllyel visszalépnek. Ugye nyilván itt adminisztratív kérdések is felvetődnek, mert annak van mindig egyfajta költsége, de hogyha nem túl költséges a visszalépés, akkor szerintünk tömeges visszalépés várható. Becsléseink szerint 250-270 ezer cég vagy vállalkozás léphet vissza.
2: Ez az intézkedés segíthet valamit az adózás, illetve az adózási környezet további átláthatósága, illetve a gazdaság kifehérítése felé?
3: A fehérítést az kevésbé hiszem, mert mind a kettő ugye egyfajta adó, az egyik, ami ma van, a másik, amiben majd, hogyha kibővül a kata, akkor átlépnek. Ezért én azt gondolnám, hogy nem is a fehéredés a lényeg, hanem az egyszerűsítés. Ezek a vállalkozások, azért ne felejtsük el, itt egy olyanokra kell gondolni, mint egy taxis, egy masszőr, egy mondjuk szociális dolgozó, aki egyébként magánszemélyként végez szociális tevékenységet, vagy egy fodrász. Tehát ilyenekbe kell gondolkodni. Ezeknek az embereknek rendkívül megterhelő és költség egyébként, hogyha normál módon kell könyvelniük, hiszen ők nem tudnak, tehát megbíznak valakit, aki helyettük elintézi, és ezektől a költségektől is megszabadulnak, mert egy egyszerű gyakorlatilag majd, hogy nem egy fizetet kell vezetni, ahol a bevételeket számon tartják. Ha van online kassa, akkor ez tulajdonképpen meg is oldódik, mert a NAV-nál be vannak kötve, tehát annál több számlát ő nem bocsát ki, mint ami ott megjelenik. Tehát rendkívüli módon leegyszerűsödik az adózása, és olcsóbbá is válik az adózása. Tehát ez az igazi előnye a dolognak. A másik előnye, hogy több pénz marad náluk, ami azért ezeknél a tevékenységnél, ami azért nincsenek túlfizetve, kedvezményezi annyira, hogy legalább ezek a tevékenységek elvégezhetők legyenek.
2: Várhatóan mi történik majd az általányadózással?
3: Jó esélye lecsökkent. Tehát nyilvánvaló, hogyha ezek a vállalkozások, akik általányadózásba mentek át, most visszatérnek a katába, akkor az általányadónak a súlya ebben az értelemben csökken.
2: Hogyan lehet védekezni a bújtatott foglalkoztatás ellen?
3: Mi azt gondoljuk, hogy a 2022-es szigorításnak ez egy kifogása, de nem bizonyított állítása volt, hogy jelentős bújtatott foglalkozás lenne. Ugye a bújtatott foglalkoztatásra egyébként a NAV-nak egészen szépen kidolgozott technikái vannak, hogy hogy kell mérni. Tehát ha bújtatott foglalkoztatás van, akkor egy NAV ellenőrzés biztos megtalálja, következésképpen nem feltétlenül kell újabb törvényi szigorításokat bevezetni, hiszen már most is a megfelelő szabályok alkalmazásával ezek lebuktathatók. Másrészt, itt ugye egyéni vállalkozókról beszélünk. Itt a bújtatott foglalkoztatás nem ő maga valósítja meg, hanem az ő számláját befogadó cégnél jelentkezhet ilyen. Ugye, ha visszagondolunk a korábbi állapotra, akkor az volt az indok, hogy ügyvédi irodákban az ügyvédek maguk katás vállalkozóként vesznek részt, miközben ők személyesen ott ülnek az ügyvédi irodában. De hát jelzem, az ügyvédek valóban egyéni vállalkozók a legtöbb esetben. Tehát az ügyvédi iroda csak egy helyet biztosít, illetve mint egy franchise, ők fizetnek egy díjat azért, hogy ők ezt a nevet használhassák, de egyébként a saját nevükbe járnak ezek az ügyvédek. Tehát az ő esetükben is nagyon kérdéses volt az, hogy valójában egy bújtatott foglalkoztatás, vagy egy valódi vállalkozói tevékenység. Tehát én azt gondolom, hogy visszatérve a kérdésére, hogy a jelenlegi szabályok bőven elegendők ahhoz, hogyha ilyen probléma felvetődik, akkor azt meg lehessen találni, illetőleg jogilag szankcionálni lehessen. Nem kellenek újabb meg újabb felesleges szabályok.
2: Külföldön ismert ez a típusú vagy hasonló adózási forma?
3: Hát hasonlók vannak, tehát mindenütt próbálják az ilyen nagy tömegű, de alapvetően kis adóbevételt eredményező foglalkoztatási területeket próbálják mindenütt egyszerűsíteni és lecsökkenteni a helyi adóhivatalnak a munkáját. Tehát ne felejtsük el, hogy itt egyéni vállalkozóról beszélünk, és minden egyéni vállalkozót ellenőrizni majdhogy nem reménytelen. Hát ez azért a teljes kata fénykorában volt 450 ezer vállalkozó, hát ez szinte reménytelen még a mai technikai színvonal mellett is. Nem is kell. Tehát ezek nem termelnek olyan hatalmas bevételeket, aminek még ha el is csalnák a teljes bevételt, is valami tételt jelentene.
0: Az elmúlt percben Molnár Lászlót, a GKI gazdaságkutató vezető kutatóját hallották itt a Trend FM-en.
1: Fél időben. Merre mozdulnak az árfolyamok?
0: Budapest fölfelé 1,1%-kal emelkedett a BUX 135.078 pontra. A vezető papírok a Telekom kivételével mind pluszban, a MOL 6%-kal 3.940 forintra drágult, az OTP 1,4%-kal ment feljebb 41.280 forinton, a Richter majd 1,9%-kal ralizik 12.100 forinton, a Telekom is ugyan mínuszban, de csak 3%-kal 2.654 forinton. A forint az erősödött reggel, azóta nagy mozgás nincs, 1 euróért 354 forint 10 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. 1 dollárért 304 forint 30 fillért kell adni. 1 svájci frankért 386 forint 30 fillért kérnek. Európában a vezető indexek hát ilyen mértékű emelkedésben, mint Budapest nincsenek, sőt, a DAX index például 2,1%-kal tudott erősödni, akár csak az olasz. London 0,4-del, a párizsi index 0,5%-kal van feljebb. Egyedül Spanyolország tartja a lépést Budapesttel 1,1%-os pluszban. Egy friss hír a CNBC-ről, mégpedig az indiai gazdaság fejlődéséről, amely 7,8%-kal emelkedett január és március között. További részletek erről majd a későbbiekben. A Brent és az észak-amerikai könnyűolaj, a WTI enyhe 1,1%-os mínuszban, A Brent $94.90, az észak-amerikai könnyűolaj, a VT pedig $92.90 közelében. Az aranyárfolyama nem nagyon mozgott, 2%-os mínuszban, ez reggelhez képest pár dolláros emelkedés, most éppen $4,494 ér egy unci arany. A többi fém közül az ezüst és a réz 1,5%-kal kerül kevesebbe, a platina 6%-del, a palládium 8%-kal. A mezőgazdasági termelői árak vegyesen mozognak, a kakaó 2,5%-kal olcsóbb, a kávé 8%-del, a gyapot 1,1%-del, a kukorica pedig 9%-del. Ezzel szemben a cukor az 1,3%-os pluszban, a többiek pár centes emelkedést produkálnak. A holland tőzsdé jegyzett gáz árfolyama az pedig hát mozdulatlan, 48,70 eurócenten áll július végi szállítással. Bár az amerikai Broadcom vállalat jó számokat közölt a legutóbbi negyedévéről, mégis büntette a piac, és ami ennél is beszédesebb, a japán és a dél-koreai tőzsde mai teljesítményére is rányomta bélyegét. Ennek oka elemzők szerint az volt, hogy a cég a mesterséges intelligencia hosszabb távú kilátásaival kapcsolatban kevésbé voltak optimisták. János Zsolt független pénzpiaci szakértő szerint egy érdekes pénzügyi jelenség is látható az amerikai piacokon. Nagy cégek, akik idejében beszálltak az AI-t fejlesztő vállalatokba, már most azok tőzsdelépése előtt is kiszedik a nyereséget. Ez viszont a jövőre nézve lehet érdekes, vagy részben veszélyes a könyvelések szempontjából. Vele beszélgettem erről a témáról a reggeli monitorban. Van egy nagyon érdekes történet, ez a Broadcom nevű cég, aki jelentett, és bár jó számokat közöltek, mégis beszakadt a papír, az hagyján, de ugye miután AI-jal foglalkozó cégről is van szó, meg egyébként mással is, és hosszú távon ők azért annyira, mintha a jelek szerint nem optimisták. Na ez látszott reggel, legalábbis a CNBC elemzői szerint, a dél-koreai tőzsdén, meg a japán tőzsdén, magyarul azokon a piacokon, ahol azért a chipgyártásnak van jelentősége. Mi zajlik? Mi történt?
4: Megjelennek, amikor ennyire kvázi tutina tűnik egy lufi kialakulása és egy hangulatmenet, amit ugye a piac inkább keresi a tényeket és nem akar lufinak nevezni, hanem inkább el akarja magyarázni tényeken keresztül, hogy hát valójában mekkora növekedés fog jönni. Broadcomnál konkrétan azt láttuk, hogy a számok tovább is jók voltak, de az elemzők az elmúlt hónapok hangulatából egyre magasabbra és magasabbra tették az elvárásokat, hogy milyen nyereséget kell Broadcom bejelentsen. 0, valamennyi százalékkal kevesebbet jelentett be, mint amit elvártak tőle, és erre fel az árfolyam csökkent. A magyarázat ennek egyszerű. A tőzsde ugye általában a jövőre vetített elvárásokat árazza be. És az elmúlt hónapokban ezt láttuk, hogy nagyon erősen elkezdtek emelkedni az árfolyamok, mert a jövőre előre vetített elvárások gigantikusnak tűntek. Na most ezt tudjuk, hogy ilyen parabolikus növekedések nem mennek, míg a világ tovább valami sztori meg fogja állítani, hogy ez most már fordít-e vagy nem, az azért kérdéses, mert a jövő héten pénteken arról fogunk beszélgetni, hogy SpaceX a tőzsdére megy, gigantikus tőzsdei kapitalizációt szeretnének ott látni, $85 milliárd értékbe fog SpaceX részvényeket eladni, és ezelőtt még a jövő héten nagy valószínűséggel Google, Alphabet is bejelentette, hogy $85 milliárd tőkeemelést akar hozni a tőzsdétől el, tehát azt jelenti, hogy olyan durván 150-160 milliárd dollár nagyságrendű likviditást kell a jövő héten a tőzsde valahova elhelyezzen. Erre vevő kell, erre likviditás kell, és ezt még meglátjuk, hogy ez fog-e sikerülni, de valójában a mesterséges intelligencia hype körül a sztorik, az elemzők oldaláról elkezdtek menni a túlzás irányába.
0: A SpaceX ebből kiesik, nem? Hát ugye nem az AI-jal bótol, hanem űrtechnológia, viszont űrtechnológia és nyersanyag.
4: Na hát az érdekes az, hogy ugye SpaceX-en belül ott van az xAI, mert Elon Musk hamar-hamar az ő mesterséges intelligencia vállalatát, mivel nem volt annyira sikeres, mint OpenAI és Anthropic, beolvasztotta a SpaceX-be, és inkább a Space Story az, amivel próbálja kvázi most görgetni tovább a remény sztorit előre. És az egész azért is érdekes, mert amire sokan nem figyelnek még, Amerikában 2016-ban a könyvelés oldaláról a transzparencia elvvel egy könnyítést vezettek be, ami konkrétan azt jelentette, hogy ha valaki egy részesedést mind vállalat bevásárol, és ez a részesedés, ez a befektetés növekszik, akkor a nem realizált nyereséget a vállalat, mint nyereséget elkönyvelheti. Na most ez miért érdekes aktuálisan? OpenAI-ba és Anthropic-ba nagyon sokan beszálltak, mint korai befektetők. És ezek a vállalatok még nincsenek a tőzsdén, de hónapról hónapra azt látjuk, hogy növekednek a tőzsde előtti értékei ezeknek a vállalatoknak. Ami azt jelenti konkrétan, hogy aki beszállt, az már most nyereséget mutathat ki. És a nagy hyperscalereknek a nyereségeit, ha megnézzük az utolsó jelentések, akkor 49% és 55% között a gigantikus nyereségek nem a saját üzleti modellekből jöttek létre, hanem ebből az elkönyvelt nyereségből jöttek létre, amit ők konkrétan OpenAI-ból és Anthropic-ból vezetnek a saját könyveikbe. Tehát nem realizált nyereségeket mutatnak ki, ami persze, hogy oda vezet, hogy a tőzsde ezt ünnepli és tolja felfele az árfolyamokat.
0: És nem lesz ott kisebb áremelkedés, mint amire számítanak pont emiatt, hogy már gyakorlatilag aki észnél volt, már időben beszállt?
4: Az érdekes az, hogy ez a könnyítés, ugye ez 2016-ban történt meg, és ez lassan szivárgott be pont most ebbe a tőzsdére menetel előtti vállalati értékelésekbe. Csak adjunk egy példát. Microsoft beszállt elég korán OpenAI-ba, és odaadott neki, mit tudom, 10 milliárd dollárt, és az a feltétel volt, hogy OpenAI megrendelte a 10 milliárd dollárból számítási kapacitás Microsoftnál. 10 milliárd dollár duplán lett a mérlegekben megjelentetve, egyszer mint investíció OpenAI-ba, és azután mint megrendelt forgalom Microsoftnál újra. Ez egy olyan forgalom, amit Microsoft nem tud leteljesíteni, ezért kell investálni kapacitás kiépítésbe. És egy ilyen körbefinanszírozási modell alakult ki. Ez nem azt jelenti, hogy hónap billenni fog, de azért érdemes nagyon kritikusan oda nézni a befektetőknek, hogy milyen számokat jelentenek, és ebből a szempontból nézve ez a bizonytalanság a héten, mert Broadcom azt jelentette, hogy hát a nyereségek nem fognak úgy tovább szárnyalni, mint amit tőle a piac elvár. Ez egy ilyen első jelek, lehet, hogy egy szelecske abba az irányba, ami akár meg tud erősödni, tehát érdemes a következő negyedéves jelentéseknél nagyon kritikusan figyelni ezeket a számokat, hogy honnan is jönnek a nyereségei a vállalatoknak, és mennyi jövő van már beárazva.
0: Az elmúlt percekben János Zsolt független pénzpiaci szakértőt hallották, az elmúlt fél órában pedig M. Szűcs Pétert. Legyen szép a napjuk, meg a hétvégéjük. Egy kis zene, utána jönnek a friss hírek itt, a 94.2-n. Tartsanak velünk!

0: Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk Önöket minden hétköznap 13 óra után. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Fél kettő van, jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd. A kohéziós alapból is kap majd Magyarország 4,2 millió eurót, ezt 2029-ig kell felhasználni. Ebből a pénzből közösségi közlekedésre, környezetvédelmi, árvízvédelmi fejlesztésekre költhetik. Másfél milliárd eurós összegben fogják fejleszteni az elektromos hálózatot, emellett a kis- és középvállalkozások fejlesztésére új támogatási programot indítanak. Egy bérlakás és kollégium fejlesztési program is indul majd. A következő tanévtől eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét is. Felülvizsgálják a 35 évre leszerződött hulladékgazdálkodási koncesziót, erről beszélt Köbel Anita kormányszóvivő. Ez volt az, aminek nyomán a MOHU monopol helyzetbe került a hulladékfeldolgozás iparában. A kormány a továbbiakban részletes jelentést kér a cégtől a beruházásokról, a közpénzek felhasználásáról és az eddigi eredményekről is. Csak az Egyesült Államok és Kína tudja eltávolítani az iráni uránkészletet, ezt közölte az amerikai elnök még tegnap. A tavaly nyári légicsapások gyakorlatilag betemették a hegybe süllyesztett föld alatti tárolóhelyiségeket, ahonnan nagyon nehéz lesz kiásni a nukleáris anyagot. Donald Trump arról is beszélt, hogy amennyiben eredményre vezetnek a tárgyalások Iránnal, akár személyesen is találkozna az állam legfelső vezetőjével. Haditengerészeti drón robbant fel a romániai Constanța kikötővárosában, sérültek nincsenek. A szerkezet helyi idő szerint körülbelül 10:30-kor lépett működésbe. A drón korábban nem vett részt a Fekete-tenger térségében tartott katonai gyakorlaton. Az eszközt az ukrajnai háborúban használtként azonosították. Néhány napja egy határ közeli román város egyik lakóépületére zuhant rá egy orosz drón. Saját párttársai fordultak szembe az amerikai elnökkel, erről számolt be a CNN. Több mint egy tucat republikánus képviselő a demokratákkal együtt több milliárd dollárnyi támogatást szavazott meg Ukrajnának. Ez Donald Trump második elnöki ciklusának első jelentős Ukrajnát támogató intézkedése. A javaslat szigorú szankciók bevezetését szorgalmazta Oroszország ellen. A törvénycsomag 500%-os vámot kelt ki minden orosz importárúra, továbbá megtiltja az orosz nyersolaj behozatalát az amerikai piacra. A javaslat katonailag is támogatja Ukrajnát egy 8 milliárd dollár értékű fegyvereladási programmal. 10 milliárd euró jön a helyreállítási alapból Magyarországra, erről beszélt a kormány szóvivői tájékoztatón a közlekedési és beruházási miniszter. Ehhez eddig nem fért hozzá az ország, mivel a kifizetéshez szükséges úgynevezett szuper mérföldkövet nem teljesítette a korábbi kormány. Vitézi Dávid arról is beszélt, hogy a pénzek felhasználását egy új tervben kellene rögzítenie a kormánynak. Ezzel párhuzamosan az országgyűlésnek egy korrupció ellenes törvényt is el kell fogadnia.
2: A kormány arról döntött a tegnapi ülésén, hogy a szupermérföldkövek magyar jogrendbe való átültetésére vonatkozó törvényjavaslatot az igazságügyi miniszter jövő héten benyújtja az országgyűlés részére. Ez egy átfogó korrupcióellenes és a magyar közélet átláthatóságát szolgáló törvénycsomag, amelyet mindenki meg fog ismerni rövidesen teljes részleteiben, de nagyon fontos, hogy ez jelenti azt a jogállamisági feltételrendszert, ami ahhoz kell, hogy az európai uniós forrásokat haza tudjuk hozni. Ezeket a jogszabályokat a Magyarországgyűlésnek el kell fogadnia, hatályba kell lépniük, és ez az, ami lehetővé teszi, hogy az uniós pénzek hazajöjjenek.
0: Tőzsde hírek.
1: Erősödik a budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1,2%-os pluszban 135 ezer pont felett van. A részvénypiac forgalma viszont egész alacsony, 4,5 milliárd forint körül van most a tőzsdének a forgalma. A vezető indexek pedig vegyesen teljesítenek, egyedül a Telekom van mínuszban, a többi érték a plusz tartományban mozog. Nézzük, mi a helyzet Európában, ahol a főbb indexek ugye a tegnapi napot pluszban fejezték be, és ez a mai napi kereskedésre is kitart, hiszen mindegyik mutató egy 4-5%-os pluszban van, a Madrid 1% fölött van, Milánó és egyébként Frankfurt az, amelyik 2% körül mozog. A bankközi devizapiacon 1 euróért 354 forintot kérnek, 1 dollárért pedig 304 forintot kell adni. További híreink következnek. Megjelent egy homokpad a Balatonban. A tóvíz szintje ma mindössze átlag 83 cm, ez nagyon kevés, és jóval elmarad az ilyenkor megszokottól. Emiatt lehet az, hogy a déli part közelében Balatonfenyvesnél ismét kirajzolódott az a homokos terület, ami más, hasonló száraz időszakban is előfordult, és a helyiek Majom-szigetnek nevezték el. A számítások szerint 100-150 mm eső hiányzik a területről, de az sem segít, hogy gyakorlatilag nem folyik víz a déli vízgyűjtőből a tóba. Bár az elmúlt napokban volt némi esőzés, annyira ki van száradva a talaj, hogy az egyből beszívta.
0: Időjárás jelentés.
1: Folytatódik a felhős idő a Dunántúlon, a Dunától keletre azonban napos időre van kilátás, néhány helyen rövid ideig tartó eső is előfordulhat, a Dunántúlon nagy területen megélénkül a szél. A hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul, estére 12 és 22 fok közé hűl a levegő. Köszönöm figyelmüket, hírekkel mintegy fél óra múlva várom Önöket, a mikrofonnál Kecső Rihárdot hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
3: Jó napot kívánok, ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
0: Fesztivál.
4: Ránki Fülöp és Paja Bea lesznek a Budapesti Vonósok Kamarazenekar idei vendégei az Óbudai Zene Zug Fesztiválon, amelyet június 5-e és 7-e között rendeznek meg az Óbudai Társas Körben. A nyáresti koncerteken Liszt Ferenc, Richard Strauss, Orbán György és Dohnányi Ernő klasszikus művei mellett könnyedebb feldolgozások is teret kapnak majd. Június 5-én országos zeneiskolai versenyeken győztes tehetségekkel lépnek fel a zenekar művészei, június 6-án Ránki Fülöp, 7-én pedig Paja Bea lép színpadra a Vonósokkal. A koncertmester Pilz János, a házigazda Mácsai János lesz. A hétvégi eseménysorozat idén is gulyás partival és beszélgetésekkel zárul a Krúdi negyed patinás épületében.
0: Koncert.
4: Az eredetileg meghirdetettnél nagyobb helyen, az Akvárium Klubban tartják meg Triki június 9-i budapesti koncertjét, közölte a szervező Live Nation. A világhírű brit trip-hop rapper, producer fellépése két hónappal az esemény előtt már teltházas lett, és ezért döntöttek úgy, hogy az A38 hajó helyett az Akvárium Klubban lesz az esemény. Az 58 éves Triki Bristolban született és nőtt fel. Nehéz gyerekkorában a zene jelentette a menekülést. Először a Wild Bunch-ban kezdte, ebből nőtt ki később a Massive Attack, amelynek 1988 és 95 között volt a tagja. Szóló előadóként 1995-ben jelentette meg debütáló albumát, amely a brit lista harmadik helyéig kúszott. Triki a kezdetektől a bristoli underground színtér egyik meghatározó alakja, a trip-hop zenei műfaj egyik úttörője volt. Dalait múltja miatt gyakran lengi be, egyfajta sötét atmoszféra. Eddig 14 stúdióalbumot adott ki, a legutóbbit 2020-ban, Fall to Pieces címmel. Karrierje során olyan művészekkel alkotott együtt, mint Terry Hall, Björk, Alanis Morissette, Grace Jones vagy PJ Harvey. David Bowie is a rajongói közé tartozott. A közlemény szerint a május 10-én az Egyesült Királyságban induló idei turnéjára repertoárjának merész újragondolását tervezi.
0: Fesztivál.
4: Hazai és külföldi előadók koncertjei, a fesztivál múltját bemutató fotó és hangszerkiállítás, valamint mesterkurzusok várják az érdeklődőket a 20. Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztiválon. Június 20-a és 27-e között, tehát Füred a gitárzene európai központjává változik. Az Ötvös József, Lisztdíjas gitárművész által életre hívott fesztivál délelőtti mesterkurzusain a hazai és nemzetközi növendékek a világ neves professzoraitól tanulhatnak nyilvános órák keretében. Az érdeklődők láthatják a Gitárfesztivál 20 éve Balatonfüreden című jubileumi fotókiállítást, a tárlat mellett egy hangszer kiállítás is helyet kap, ahol a látogatók neves hazai és külföldi hangszerkészítők, köztük Fogas Viktor, Késmárki Levente mester gitár építő munkáit és modern gitáros felszereléseket ismerhetnek meg. Az esti hangversenyeken a nemzetközi gitáros elit tagjai lépnek színpadra, a Vasari Galériában és a Kisfaludi Galériában. Az első napon, június 20-án a horvát Croatian Guitar Quartet a klasszikus mesterművek és a modern mediterrán darabok dinamikus fúzióját szólaltatja meg. A fesztivál többi napján fellép többek között Zorán Dukić, az amszterdami és a hágai királyi konzervatórium tanára, Petri Csekó világhírű szólista, számos nemzetközi díj birtokosa, a Zágrábi Zeneakadémia egyetemi professzora. A fesztivál záró napján, június 27-én lesz a spanyol Andalusian Guitar Quartet Kála koncertje, az együttes a tradicionális andalúz életérzést, és a spanyol gitárhagyományokat a flamenco ritmusokkal ötvözi a közlemény szerint.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
5: A tihanyi tájházak épületei tipikus tihanyi házak, amelyek a félsziget egyedi falu képének jellegzetes elemeit őrzik. Két dolog teszi különlegessé ezt a tájat, a helyi építőanyag és az építkezés módja. A bazaltufa, a kékes szürke vulkanikus kőzet mindenütt megtalálható volt a félszigeten. A házak, a pincék, a gazdasági épületek, sőt még a kerítések is ebből készültek. A Balaton környékén egyedül a Disznósi Társaság halász céháza maradt fenn. Itt őrizték a céljelképeit, a céládát, a cépecsétet, valamint a cékorsót, és a cégyűléseit is itt tartották. A halászat a félsziget fő megélhetési forrását jelentette. Az itteni halászok 10 fős úgynevezett bokrokba szerveződtek, és tölgyfából vájt bödönhajókkal vagy laposfenekű barkákkal jártak ki a vízre. Mit rejt a Balaton egyetlen fennmaradt halászcéháza? A kiállítás értékét a tárgyak sokasága adja. A faragott támlájú székek, a festett ládák és a karcolt, vésett mintákkal díszített bútorok a paraszti kézművesség kiemelkedő példái. A dohányzáshoz és pipázáshoz kapcsolódó eszközök a korabeli társas együttlétek hangulatát idézik. Különleges tárgy a cibék nevű eszköz, amely a jég alatti halászatnál a háló kiemelésére szolgált. Aki megszegte a halászcél szabályait, büntetésként ezzel lógatták fel a mestergerendára. A halászcélház másik érdekessége a füstös konyha. A Balaton felvidéken ezek a konyhák a 20. század első felében még a paraszti háztartások szerves részét képezték, főként a szerényebb vagy idősebb családoknál. Ezekben a helységekben szabad tűzön főztek, a füst a kétrészes ajtón keresztül távozott. A kiállított tárgyak között ott találjuk a régi tűzcsiholókat, a tűzikutya állványokat és a vaslábosokat, amelyeket a szabad tűzön használtak. Ezek a régi használati tárgyak a hétköznapi élet nehézségeit és a paraszti találékonyságot is jól tükrözik. A tihanyi gazdaház a fejlettebb népi építészet példáját képviseli. A konyha szabadkéményes volt, így a füst gyorsan távozott. Ebből a helységből át lehetett járni a többi szobába. A tornác beépítésével új lakóhelységet alakítottak ki, ami a korszak modernizációját és a tér okos átalakítását tükrözi. A konyhában a paraszti háztartás központi elemével, a tejfeldolgozással ismerkedhetünk meg. Végigkövethetjük, milyen aprólékos és kitartó munkával készült a vaj az aludtejből vagy a tejfölből a furcsa nevű zurboló segítségével.
0: Fesztivál.
4: Augusztus 13-a és 16-a között rendezik meg a 25. Szavária történelmi karnevált Szombathelyen. A jubileumi programsorozatra egész nyáron át közösségi eseményekkel készül a város. A fesztivál koncepciója a Best of 25 jegyében idézi fel az elmúlt negyed század legsikeresebb pillanatait. Visszatérnek korábbi közönségkedvencek, valamint olyan fellépők és szereplők is, akik meghatározói voltak a 2000-es évek első karneváljainak. A szervezők tájékoztatása szerint bővül a hagyományos karneváli felvonulás. Nagyobb létszámban vesznek részt civil közösségek, cégek és hagyományőrző csoportok, emellett új óriásbábok is készülnek, valamint Székesfehérvárról érkező királybábok is színesítik a menetet. A szervezők közösségi mozaik készítését is meghirdették, amelyet a történelmi témaparkban készítenek el, emellett 25 tő Savaria Fantázia nevű rózsát ültetnek el a városban, amelyek örökbefogadására magánszemélyek és vállalkozások is jelentkezhetnek. A jubileum alkalmából reprezentatív emlékkötet is készül a karnevál történetéről, valamint kiállítás nyílik az elmúlt 25 év relikviáiból. A karnevál fellépői között lesz Geszti Péter, az Anima Sound System, a Savaria szimfonikus zenekarral közösen, Beethoven-Hofi, a Kerekes Band, valamint több hazai és nemzetközi hagyományőrző és zenei formáció. Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
6: Köszöntöm az olvasni szerető hallgatókat, Olá Andrea vagyok. Mit taníthat nekünk az immunrendszer a biztonságról? Hogyan segíthet a sebgyógyulás folyamata megértenünk az érzelmi gyógyulást? Mi az, amire valóban szükségünk van a boldoguláshoz? Szerintem mindenkinek fölkelték az érdeklődését ezek a kérdések a Testünk jelzései összhangban önmagunkkal című könyv fülszövegében, de vajon ki ne szeretné pontosan megérteni azt, hogyan működik mondjuk az izma, vagy a tüdeje, vagy mi játszódik le az agyában. Minden ilyen érdeklődésű olvasó számára alapmű ez a kötet. Julia Enders, a nagy sikerű Bélügyek című könyv szerzője, a legújabb tudományos ismeretek birtokában közérthető és közvetlen stílusú könyvben tárja fel a testünk titkait. Majáta Eszter fordítóval beszélgetünk.
7: Talán azzal kezdhetnénk, hogy mi volt az apropója a könyv megírásának, mert ez szerintem az egész szemléletét bemutatja. Egy nagyon személyes történettel kezdi, amikor a nagymamája, akihez nagyon szoros érzelmi kötődése volt, meghalt, akkor annak ellenére, hogy ők nagyon-nagyon szerették egymást, a gyász folyamata úgy érezte, hogy nem indult be nála. Tehát nem sírt, folytatta tovább az életét, dolgozott, és jóval később egy teljesen jelentéktelen apróság kapcsán kitört belőle a sírás. És akkor érezte, hogy ez a gyász folyamat, akkor ez most valahogy beindult, és akkor pont volt egy ilyen összehasonlítás a fejében, hogy ez olyan, mint a sebek gyógyulása. És akkor itt jött be az ő orvosi háttere, hogy végig gondolta, hogy egy seb hogyan gyógyul be. És akkor ott tulajdonképpen ugye ugyanaz a folyamat lejátszódik, mint a gyász folyamatában, hogy az elején még nagyon nyílt a seb, nagyon-nagyon érzékeny mindenre, nagyon fáj, és aztán így szép lassan elkezd begyógyulni, de hogy ez egy nagyon hosszú folyamat. De a végén eljutunk oda, hogy kvázi újraépül a bőr, ahogy mi is újraépülünk egy gyász folyamatban, és a végén már csak egy apró heg marad, ami viszont emlékeztet arra, hogy itt volt valami, ami nagyon fontos volt. Tehát, hogy ezt is fontosnak tartja, hogy nem szűnik meg a seb teljesen, vagy nem tűnik el nyomtalanul egy trauma sem, ahogy a seb sem, mert egy var vagy egy kis heg emlékeztet rá. Úgyhogy innen indult a történet.
6: És végül is megtartja ezt, nem csak a bőr című fejezet előtt írja le a családi történetet, hanem lényegében minden témakörhöz.
7: Igen, igen, tehát hogy minden nagyon személyes történettel indult. Tehát az édesanyjáról is hosszan ír, hogy ő milyen kitartóan dolgozott a családért, és akkor az azt hiszem az izmokról szóló fejezetnek igen. A felvezetése, ugye, hogy az izmok is iszonyúan keményen dolgoznak azért, hogy összetartják a testünket, és ugyanez megismétlődött abban, hogy az édesanyjáról írta, hogy ő is hogy próbálta összetartani a családot.
6: És amikor elfogyott a feladat, akkor hogy ment
7: tönkre szinte. Így van. Ahogy leírja, hogy az izmok is, hogyha nem használjuk, akkor pillanatok alatt így eltűnnek, tehát mondjuk egy hosszabb kórházi tartózkodás során nagyon-nagyon hamar nagyon sok izmot elveszítünk.
6: Az is nagyon érdekes, ahogyan az immunrendszer kapcsán írja ezt a barátot, a nagymamájának a barátját, aki nagyon elfogadó volt, és meg is változtatta olykor azokat, akik jöttek ismeretlenül hozzá.
7: Igen, igen, ez is az immunrendszernél is, hogy ez is mennyire kettős működésű. Tehát ugyanígy, hogy egyrészt megvéd, másrészt meg ugye ellene dolgozik bizonyos testi folyamatoknak, igen.
6: Például a tüdő kapcsán, ugye nem csak a szervet mutatja be, és valahogy nagyon emberközelien, szinte megszemélyesítve mutatja be, hanem az oda kapcsolódó részek is szokatlanok egy ilyen könyvhöz képest, szerintem furcsa, hogy milyen képzettársítások vannak
7: igen,
6: benne, ugye?
7: Igen, abszolút, ugye a legfőbb jelzője a tüdővel kapcsolatban, hogy milyen puha a tüdő, tehát hogy mennyire elemilyen fontos szerepet játszik, és ugyanakkor meg csak épp hozzáér valami, és már benyomódik, tehát egy nagyon szivacsszerű szervünk, és ez mennyire ellentétben áll azzal, hogy ugyanakkor mennyire fontos. Nagyon jó nyelven ír, tehát nagyon könnyen érthető, ugyanakkor fontos tudni, hogy ugye a szerző maga is orvos, gyakorló orvos, tehát abszolút tisztában van az orvosi hátterével, a tudományos hátterével. Ez a kettősség is fontos, ugyanakkor ugye egy nagyon részletes, alapos forrásjegyzék is tartozik a könyvhöz, tehát akit még jobban érdekel, vagy aki esetleg még szakmaibb szemmel szeretne olvasni erről, az nyugodtan elolvashatja a megadott cikkeket, tanulmányokat, úgyhogy minden fejezethez van egy külön forrásjegyzék, azt is érdemes még böngészgetni. De én azt gondolom, hogy ez nem egy orvosi szakkönyv olyan értelemben, hogy orvosnak kell lenni ahhoz, hogy megértsük, hanem egyrészt közérthető nyelven ír, másrészt, amit említettünk, hogy minden szervhez, minden gondolathoz van egy érzelmi megközelítése, és ez is szerintem nagyon fontos, hogy ezzel közel hozza azt az adott szervet, amiről éppen ír. És talán még ennek kapcsán egy dolog, ami szintén többször előjön a könyvben, hogy az evolúciós háttér. Tehát ott is ugye emlegeti, hogy a tüdő azért az nem volt mindig, tehát az egy viszonylag újabb szervünk. És ez szerintem nagyon fontos, hogy egy ilyen történeti kontextusba helyezi a testünknek a működését, meg a szerveinknek a fejlődését. Ez szerintem nagyon sok mindent megmagyaráz adott esetben, hogy ez az agyfejlődésénél épp úgy előkerül, hogy ott milyen hatalmas fejlődés írt le az agy.
8: Hogy melyik a legősibb része az agynak, és hogy hogyan rakódott rá.
7: Tehát egy ettől például, hogy az érzelmek miért ilyen nagy jelentőségűek, mert ugye azok egy régebbi agy részünkben zajlódnak. Tehát ezt fontosnak tartom, hogy ez a történeti háttér sokszor jelen van. És talán még egy dolog, ami fontos lehet a kontextus kapcsán, hogy az is nagyon gyakori, hogy olyan szinten kontextusba helyezi a tartalmat, hogy előbb az egyén szintjén elmondja, tehát egy konkrétan a mi testünkben ezt hogyan képzeljük el, és utána átvált egy társadalmi szintű megközelítésmódra, hogy milyen kihatásai vannak annak, ami bennünk történik egyénekben.
8: Utal rá, hogy sokszor esik szó arról, hogy a szervezet harcol, csapatokat állít sorba, leküzdi, holott pont nem erről van szó, tehát hogy mintha ezt is akarná, hogy gondoljunk erre másként, nem kell mindig küzdeni.
7: Igen, ez is egy érdekes nagyon gondolat, jó. És ráadásul ugye ezt a magyar fordításban nem lehet visszaadni, de németül egyébként az immunrendszert úgy is hívják, hogy elhárító rendszer, ami ugyanaz a szó, mint a katonai elhárítás, és erre valóban utal, hogy nagyon sokszor használunk ilyen katonai jellegű hasonlatokat, tehát hogy bombaként robban valami, vagy védekezünk, hárítunk. Majd előjön például, hogy a kórokozókról beszél, hogy ott már a nevében benne van, hogy kórt okoz, ami egy nagyon negatív megközelítés, de ugye felhívja a figyelmet arra, hogy azért vannak hasznos kórokozók is, illetve ami rossz, tehát ezt is nagyon sokszor hangsúlyozza, hogy nem fekete-fehérek a dolgok, tehát hogy ami rossz, az se biztos, hogy csak rossz, tehát például az allergiánál. Ugye kitér arra, hogy persze az nagyon rossz, hogyha tüsszögünk, de hát az allergia azért van, mert megvéd valamitől. Tehát, hogy mondjuk a mogyoró allergia, az persze, hogy nagyon szörnyű dolog, de ugyanakkor ezzel próbál minket az immunrendszerünk védeni. Úgyhogy ez a differenciáltság szerintem ez is egy nagyon fontos jellemzője a könyvnek.
8: Az immunrendszerrel kapcsolatban azt mondja, hogy több száz milliárd kíváncsi sejtet állít elő nap mint nap a szervezetünk, és akkor ott vannak az ölősejtek és a falusejtek, ezekről is beszél, és melyiknek mi a dolga.
7: És ugye az egész immunrendszer ugye egy tanulási folyamat, és ott nagyon fontos, hogy minden tanulás alapja a kíváncsiság, tehát hogy nem véletlen, hogy előkerül ez a jelző. De azt is ugye nagyon érdekesen leírja, hogy ugye van az immunrendszerünknek egy olyan része, ami kvázi vele született, tehát ott magától tudja az immunrendszer, hogy mi a teendője, és van egy adaptív része, ami megtanulja az életünk folyamán. Mi az, amit fel tud dolgozni?
8: Majáta Eszter fordító volt a vendégem, vele beszélgettünk a Testünk jelzései összhangban önmagunkkal című könyvről, melynek szerzője Julie Anders. A könyv a Park kiadó gondozásában jelent meg, ahogyan egyébként annak idején a szerző nagy sikerű Bélügyek című könyve is.
0: A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó napot kívánok! 2 óra van, a mikrofonnál Kecsőri Hárd. Mától megtiltják a munkaerőbehozatalát a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból. Erről döntött tegnap a kormány. A munkaerő kölcsönző cégek így nem tudnak gyorsított eljárásban munkavállalókat behozni ezekből az országokból. Akik korábban érkeztek, azok kérhetik munkavállalói engedélyük meghosszabbítását, a bent lévő kéremeket elbírálják. A szabályozás felülvizsgálata jelenleg is zajlik. Szondi Vanda kormány szóvivőt hallják.
2: Az előző kormány ezen a területen is elég nagy összevisszaságot hagyott, próbáljuk kibogozni, hogy tulajdonképpen mi a helyzet itt. Jelenleg összesen 24 jogcímen lehet Magyarországon külföldiként munkát vállalni. Ezek is szétszorva vannak a különböző tárcáknál, ezért jelenleg arra sincsen egy exakt és konkrét szám, hogy tulajdonképpen hányan jöttek ezeken a különböző jogcímeken Magyarországra, és hányan vállalnak most itt munkát. Ez nyilvánvalóan problémát jelent, hiszen sok esetben ezek a külföldről harnak, mint egyébként a magyar munkavállalók, és ezek így le is törik a magyar béreket. Természetesen a kormánynak az a célja, hogy ez ne így legyen, ezért egy hosszú távú megoldást keres, és miután ez a helyzet bonyolult, ez valószínűleg nem fog egyik napról a másikra megoldódni.
1: 10 milliárd euró jön a helyreállítási alapból Magyarországra, erről beszélte a kormány szóvivői tájékoztatón a közlekedési és beruházási miniszter. Ehhez eddig nem fért hozzá az ország, mivel a kifizetéshez szükséges úgynevezett szupermérföldkövet nem teljesítette a korábbi kormány. Vitézi Dávid arról is beszélt, hogy a pénzek felhasználását egy új tervben kellene rögzítenie a kormánynak. Ezzel párhuzamosan az országgyűlésnek egy korrupció ellenes törvényt is el kell fogadnia.
3: A kormány arról döntött a tegnapi ülésén, hogy a szupermérföldkövek magyar jogrendbe való átültetésére vonatkozó törvényjavaslatot az igazságügyi miniszter jövő héten benyújtja az országgyűlés részére. Ez egy átfogó korrupcióellenes és a magyar közélet átláthatóságát szolgáló törvénycsomag, amelyet mindenki meg fog ismerni rövidesen teljes részleteiben, de nagyon fontos, hogy ez jelenti azt a jogállamisági feltételrendszert, ami ahhoz kell, hogy az európai uniós forrásokat haza tudjuk hozni. Ezeket a jogszabályokat a Magyarországgyűlésnek el kell fogadnia, hatályba kell lépniük, és ez az, ami lehetővé teszi, hogy az uniós pénzek hazajöjjenek.
1: Haditengerészeti drón robban fel a romániai Konstanca kikötővárosában, sérültek nincsenek. A szerkezet helyi idő szerint körülbelül 10:30-kor lépett működésbe. A drón korábban nem vett részt a Fekete-tenger térségében tartott katonai gyakorlaton. Az eszközt az ukrajnai háborúban használtként azonosították. Néhány napja egy határközeli román város egyik lakóépületére zuhant rá egy orosz drón. A kohéziós alapból is kap majd Magyarország 4,2 millió eurót, ezt 2029-ig kell felhasználni. Ebből a pénzből közösségi közlekedésre, környezetvédelmi, árvízvédelmi fejlesztésekre költhetik. Másfél milliárd eurós összegben fogják fejleszteni az elektromos hálózatot, emellett a kis- és középvállalkozások fejlesztésére új támogatási programot indítanak. Egy bérlakás és kollégium fejlesztési program is indul majd. A következő tanévtől eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét is.
0: Tőzsde hírek.
1: Erősödik a budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1,2%-os pluszban 135 ezer pont felett van. A részvénypiac forgalma viszont egész alacsony, 4,5 milliárd forint körül van most a tőzsdének a forgalma. A vezető indexek pedig vegyesen teljesítenek, egyedül a Telekom van mínuszban, a többi érték a plusz tartományban mozog. Nézzük, mi a helyzet Európában, ahol a főbb indexek ugye a tegnapi napot pluszban fejezték be, és ez a mai napi kereskedésre is kitart, hiszen mindegyik mutató egy 4-5%-os pluszban van, a Madrid 1% fölött van, Milánó és egyébként Frankfurt az, amelyik 2% körül mozog. A bankközi devizapiacon 1 euróért 354 forintot kérnek, 1 dollárért pedig 304 forintot kell adni. További híreink következnek.

0: Gyakorlatilag nem folyik víz a déli vízgyűjtőből a tóba. Bár az elmúlt napokban volt némi esőzés, annyira ki van száradva a talaj, hogy az egyből beszívta.
1: Időjárás jelentés.
0: Folytatódik a felhős idő a Dunántúlon, a Dunától keletre azonban napos időre van kilátás, néhány helyen rövid ideig tartó eső is előfordulhat, a Dunántúlon nagy területen megélénkül a szél. A hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul, estére 12 és 22 fok közé hűl a levegő. Köszönöm figyelmüket, hírekkel mintegy fél óra múlva várom Önöket, a mikrofonnál Kecső Richárdot hallották.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról.
2: Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és immár a negyedik évadot vesszük fel. A negyedik évadnak egy teljesen új témája van az eddigiekhez képest, ez is a kommunikáció területén természetesen, mégpedig a láthatóságról. Jelen esetben most leginkább az észrevehetőségről fogunk beszélni, és ennek a módjáról az online térben, akit vendégül hívtam, Rédő Zsófia, online marketing szakértő, a Doppio Kreatív alapítója. Nagy szeretettel köszöntelek.
3: Köszönöm szépen, és üdvözlöm a hallgatókat.
2: Az lenne a kérdésem, hogy a felvezetés, tehát amivel indítottam, hogy ez az észrevehetőség, ez mennyire határozza meg azt, hogy valaki jól tud érvényesülni, vagy jól szerepelni, sikeres tud lenni. Nyilván online térről beszélünk, ezt nem fogom végig elmondani, de most szerintem akkor már így leszögeztük így az elején.
3: Igen, ez egy érdekes kérdés, mert szerintem a tavalyi évnek pont az a tapasztalata, hogy a láthatóság fogalma az egy picit átalakult, és az elérésen túl sokkal inkább a bizalmi faktorok lettek azok, amik fontosak. Tehát itt majd szerintem egy érdekes kérdés, hogy egyáltalán kell látszani az online térben, és akkor már rögtön egy ilyen vitát is meg lehet nyitni erről, hogy előnye az, hogy valaki például állandóan látható.
2: Akkor nyissuk is ezt ki szerintem, mert így a podcast évad elején vagyunk, és ez egy nagyon fontos pont lesz, hogy a láthatóság az mennyire váltható tulajdonképpen tőkére, vagy monetizing itt, ugye, ahogy mondani szokták. Én azt kérném először, hogy ezt az elérést azért mi ugyan értjük, meg szakmabeliek értik, de tegyük hozzá, hogy mit értesz elérés alatt, ami most már ezek szerint lehet, hogy kevésbé fontos, és akkor innen rugaszkodjunk el a bizalomépítés irányába.
3: Hát alapvetően ugye elérés alatt azt értjük, hogy hányan látják a reklámunkat nagyon leegyszerűsítve, tehát például hányan kattintanak arra a videóra, amit kitettünk a YouTube-ra, vagy hányan nézik meg a posztunkat. Ez az
2: tartalmunkat,
3: igen, hogyha nagyon leegyszerűsítjük. És egyre inkább azt látjuk, hogy az a mutató, amit like-ként ismerünk mindannyian, az rettentően veszít a relevanciájából. Tehát, hogyha valami nagyon egyszerű és érthető hasonlatot kell mondani, akkor ezt úgy érdemes elképzelni, hogyha mondjuk régen voltunk egy partiban, akkor hogyha valaki ott hangosan táncolt, énekelt középen, és mindenki ráfigyelt, az a like. Tehát az volt a menü, aki látható volt, hangos volt. És ma már sokkal inkább arra megyünk, hogy legyen valaki, aki köré egy kicsi csoport odagyűlik, hallgatják, isszák minden szavát, és ők aztán utána majd a saját kis közösségükben ezeket a gondolatokat elterítik. Úgyhogy sokkal inkább az ilyen kis csoportosabb mikro elérések azok, amik fontosak lettek.
2: És ennek a mikro, tehát nagyon szűkre szabott környezetnek az elérését, azt milyen egyéb módon érdemes akkor mérni? Mert ezek abszolút számok voltak, ennyien látták, ennyi interakció volt, ez oké. De az, hogy mennyire bíznak valakiben, vagy egy szűkebb közönségnek mennyire meghatározó szereplője ő, az nyilván másféle mérőszámokkal működik.
3: Igen, ez egy nagyon nehéz kérdés lett, mert ugye az online marketingnél mindig azt mondjuk, hogy a legnagyobb előnye a mérhetőség. És igen, ez ilyen szempontból nehezebbé vált, de mondjuk, hogyha megnézzük a különböző platformokat, mindenhol van valami olyasmi mérőszám, amihez lehet nyúlni. Például, hogy hányan mentették el az adott tartalmat, vagy hányan osztották meg, vagy hányan küldték át privát üzenetben valamilyen ismerősüknek. Ezek mind-mind olyan komolyabb mérőszámok, amik egy ilyen mélyebb elköteleződést mérnek. És
2: ez
3: ezeket...
2: amikor a megosztás linket nyomom.
3: Például,
2: és akkor...
3: igen. Uh-huh. Igen, vagy nem az a lényeg, hogy egy videóra hányan kattintanak rá, hanem mondjuk ki az, aki még a 30. másodpercben is ott van, vagy ki az, aki végignézte mondjuk az adott videót. Sokkal fontosabbak lesznek ezek a fajta elköteleződések. szerveződések.
2: És hogyan értsük azt, amit az elején mondtál, hogy a

0: mennyiség az kevésbé lesz meghatározó, egy kontraproduktív dolog, tehát túl sokat, lehetett túl sokat jelen lenni, túl sokat szerepelni, ezt érted alatta, vagy csak jóval kevésbé meghatározó, hogy hányszor ütközik bele valaki egy bizonyos tartalomtípusba?
1: Igen, lehet túl sokat jelen lenni, és azt látjuk, hogy akkor már be is hozom gyorsan az AI-nak a jelenlétét, hogy amikor az AI megjelent, nagyon könnyűvé vált tartalmat előállítani, és nagyon sok tartalom is van, és szerintem mostanában...
0: Mondhatjuk azt, hogy túl könnyűvé.
1: Túl könnyűvé vált, igen, és középszerűek ezek a tartalmak, azért ezért. Azt valljuk be. Tehát, hogyha az ember pörgeti mostanában a különböző feedjét, vagy hírfolyamjait, akkor azt fogja látni, hogy rengeteg-rengeteg tartalom van, ismerősöknek a tartalmáért most már 20-25 posztnyit is kell akár letekerni, és azt látjuk, hogy ezek az ilyen publikus hírfolyamok elkezdtek kiüresedni. Ott vannak még ezek a különböző híroldalak, meg mindenféle, de egyre inkább a felé megy a fókusz, hogy kicsi csoportokban, zárt csoportokban, Discord csatornákon, WhatsApp csoportokban, zárt Facebook csoportban mit beszélgetnek az emberek. És ott nyilván az algoritmusokkal kevésbé van már hatással a tartalmainkra. Tehát én azt mondanám mindenképpen, hogy érdemes jelen lenni, de a túlgyártás, vagy a tartalomnak a túlzott megjelenítése az nem vezet semmilyen előnyhöz.
0: Tehát ezek az ökölszabályok, hogy napi 2, délelőtt 1, délután 2.
1: Igen, tehát, ez abszolút nincsen ez már. Ez abszolút nincsen már, és inkább úgy érdemes gondolkodni mondjuk a láthatóságról, hogy annak egy ritmusa legyen. Tehát nem kellenek nagy tűzijátékok, meg ilyen eszméletlen kiugró dolgok, ne havi egy iszonyatosan jó tartalom legyen akár több, legyünk ott folyamatosan, de releváns tartalommal is. Itt ez a kérdés, hogy elérni most már nagyon sok mindenkit lehet nagyon sok mindenne, de mi lesz az, amire emlékeznek, és mi lesz az, amit elő fognak tudni hívni, amikor ránk gondolnak.
0: Ez egy, hát nem hiszem, hogy aggódni kéne értük, de ez egy veszélyforrás mondjuk a nagy közösségi média csatornáknak, vagy tulajdonosoknak, hogy kiüresedik, és unalmassá válik a fő felület? Gondolok a Facebookra, vagy akár a LinkedIn-re is gondolok egyébként, a szintén
1: lehet,
0: jellemző
1: lehet,
0: ez.
1: Lehet, abszolút lehet, meg egyre inkább a felé megy az online kommunikáció, és hogy nem kell minden platformon jelen lenni. Tehát mi is azt szoktuk most már mondani, hogy egyszerűen 6-7 fajta platformon jelen lenni lehetetlen. Ha egész nap az ember tartalmat gyárt, akkor pont azzal nem foglalkozik, ami a alaptevékenysége volna, hogy hajat vágjon, vagy nem tudom, benzinkutat üzemeltessen.
0: Tanácsokat adjon másoknak.
1: Tanácsokat adjon például branding építésben. Úgyhogy inkább azt szoktuk mondani, hogy legyen egy-két csatorna, amit az ember önazonosan jól tud kezelni, szereti kezelni, szeret rajta szerepelni, és azon legyen ott, és hát ez nyilván ilyen szempontból ezeknek a visszaesését fogja.
0: De ez nem egy retteget állapot mondjuk egy embernek, aki, vagy egy szolgáltatónak, aki azt mondja, hogy korlátozza a jelenlétét, és már nincs ott 5-6-7 csatornán, hanem kiválaszt egyet, aminek a legkedvesebb, és ott tolja a magáit, akkor nem érzi úgy, hogy közben ilyen FOMO jelleggel lemarad az összes többiről?
1: De mindenki úgy érzi, és mindenki retteg attól, hogy ha nem posztolok, akkor el fognak felejteni. És szerintem itt érdemes egy ilyen kis önvizsgálatot is tartani, tehát hogyha nagyon ilyen jó házi feladatokat lehet adni, érdemes végignézni az embernek az utolsó 5-10 posztját, vagy tartalmát, vagy bármit. Hogyha ez nem ment volna ki, akkor valójában az én követő táboromnak bármilyen hiányérzete lenne. Ez egy nagyon kemény kérdés, és ezt szerintem érdemes végig gondolni, mert azt látjuk, hogy igazából az algoritmusok minden, de főként azok, akik minket követnek, azok az értéket keresik, és nem azt, hogy állandóan ott legyünk, sőt, annak van is egyébként előnye, hogyha elkezdünk hiányozni. Én például múlt héten gondolkoztam azon, hogy mi az az 5 márka, amihez a leghűségesebb vagyok, és végig gondoltam, hogy ez mondjuk egy fogyasztóként, mondjuk egy böngészőhöz, egy nem tudom, nagy sportáruházláncos, stb. És követem őket például Facebookon, és egyiket se követem, mégis heti szinten hagyok ott például pénzt náluk. Tehát ugye az, hogy hányan követnek, van 10 000, 100 000 rajongója az embernek, az ma már semmit nem számít, sokkal többet számít, hogyha van 100 olyan ember, aki oda van értem, és ő gyakorlatilag az én szócsövem, és minden egyes, nem tudom, társaságban, ahol van, azt mondja, hogy tőlem kell vásárolni.
0: Olyan veszélye nincs ennek, vagy igazából ezek érzelmi dolgok szerintem, hogy nagyon divatos felületek jönnek létre, amikről az ember úgy érzi, hogy na most azon ott kell jelen lenni, és most már összes többit el lehet felejteni, van ez a Slack, amit mondogatni szoktak mostanában, egyel korábban is egy picit más témában az OnlyFans mondjuk, tehát hogy csak azokkal kommunikáljak, akik tényleg befizetnek rám adott esetben, hogy ez a logikája ezeknek. Igen. És azt gondolhatnunk, hogy szereplünk ezen, felépítünk, és mindig hozzáteszik, a szakértők hozzáteszitek, hogy ez nagyon lassú dolog, mire ez kiépül, örüljünk a 10 előfizetőnek, a 20-nak, a 100-nak, tehát ez egy jó hosszú idő, mire ez kialakul, és akkor jönnek új platformok, amik a befektetett munkát ugye nem annyira értékelik, vagy nem izgatják magukat, hogy egy másik felületen milyen nagyon sokat dolgoztunk, egyszer csak más lesz a divat. Ezzel a elveszett költsége, vagy elveszik-e ez egyáltalán ez az energia, amit ebbe beleteszünk, hogyha lecserélődik és új divatos felület jön létre?
1: Hát szerintem azt kell nagyon végig gondolni, hogy egyáltalán érdemes-e ezeket az új platformokat kipróbálni. Tehát én ebben mindig egy ilyen óvatos duhaj szoktam lenni, és általában az ügyfeleknek is azt mondjuk, hogy több dolgot is érdemes végig gondolni. Egyrészt az, hogy ez a platform alkalmas-e arra, ami nekem fontos. Tehát, hogyha képfókuszú, nekem van-e képanyagom, ha a videófókuszú, nekem van-e videós tartalmam, stb. Aztán, hogy az én célcsoportom az jelen van-e például ezen a platformon, mert lehet, hogy nagyon jó pofa, de mondjuk azok, akik engem követnek, vagy az én vásárlóim, ők nem fogyasztanak ilyen jellegű platformokat, vagy valamiért technikailag nekik ez nehéz, vagy bonyolult, vagy nem is ismerik. És ezeknek a fényében aztán érdemes arról dönteni, hogy oda egyszerűen gyártok-e majd tartalmat.
0: De és amikor kifut ennek a fenszisége, meg a divatossága, és ott vagyok a sok tartalommal. Bocsánat, csak muszáj a befektetett részét is végig gondolnom. Tehát pont azért picit ennyiben személyes, hogy ezt a Slack, nem ez a teljes neve, ugye van valamilyennél hosszabb neve, mindegy. Tehát ezt a platformot most végig nézegettem, és néztem jó tanácsokat, hogy pont ilyesmit, amit az előbb mondtam, hogy hát ez folyton válaszolgatni kell, meg a többiekhez is hozzászóljunk, és ne ijedjünk meg az első 3 hónap alatt, első 6 hónap alatt, mert nem tudom micsoda, mert utána majd milyen jó lesz, és azért használtam én már olyan közösségi média felületeket, amik egyszer csak eltűntek alólunk felhasználók alól, és akkor tényleg úgy érezte az ember, hogy na most ezt egy picit túl dolgoztam magam ezen.
1: Hát szerintem érdemes ezeket kipróbálni, talán amire érdemes figyelni, hogy mindig legyen egy olyan saját felületünk, amin állandóan jelen vagyunk. Tehát például a weboldalnak szokták mondani a hasznosságát, tehát ami nincs kitéve annak, hogy lekapcsolják, fizetőssé teszik, stb. Tehát legyen egy bázis, ahol mindig minden megjelenik rólunk, és kiegészítő tartalmak kerüljenek ezekre ki, és hát igen, sajnos azzal érdemes kalkulálni, hogy semmi sem tart örökké, tehát főleg az online térben, ahol iszonyatosan gyorsan változik minden, biztos, hogy van olyan dolog, amiről még én se hallottam, pedig én ebbe dolgozom napi szinten, és ami gyorsan jön, gyorsan is megy sokszor, szóval...
0: Szerettünk volna erről külön is beszélni, úgyhogy nagyon örülök, hogy behoztad ezt a saját honlap, nem saját csatorna témakört. Egy picit bontsuk ezt ki, mert ez is elég sokat változik, meg változott az elmúlt 10-15 évben. Először ugye az volt, hogy akinek nincs honlapja, az nincs, utána az volt egy uralkodó trendel, emlékszem, hogy bőven elég egy Facebook oldalt fenntartani, hiszen ott van minden, most pedig azt mondod, és azt hiszem, hogy azért a Facebook változásával is ezt elég sokan felmérték, hogy hát bizony az nem a sajátunk, vagy nem mi gazdálkodunk vele. Mi most a fő trend, vagy fő csapás irány ezzel a honlap saját domén kérdéssel? Mennyire vált ez fontossá, vagy mennyire felejthető, mi most a fő policy vele?
1: Hát a fő policy és a legnagyobb trend nyilván a mesterséges intelligencia alapú keresőmotoroknak való megfelelés. Tehát ha végig gondolom, hogy az utóbbi 3 hétben mit kérdeztek tőlem, mindenki azt kérdezte ügyfél, hogy oké, hogy fog a ChatGPT kidobni engem megoldásként erre az egészre, amire keresnek mondjuk a felhasználók. Tehát ami fókusz lesz idén, az, hogy hogyan lehet válaszkész tartalmakat gyártani ezeknek a motoroknak. És mi is most azon dolgozunk, hogy mindenkinek a weboldalát úgy alakítsuk át, hogy meglévő kérdésekre, problémákra azt az adott céget, szakembert, szolgáltatót dobja ki. Hát ha rákeresnek, igen.
0: De hogy, tehát, hogy hol, ugye? Tehát, hogy hol keres ez az AI, ugye ez lesz az izgalmas. Igen. Mert értem, hogy a honlapunkon legyen a legjobb tartalom, ugye ez sugallod.
1: Hát azért leginkább azt látjuk, hogy egyelőre információ forrásnak a szakértői oldalakat nézi. Tehát sokkal előbb fog feljönni találatként a mi, nem tudom, üzenetünk, hogyha a weboldalon található, mint hogyha mondjuk a Facebookra vagy bárhol tettük volna ki ugyanazt az információt.
0: És akkor, hogy bedobjunk még egy varázsszót, és el is szerettünk volna beszélni, ez a SEO, ugye a kereshetőségnek, a kulcsszó optimalizálásnak a titkos boszorkány konyhája. Ezt mennyiben írja át, vagy árnyalja ez az AI alapú keresés, ami ugye, amennyire én látom, rögtön az első találatok elé helyezi magát, és azt mondja, hogy itt vagyok. Mennyire alakítja át a feladataitokat például ez a...
1: Hát
0: ez
1: abszolút, a teljes mértékben, ugye pont azért, mert hogy a találati listának a legtetején vannak a különböző AI által javasolt eredmények, ezért rettentően visszaesett még a top 3 találatnak is a kattintási aránya. Tehát ugye még régen arra mentünk, hogy a top 10 találatban az ember
0: az
1: legyen
0: oldalon,
1: benne,
0: igen.
1: És most azt látjuk, hogy rengeteg ilyen kattintás nélküli találat van, tehát valaki beírja, hogy hol kapok, nem tudom, piros Nike cipőt, és rögtön ki fogja adni az AI neki, hogy akkor hova menjen, ami hozzá a legközelebb van. Ez egy nagy nehézség, mert ugye ez megint arra viszi az online marketinget, hogy ki kell találni azt a logikát, ami ezeknek a keresőmotoroknak van. Ez azért viszonylag nehéz, tehát nyilván ezt nem írják ki az internetre, hogy akkor ennek felelj meg. Tehát ez is egy ilyen tesztelgetés, hogy mik azok a struktúrák, mik azok az információmorzsák, amiket leginkább szeretnek ezek az AI alapú motorok. De egyébként az például egy jó első lépés lehet, hogy az ember megkérdezi a ChatGPT-t, hogy figyelj, nézd meg a weboldalam, mit javasolná, hogy alakít át, hogy neked még jobban tetszen. Ez nem jut az embereknek eszébe, pedig hát mennyire adja magát, hogy...
0: Kérdezzük meg attól,
1: megkérdezzük őt, hogy mitől lesz boldog.
0: Aki ott sertepertél.
1: Igen.
0: De ugye nem csak egy dolog keres, hanem te is több eszembe mondod, hogy motorok, akkor
1: igen.
0: Hogy lehet mindenkinek tetszeni?
1: Hát ez egy nagy kérdés, de hát ez ugyanúgy van, nem csak a Google van, mint keresőmotor, volt a Bing is, meg sok egyéb...
0: Amik eszünkbe se jutnak,
1: mégis működtek és használták emberek, de hogy alapvetően itt is azért vannak olyan domináns szereplők a piacon, amik ismertebbek és ingyenesek, és azokat fogják használni. Nyilván.
0: És továbbra is gondolom, az nem változik, hogy a kulcs szó... darabszáma, sűrűsége.
1: Fontos, de azért veszített a jelentőségéből rengeteget. Tehát inkább most az a mondás, hogy ilyen probléma alapú megoldás fókuszú szövegek azok, amik jól működnek. Tehát próbáljuk meg kitalálni, hogy annak mi az igénye, mi a problémája, aki éppen keres.
0: Mi a kérdés? Ugye, mi a kérdés?
1: Ugye, igen, ez
0: a
1: legfontosabb, hogy mit kérdezhet az, aki erre lesz majd kíváncsi, és akkor ezek alapján érdemes felépíteni új weboldal struktúrákat.
0: Jövünk vissza mi is kérdésekkel, ez itt a Krízisek és Pofonok, Réde Zsófia online marketing szakértővel és a Doppio Kreatív alapítójával beszélgetek, és azonnal jövünk vissza.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Gazdaság és kultúra. Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
3: A Jet Cruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu.
4: Az anivetdirect.hu-n minden termék mögött egy közös cél áll, hogy állataid jólétét szolgálja. Legyen szó haszonállatról, vagy házi kedvencről. Nálunk mindent megtalálsz, a higiéniai termékek és haszonállattartási eszközöktől az állatorvosi műszerekig. Házi kedvencet kényelméről és biztonságáról is gondoskodunk. Felszerelések, eszközök, kiegészítők, hogy megtalálj mindent egy helyen. A növénytermesztők, kertészek munkáját saját gyártású növény- és talajkondicionálók és lomtrágya készítményeink segítik. Anivet Direct, a hazai agrárium webáruháza. www.anivetdirect.hu.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
5: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Fél három, jó napot kívánok! A mikrofonnál Kecső Rihárd, jönnek a legfrissebb hírek. A kohéziós alapból is kap majd Magyarország 4,2 millió eurót, ezt 2029-ig kell felhasználni. Ebből a pénzből közösségi közlekedésre, környezetvédelmi, árvízvédelmi fejlesztésekre költhetik. Másfél milliárd eurós összegben fogják fejleszteni az elektromos hálózatot, emellett a kis- és középvállalkozások fejlesztésére új támogatási programot indítanak. Egy bérlakás és kollégium fejlesztési program is indul majd. A következő tanévtől eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét is. Felülvizsgálják a 35 évre leszerződött hulladékgazdálkodási koncesziót, erről beszélt Köbel Anita kormányszóvivő. Ez volt az, aminek nyomán a MOHU monopól helyzetbe került a hulladékfeldolgozás iparában. A kormány a továbbiakban részletes jelentést kér a cégtől a beruházásokról, a közpénzek felhasználásáról és az eddigi eredményekről is. Csak az Egyesült Államok és Kína tudja eltávolítani az iráni uránkészletet, ezt közölte az amerikai elnök még tegnap. A tavaly nyári légicsapások gyakorlatilag betemették a hegybe süllyesztett föld alatti tárolóhelyiségeket, ahonnan nagyon nehéz lesz kiásni a nukleáris anyagot. Donald Trump arról is beszélt, hogy amennyiben eredményre vezetnek a tárgyalások Iránnal, akár személyesen is találkozna az állam legfelső vezetőjével. Haditengerészeti drón robbant fel a romániai Konstanca kikötővárosában, sérültek nincsenek. A szerkezet helyi idő szerint körülbelül 10:30-kor lépett működésbe. A drón korábban nem vett részt a Fekete-tenger térségében tartott katonai gyakorlaton. Az eszközt az ukrajnai háborúban használtként azonosították. Néhány napja egy határ közeli román város egyik lakóépületére zuhant rá egy orosz drón. Saját párttársai fordultak szembe az amerikai elnökkel, erről számolt be a CNN. Több mint egy tucat republikánus képviselő a demokratákkal együtt több milliárd dollárnyi támogatást szavazott meg Ukrajnának. Ez Donald Trump második elnöki ciklusának első jelentős Ukrajnát támogató intézkedése. A javaslat szigorú szankció bevezetését szorgalmazta Oroszország ellen. A törvénycsomag 500%-os vámot kelt ki minden orosz importárura, továbbá megtiltja az orosz nyersolaj behozatalát az amerikai piacra. A javaslat katonailag is támogatja Ukrajnát egy 8 milliárd dollár értékű fegyvereladási programmal. 10 milliárd euró jön a helyreállítási alapból Magyarországra, erről beszélte a kormány szóvivői tájékoztatón a közlekedési és beruházási miniszter. Ehhez eddig nem fért hozzá az ország, mivel a kifizetéshez szükséges úgynevezett szupermérföldkövet nem teljesítette a korábbi kormány. Vitézi Dávid arról is beszélt, hogy a pénzek felhasználását egy új tervben kellene rögzítenie a kormánynak. Ezzel párhuzamosan az országgyűlésnek egy korrupció ellenes törvényt is el kell fogadnia.
7: A kormány arról döntött a tegnapi ülésén, hogy a szupermérföldkövek magyar jogrendbe való átültetésére vonatkozó törvényjavaslatot az igazságügyi miniszter jövő héten benyújtja az országgyűlés részére. Ez egy átfogó korrupcióellenes és a magyar közélet átláthatóságát szolgáló törvénycsomag, amelyet mindenki meg fog ismerni rövidesen teljes részleteiben, de nagyon fontos, hogy ez jelenti azt a jogállamisági feltételrendszert, ami ahhoz kell, hogy az európai uniós forrásokat haza tudjuk hozni. Ezeket a jogszabályokat a Magyarország gyűlésnek el kell fogadnia, hatályba kell lépniük, és ez az, ami lehetővé teszi, hogy az uniós pénzek hazajöjjenek.
0: Tőzsde hírek.
6: Erősödik a budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1,2%-os pluszban 135 ezer pont felett van. A részvénypiac forgalma viszont egész alacsony, 4,5 milliárd forint körül van most a tőzsdének a forgalma. A vezető indexek pedig vegyesen teljesítenek, egyedül a Telekom van mínuszban, a többi érték a plusz tartományban mozog. Nézzük, mi a helyzet Európában, ahol a főbb indexek ugye a tegnapi napot pluszban fejezték be, és ez a mai napi kereskedésre is kitart, hiszen mindegyik mutató egy 4-5%-os pluszban van, a Madrid 1% fölött van, Milánó és egyébként Frankfurt az, amelyik 2% körül mozog. A bankközi devizapiacon 1 euróért 354 forintot kérnek, 1 dollárért pedig 304 forintot kell adni. További híreink következnek. Megjelent egy homokpad a Balatonban. A tóvíz szintje ma mindössze átlag 83 cm, ez nagyon kevés, és jóval elmarad az ilyenkor megszokottól. Emiatt lehet az, hogy a déli part közelében Balatonfenyvesnél ismét kirajzolódott az a homokos terület, ami más, hasonló száraz időszakban is előfordult, és a helyiek Majom-szigetnek nevezték el. A számítások szerint 100-150 mm eső hiányzik a területről, de az sem segít, hogy gyakorlatilag nem folyik víz a déli vízgyűjtőből a tóba. Bár az elmúlt napokban volt némi esőzés, annyira ki van száradva a talaj, hogy az egyből beszívta.
0: Időjárás jelentés.
6: Folytatódik a felhős idő a Dunántúlon, a Dunától keletre azonban napos időre van kilátás, néhány helyen rövid ideig tartó eső is előfordulhat, a Dunántúlon nagy területen megélénkül a szél. A hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul, estére 12 és 22 fok közé hűl a levegő. Köszönöm figyelmüket, hírekkel mintegy fél óra múlva várom önöket, a mikrofonnál Kecső Rihárdot hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról a Trend FM-en.
8: Folytatjuk a krízisek és pofonokat Rédő Zsófia online marketing szakértővel, a Doppio kreatív alapítójával, és arról beszélgettünk, hogy hogyan alakítja át részben az AI meg az új technológiai trendek a megtalálhatóságot és a láthatóságot az online térben. Beszéljünk most picit arról, hogy mennyire szolgáltatjuk ki magunkat annak, hogy a technológiát kiszolgáljuk, vagy kövessük. Tehát mennyire tudunk önazonosak maradni, mennyire tudjuk a saját értékrendünket és az értékeinket képviselni, vagy mennyire rendeljük alá magunkat annak, hogy hogyan maradunk láthatóak, vagy hogyan tudjuk kiszolgálni az AI-t és az algoritmust. Ezt hogy látod?
9: Hát szerintem ami fontos, hogy elérni embereket iszonyatosan könnyű lett. Tehát ilyen szempontból az, hogy egy tömeget el tudjunk érni, ez egy nagyon egyszerű dolog, de sokkal inkább fontos lett az, hogy ne mondjuk egy algoritmusnak a kegyeit keressük, hanem legyen egy olyan markáns véleményünk, amihez lehet kapcsolódni. Tehát azt látjuk, hogy azok a márkák és emberek tudnak igazán hatékonyak lenni, és igazán nagy elérést, releváns elérést biztosítani, akiknek van egy olyan véleménye, egy olyan értékrendje, amihez tudok kapcsolódni. Egyre inkább azt látjuk, hogy eddig mondjuk az elérés az egy ilyen technikai beállítás kérdése volt, és a technikai beállításon túl ez most tényleg az értékvállalás kérdése lett, hogy egyszerűen kimerek-e mondani olyan dolgokat, amik megosztóak lesznek, és rengeteg embernek persze nem fognak tetszeni, rengeteg embernek meg fognak tetszeni. Viszont azt érdemes figyelembe venni, hogy alapvetően a bizalom meg a kötődés az egy ilyen evolúciós dolog, ezt egy algoritmus nem tudja pótolni, az ember alapvetően egy emberrel akar kapcsolódni, és itt bejön majd az, hogy egyre fontosabb az, hogy az arcunkat adjuk hozzá, ami nem jön olyan nagyon egyszerűen mindenkinek. Mert
8: van, aki minden poszthoz a saját fotóját rak.
9: Hát ilyenek is vannak, igen, de ez nagyon áldásos, ha valaki ebbe könnyen bele tud helyezkedni, és jól érzi ezt az egészet, de nem mindenkitől elvárható, hogy nem tudom, ablakszigetelő mesterként ő nagyon parádésan beszéljen, meg nagyon kedvesen nézzen ki.
8: Meg olyan esztétikai értéket jelentse.
9: Meg olyan esztétikai értéket nyújtson, amit mondjuk szeretnék gyakran nézegetni, de igen, szóval ez fontos lett, hogy ember-ember kapcsolódásokat keresünk, és egyébként felelősségvállalást, ami szerintem egy nagyon fontos dolog, és ez az, amit az influencereknek is kellene jobban látni talán, mert még egy csomóan nem látják, hogy azt a fajta bizalmat adom én meg egy cégnek vagy egy embernek, hogy én tényleg elhiszem azt, hogy amit ő ajánl nekem, egy élő ember, az jó lesz, és hogyha ezzel valaki visszaél, vagy apró pénzre váltja az ő társadalmi tőkéjét, az hosszú távon nagyon vissza tud ütni.
8: Hát a saját követő táborára is, és a márkára is.
9: És egyébként látjuk is híres embereknél, hogy ezt számon kérik, tehát hogy mondhatjuk azt, hogy jaj, de hát most ezt megbocsátják, nem. Ezt lehet látni, hogy a következő posztoknál éveken át számon kérik azt, hogy de amikor annál a márkánál te letáboroztál, vagy annál a pártnál letáboroztál, akkor azt te hogy gondoltad?
8: Pont gondolkoztam talán ma, de a napokban, hogy ez az influencer marketing, amit mindent felülírónak gondoltunk szintén mondjuk egy-két évvel ezelőtt, az még tart, az fölfele megy ebben az új világban, vagy van egy tetőpontja? Ennek már, mint hogy mindent hírességekkel, vagy online celebekkel próbálunk értékesíteni, meg kedvet csinálni hozzá.
9: Biztos, hogy van egy tetőpontja, és én nagyon kíváncsi lennék arra, hogyha az ügynökségek, meg ezek az influencerek őszintén bevallanák, hogy milyen hatékonysága volt egy-egy ilyen kampánynak. Én azért azt látom, hogy itt nagyon jó volt kirakadva tenni arcokat, ugye, amiről előbb is beszéltem, hogy egyre inkább személyek kellenek, arcok kellenek. Ugye egy nagy multinak nagyon nehéz, hát ott van több ezer ember, aki dolgozik, egy benzinkútnak nincsen arca, tehát vele nem tudok úgy azonosulni, hogyha nincs egy ember, akit felbérelnek arra, hogy elmondja nekem, hogy ott kapható a legfinomabb péksütemény és benzin a világon. Úgyhogy ilyen szempontból ez egy ilyen kényszer is volt szerintem, hogy a vállalatok behozzanak olyan arcokat, akik őket képviselik, de azt látjuk, hogy pont az az önazonosság kérdés, ami nagyon fontos lesz, az egyszerűen hiányzik. Egy influencer nem tud 20 céggel önazonos lenni, és nem tudja átérezni azt, hogy nekik milyen problémáik vannak, nem tud mindegyik követőbázisával azonosulni, tehát ilyen szempontból szerintem ez a buktatója ennek, hogy mennyire érzi ő magáénak azt a szolgáltatást vagy terméket, amit igazából nyom.
8: És ugye még egy dologra felhívtad a figyelmet az előző gondolatmenetben, az, hogy ugye nem látni a számok mögé, tehát nem lehet tudni, hogy ez milyen valós elérést jelentett, meg milyen valós hatást váltott. Ugye soha nem fogják kiadni az ügynökségek és az influencerek se. Itt azért megint felmerül az, hogy az algoritmusok azért van, hogy egymást kergetik, meg egymást pörgették, tehát hogy és ez a keresőkre is, és mindenre is igaz, hogy ugye gépek olvasnak gépeket sok esetben.
9: Igen, igen. És hát ugye ezt meg lehet még kicsit segíteni, úgyhogyha az ember hirdetési büdzsét is dob erre az egészre. Jellemzően azért azt láttuk az elmúlt években, hogy azok a profilok, ahol állandóan volt hirdetési aktivitás, azok mindig jobban mentek, független attól, hogy egyébként az adott tartalmon milyen elköteleződés, vagy hány like, vagy hány megosztás, vagy ilyesmi.
8: És ezek a tajvaniak, irániak, harmadik világbeli lájkolóknak a világa, ez még létezik, vagy ez egy mese, tehát hogy...
9: Létezik, és még mindig vannak, akik vesznek ilyen jellegű követőbázis, de hát ennek már az elmúlt 5 évben semmilyen értelme nincsen. Ugye azzal kezdtük még az előző részben, hogy megéri egyáltalán 10 000-100 000 ember, hogy kövest minket, hogyha egyébként majd tőlünk nem fognak vásárolni. Tehát nekem sokkal fontosabb 100 olyan ember, aki a végén vásárol tőlem, mint hogy ott legyenek ilyen hiúsági mutatóként, nem tudom, lájkolók, akik aztán soha
8: hát
9: velem kapcsolatban nem lépnek.
8: Végeredményben igen, de most ha azon gondolkozom, hogy egy mondjuk egy média cégnél a YouTube-os videókat hányan nézik meg, amit mondjuk fel lehet ilyen módon duzzasztani. Azért kérdezem, mert most láttam pár olyan YouTube csatornát, meg videókat, ahol azt gondoltam, hogy hát ez egy nagyon kiugró nézettség ahhoz képest, mint amit az én tapasztalatom mondjuk mutatna, hogy meglep, hogy ezt ilyen sokan nézik, és akkor ilyenkor felmerül az emberben, hogy ezek nézők, vagy kipörgette.
9: Hát ez igen, ez egy nehéz kérdés, mert ugye ezek a tartalom előállítók gyakorlatilag ezt tudják beárazni, hogy nekik hány nézőjük van, követőjük van, és igen, hogy ezt hogyan mérjük, hogy azok valós emberek-e, és...
8: Hát pontosan, tehát igen. Azt mondja valaki, hogy ha eljössz hozzám, akkor 100 000-re meg fogják nézni a beszélgetésünket, az egy nagyon vonzó dolog, de hogyha abból a 100 000 emberből csak 25 darab ember, és a fennmaradó rész sem...
9: Indiai robot.
8: És indiai robot, akkor onnantól már rögtön kevésbé kecsi a dolog.
9: Igen, hát ezért van szó arról, hogy más mérőszámokat kell egyszerűen nézni, mert a robot nem fog feltétlenül ott maradni a videó végéig, nem fog kommentelni, nem fog tőlem olyan relevánsat kérdezni a videó alatt, ami lehet pozitív, negatív, kritika, akármi.
8: Hát ez mindig árulkodó, bocs, hogy belevágok, csak erről jutott eszembe, amit mondtál, tehát hogy van-e komment?
9: Igen. Azt érdemes azért megnézni, hogy egy nagy nézettségű videó alatt van egyáltalán bármi.
8: Tehát van 80 000 nézettség rajta, 100 000, van 5 darab ilyen felfele mutatói, és senki nem kommentel.
9: Hát vagy semmiről nem szólt az a videó.
8: De miért nézték meg akkor ennyit?
9: Hát igen.
8: Ugye, hogy ezek azért vannak árulkodó jelek, igen, amire azt lehet gondolni, hogy ezek nem annyira nyerők. Abszolút. Na, behoztad picit, és én is beszerettem volna hozni a büdzsé kérdését. Miről a legelején beszélgettünk, tehát, hogy az ember értéket ad, meg bizalmat teremt, meg szűkebb célcsoportnak szól, ez egyúttal azt is jelenteni nekem, hogy kisebb pénzből gazdálkodva is lehet most már olyan jó hatást elérni, vagy olyan releváns tartalmat behozni, amit korábban csak nagyon sok pénzzel lehetett elérni. Látsz olyan mozgást, hogy aki nagyon sokat tud rákölteni, nagyon nagy büdzséből gazdálkodik, az nagyon sok emberhez elér, akinek nincsen forrása, az pedig kénytelen a saját szomszédaival beszélgetni, mert ők azok, akik esetleg megnézik, vagy van olyan trend, hogy kevesebből is lehet nagyot főzni.
9: Van ilyen trend, és pont szerintem a TikTok megjelenése az egy nagyon jó minta erre, hogy igazán a hirdetése felülete például a TikToknak a mai napig Magyarországon nem olyan nagyon jó, nem lehet nagyon pontosan beállítani célcsoportokat, és az nagyon jól megmutat, hogyha van egy jó pofa videód, akár vicces, akár nem, akár edukatív, akár nem, azzal lehet nagyot menni, és akár több 100 000-es vagy milliós nézettséget is elérni, minden belefektetett pénz nélkül. Tehát ilyen szempontból nincs már összefüggés a között, hogy sok millióból vagy 10 millióból hirdetek, vagy hogy teljesen üres zsebbel elkezdek feltöltögetni tartalmakat, tehát az elérésem az nem lesz ezzel párhuzamos.
8: Ez egy jó hír tulajdonképpen.
9: Igen, ez nagyon jó hír, igen.
8: És ezzel párhuzamos trend, például a Facebooknál, akit azért mindig a legnagyobbnak kell tekintenünk, azt hiszem, legmeghatározóbbnak, ott pedig egyre inkább próbálnak minden megszólalásért, meg minden szösszenetért valahogy pénzt kizsigerelni a emberből.
9: Igen, abszolút így van, és ugye erről is beszéltünk, hogy ez a fajta kitettség, hogy van egy olyan platform, amit üzemeltetek, de gyakorlatilag minden egyes elérésért, vagy komolyabb dologért fizetni kell, ez egy rizikófaktor azért egy cég életében, hogy hosszú távon azért az a jó, hogyha ingyen is megtalálnak minket, és organikus úton terjed ugye a hírnevünk, vagy a bizalmi faktor épül olyan módon, hogy az emberek ajánlanak minket. Tehát ezekre...
8: Hát vagy nagyon egyedit kell tudni kínálni valószínűleg.
9: Vagy nagyon egyedit kell tudni kínálni, és egyébként itt vissza is csatolnék, hogy lehet, hogy érdemesebb kicsit a marketing büdzsét átalakítani, úgyhogy kevesebb hirdetés, és például termékfejlesztésre költsünk egy kicsit többet. Figyeljünk arra, hogy meghallgassuk, megkérdezzük azokat, akik minket követnek, akik a vásárlók, hogy egyébként ők még milyen terméknek örülnének, hogyan módosítsuk a szolgáltatásunkat, hogy az érdekesebb legyen, hogy inkább a problémáikra reagáljunk. Hosszú távon biztos, hogy ez a jövő, a beletett munka, mert ezt senki nem fogja helyettünk megcsinálni.
8: Na, valami hasonlót szerettem volna kérdezni, csak közben még azon sem jöttem, hogy a ChatGPT-nek a megkérdezését is javasoltad még az előbb. És a vásárlókit. Kérdezünk meg mindenkit mindenről, és akkor több információ.
9: Abból baj nem lehet.
8: Nem lehet. Na, hogyan versengenek egymással mondjuk az online marketing cégek, vagy ügynökségek, nem kell nagyon részletekbe menni, csak hogy ugye mindenhol ez a skill verseny ez a ti esetetekben, hogy láthatóvá teszitek, vagy elérhetővé teszitek a megbízónak a szolgáltatását. Tehát, hogy hogyan harcolnak ezen a területen a szakmabeliek, és mi az, amit, és ez picit rávezet arra, amit az előbb bedobtál, mi az, amit nem fog tudni mondjuk egy AI vagy egy gép csinálni, mi a hozzáadott érték, az emberi tudás, ez picit összefügg.
9: Ugye a marketingnek rengeteg alterülete van, és azért a komoly ügynökségek azok mindig valamire szakosodnak. Tehát lehet, hogy a honlapjukon van 24 féle dolog, amivel foglalkoznak. És ennek a 90%-át alvállalkozók végzik, de hogy érdemes azért olyat keresni, aki már fejlesztett honlapot, stb. Csinált már social media felületet. Tehát szerintem ilyen szempontból mindenki megtalálja a saját részét ezen a területen. Nagy kérdés, igen, hogy milyen feladatokat fog az AI elvenni. Én azért ezzel nagyon szkeptikus vagyok. Tudom, hogy rengeteg AI videót láttunk az elmúlt időszakban, és mindenki azt gondolja, hogy ezek technikailag tökéletesek, meg tényleg már el lehet hinni mindent. Azért a mindennapi munkában mi azt látjuk, hogy nagyon sok dolgot nem lehet még megoldani. Tehát, hogy előbb állít össze az AI nekem egy Harry Potter figurát, aki Pepa Malac jelmezbe a parlament előtt szónokol.
8: Már milyen jó ötlet.
9: Nagyon jó egyébként, mint hogy megcsinálja mondjuk egy adott vállalat arculatával, adott betűtípussal, adott hangulat van egy olyan bannert akár, ami egy meghatározott méretű, meghatározott felbontással bír. Tehát, hogyha már nagyon specifikus dolgot...
8: Nem precíz.
9: Tehát például én a tegnapi napon órákat szöszöltem el azzal, hogy egy AI videón azon a újon csillanjon be a gyémánygyűrű, amelyik újon valójában van. És mindig egy másik újon csillantotta be a videó szerkesztő szoftver. Hát ez zűrös. Tehát, hogy ha erre figyel valaki, akkor ezt fogja tudni, hogy ez nem egy leforgatott videó, hanem egy AI által generált dolog, ami egy csomó embert nem fog érdekelni, szakmailag engem meg érdekel, hogy ilyen jellegű dolgot mi például nem adunk ki a kezünk közül.
8: Igen, ezen gondolkoztam egyébként, és tök jó volt a példa, amit behoztál, mert azért olyan megközelítés is van, hogy nagyon sok közepes színvonalú anyag, az víz tulajdonképpen annyit, mint mondjuk kettő magas színvonalú.
9: Én ebben nem hiszek. Én a beletett munkában hiszek, és szerintem erre az embereknek rá fog állni a szeme arra, hogy mi az AI, és mi nem. Szerintem azért a szakmabeliek nyilván vannak olyan dolgok egyszerűen, amiről meg lehet mondani, és emiatt fontos, ugye, hogy a saját kollégák, saját munkafázisok legyenek megmutatva, azt nem fogja tudni egyszerűen lemásolni.
8: Hát meg a kreativitás, meg ezt a kreativitás, szót nem mondtad, pedig.
9: Igen. Tehát ami ugye minket is mindig kérdeznek, hogy a marketingest mikor fogja kiváltani egy AI, és én azon gondolkoztam mindig, meg azt szoktuk mondani, hogy az alkotásnak az öröme, vagy a kudarc súlya az az AI-ba soha nem lesz meg. Tehát ő nem fog egy olyan döntést meghozni, aminél én tudom, hogy az a vállalatnak egyébként iszonyatos bukó tud lenni, hogyha én most arra vezetem. Tehát az a fajta intuíció, ami szerintem a marketingeseknek a legfontosabb képessége, az az AI-ba soha nem lesz benne, mert ő csak historikus adatokból, múltbeli adatokból jósol, és a jövőbemutatót azt azért nehéz bevállalni döntést.
8: És azt jutott eszembe, hogy is nem prezentál.
9: És nem prezentál, hát ugye. Igen.
8: Tehát nem megy el az ügyfélhez, és megmutatja, igen, hogy mire jutottunk az elmúlt
9: igen,
8: két
9: hát
8: évben.
9: Igen, az kétségtelen, hogy az ügyfél kapcsolatban, a személyes kapcsolat, az fontos.
8: De tehát, nem csak arra gondolok, hogy nem ég le. Tehát oda megy a brief fel, és azt mondja, hogy erre jutottunk,
9: igen,
8: és nincs új a nőnek, akin csillannia kéne a gyémánygyűrűnek.
9: Igen, hát ezt be kell vállalni.
8: Ez volt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Rédl Zsófia, online marketing szakértő, a Doppio Kreatív alapítója volt a vendégem. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
9: Én is köszönöm.
8: Elkezdődött a negyedik évadunk, a láthatóságról fogunk beszélgetni sok-sokféle megközelítésből. Ma online marketing irányból gondolkoztunk erről a kérdésről, de jövünk vissza más epizódokkal és más témákkal. Most elköszön a Krízisek és pofonok és Böhm Kornél.
0: Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsorát hallották. Kommunikáció, manipuláció és ráció legközelebb egy hét múlva ugyanitt a Trend FM-en. Az adást holnap délben újra meghallgathatják a 94.2-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
3: Idén újra bábos napközis alkotótábor a Budapest Bábszínházban. Június 29 és július 3 között Lázár Ervin mesének univerzumát ismerhetik meg a 10-13 éves gyerekek a Berzsián és Dideki című előadás kapcsán. Nem csak a bábozás, színészkedést, de a színházi világ minden kulcspozícióját kipróbálhatják a diákok. Bővebb információ budapestbabszínház.hu.
4: Dolgozol, fáradozol, tervezel, egészségesen ez természetes. Az egészségbiztosítás azonban a betegségben is segít rajtad. Időpontot ad, megszervezi, fizeti az ellátásodat, hogy te csak a gyógyulásoddal törődhess. Tudj meg mindent az egészségbiztosításról a Magyar Biztosítók Szövetségének honlapján. mabiz.hu/jövőtervezés. Egészségedre!
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: 3 óra volt, nem sokkal. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd. Ukrajna elismerte, hogy az ukrán haditengerészethez tartozott a Konstanca kikötőjében felrobbant tengeri drón. Kijev szerint az eszköz felett orosz elektronikai zavarás miatt vesztették el az irányítást. A drón ezután Románia partjai közelébe sodródott, az ukrán fél pedig tájékoztatta a román haditengerészetet. A konstancai kikötőben röviddel a drón megtalálása után robbanás történt. A román katasztrófa védelem szerint senki sem sérült meg. Megkezdik a Velencei tó vízpótlását szolgáló két tározó rekonstrukcióját. Köbben Anita kormány szóvivő szerint a tó helyzete súlyos, de a helyreállítási folyamat elindult. A szóvivő az afrikai sertéspestisről is beszélt, miután a vírus megjelent egy hazai házi sertésállományban. Hangsúlyozta, a fertőzés emberre nem veszélyes, a hatóságok pedig folyamatosan végzik a szükséges vizsgálatokat és védekezési lépéseket. A kormány szerint a boltok polcaira kizárólag egészséges, jó minőségű magyar élelmiszerek kerülnek. Kivonul Magyarországról a Same Day futánszolgálat. A román anyacég szerint azért döntöttek a magyarországi működés leállításáról, mert meghiúsult az Express One-nal tervezett összeolvadás. A tranzakció ugyan versenyhivatali engedélyt kapott, de a külföldi közvetlen befektetéshez szükséges jóváhagyást nem szerezték meg. A cég ellenőrzött és felelősségteljes leépítést ígér, az érintett dolgozóknak pedig támogatási csomagokat biztosít. A döntés a magyarországi működést érinti, a romániai és bulgáriai tevékenység változatlanul folytatódik. Lemondott a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöki tisztségéről Vecsei Miklós. A karitatív szervezet közlése szerint a döntését a június 4-i elnökség ülésén jelentette be. Vecsei Miklós 1990 óta töltött be vezető szerepet a szervezetben, és több meghatározó szociális program indítása fűződik a nevéhez. hozzá kapcsolódik például a hajléktalan ellátás megújítása és a legszegényebb településeken működő jelenlétprogram is. A Máltai Szeretetszolgálat a jövőben is számít a tudására, többek között a fetekert irányításában. Életfogytiglani börtönre ítélték korrupció miatt Tibet korábbi kormányfőjét Kínában. A kínai állami média szerint Csedalhat több mint 160 millió yuan értékben fogadott el illegális juttatásokat 1999 és 2025 között. A bíróság szerint hivatali pozícióját ingatlanfejlesztési ügyekben, szerződések elnyerésében, engedélyek megszerzésében és előléptetésekben használta fel jogtalan előnyökért. A volt politikust kizárták a kínai kommunista pártból, politikai jogaitól életfogytig megfosztották, vagyonát pedig elkobozzák. Csedalha a tárgyaláson beismerte bűnösségét és megbánást tanúsított.
0: Tőzsde hírek.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 9%-kal erősödik 134.831 pontra. A részvénypiac forgalma 5,8 milliárd forint. A vezető részvények nagy része pluszban, kivéve a Telekomot, az 4%-kal gyengül 2652 forintra. A MOL 6%-ot erősödik 3938 forintig, az OTP 1%-os pluszban 41.080 forinton, a Richter 1,7%-kal emelkedik 12.080 forintra. A bankközi devizapiacon 1 euróért 355 forintot és 30 fillért, 1 dollárért 306 forintot és 50 fillért kérnek. Európában vegyes a kép, illetőleg hát csak a milánói tőzsde van egy 10%-os mínuszban, Frankfurt stagnál. A londoni FTSE 0,5%-ot, a párizsi CAC-on 0,4%-ot, a madridi IBEX pedig 1%-ot erősödik. A Wall Street hamarosan nyit fél órán belül, a Dow Jones a tegnapi kereskedést 1,7%-os pluszban, az S&P 500 4%-os emelkedéssel zárta, a Nasdaq mutató pedig 1%-ot gyengült. Ami az olajárakat illeti, az észak-amerikai könnyű olaj a WTI hordonként $92.50, a Brent $94.70.
0: Időjárás jelentés.
5: Folytatódik a felhős idő a Dunántúlon, a Dunától keletre azonban napos időre van kilátás, néhány helyen rövid ideig tartó eső is előfordulhat, a Dunántúlon nagy területen megélénkül a szél. A hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul, estére 12 és 22 fok közé hűl a levegő. Köszönöm figyelmüket, hírekkel mintegy fél óra múlva várom Önöket, a mikrofonnál Kecső Rihárdot hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Mozgásban. Minden, ami mobilitás.

0: Budapest megélt VW póló gyártása az általunk ismert formájában befejeződött, és új lapokkal folytatódik. Az utód az immár hetedik generációs póló névre hallgató jármű ID póló névre született újjá, de marad a benzines pólókorszak is. Az új, alig 4 méteres autó viszont kizárólag elektromos hajtáslánccal vásárolható meg háromféle teljesítményszinttel. A formailag és technikai felépítése szerint az ID sorozatba betagozódó kis autó érkezését régóta rebesgették, különösen mert a Volkswagen vezérkara mindennél jobban szeretett volna utcára engedni egy villanyos népautót, mégpedig a szintén sokat emlegetett 25 ezer eurós államhatáron belül. Az ID pólóval a technikai időugrás megtörtént. Az újdonság oda teszi magát innovációban és technikai megoldásaiban. Szegmensében bizony simán leiskolázza akár a jóárasított kínai vetélytársak egyikét másikát is. A legkisebb elektromos Volkswagen technikai részleteiről Papp Zoltánt, a Volkswagen Magyarországi márka igazgatóját kérdezzük. Köszöntelek a stúdióban, szervusz!
1: Szervusz!
0: Ezek szerint akkor van egy ID póló, és marad a póló is? Jól értjük?
1: Igen, ez pontosan így van, hogy együtt párhuzamosan fog futni a két modell, és hát a póló ugye azt kell mondjam, hogy megint sláger lett. Ugye tavaly indítottunk el egy nagyon-nagyon sikeres póló modellt, ami ugye, ha jól tudom, még mindig a legjobb, legalacsonyabb listaárú modell Magyarországon, és annyira sikeres egyébként, hogy nagyjából az első 4 hónapban 1000 darab megrendelést vettünk fel belőle. Úgyhogy nagyon-nagyon sikeres volt, és sikerült így újra bevezetnünk, az, ezt el kell mondani nyilván, hogy a póló szegmens azért nagyon-nagyon megdrágult az elmúlt időszakban.
0: Ez köszönhetően az uniónak, ugye az erőírások, a zöldítés és
1: így,
0: a többi.
1: Így van, így van. És hát ezt most sikerült, ezt a modellt kvázi újra bevezetnünk. És hát nagyon nagy öröm, hogy ehhez most csatlakozik az ID póló, ami ugye egy különleges modell egyébként az ID családon belül, hiszen ugye korábban ID2 néven ismerte meg a nagyvilág, mikor bemutatásra kerültek az első koncepció autók, és az ID póló az első olyan modell, ami végül az ID családban nem egy számot kap, hanem egy nevet, és hát elég könnyű, azt gondolom, egy nagyon-nagyon jó döntés volt a gyári kollégák részéről, hogy az ID póló nevet adták, hiszen így igazából nem kell magyarázni, hogy ez egy milyen méretű, milyen kategóriájú autó.
0: Ez azt jelenti, hogy az ID sorozatot át fogjátok majd nevezni, vagy pedig az azt jelenti, hogy lesz egy ID póló, vagy ID póló, maradjunk a magyaros verzión az ID-nél, és utána majd lesz egy sorszámozott második, kettes számú ID is?
1: Nem, hanem ID 2 helyett ID póló lesz végül a lesz. Neve, uh-huh. És ugye most feltetik a kérdést, hogy mi van az ID 3-mal, igen, ugye most egy új faceliftet kapott, ami ID 3 Neo néven jön.
0: Okay, Isten.
1: Igen, de viszont az ID 3 ugye már egy meglévő modell volt, és majd helyette is jön valami, sőt, ugye az ID 4 is majd kifutó lesz ennek az évnek a végén, és helyette majd egy új modell jön, és ott annak nem száma lesz.
0: Ajaj, tehát akkor át lesz alakítva az egész brand.
1: Lassan át lesz nevezve, szó
0: nagyon
1: szerint.
0: Jó. Nagyon jó. Hát de maradjunk itt most a legkisebb elektromos Volkswagennél. Elég nagy dobásnak tűnik egyébként, mert ugye ez a MEB platformot kapta meg, tehát ugyanarra a platforma épül, mint az összes elektromos, tehát erre lett kialakítva a technológia. Jelentős mértékben változott a belső tér, miközben a hossza a normál belső égésű pólóhoz képest egy picivel rövidebb lett. Hogyan sikerült elérni, hogy mégis nagyobb a beltere?
1: Hát, hogy nyilván ez a platformnak köszönhetően lényegesen hatékonyabban tudják kihasználni az alvázat, a teret egyébként a mérnökök. Ugye egyébként a legjobban ez szerintem nyilván abban látszik, hogy közel 25%-a bővült maga a csomagtér is egy pólóhoz képest, ugye 441 literes lett 351 helyett, és hát nyilván ugye az, hogy a motor ugye előre, az elektromotor ugye előre került, így jelentős helyet tudtak megtakarítani, és hát ennek köszönhető ez a kategóriájához képest egy nagyobb belső tér.
0: Majd, hogy nem pontosan 4 méteres a kocsi hossza, ugye 441 liter az alap csomagtér, ami nagy egy ilyen kis autóhoz képest, és ami egyébként jelentősen bővíthető 1240 literesre, hogyha lehajtjuk a hátsó ülés háttámláját. Ez egy nagyon nagy, jól pakolható kis autó lesz, és ugye, hogyha tudjuk, hogy mi elektromos hajtással készül, ugye arra azt várná az ember, hogy baromi nagy lesz a tömege. Ehhez képest nem így van, viszont 1200 kg-os vontatási kép

0: képességet is adott a gyár hozzá. Tehát ez a kis autó nem csak csomagokat lesz képes szállítani, hanem még egy utánfutót is. Azért ez elég ritka ebben a kategóriában.
1: Kicsi a bors. Hát igen, ugye, és akkor nem beszélve arról, hogy a teljesítményt is azért egészen GTI teljesítményig tudjuk majd növelni az autó esetében.
0: Mert hogy háromhajtás láncot is kap.
1: Igen, illetve hát a maga ez a GTI elnevezés is
0: az is meg lesz.
1: Így van az ID Polo esetében. De én azt gondolom, hogy nyilván, hát ahogy fejlődnek az elektromos autók, ahogy fejlődik a technológia, úgy próbáljuk ezt a fejlődést azért a mindennapi használatban tetten érni, és hát azért látszik, hogy azért egy vontatás, vagy akár egy biciklitartó, vagy bármi egyéb azért igenis nagy igény egyébként az ügyfelek részéről, úgyhogy ennek próbálunk megfelelni.
0: Meg egy külső energiaforrásként is szolgálható autó, VL2, ugye ez is, maradjunk a hajtásláncoknál, mert ez alapvető dolog. Hogy lehet egy ilyen kis autónak rögtön három hajtásláncot adni? Miért van szükség három kategóriára?
1: Vevő igények, nagyon röviden. Tehát, hogy megint csak azt tudom mondani, hogy ahogy fejlődnek az elektromos autók, egyre szerteágazó vevő igényeknek szeretnénk megfelelni, és hát a teljesítményszinteket is majd ehhez igazítjuk. Ugye három teljesítményszint lesz. Ami viszont számomra nagyon-nagyon pozitív, ugye mindig igazából a töltési idő van az egyik olyan kifogás, amit a potenciális vevők szoktak górcső alá vonni. Na most itt 23-24 perc alatt 10-80%-a lesz tölthető az autó, mert azt gondolom, hogy már-már a belső égésű tankolási időnek felel meg, úgyhogy ez azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon jó teljesítmény.
0: Halljuk akkor pontosan, milyen teljesítmény lépcsők lesznek. Miből lehet választani?
1: Ugye az első az a 86 kW-os 116 lóerős, 115 lóerős verzió, utána a 99 kW 135 lóerővel, és végül a 150 kW 211 lóerővel.
0: Túl, az nagyon erős egy ilyen pici csöpségnél.
1: Így van. Hát mindig ugye visszanézünk, hogy mondjuk egy Polo GTI mit tudott például, vagy tud, hát ezt most már elektromos meghajtással is közelítjük, úgyhogy ez nyilván már az injenceknek lesz majd fontos.
0: Mindhárom hajtáslánc azonos motort kap, ugye? Jól tudom.
1: Igen.
0: Tehát ez egy 290 newtonméteres nyomatékú villanymotor, ami egy új fejlesztés.
1: Igen, nyilván én azt gondolom, hogy ez megint csak annak a része, hogy hogyan próbálják ugye a költség, a gyártás optimalizálást elérni, és azt gondolom, hogy ez egy jó lépés. Nyilván ezzel próbálják nyilván a gyártást minél hatékonyabbá tenni, miközben egyébként szertágazó teljesítményt tudunk kínálni az ügyfeleknek.
0: Hát nyilvánvalóan a teljesítmény lépcsők különböző hatótávhoz rendelhetők hozzá. Azt is el kell mondani, hogy első kerékhajtású modellről van szó. Ugye, kezdetben nagyon előszeretettel alkalmazták a hátsó kerekes megoldást, és most szép lassan visszaszokik majdnem mindenki az első kerékhajtásra. Egyébként mi ennek az oka?
1: Mert nagyon sokan kritizálták a hátsó kerékhajtást. Mm-hmm. Tehát, hogy
0: más vezetési képességet igényel
1: van,
0: az.
1: Így van, így van. És azt látjuk, hogy az igény az inkább az első kerékhajtás. Tehát, hogy ez a döntés oka.
0: Tehát a hatótáv hogyan alakul a teljesítményszinthez képest?
1: Ugye akár már 455 kilométer lehet a hatótáv, én azt gondolom, hogy ebben a kategóriában egy ilyen méretű autóhoz ez egy elfogadható jó teljesítmény. Én úgy tudom, hogy nagyon ezen nem is tervezünk növelni. Én azt gondolom, hogy ez már maga egy jó, optimális teljesítmény egyébként egy ilyen kategóriai autó.
0: Nyilván ez a legnagyobb akkumulátorosra vonatkozik.
1: Így van.
0: Tehát a nagyobb teljesítményűre. És a legkisebb, nyilván ez lesz a volumen modell, azért ez a 86 kW-os, ha jól tudom, akkor az 329 kilométerre van kiszámolva a VLTP. Szerint nyilvánvalóan, mikor elkezditek ezt forgalmazni, azért még ez finomodhat. Az én puskám az még egy korábbi adat.
1: Nem, ezzel ott vagyunk, amit te mondasz, igen, ez 300 fölötti teljesítmény. Azért azt gondoljuk, azt vélemezzük, hogy az ügyfelek nagy része azért városi használatra fogja ezt a kis autót használni. Városban pedig azért ez a 350 körüli teljesítmény az abszolút jónak mondható, de mondom, akár 450-ig is fel tudunk menni. Én azt gondolom, ez egy városi használatban több, mint elég.
0: Ha jól tudom, ugye a DC gyorstöltést mindhárom verzió szériában megkapja, és az AC töltés az pedig 11 kW-os lesz. Mondjuk ezt lehetne 22-re fölvinni, hogy gyorsabb legyen, bár az ember, ha hazamegy a munkából, és este rádugja a konnektorra, reggelig bőven van ideje föltölteni.
1: Igen, hát én azt gondolom, hogy próbáljuk ugye optimalizálni mi azt gondoljuk, hogy az ügyfelek nagy része úgyis otthon tölti, tehát hogy és igazából így ez a töltési kapacitás, ez bőven jó. Mi azt látjuk egyébként, hogy a nagy többség ugye főleg családi házas, vagy olyan helyen lakik, vagy akár munkahelyen, ahol van töltési lehetőség, és ott ez így bőven optimális. Hozzáteszem, hogy egyébként ez azt gondolom, még jót is tesz egyébként az akkumulátoroknak a hosszabb életciklusához, úgyhogy én ez mindenképpen jónak gondolom.
0: Egyébként erről érdemes lenne majd egy későbbi műsort készíteni, mert nagyon sokan csak a gyors töltésre gondolnak, és úgy választanak autót, hogy minél gyorsabban lehessen föltölteni. Sajnos van egy rossz hírem, ez tartósan nem tesz jót az akkumulátornak. Tehát bizony kell az AC töltés, a stabilabb, lassabb, komótosabb töltés, azt teszi rendbe aztán a rendszert.
1: Hát igen, teljesen érthető egyébként, meg jogos elvárás, hogy minél gyorsabban töltsük fel az aksit. Ugyanakkor ez, ahogy te is mondod, nem biztos, hogy a legjobbat teszi. Habár hozzáteszem, hogy nem is olyan rég olvastam egy tesztet, ahol talán egy 3-4 éves ID3-at teszteltek, hogy használtként nagyjából az eredeti kapacitásnak a 90%-át még mindig tudta az akkumulátor, úgyhogy én azt gondolom, hogy azért a Volkswagen ebben kimagaslóan jó, hogy használt autóknak, tehát használt elektromos autóknak az akkumulátora is közel az újnak felel meg a kapacitásban.
0: Említettem a VL2 funkciót, ugye ez egy 3,6 kW-os teljesítményű külső csatlakozó, azról lehet meghajtani bármit. Tehát ebben a méretosztályban azért ez nem általános, azt mondhatom, és egy csomó dolog nem általános. Például olyan vezetés támogató rendszereket rakott bele a gyár, amelyek eddig csak a magasabb kategória autókban voltak.
1: Ez jellemző egyébként ránk, meg a belső égésű modellek kapcsán is, hogy bizonyos prémium modelleknél elérhető asszisztens rendszerek mondjuk jönnek lejjebb alacsonyabb kategóriákban is, de itt már ugye az alapverzióban is a sávváltás segítő side assist, a sávtartó automatika, LED fényszóró, 10 colos digitális műszeretség, infotainment rendszer 13 colos, tehát hogy azért már a legalacsonyabb felszereltség szintén is azért nagyon szép és elfogadható felszereltségeket kapunk.
0: Én azért felkaptam a fejem arra az információra, amely arra irányul, hogy új generációs hálózatba kapcsolt Travel Assist-et kap ez az autó. Tehát egy olyan rendszer, amely a közlekedési lámpák jelzéseit is képes felismerni, ennek megfelelően lassítani vagy megállítani az autót. Hát egy ilyen kis autóba, egy ilyen komoly rendszert beépíteni, azért ez nem semmi.
1: Szerintem ezzel próbáljuk felvenni, sőt, szerintem fel is vesszük a versenyt.
0: Mindenképpen, mert ez nem nagyon, nincs más márkánál egy ilyen kínálat.
1: Így van, és ez egyébként nyilván hatékonyságnövelés, biztonságosabb vezetést elősegítő rendszerek, és azt gondolom, hogy nagyon sokszor megkapjuk azt, hogy mint európai gyártó esetleg nem tartjuk a lépést más versenytársakkal, én azt gondolom, hogy erre egy vaskos válasz ez.
0: Ráadásul két nagyméretű kijelzőt kapott, digitális kijelzőt, 10-12 col közöttiek vagy körüliek ezek, most nem akarom itt a tizedeset említeni. Lényeg az, hogy nagyméretű, gyorsan dolgozó, szép grafikájú kijelzőkről van szó, ráadásul egy kicsit visszahozta a korábbi póló világot, a kicsit ilyen, minek is figyelk ezt, ilyen
1: retro
0: hangulatot, de digitálisan, nagyon jó pofa, ráadásul teli van nyomógombbal az autó, tehát végre a Volkswagen meghallgatta a jogos kritikákat.
1: Abszolút. Ebből is látszik, hogy igenis figyelünk az ügyfelek visszajelzéseire. Hát kezdjük akkor a kijelzőknél. Én azt gondolom, hogy ez már megint csak egy alap igény az ügyfelek részéről, hogy nagy, jó felbontású, magas felbontású, szép kijelzőket kapjanak, ahol az összes funkciót el tudják érni. Tehát nyilván most már az App Connect, meg egyebek most már alapvetések. Ugyanakkor meg sokan kritizálták, vagy hiányolták azt a feelinget, ami egy régen ugye elérhető volt, amiért megszerették a Volkswagen, és erre azt gondolom, egy nagyon jó ötlet volt ez a retro műszer for digitálisan. mindenhol szuperlatívuszokban reagáltak erre a nemzetközi sajtóban, és nagyon-nagyon tetszett az újságíróban, és biztos, hogy benne az ügyfeleknek is tetszeni fog. Úgyhogy én és a nyomógombok, igen, hát visszatérnek a nyomógombok, igen, ezt ugye már belső égési modelleknél is elindult ez a tendencia, próbálunk figyelni ezek az igényekre. Én ezért is gondolom, hogy ugyan egy rettenetesen új, modern, elektromos városi kis autót adunk az ügyfeleknek, de közben azért szeretnénk a lelkét megtartani benne, és ne legyen nagyon, hogy is mondjam, csak steril, csak modern ez az autó.
0: Idézőben retro hangulat egyébként visszaköszön a külső formajegyekben is, mert az autót, ha körbejárjuk, akkor azt tűnik fel számunkra, hogy ez egy igazi golf. Tehát golf fajta, golf stílus, golf, majdnem golf méret, valamikor olyan golf hatos, ötös, hatosnak a stílusát látom föl, ugye? Bologatsz.
1: Igen.
0: Csak ugye teli van leddel, kivilágítható Volkswagen embléma, az orron végigfutó széles lecsík, nagyon brutálisan néz ki, kicsit le is van ültetve, úgy tűnik, legalábbis van egy kis dombornyomás a kocsitesten, elől, hátul a kerékjárat évek ki vannak szélesítve, tehát egy hatos golf formavilágát idézi, nagyon modern köntösben.
1: Igen, úgy mondhatnám, hogy elég egy karizmatikus lett az autó, de arra megint csak figyeltek, hogy azért amitől Volkswagen egy Volkswagen, azokat a jegyeket ne veszítsük el, és nagyon jól mondott, hogy az 5-6-os golfnak a C-oszlop formáját azért megőrizte ez a modell. Úgyhogy én azt gondolom, hogy tényleg így ránézése is összetéveszedetlenül Volkswagen lett. Úgyhogy vannak benne klasszikus részletek, amit te is mondtál, de azért van benne egy ilyen nagyon modern, határozott körvonalú kompakt vonalvezetés, úgyhogy kicsit én szeretném belátni azt, amitől a Volkswagen ugye, hogy kortalan, tehát ugye,
0: igen.
1: És azt gondolom, hogy ebben is jó irányba indultunk el, és megtestesíti ez a modell azt, amit szeretnénk.
0: Legalább 5 évvel ezelőtt határozta meg a Volkswagen vezérkar, hogy legyen egy 20 000 euró alatti kis autója a gyárnak, és legyen egy 25 000 euró alatti, vagy az alá beférő elektromos kis autója is. Mondhatnám azt, hogy már majdnem mind a kettő teljesült. Talán ezzel is most kipipálhatják ezt a tervet.
1: Igen, ha már, hogy felhívtad a figyelmemet, hogy áról nem beszélhetünk, azt kell mondjam, hogy az a 25 000-es cél az teljesült az ID Polóval Magyarországon. Ugye a héten már a konfigurátorban láthatják az ügyfelek, sőt, túl is teljesítettük, annyit elmondhatok, úgyhogy bátorítok mindenkit arra, hogy nézze meg. Az autóra regisztrálni már lehet, ez semmifajta kötelezettséggel nem jár.
0: Tehát akkor még nem lehet megvásárolni, csak előértékesítés folyik, ugye?
1: Így van, illetve, hogy már lehet regisztrálni, hogy amint az autó elérhető, elsőként kapjanak az ügyfelek tájékoztatást és ajánlatot a kereskedői hálózatból. Úgyhogy, és nagyon fontos ugye még kiemelni, hogy az ID Polo ugye a legnagyobb durranás ezen a héten nálunk, hiszen nagyon-nagyon sokat vártunk már erre, de ugye ezzel párhuzamosan az ID 3 Neo is elérhető, és a jó hír az, hogy a belépő modellnél ugyanazt az árat tudjuk tartani, mint az előző verziónál, a többi modellnél pedig további árcsökkentést tudtunk elérni az előző generációhoz képest, úgyhogy az a fajta árcsökkenés tendencia, amit elindítottunk tavaly decemberben a Pólóval, folytattuk az ID családdal januárban, most ez tovább folytatódik, elértük azt a célt, amit a 25 000 eurós ár.
0: A német székütözést, igen.
1: Azt elértük, sőt, túl is teljesítettük, és az ID 3 Neo-val, sőt az ID 7 belépő modellel is tovább tudtuk csökkenteni ezeket az árakat.
0: Viszont ugye úgy tudom, hogy 3 felszereltségi szintet terveztek az ID Pólóhoz. Mind a 3 egyszerre fog megérkezni?
1: Nem, különböző időben érkeznek meg. Ugye amire már lehet ajánlatot készíteni a konfigurátorban, arra már lehet, de folyamatosan fognak érkezni újabb és újabb felszereltségi szintek, meghajtások, úgyhogy érdemes nézni a konfigurátort. Nekünk most az a legfontosabb, hogy ezt az árat tudjuk kommunikálni az ügyfeleinknek, mert már nagyon-nagyon vártak.
0: A eddigi gyártásban lévő belső égésű póló pedig megmarad, továbbra is gyártásban van, és ugyanúgy kínáljátok vásárlásra?
1: Így van, tehát hogy a póló belső égésű úgy, hogy folytatódik, ahogy említettem, az elhíresült modellünkkel hallatlan sikert értünk el, és ez tovább folytatódik szerencsére. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy, hogy az a siker, amit a belségési póló elindított, most az ID póló, ha megnézzük, akkor nagyon pici lesz a különbség egyébként a belső égésű meg az elektromos hajtás között, mindenképpen egy jó startot fog nekünk jelenteni.
0: Nagyon köszönöm, itt voltál. Kedves hallgatók, önök Papp Zoltánt, a Volkswagen magyarországi márkaigazgatóját hallották.
2: Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 3:30, jó napot kívánok! A mikrofonnál Kecseri hárnyítjuk majd egyebek mellett a Wall Street-et is, de előbb a hírek. 10 milliárd euró jön a helyreállítási alapba Magyarországra, erről beszélt a kormány szóvivői tájékoztatón a közlekedési és beruházási miniszter. Ehhez eddig nem fért hozzá az ország, mivel a kifizetéshez szükséges úgynevezett szuper mérföldkövet nem teljesítette a korábbi kormány. Vitézi Dávid arról is beszélt, hogy a pénzek felhasználását egy új tervben kell rögzítenie a kormánynak. Ezzel párhuzamosan az országgyűlésnek egy korrupció ellenes törvényt is el kell fogadnia.
2: A kormány arról döntött a tegnapi ülésén, hogy a szupermérföldkövek magyar jogrendbe való átültetésére vonatkozó törvényjavaslatot az igazságügyi miniszter jövő héten benyújtja az országgyűlés részére. Ez egy átfogó korrupcióellenes és a magyar közélet átláthatóságát szolgáló törvénycsomag, amelyet mindenki meg fog ismerni rövidesen teljes részleteiben, de nagyon fontos, hogy ez jelenti azt a jogállamisági feltételrendszert, ami ahhoz kell, hogy az európai uniós forrásokat haza tudjuk hozni. Ezeket a jogszabályokat a Magyarország gyűlésnek el kell fogadnia, hatályba kell lépniük, és ez az, ami lehetővé teszi, hogy az uniós pénzek hazajöjjenek.
1: Munkaerőhiánytól tartanak a szakmai szervezetek a vendégmunkásokra vonatkozó szigorítások miatt. A kormány megszüntette a gyorsított eljárást a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból érkező munkavállalók esetében. A Pensum Group szerint ez rövid távon főként a mezőgazdaságot és a vendéglátást érintheti, középtávon pedig ronthatja a gazdaság növekedési kilátásait. A Magyar Munkaerő Kölcsönzők Országos Szövetsége szerint a hazai munkaerő tartalék önmagában nem elegendő a gazdaság igényeinek kielégítésére. A szervezetek érdemi szakmai egyeztetés sürgetnek egy új szabályozott rendszer kialakításához. Megkezdődött a balatoni kompkikötők komplex felújítása. A Bahart közlése szerint a Szántódi és a Tihanyi Rév kikötő a 6 milliárd forintos hazai forrásból újul meg 2027 végéig. A beruházás során korszerűsítik a mólókat, az épületeket, az utastájékoztatást, a közlekedési rendszereket és a közműveket. Új utasvárók, jegypénztárak, kerékpártárolók és szolgáltató egységek is épülnek. A komp közlekedés a munkálatok alatt zavartalan marad, de a kikötőknél megszűnik a parkolás, a vizes blokkok használata és a mólókat is lezárják.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 7%-os emelkedéssel 134.571 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte a 6 milliárd forintot. A vezető részvények közül egyedül a Telekom esik 6%-kal 2646 forintra. A MOL 3%-ot erősödik 3928 forintra, az OTP 9%-os pluszban 41.080 forinton, a Richter 1,2%-ot erősödik 12.020 forintig. A bankközi devizapiacon 1 euróért 355 forintot és 30 fillért, 1 dollárért 306 forintot és 70 fillért kérnek. Európában vegyes a kép, a frankfurti DAX index és a milánói tőzsde stagnál. A londoni FTSE 0,5%-ot, a párizsi CAC-on 4%-ot, a madridi IBEX pedig 9%-ot erősödik. És ahogy mondtam, elindult a kereskedés a Wall Street-en, a Dow Jones egy 1,1%-os pluszban nyitott, az S&P 500 6%-ot, a Nasdaq kompozit pedig 1,1%-ot gyengül a nyitás a kereskedés első perceiben. Az észak-amerikai könnyolaj a WTI hordonként 92 dollár 10 cent, a Brent 94 dollár 50 centbe kerül. A fémáraknál mindenhol esés van, az arany 4440 dollárba kerül, a palládium 1326,5 dollár, a platina unciánként 1872 dollár, az ezüst 71 dollár, a rész pedig 6 dollár 40 cent.
0: Időjárás jelentés.
1: Folytatódik a felhős idő a Dunántúlon, a Dunától keletre azonban napos időre van kilátás, néhány helyen rövid ideig tartó eső is előfordulhat, a Dunántúlon nagy területen megélénkül a szél. A hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul, estére 12 és 22 fok közé hűl a levegő. Köszönöm figyelmüket, hírekkel mintegy fél óra múlva várom önöket, a mikrofonnál Kecső Rihárdot hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
3: Folytatjuk műsorunkat. Önkritikával egyenértékű lépést tett a Peugeot vezetése az elmúlt években szélsőségesen zöld politikai okokból száműzött dízelmotorok visszavezetése érdekében. A gyártásba visszahozott belső égésű hajtásláncok némelyikénél ráadásul megint megjelent a jó öreg, az automatánál olcsóbb kézi sebességváltó is, amely ugyancsak régi hiányt pótol. A legtöbbet alkalmazott egyben sokat kritizált 1,2 literes háromhengeres benzinmotorhoz ugyancsak hozzányúltak. Az új erőforrás 70%-ban vadonatúj alkatrészekben épül, részben Magyarországon. Az erőltetett és a várakozásokkal ellentétben mérsékelt sikereket hozott elektromosítás tehát a jelek szerint összességében jól sült el. A francia márkát választók számára újra széles a választható motorpaletta. Hogy mely modelleknél jelentek meg ismét a kedvelt motorok és hajtásláncok, azt megtudhatjuk Mocsai Zoltántól, a Peugeot Magyarországi Marketing vezetőjétől. Köszöntelek a stúdióban, Zoli,
4: szervusz. Szia, köszöntelek és köszöntöm a hallgatókat.
3: Hát az ismertségi körömben már régóta hallom a morgást. Szóval általában az a híre a Peugeot dízelmotorainak, hogy a világ egyik legjobbja. Elnyűhetetlen, jól hajtható, nem torkos, tehát mindenféle pozitívumokat lehetett hallani, és aztán, amikor kivezettétek egy jó néhány modellből a dízelt, hát föllázadtak az emberek. Nagyon sokan szerettek volna a Peugeot dízelhez jutni, és sajnos nem volt a kínálatban. Aztán vettek egy kettes benzinmotort, ott meg volt egy kis műszaki probléma is, megjegyzem, az egész Stellantisra vonatkozik, hiszen a motorpalettának egy része az eléggé közös. De hát ezen most itt nagyot változtattatok. Egyrészt a dízel visszajön, másrészt az 1-2-es motor is teljesen megváltozik. Nyilván a kritikák miatt.
4: Így van. Messziről indítva, ugye a Peugeotnak hatalmas múltja és tapasztalt kincse van a dízelmotorok gyártásának területén. Egyébként az első olyan márka volt, ami személyi autóba dízelmotort tett még az 1960-as években. Ez akkor abszolút nem volt megszokott, leginkább ugye teherjárművekbe, hajókba, gépekbe alkalmazták a dízelmotort, és az áttörést egyébként a 2000-es évek hozták, amikor is megjelent a közvetlen befecskendezésű, vagy common rail befecskendezésű turbodízel technológia, amelynek egyik úttörője volt a Peugeot, de már ekkor is nagyon híresek voltak a régi szívó dízel motorjai, amelyek egyébként elnyűhetetlenként voltak számon tartva, és még mindig pedig eltelt közben 30 valahány év, számos ilyen autó rója az utakat, akár
3: afrikai országokba pláne,
4: kilométerrel, de lényeg az, hogy tulajdonképpen a HDI technológia hozta meg az áttörést, ami azt jelentette, hogy a dízel motort ellátták egy turbófeltöltővel, egy nagy nyomású befecskendező rendszerrel. Ennek köszönhetően ezek a dízelmotorok sokkal rugalmasabbak lettek, adott lökettérfogatra vetített teljesítményük megnövekedett, tehát gyakorlatilag nagyon versenyképesek lettek a korábban szinte egyedülalkodó benzinmotorokkal szembe, viszont ugye hatékonyságuk jobb volt, tehát nagyon kedvező fogyasztási értékeket produkáltak, ami egyébként nem volt rossz a széndioxid kibocsátás tekintetében sem, és ez az evolúció nagyon sokáig folytatódott, ugye itt a leghíresebb motorgeneráció az a DV5-ös, DV10-es, 2000-es, illetve 1.6-os dízelmotor család, ami szerintem a világon gyakorlatilag a legnagyobb példányszámba gyártott dízelmotor família, és ez számtalan generációt megélt, egészen a 2020-as évekig folyt ennek a fejlesztése, és sikerült ezzel a motorral egyébként a legszigorúbb környezetvédelmi előírásokat, mind a nitrogénoxidok, mind pedig a részecskék tekintetében teljesíteni. De ugye a dolognak a pikantériája, hogy mire ez a motor abszolút, vagy motorcsalád
3: kiforrott,
4: konform lett és kiforrott lett ebből a szempontból, hogy tényleg a legszigorúbb normákat is teljesítette, addigra ugye új szelek fújtak az európai ipar politikában, és mindenki az elektrifikációt erőltette, és ekkor született egy olyan döntés a Peugeotnál, hogy hát a dízel motorok, amelyiként nem mellesleg ugye a Volkswagen dízel botrány kapcsán már azért kisebb népszerűségnek örventek, mint korábban, szépen lassan kivezetik. Ugye ennek racionális okai is voltak. Gyakorlatilag jövő évben lép életbe az Euro 7-es kibocsátási norma, ez újabb fejlesztéseket tesz majd szükségessé a dízelmotorok tekintetében. Egyébként úgy tűnik jelenleg, hogy ezeket meg fogja lépni a Peugeot, tehát a jövő évben is folytatja a visszatért dízeleknek a forgalmazását, de ugye annak idején, mikor 5-10 évvel ezelőtt arra beszéltünk, hogy 2030-ban már kizárólag elektromos hajtású autók kerülhetnek forgalomba, akkor nyilván úgy gondolkodtak, hogy erre a pár évre már nem igazán éri megfejleszteni. Ez a háttértörténet. Ugye időközben változott a széljárás, kicsit engedékenyebb lett az európai politika.
3: Hát nem csak az, hogy engedik, belátta, hogy összeomlott.
4: Nyilvánvalóan tehát, hogy gyakorlatilag itt azért a piaci igényekkel nem lehet teljesen szembe menni. Én azt gondolom, hogy volt egy nagy adag optimizmus egyébként az elektrifikációval kapcsolatban, tehát sokkal gyorsabb terjedési ütemet reméltek, hogy akár technológiai fejlődést, ami nem jött össze. Úgyhogy lényeg a lényeg, ugye itt egy kicsit a szabályozás felpuhult, ami lehetővé tette, hogy például a 308-as modellnél, amely nemrég esett, tehát egy faceliften, és úgy volt, hogy a faceliftes verzióban már nem lesz dízelmotor, ami egyébként egy nagyon nagy érvágás lett volna, mert például itt nálunk Magyarországon ez tipikusan egy flotta autó, és az értékesítéseknek kb. 80%-át a dízelmotor adja. Lehetővé vált az, hogy visszategyék ezt a dízelmotort. Egyébként nem pont ugyanazt a dízelmotort, ami korábban volt benne, hanem néhány ponton egy kicsit továbbfejlesztették, még megbízhatóbbá tették ezt a motort, de lényeg a lényeg, hogy újra kapható a kompakt kategóriában dízelmotoros Peugeot.
3: De ráadásul vannak kis haszonjárműveitek itt is, amelyek szintén elnyűhetetlen dízellel voltak jók, és ez a Rifter Partner Traveller 3-as szintén megkapja az újat.
4: Így van, tulajdonképpen a kis haszonjárműveknél egy kicsit más a helyzet. Ugye itt a dízelmotoroknak a tovább vitele vagy tovább élése, ez sosem volt kérdéses, legalábbis így rövid távon. Viszont ugye ezeknek a haszonjárműveknek vannak személyszállító verziói, amelyeknél ugye a széndioxid kibocsátási előírások miatt egyáltalán nem csak a dízelmotor, hanem a belső égésű motoroknak a továbbélése az megkérdőjeleződött, olyannyira, hogy 3 évvel ezelőtt meg is szüntették a belső égésű változatoknak a gyártását, de köszönhetően annak egyébként, tehát ez nem elsősorban szabályozói kérdés, hanem annak, hogy a másik oldalon viszont sikerült az elektromos arányt egészen feltornászni a Peugeotnak, lehetővé vált az, hogy bizonyos darabszámban ezekhez a személyszállító, vagy hívjuk ezeket transporter verziókon, visszatérhetett a dízelmotor, ami azért nagyon fontos, mert itt 8-9 személyes buszokról beszélünk, magas építésű autók általában hosszú utakat tesznek meg, szóval itt nagyon nagy hátránnyal indult az elektromos hajtás, és nagyon nagy igény is volt abban az időszakban, amíg nem volt rendelhető valamilyen belső égésű változatra. A jó hír az, hogy itt ugye az expert, tehát a középméretű furgonnak a személyszállító verzióiba, az Expert kombiba és a Travellerbe visszatért a dízelmotor. Első körben a 2000-es dízelmotor, de történt egy újabb fejlesztés, most már egy 2.2-es dízelmotor.
3: Ez a 180 lóerős.
4: Így van, 180 lóerős erőforrás tért vissza, most már egyébként ez elérhető automata váltóval és manuális váltóval. Az egyel kisebb kategóriában, a Rifterben, ami ugye a partnernek a személyszállító verziója, visszatért az 1.2-es 110 lóerős turbómotor, illetve az 1.5-ös dízel, úgyhogy ismét teljes szélességében tudjuk ezt a busz, kisbusz egyterű kategóriát kínálni.
3: 1.2-es benzines és 1.5-ös HDI dízel. Mind a kettő át van alakítva, hiszen mind a kettővel voltak műszaki problémák korábban. Igen jelentős változáson esett, tehát Avasd be bennünket a részleteinket.
4: Így van, tulajdonképpen az 1.5-ös motorral kezdeném, mert az egyszerűbb, ott néhány apróbb módosítást eszközöltek. Igazából ez nem most történt, hanem már egy másfél-két évvel ezelőtt gyártásba kerültek ezek a módosított verziók, de ugye most beszélünk róla, hiszen most van apropója. Itt a vezérlésnek van egy áthajtó lánca, ami időnként meghibásodott, a bizonyos körülmények között nem megfelelő kenőanyag, vagy nagyon forszírozott sűrű városi használatban, és ez nagyon érzékeny volt ez az alkatrész, úgyhogy ezt egy nagyobb keresztmetszetű láncra cserélték. Történtek szoftveres beavatkozások annak érdekében, hogy a motort még nagyobb kontroll alatt tartsák, és bármilyen kenőanyag elhasználódási probléma van, ami egyébként okozta ezeket a meghibásodásokat, ezeket az autó hamarabb és rugalmasabban kijelezze. Ezen felül átdolgozták az AdBlue rendszert, hogy az is egy kicsit tartósabb legyen, ugye ott is előfordult. Bizonyos egyébként előre meg nem jósolható körülmények között, hogy az AdBlue rendszer elromlott, ennek egyébként elég költséges volt a javítása, és azért itt tennék hozzá egy nagyon fontos dolgot, ami mind a dízel, mind pedig a benzines verziókat érinti, hogy Magyarországon ugye 2026. februártól valamennyi Peugeot személyautóra 8 év vagy 200 000 kilométer teljes körű gyártói garancia vonatkozik, úgyhogy nem csak a motorok miatt, hanem az autók miatt úgy általában is nem kell aggódni, mert 8 évig egy teljes értékű gyártói garancia biztosítja a nyugodt autózást.
3: Mostantól viszont egy teljesen új konstrukció, 1.2-es benzinmotorral szolgálatba, ugye? Ezt egyébként Szentgondhárdon is gyártják, tehát ezért van egy kis magyar vonatkozása is. Ez volt a korábbi Opel gyár, ami most Stellantis néven fut. Az 1.2-es motorral sok műszaki probléma volt, itt is a hajtáslánc volt alapvető gond, teljesen át van tervezve, 70%-ban megújult, azt is mondhatnám, vadonatúj alkatrészekből áll, új láncos vezérmű, minden megváltozott, de te jobban tudsz erről beszélni.
4: Így van, és köszönöm, hogy a Szentgotthárdi gyárat is említetted, mert nagyon büszkék vagyunk, hiszen gyakorlatilag a Peugeot, illetve a Stellantisnak az egyik legnagyobb kibocsátású európai gyára a Szentgotthárdi üzem, ahol egyébként az 1.2-es motorok, illetve az 1.6-os motorok is, amik ugye a plug-in hibridek alapját képezik jelenleg a Peugeotnál, készülnek. Az 1.2-esből egyébként már több mint 2 millió darab gyártottak Szentgotthárdon, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk a szentgotthárdi szakemberekre, mert nagyon jó minőségű munkát végeznek egyébként is.
3: Ez a probléma, amiről beszélünk, persze nem a gyáriak hibája, hanem ez egy tervezési probléma
4: így
3: volt.
4: Így van, tehát egyébként ez nem a gyártó hibája, és részben tervezési probléma, részben pedig annak köszönhető, hogy a már említett szigorodó emissziós normáknak próbáltak megfeleltetni egy olyan motort, ami nem feltétlenül erre lett kitalálva annak idején, ugye nagyon sok minden történt. Életbe lépett az Euro 6-os norma, ami egy fokozott motor felmelegítést igényelt ahhoz, hogy adott ciklusban a motor kibocsátása jó legyen, bekerült biokomponens az üzemanyagokba, úgyhogy nagyon sok minden változott, és korábbi szíjas vezérlés az nem bizonyult megfelelőnek ezek mellett, az új elvárások mellett. Egyébként azt nem árt tudni, hogy ezt a motort folyamatosan fejlesztették menet közben is. Tehát már a szíjas verzió is több módosításon esett át, és az utóbbi években már teljesen megbízhatóan működött a szíjas megoldás. Egyébként el kell mondani a korrektség kedvéért, hogy visszamenőlegesen egy 10 éves kiterjesztett garanciát vállalt a gyártó ezeknél a motoroknál a szíjkárosodásból adódó problémát.
3: Tehát visszahívás történik.
4: Hát tulajdonképpen igen, és ezt egy visszahívás is kísérte, de amiről most szerettünk volna beszélni, az pedig ennek a motornak a teljesen új, úgynevezett harmadik generációja.
3: Ez a 100 lóerős, ugye?
4: Így van. Tudom. Tulajdonképpen ez is egy motorcsalád, és már a 48 voltos hibrid hajtással szerelt autókban már egy 3 éve ezt az új generációt használják, de most ez az új generációs motor megérkezett úgymond az alaptípusokba is, vagy az alap motorizációkba is, tehát a 100, illetve 110 lóerős kivitelekbe. Egyébként ez szinte teljesen új motor, ahogy említetted, 70%-ban új alkatrészeket tartalmaz, de hogyha az átdolgozott alkatrészeket nézzük, akkor gyakorlatilag 90%-ban hozzányúltak ez a motorhoz, tehát nagyon kevés alkatrész maradt új, újak a gyűrűk, új a befecskendező rendszer, teljesen új a vezérlésrendszere, hogy egy láncos vezérlést kapott, stb. Stb.
3: Meg, most a, nem... meg a turbó, hiszen ez turbó egy változó geometriájú turbófeltöltő, sokkal jobb a gázreakció, gyorsabban ugrik az autó, élénkebb.
4: Tulajdonképpen ez a motor egy műszaki csemege is egyúttal, hiszen ez egy olyan motor, ami egy változó geometriájú turbófeltöltőt kapott, ami nem szokványos az ilyen kis lövet térfogató, kvázi belépő szintű benzinmotoroknál. Kapott egy teljesen új Bosch befecskendező rendszert, 350 báron működik, ha jól emlékszem, és ami különlegessége, hogy Miller ciklusban is tud üzemelni, ez nagyon hasonló a hibrideknél használt Atkinson ciklusa, és most nem mutatnám ennek a fizikai leírásával a hallgatókat, de lényeg a lényeg, hogy részterhelésen is nagyon hatékonyan tud ez a motor működni, köszönhetően a szívási és kipufogó fázisoknak az időbeli eltolásának. Úgyhogy ez egy nagyon különleges műszaki megoldás, ami nagyon hatékonyá, alacsony fogyasztásúvá, kedvező kibocsátásúvá teszi ezt a motort.
3: Korábban egyébként ez az 1-2-es vagy 1 literes más márkáknál 3 hengeres motorokat, hát hogy mondjam, nagyon óvatosan kezelték a vásárlók, és joggal, a tartósággal volt itt ott probléma, nem csak a Peugeot-ra gondolok, hanem más márkákra is. Mindenki észbe kapott, és nagyon gyorsan áttervezték ezt a kínálatot, és itt nálatok is a tartóság az egyik legfontosabb célkitűzés volt itt az újításnál.
4: Így van, tulajdonképpen ezeket az új motorokat több millió kilométeren keresztül tesztelték, nem csak próbapadon, hanem valós körülmények között is. Nyilvánvalóan, ahogy említettem, ezekre is vonatkozik a 8 év vagy 200 000 kilométer kiterjesztett garancia, és ugye egy folyamatos fejlesztés történt az elmúlt években, ami tulajdonképpen ebben a harmadik generációs motorban csúcsosodott ki, úgyhogy egyébként ugye a hibrid verziója, ahogy említettem már, lassan 3 éve a piacon van, és azokkal a motorokkal semmi nemű probléma nem jelentkezett az elmúlt időszakban, úgyhogy úgy bízunk benne, hogy ez az új motorgeneráció belépő szinten is egy nagyon jó és megbízható konstrukció lesz.
3: A harmadik újítás, újdonság pedig a Peugeotnál ugye a mechanikus váltás, váltó visszatérése. Az elmúlt években hozzá kellett szoknunk, hogy majdnem minden kínálatnál az automata váltó került előtérbe. Egyrészt ennek nyilván környezetvédelmi okai voltak, fogyasztásbeli okai voltak, de sajnos ez valamelyest drágította az autókat. Most, és ráadásul voltak olyan igények is, hogy szeretnének kicsit sportosabban vezetni, tehát mechanikus váltót használni, volt, akinek nem feküdt az automata. Hát mostantól kezdve szabad a pálya.
4: Igen, tulajdonképpen ez egy... Ez is egy kicsit komplexebb kérdés. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy az európai piacon azért az elmúlt 10 évben iszonyatosan nagyot mentek az automata váltók. Köszönhetően annak egyébként, hogy az automata váltóknak a technológiája nagyon-nagyon sokat fejlődött. Tehát, ha valaki 20 évvel ezelőtt ült egy akkori automata váltós, klasszikus bolygóműves autóba, vagy akár egy CVT váltós autóba, ég és föld a különbség. És a gyakorlati tapasztalat az azt mutatja, hogy aki beleül egy ilyen modern automatába, legyen szó nálunk, ugye kétfajta van, az iSyn-féle 8 fokozatú automata, vagy most már a dupla kuplungos szerkezetek, főleg, hogyha ez egy hibrid rendszerbe teljesít, ahol még egy elektromos rásegítés van, abszolút nem vágyik vissza a manuális változathoz. Ugye ennek a tendenciának megfelelően ugye a legtöbb modellnél kivezetésre kerültek a manuális váltók, de azért a belépő kategóriában, tehát olcsóbb modelleknél, kisebb modelleknél, 208-as, 2008-as továbbra is igényelte az ügyfélkör a manuális megoldást. Nyilván ezek egy kicsivel olcsóbbak is ezek az autók, és itt is úgy volt eredendően, ahogy a dízelnél is ezeket végleg ki fogják vezetni, és egy kicsit felülvizsgálta az elképzeléseit a gyártó, és az új motorgenerációval párhuzamosan itt visszatérnek a klasszikus manuális váltók, a 208-as, illetve 2008-as modellek.
3: Más sorozatot nem érint ez a váltás?
4: Egyelőre más sorozatot nem.
3: És kis haszonjárműveket?
4: Kis haszonjárművekben egyébként most is elérhető, tehát ott nincsen változás.
3: Ha bevezettek egy új modellt, és a láthatáron azért van újdonság, azokat is érintik ezek a változások?
4: Hát az új modell ugye az mindig egy egy más tészta, ha ilyen csúnyán fogalmazok, ugye ott új platform, új technológiára épül. Itt tulajdonképpen a 408-as modellnél merült fel az, hogy esetleg visszakerül a dízelmotor, de egyenlőre ebben nem született döntés. Azért azt hozzá kell tenni az igazság kedvéért, hogy a néhány éve bevezetett új 48 voltos hibrid rendszerünk, ami egy 145 lóerős hajtáslánc, azért fogyasztási adatokban nagyon-nagyon közel áll a dízelekhez. Tehát itt néhány speciális felhasználás, tehát ennek, aki nagyon hosszú távon, nagy tempóval közlekedik, ott van azért valódi számszerű előnye a dízeleknek, mert az új hibridek nagyon hatékonyak. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez a visszavezetés, ez a meglévő modelleknél történik meg, és így is azért egy korlátozott időszak, tehát a következő 3-4 évnek szól.
3: Ez az ajánlat már most él, tehát hogyha valaki autót szeretne vásárolni, akkor már is bogarászhatja így van, a listákat, itt van az 1-2-es új modell, a dízel, ott van meg a mechanikus váltó.
4: Konkrétan a mechanikus váltó, az új harmadik generációs 1-2-es motorral már fönt van az állistákon, a dízel motor a 308-asnál fent van az állistákon, egyébként nem szabad róla beszélni, de van egy nagyon jó ajánlatunk, úgyhogy mindenképpen érdemes megnézni, a kombi dízel verzióra csináltunk egy fantasztikusan jó ajánlatot. És ugye az említett kishaszon járművek személyszállító verzióinak árlistái szintén publikálásra kerültek az elmúlt hónapokban, úgyhogy mindez, amiről beszéltünk, az már elérhető.
3: Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Kedves hallgatók, önök Mocsai Zoltánt, a Peugeot magyarországi marketing vezetőt hallották. Műsorunk véget ért. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Jövő héten is várom önöket a Rádió Keri, ugyanebben az időben. Viszont hallásra.
0: Mozgásban. A Trend FM közlekedési magazinját hallották. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: back no more. 94.2. Trend FM. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Pillanatokon belül 4 óra lesz. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecső Richárd. Az amerikai EU nagykövet szerint félreértelmezték Donald Trump Grönlanddal kapcsolatos kijelentéseit. Andrew Puzder szerint az elnök nem fenyegetőzött a sziget katonai megszállásával, csak annak stratégiai jelentőségére akarta felhívni a figyelmet. A nagykövet úgy fogalmazott, Trump soha nem akart erőt alkalmazni szövetségeseivel szemben. A kijelentések korábban komoly aggodalmat keltettek Európában, miután Trump többször is felvetette Grönland bekebelezésének gondolatát. Az Egyesült Államok és Dánia azóta tárgyalásokat kezdett az amerikai katonai jelenlét bővítéséről a szigeten. Kivonul Magyarországról a Same Day futásszolgálat. A román anyacég szerint azért döntöttek a magyarországi működés leállításáról, mert megkiúsult az Express One-nal tervezett összeolvadás. A tranzakció ugyan versenyhivatali engedélyt kapott, de a külföldi közvetlen befektetéshez szükséges jóváhagyást nem szerezték meg. A cég ellenőrzött és felelősségteljes leépítést ígér, az érintett dolgozóknak pedig támogatási csomagokat biztosít. A döntés csak a magyarországi működést érinti, a romániai és bulgáriai tevékenység változatlanul folytatódik. Mától megtiltják a munkaerő behozatalát a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból, erről döntött ennap a kormány. A munkaerő kölcsönző cégek nem tudnak gyorsított eljárásban ezekből az országokból munkavállalókat behozni. Akik korábban érkeztek, azok kérhetik munkavállalói engedélyük meghosszabbítását, a bent lévő kéremeket elbírálják. A szabályozás felülvizsgálata jelenleg is zajlik. Szondi Vanda kormány szóvivőt hallják.
2: Az előző kormány ezen a területen is elég nagy összevisszaságot hagyott, próbáljuk kibogozni, hogy tulajdonképpen mi a helyzet itt. Jelenleg összesen 24 jogcímen lehet Magyarországon külföldiként munkát vállalni. Ezek is szétszorva vannak a különböző tárcáknál, ezért jelenleg arra sincsen egy exakt és konkrét szám, hogy tulajdonképpen hányan jöttek ezeken a különböző jogcímeken Magyarországra, és hányan vállalnak most itt munkát. Ez nyilvánvalóan problémát jelent, hiszen sok esetben ezek a külföldről harnak, mint egyébként a magyar munkavállalók, és ezek így le is törik a magyar béreket. Természetesen a kormánynak az a célja, hogy ez ne így legyen, ezért egy hosszú távú megoldást keres, és miután ez a helyzet bonyolult, ez valószínűleg nem fog egyik napról a másikra megoldódni.
1: A szakmai szervezetek emiatt munkaerőhiánytól tartanak. A Pensum Group szerint ez rövid távon főként a mezőgazdaságot és a vendéglátást érintheti, középtávon pedig ronthatja a gazdaság növekedési kilátásait. A Magyar Munkaerő Kölcsönzők Országos Szövetsége szerint a hazai munkaerőtartalék önmagában nem elegendő a gazdaság igényeinek kielégítésére. A szervezetek érdemi szakmai egyeztetés sürgetnek egy új szabályozott rendszer kialakításához. Megkezdik a Velencei tó vízpótlását szolgáló két tározó rekonstrukcióját. Köböl Anita kormány szóvivő szerint a tó helyzete súlyos, de a helyreállítási folyamat elindult. A szóvivő az afrikai sertéspestisről is beszélt, miután a vírus megjelent egy hazai házi sertésállományban. Hangsúlyozta, a fertőzés emberre nem veszélyes, a hatóságok pedig folyamatosan végzik a szükséges vizsgálatokat és védekezési lépéseket. A kormány szerint a boltok polcaira kizárólag egészséges, jó minőségű magyar élelmiszerek kerülhetnek.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 0,5%-ot erősödik 134.255 pontra. A részvénypiac forgalma 6,8 milliárd forint. A vezető részvények nagyrészt pluszban, kivéve a Telekomot, amely 0,8%-ot gyengül 2642 forintra. A MOL 1,1%-ot erősödik 3920 forintig, az OTP 6,1%-os pluszban 40.950 forinton, a Richter pedig 8,1%-kal emelkedik 11.970 forintra. A bankközi devizapiacon 1 euróért 355 forintot és 70 fillért, 1 dollárért 307 forintot és 30 fillért kérnek. Európában megfordult eléggé a kép, egyedül Londonban és Madridban vannak pluszok. A FTSE 3/10, az IBEX pedig 0,5%-ot erősödik. A DAX Index Frankfurtban és a milánói tőzsde 0,5%-ot gyengül, Párizs pár pontos mínuszban tartózkodik. A Wall Street-en sincs jó hangulat, jó nagy mínuszok kerültek ott is. A Dow Jones 0,2%-ot csökken, az S&P 500 1,1, a Nasdaq kompozit pedig 1,9%-kal korrigál lefelé.
0: Időjárás jelentés.
1: Folytatódik a felhős idő a Dunántúlon, a Dunától keletre azonban napos időre van kilátás, néhány helyen rövid ideig tartó eső is előfordulhat, a Dunántúlon nagy területen megélénkül a szél. A hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul, estére 12 és 22 fok közé hűl a levegő. Köszönöm figyelmüket, hírekkel mintegy fél óra múlva várom önöket, a mikrofonnál Kecső Rihárdot hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
3: Szép délután mindenkinek, péntek van, és jöhet a dopamin löket, ugye fintek világa, Siklós Bence, a PIK tanácsadója. Igen, azért a múlt adásban, vagy 2-től ezelőtt, akkor voltak szexrobotok, és ugye meg a fintek vonatkozása. Hát azért ez is izgalmas lesz, mert lesz itt dopamin BNPL köntösbe bújtatva, ugye?
4: Így van, igen. Most az utóbbi időben volt pár kriptós téma, gondoltam, most egy kicsit más témával érkezek, aztán eszembe jutott, hogy milyen rég beszéltünk egyáltalán BNPL-ről, pedig most eléggé hot topic. Úgyhogy gondoltam, ezt behozom, hogy miért teszi amúgy az embereket függővé ez a BNPL dolog. Ja, csak így előjáróban az olvasóknak, hogy mi is ez, ugye ez a buy now,

0: elterjedtebb verziója, és hát igenis sokkal könnyebben elfogadható ez pszichológiailag, mert a teljes elhelyezés kisebb összeg jelenik meg a döntéskor. Nem tudom, hogy te amúgy éltél már ilyen.
1: Nem. Nem, és az első perctől Marcival kezdtük ezt évekkel ezelőtt, aztán meg veled folytattuk, hogy mi lesz ebből a BNP, mekkora bull lesz, mit mondtál, 560 milliárd dollár 25-re. Hát ezt azt hiszem senki nem gondolta, hogy ez ekkora hot topic lesz. De akkor rögtön az volt, hogy akkor na most elcsábolunk, na most, hogy akkor rosszul járnak-e a szolgáltatók, mert a fene se fog majd fizetni, mert késni fogunk, késedelembe esünk. Mire fogják használni, sose feltem Marcot, nem tudom hány év ezelőtt azt mondta, hogy hát igen, hogy ez egy farmer, egy telefon, egy nem tudom mi, akkor ez egy érthető dolog, de amikor tej, kenyér napi szükségleti cuccba csúszol át, az már függés lesz. Na most akkor erről beszélsz, nem? Hogy ennek lehet függés is a végé, és azért lassan ide érünk. Bár egyébként, hogy lelőjem, leszpoilerezem ezt a dolgot, ez a 6%, mit írtál? 6,4%-kal költenek csak többet a BNPL fanok, mint akik nem. Ez nekem nem is tűnik nagyon sok. Igen, persze hát, a kereskedőknek jó.
0: Igen, ez, hát ugye ez azt hiszem egy két éves adat, ez 24-es, és ugye hát ebből is látszik, hogy működik a dolog, tehát nem csak, hogy megkönnyíti a vásárlás, de hogy
1: ösztönöz.
0: Ösztönzi is, és ezáltal ugye hát a kereskedőknek mindenképp jobb. A felhasználóknak az már kérdéses, tehát nyilván olcsóbban tud abban a pillanatban hozzájutni, és hogy ennek ugye a háttere az, hogy ennyire addiktív, ez ugye a pain of paying, tehát ez a fizetési fájdalom. Tehát amikor például készpénzzel fizetünk, fizikailag megfogjuk, akkor
1: baromira vékony lesz utána a pénztárcán.
0: Igen. És ez fáj így pszichológiailag, tehát van egy ilyen kutatás, hogy például mondjuk 10 000 forintot elveszteni, az jobban fáj pszichésen, mint 10 000 forintot találni. nyerni. Igen. Igen, és akkor ugye bejöttek a digitális fizetések, amikor Revoluton csak odarakod, mobil fizetés, odarakod és pittyen, és már fizettél is, nem érzed ugye ezt a fizikai fájdalmat annyira, vagy pszichológiai fájdalmat.
1: Hú, tudod, mit kéne kitalálni? Ezt védessük gyorsan le, hogy ez a pittyen, és minden ez valami kéjérzetet okozna az agyban. Tehát valami olyan ang, vagy bármilyen effektus, vagy olyan impulzus, ami kifejezetten csak dopamin, tehát lenne valami kéjérzet is, mert akkor még gyakrabban fizetnél, nem?
0: Az
1: óriási lenne, ez nagyon lenne, mint a bér. Na jó, mindegy.
0: Hát igen? Alapvetően már ezek a kis mikrointerakciók, meg ezek a pittyegések, animációk, komifikációk, ezek már alapból erre vannak kitalálva, tehát a fintech cégek azok.
1: Persze, hát ha ránézel a telefonod, de hát oda azt tartod, aztán hadd menjen, pittyen, aztán mész tovább.
0: Igen, ugye most is voltam például a legény búcsú volt hétvégén, és ott is voltam Krakow, Katowice-ben, és...
1: Azt tudod, hogy hol volt a legény, K betűs és lengyel, jó, rendben, igen.
0: És a mobil, általában mobil tárcával fizettem Revoluton keresztül, és úgy szórtam az 50 zlotyikat, mint bolond péka lisztet, úgyhogy nem volt ilyen fájdalom, de amikor meg készpénzzel kell fizetni a kasszánál, akkor meg húztam a számat. Na és akkor erre tesz rá még egy lapáttal a BNPL, hogy van egy ugyan kifejezés, hogy payment decoupling, ez amikor a maga a vásárlás öröme, az elválasztódik a fizetés fájdalmától. Tehát amikor fizetünk, tehát akkor voltak nem fizetünk, hanem majd később.
1: Most csak itt a termék, igen. Magam a keblemre szoríthatom, igen. Ugye, de meg nem kellett kivegyek pénzt a tárcából. Igen. Igen.
0: Hát majd később kell.
1: Kés lehetett dolog.
0: Igen. Igen. És akkor itt ugye egy másik probléma itt a BNPL-el kapcsolatban, hogy ezek a mikroadósságok úgymond felgyülemhetnek, mert ugye most egy BNPL vásárlás, az nem a világ, az teljesen rendben van. Ugye a kutatások azt is kimutatták, hogy akik
1: hát kivéve, hogy lambót veszel.
0: Hát igen. Még nem néztem, de lehet, hogy rápróbálom.
1: Egyre. Vagy a metaverzumba földeket, ugye, mint a múlt heti vendégünk. Igen, igen. Hát az is tud fájni azért, igen.
0: De hogy a kutatások kimutatták, hogy aki BNPL-t használ, azok gyakran nem állnak meg egynél. És amikor ezek összeadódnak, ezek a kicsik, akkor könnyen beleeshetnek egy adósságcsapdába, hogy nem tudják amúgy, hogy most mikor mennyit kell fizetni. Tehát az is egy fontos dolog, hogy az ember értse, hogy miért veszi fel, mert ugye maga a BNPL az nem egy rossz dolog, vagy nem rosszabb, mint egy hitel.
1: Egy hitel, ami eddig is volt egy nagy áruházba, oda mentél, soha az életben nem volt. Oda mentél, ha nem tudtad kifizetni a fűnyírót, oda mentél, leültél az ügyintézőhöz, fél óra alatt biztos megkaptad azt a 6 részletet. Tök ugyanaz, csak nincs fél óra, nincs ügyintézés.
0: Nincs papír, nincs izé. Igen. És hát ugye itt is a fontos az, hogy a fintech cégek, meg ezek a BNPL szolgáltatók most milyen irányba mennek, mert ugye lehet egyrészt az, hogy kimaxolják ezt a

0: ezt a hullámot. A maximalizálás, profit maximalizálás, és akkor még több ösztönző, még nagyobb hitelkeret. Vagy pedig van egy másik út, amikor próbálják edukálni is valamennyire a fogyasztókat, tehát nem feltétlenül a profit maximalizásra mennek rá, hanem támogatja a pénzügyi döntéshozatot,
1: hogy legyen egy
0: változtatja a hitelkeretet. Például a Klarnának van egy ilyen éjjelapú kockázatkezelési funkciója, hogy a részletfizetés ajánlatok igazodnak a felhasználó aktuális pénzügyeihez, és az AI képes felismeri a túlzott költekezést mondjuk, vagy kockázatos pénzügyi mintákat.
1: És akkor megállt parancsol.
0: Igen.
1: Ugye, tehát csökkent a limitemet, egyszerűen 8. feles nem engedi Katowicébe kikérni magamnak, ugye? Igen.
0: Hát pedig... azért lehet, hogy beállítaná, hogy ezt ignorálja.
1: De ami még nagyon érdekes, és most ezt az adatot nem láttam ebben az anyagban, amit átküldtél, de hónapokkal ezelőtt beszéltünk arról, lehet, hogy a Klarnánál éppen, hogy nem ment el a ló, tehát nem lettek rossz adósok nagy tömegben ezeknél a szolgáltatóknál. Mert annak idején ezt gondoltuk itt legalábbis a Marci, vagy azért ez visszaüthet mondjuk Angliába, vagy bár a briteknél, nem tudom hol. De aztán ez nem történt meg. Fejlődően 4% lenne valami, tehát a rossz fizetők aránya.
0: Hát igen, de ez amúgy növekszik évről évre. Hát most nyilván. A pontos számot azt nem tudom én se, de hogy ugye ez nem tudom, hogy mikor jött be ez az egész, de szerintem 5-6 éve még nem is hallottunk erről nagyon, hogy éppen aki épp fintekbe igen. dolgozott, de ahhoz képest meg már mindenhol használják.
1: Hát 560 milliárd a szemben látható dolog.
0: Ugyanúgy nő a rossz adósoknak az aránya is. Igen, itt például még a fiatalok esetében, tehát az E-generáció az már mindent azonnal akart, tehát streaming, ételkiszállítás, stb. És akkor ebbe belejön ugyanaz is, hogy akkor most megveszi, aztán később fizet, de hogy akkor nincsen hozzá megfelelő edukációja még. Ugye ezt korábban is beszéltük már csomó olyan, hogy nem érdemes ilyen dolgokat befektetni olyan dolgokba, amiket nem értünk, vagy BNP-t használni, hogyha csak meg akarunk venni valamit, mert ugye ez az impulzus vásárlást is elég erősen hajtja,
1: ösztönzi,
0: és akkor ebből tud az kikerekedni, hogy akkor a végén, plusz meg ugye a többi mikroadósság, hogyha több BNP-t futtat párhuzamosan, akkor nagyon könnyen bele tudnak esni ilyenbe, hogy akkor nem tudják visszafizetni.
1: Hát ez ugyanaz, mint amikor a tárcádban csomó hitelkártya van, ha olyan földrészen vagy országban élsz, és akkor ezek a végén komoly problémát okozhatnak. És azon is gondolkoztam, ha már ugye az E-generációt is mondtad, mert a BNP azért náluk a legnépszerűbb, hogy nekik meg már eleve nincs meg az a fájdalmuk, hogy kivettek a tárcából egy 10 000-est, vagy 5 darab 5 000-est, és akkor vékonyabb lett. Tehát már ez már nincs meg, mert már csak telefon van, csak kártya van. Tehát az edukációnak az a régi része már föl sem sejlik az agyamban, hogy hát azért ez is fizetés, ha most pittyentek valamilyen módon, de lehet, hogy nem érzem, hogy lappad a tárca. A kérdés az, hogy mi a fene korlátozhatja a szolgáltatókat abban, ahogy mondtad, hogy kimaxolják ezt az egész folyamatot.
0: Hát most például már...
1: Szabályozás?
0: Igen, tehát egyre a szabályozók is a világon egyre inkább kezdenek odafigyelni a BNPR-re, mert ugye korábban ők úgy pozícionálják magukat, hogy halasztott fizetés, most digitális fizetési élmény, de voltak éppen ugye hitelről van szó, mert ugye most költünk el jövőbeli pénzt, ami nincs nálunk. Például Magyarországon is tavaly már bevezettek egy törvényt, ami idén fog hatályba lépni, most pontosan nem tudom, azt hiszem ősszel, és itt például kimondja, hogy ez az új szabályozás a nagy online kereskedők maximum 14 napos ingyenes halasztást kínálhatnak úgy, hogy az még nem minősüljön hivatalosan hitelnek. A kisebb vállalkozásoknál és a fizikai boltoknál viszont még megmarad az 50 napos mentességi
1: hatály. Amiben belefér egy BNPL négyszeri fizetéssel, ugye?
0: Nem, mert például a hosszabb futamidejű vagy fintech szolgáltató bevonásával nyújtott BNPL megoldások viszont már teljes értékű fogyasztói hitelnek számítanak majd. És akkor ez ugye szigorúbb hitelképességvizsgálatot és erősebb fogyasztóvédelmi szabályokat fog majd maga után vonni.
1: Akkor nehezebb lesz BNPL-hez jutni tulajdonképpen ebben az országban, mondjuk Magyarországon, akkor talán ősztől, ugye?
0: Igen, meg hát nyilván a világ összes többi országában is indulnak a szabályozások. Most így fejben nem tudom, hogy mondjuk Amerikában vagy a UK-ben most hogy állod, de alapvetően igen, mindenhol kezdenek erre rámenni, mert ugye látják, amiket most is mondtunk, hogy több BNPL-t futtatnak, nem tudják kifizetni, ugye amikor már kenyeret meg tejet vesznek BNP-re, már az is hát eléggé
1: átcsúszik a dolog.
0: Átcsúszik a ló túloldalára, de mondom.
1: Ez amikor már reggel is viszkit viszol, ugye? Igen, nem várod meg a 11
0: óra. De hát amúgy önmagában ez nem egy rossz dolog, hogyha neked van egy konkrét terved, akkor és hogy miért veszed föl, ugye rugalmasabban tudj fizetni, likviditási problémáid vannak, és ki van számolva, akkor ez egy jó alternatíva lehet, mint mondjuk egy magas kamatozású hitelkártya.
1: Hát egy kis mértékben gyógyszer.
0: Igen.
1: Nagy mértékben már lehet, hogy nem. Nézzük a bankok meg a fintek oldaláról is mondjuk, ha már némely fintek cégnek az edukáció olyan fontos, akkor ebben lehet terepük valamilyen módon?
0: Abszolút, abszolút. Hát ugye, amit mondtam még korábban, ez a, hát a két út áll előttünk, hogy most mire mennek rá, hogy kimaxolják, vagy pedig felelősség teljes pénzügyi magatartásra ösztönzik őket. Ugye igazából ez a fontos, mert ugye egy felelős BNPL modell amúgy három fő pillérre támaszkodik, ez ugye az átláthatóság, a fogyasztónak ugye a pénzügyi kontrollja meglegyen, illetve a fogyasztóvédelem. Tehát a felhasználónak pontosan kell látnia, hogy akkor mire költ, mennyit költ, a fennálló tartozását, meg a kötelezettségeit, és az olyan funkciók, fintech funkciók, mint például a költés összesítők, emlékeztetők, vagy ilyen kontrolleszközök, azok mindezt segíthetik, és akkor ugye, amit mondtam korábban, hogy AI, az itt is bejön, hogy akkor látja, hogy a te pénzügyi viselkedésedhez mérten igazítja mondjuk a keretet.
1: De akkor most Katowice-ben nem működött nála, tehát nem volt, nem csicsergett a telefonot, hogy jaj, Bence, most vagy. Ja, kikapcsoltad?
0: Nem, nem használtam. Sajnos még nem vagyok ennyire tudatos.
1: Akár a UX kutatások, akár a pszichológiai kutatások azért mindig arra nyomják a fintekeket, és rengeteget költenek, energiát is tesznek, rengeteget bele, meg pénzt is, hogy a vásárlás története, pillanata, élménye az dopamin legyen, kéjjelöntsön el, ugye? Tehát csak az öröm legyen, és minden távol, hámozzunk el le a dolgot. Másik oldalról pedig meg nyilván az kell nekem, hogy az ügyfél jó ügyfél maradjon, és ne csúszson adósság csapdába. Tehát most az a kérdés, hogy megelégszenek-e azzal a plusz 4-5-6% kosárbővüléssel, vagy neki az kell, és arra fele megy el, hogy ide nekem az oroszlánt is most pakolja tele a kosát, aztán majd meglátjuk két év múlva, hogy csődbe megy.
0: Na hát igen, ez a kérdés. Én egyelőre azt látom, hogy az oroszlános verzió megy, de hát ugye ez a gamifikáció, meg ugye minden ez a dopamin löket ösztönzése, ez ugye nem csak a BNPL-nél van, ugye a fintech cél, ezt már évek óta alkalmazzák, és ugye a cél az, hogy minél surlódásmentesebb legyen ez a folyamat, mert ugye annál jobb a valószínűsége, hogy a felhasználó vásárolni fog. És akkor ugye itt jön képbe ugye a szám, ugye 6,4%-kal többet is vesznek.
1: És ez már egy régebbi adat, tehát ez azóta több
0: igen.
1: is lehet.
0: Ja, meg a másik fontos dolog, hogy ugye bár ez hitel, de ezek az appok, mondjuk Klarna, Afterpay, ezeknek az applikációi nem olyanok, mint mondjuk egy banki appnak a, nem tudom, hitelkérelmező része, hanem ezek már kvázi ilyen lifestyle appokként pozícionálják magukat, letisztult felület, egyszerű navigáció, egy-két kattintás, és akkor már megvagy. Tehát ez ugye, ez is hozzájön az a frictionless processhez, ez a folyamathoz, surlódásmentes folyamathoz, ami ösztönzi azt, hogy az impulzus vásárlás.
1: Igen. Magyarországon ez mennyire futott föl? Annak ide én 4-5 éve ezen sokat gondolkoztunk, hát én csak kérdeztem, de ti beszéltetek erről, hogy ez vajon hol mehet nagyon előre, és hol kevésbé?
0: Van B2B BNPL, amikor a cégek használják egymás ezt, között, meg ugye igen. Van a B2C, amikor mint felhasználó, igen. Ugye most erről volt szó. Most amúgy magam példából kiindulva, én pont egy kivétel vagyok, mert életemben egyszer használtam BNPL-t egy cipőre, még két éve, és tényleg csak alá tudom mérni, hogy körülbelül 2 perc alatt megvolt az egész. Azóta elég sokat fejlődött ez a dolog, úgyhogy szerintem még hamarabb meg tudnám ezt venni.
1: A te köreidben egyébként mit tapasztalsz, hogy ez itt most Magyarországon, hát, a Z-generációban mennyire népszerű?
0: Hát eléggé. Több olyan ismerősöm is van, aki már nem csak egyszer, hanem többször is használ. Most nem az, hogy minden hónapban, de egy évben többször is használ BNPL-t. 20 és 100 ezer forint érték között. Meg ugye a másik az, hogy nem is vennék meg alapvetően, hogyha látják, hogy nem tudom, most 120 ezer forintos telefon, az mondják, hogy az így egy sok, de látja, hogy most ezt meg tudja venni.
1: Tehát az a kereskedő, az a szolgáltató, aki a BNPL-el nem vértezi fel magát, az tulajdonképpen ebben a versenyben most nagyon gyorsan lemarad, legalábbis az Z-generációnál.
0: Hát igen, a verseny hátrányba fog kerülni, az biztos. Hát meg már most is, ugye, mint ahogy mondtuk az elején, hogy ez egy hot topic, ez egy trend, ugye az évek során sokkal jobban jött fel ez a piac, most már ugye 560 milliárd dollár. Szerintem ez egy olyan dolog, amit nem hagyhatnak ki a kereskedők, mert különben az Z-generációs fogyasztókat, azokat elvágják maguktól.
1: Azért arról nem beszéltünk, hogy amikor ugye B2B-ben működik, ez nagyon hasznos lehet, és volt ilyen régen is, tehát amikor egy kiskereskedő valamiféle alapanyagot, vagy bármit, vagy egy szálloda, nem tudom, az üdítőt, a sört, az alapanyagot, az élelmiszert így szerzi be, az egy teljesen logikus.
0: Persze, abszolút.
1: És egy fedett dolog, ha úgy
0: igen. Tetszik, hát a gencs, ez két külön más műfaj. Igen, más műfaj. Ugye a lényeg az ugyanaz, de hogy teljesen más egy fogyasztói BNPL, mint egy B2B. De amúgy egy következő műsorban szerintem ezt is kivesészhetjük, hogy mennyiben más ez a kettő, miben tér el, mert amúgy szerintem érdemes lenne egy ilyet megvizsgálni.
1: Oké. Siklós Bence, a PIK tanácsadója a dopaminról és a BNPL-ről. Köszönöm szépen.
2: Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
2: Van, amikor nem kell bizonyítani. Amikor elég, ha csak a megérzésére hallgat. Fejlett technológia, kimagasló kényelem, legendás megbízhatóság 1998 óta. Lexus RX modellek öntöltő vagy plug-in hibrid hajtással fix 3,9%-os ügyleti kamattal. Lexus RX. A magabiztosság eleganciája. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe vagy a lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Fél 50, jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd. Ukrajna elismerte, hogy az ukrán haditengerészethez tartozott a Konstanca kikötőben felrobbant tengeri drón. Kijev szerint az eszköz felett orosz elektronikai zavarás miatt vesztették el az irányítást. A drón ezután Románia partjai közelébe sodródott, az ukrán fél pedig tájékoztatta a román haditengerészetet. A konstancai kikötőben röviddel a drón megtalálása után robbanás történt. A román katasztrófa védelem szerint senki sem sérült meg. Megkezdődött a balatoni komkikötők komplex felújítása. A Bahart közlése szerint a Szántódi és a Tihanyi Rév kikötő 6 milliárd dolláros hazai forrásból újul meg 2027 végéig. A beruházás során korszerűsítik a mólókat, az épületeket, az utastájékoztatást, a közlekedési rendszereket és a közműveket. Új utasvárók, jegypénztárak, kerékpártárolók és szolgáltató egységek is épülnek. A komp közlekedés a munkálatok alatt zavartalan marad, de a kikötőknél megszűnik a parkolás, a vizes blokkok használata és még a mólókat is lezárják. Jellemzően egyéni vállalkozók és kisvállalkozók választották 2022 előtt a kata adózási nemet, amely kedvező feltételekkel és egyszerűsített adminisztrációval kínált legális megoldásokat az adózóknak. A Tisza kormány pénzügyminiszterének ígérete alapján jövő év elejétől a korábbi formájához hasonló feltételekkel tér vissza a kisadózó vállalkozások tételes adója. A GKI Gazdaságkutató ZRT vezető kutatója Molnár László szerint számos vállalkozó számára lesz kedvező a szabályozás.
4: Ezeknek az embereknek rendkívül megterhelő és költséges egyébként, hogyha normál módon kell könyvelniük, hiszen ők nem tudnak, tehát megbíznak valakit, aki helyettük elintézi, és ezektől a költségektől is megszabadulnak, mert egy egyszerű, gyakorlatilag majd, hogy nem egy fizetet kell vezetni, ahol a bevételeket számon tartják. Ha van online kassa, akkor ez tulajdonképpen meg is oldódik, mert a NAV-nál be vannak kötve, annál több számlát ő nem bocsát ki, mint ami ott megjelenik. Rendkívüli módon leegyszerűsödik az adózása, és olcsóbbá is válik az adózásat. Hogyha nem túl költséges a visszalépés, akkor szerintünk tömeges visszalépés várható. Becsléseink szerint 250-270 ezer cég vagy vállalkozás léphet vissza.
3: Lemondott a Magyar Mátai Szeretetszolgálat alelnöki tisztségéről Vecsei Miklós. A karitatív szervezet közlése szerint döntését a június 4-i elnökség ülésén jelentette be. Vecsei Miklós 1990 óta töltött be vezető szerepet a szervezetben, és több meghatározó szociális program elindítása fűződik a nevéhez. Mindekkor hozzákapcsolódik például a hajléktalan ellátás megújítása és a legszegényebb településeken működő jelenlét program is. A Máltai Szeretetszolgálat a jövőben is számít a tudására, többek között a Fetekert irányításában.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3,1%-os erősödéssel 133.985 ponton áll. A részvénypiac forgalma 7,2 milliárd forint. A vezető részvények közül a Telekom csökken 7,1%-kal 2644 forintra. A Richter erősödik 2,1%-kal 11.900 forintra, a MOL 3,1%-kal 3.928 forintra, az OTP szintén 3,1%-kal 40.840 forintra. A bankközi devizapiacon 1 euróért 355 forintot és 70 fillért, 1 dollárért 307 forintot és 70 fillért kérnek. Európában vegyes a kép. A londoni FTSE 3/10, a madridi IBEX pedig 6%-ot erősödik. 1%-os csökkenéssel áll a párizsi kakaron, 0,5%-ot esik a milánói tőzsde, és 6%-ot gyengül a frankfurti DAX. A Wall Street-en mindhárom mutató most mínuszban, a Dow Jones 0,2%-ot esik, az S&P 500 1%-kal korrigál lefelé, a Nasdaq mutatója pedig 1,7%-kal gyengül.
0: Időjárás jelentés.
3: Folytatódik a felhős idő a Dunántúlon, a Dunától keletre azonban napos időre van kilátás, néhány helyen rövid ideig tartó eső is előfordulhat, a Dunántúlon nagy területen megélénkül a szél. A hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul, estére 12 és 22 fok közé hűl a levegő. Köszönöm figyelmüket, hírekkel mintegy fél óra múlva várom Önöket, a mikrofonnál Kecső Rihárdot hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.
5: Szép napot, jó rádiózást kívánok mindenkinek, ez a Monitor délután itt a Trend FM-en, Horváth Balázs van itt a stúdióban, az Economics újságírója, tegeződhetünk, ugye?
6: Köszi. Igen, köszönöm szépen, hogy csodálkoztam a hallgatókat.
5: Gratulálok, Horváth Balázs, a Provident sajtódíj, a láthatatlanokért pályázat fődíját nyerte el. Nemhogy lakásra, még szobára sem tudnak hitelt felvenni a minimál béresek, ez volt a cikk címe, és ez úgy van a Provident sajtódíjnál, hogy minden hónapban van egy díjazott, és év végén aztán hirdetnek egy éves győztest, és te voltál a 25-ös év győztese, ugye?
6: Így van, igen.
5: És ráadásul többször is nyertél havonta, ugye?
6: Igen, megnyertem az első díjat, amikor elindítottad a Provident ezt a sajtódíjat, majd utána később novemberben még egy cikkemmel sikerült nyernem, és az, amit említettél, ez volt az, amiben kiválasztottak, hogy az éves legjobb volt.
5: Miért érdekelt téged a nemhogy lakásra, még szobára sem tudnak hitelt felvenni a minimálbéresek témája?
6: Azért, mert nagyon kevesen beszélnek arról, hogy a minimálbéresek és azok, akiknek ilyen alacsony a jövedelme, ugye ekkor a cikkírás, akkor az ilyen nettó 230 ezer volt a garantált bérminimum. A minimálbéresek meg még ennél is kevesebbet keresnek. Nagyon nehéz helyzetben vannak, és tényleg a hónapról hónapra élés az nem is a legjobb kifejezést talál rájuk nézve, mert megnézve azt, hogy közben milyen élelmiszerinfláció ment végbe 40%-os az elmúlt időszakban, a jövedelmük nem elég arra, hogy ők saját ingatlant vásároljanak, ezért nekik tényleg csak az albérlet tud opció lenni, mert van ez a jövedelem arányos törlesztő részlet mutató.
5: És ezt írod is a cikkben, és ezt fejtsd is ki, légy szíves, mert ezt én nagyon sokat beszélgetek a biztosdöntés.hu szakértőivel is, meg egyébként is elég sok bankos téma van itt, meg pénzintézeti téma, meg hiteltéma van itt a rádióban, de ezt én sem tudtam, amit ott kifejtettél a cikkben.
6: Igen, ez a jövedelem arányos törlesztő részlet mutató, ez a JTM röviden. Tulajdonképpen arra szolgál, hogy meghatározza, hogy a jövedelemnek milyen arányát lehet hiteltörlesztésre fordítani a lakossági ügyfelekre vonatkozóan. Ez most úgy van, hogy 800 ezer forintig a bérnek az 50%-a, fölötte pedig a 60%-át lehet hitelre törleszteni, és fontos, hogy ebben nem csak a lakáshitel tartozik bele, hanem hogyha valakinek van több személyi kölcsön, bármi, akkor az összességében vehet fel annyi hitelt, igen.
5: Igen, és hát mondjuk 800 ezerből, 1 millióból, vagy másfél millióból, oké, ugye, hogy 50%-ot az ember fizet, de 230-ból, akkor időben, ugye tavaly, azért az azt jelenteni, hogy akkor maradna, nem tudom, 100 ezer forint minden másra, ami nem nagyon opció, ugye? Meg igen. Hát nem is kaphatják meg.
6: Igen, meg hitelt sem kaphatnak, igen, tehát 115 ezer forintos igen. Havi törlesztővel, ez ilyen 12-13 millió forintos lakáshitelre elegendő. Ugye a többi pedig önerőből kellene megoldani, de hogyha valaki pedig minimálbért keres, akkor miből
5: nem
6: tudná fedezni ezt?
5: Nagyon sok, igen. A másik meglepő dolog volt, és tényadat volt a cikkedben, az a számossága ennek a halmaznak, mert ez egy nagyon nagy halmaz. Több százezer főről van szó.
6: Így van, körülbelül 700-800 ezer fő van, aki garantált bérminimum alatt keres. Valószínűleg ez a szám azóta egy kicsit csökkenhetett, ugye, hogy a bérek azért viszonylag emelkedtek, de több százezer emberről van szó, és ez itt a magyar lakosság számot nézve tényleg jelentős. És ennyi ember nem képes arra, hogy saját ingatlant vásároljon, és valószínűleg ők egyébként nem is tudnak nagyon ebből kitörni, tehát ez a minimálbér, garantált bérminimum, ez az egész életükben végigkíséri őket, mert olyan munkakörben dolgoznak, ahol tényleg csak annyit hajlandó fizetni a cégek, és többet nem.
5: A 22-es, de mire elég a minimálbér, kérdezed a cégben, ugye?
6: Igen. Hát lakhatásra nem elég, az biztos.
5: Hát pontosabban albérletre.
6: Albérletre maximum, így van, így van.
5: Hogy készült a cikk? Azért azt érdemes ilyenkor végig beszélgetni.
6: Hát úgy nézett ki, hogy MNB adatokkal kezdtem. Megnéztem a jegybanknál, hogy a jövedelemarányos törlesztő részlet mutatóra vonatkozóan tényleg, hogy milyen limitek vannak, meg változott-e egyébként, mert egyébként korábban 600 ezer forint volt, ez ami fölött már 60%-át lehetett arra költeni. Inflációval ezt emelték. Az is egyébként nagy vita volt, ez is ilyen kiinduló pontja volt, hogy elkezdtem ezt a cikket megírni, hogy van egy fajta vita a szakmában ezzel kapcsolatban, hogy ezt a JTM limitet lehet, hogy akinek ilyen alacsony a bérlet, egy kicsit emelni kellene, pont, tehát hogy többet tudjon arra költeni, csak ott pedig felmerül ez az adósság spirál kérdés, hogyha ő elkölti a 70%-át a fizetésének arra, akkor mégis miből fog megélni, mert pont ez a réteg az, akik ilyen keveset keresnek, meg annyira, hogy ők nem pénzügyileg nem edukáltak, és nem tudják tulajdonképpen, hát nem csak a JTM limittel kapcsolatban nincsen tudásuk, hanem így általában a pénzügyi fogalmakat sem
5: ismerik. Tehát sokan talán közük azt gondolják, hogy egy nagyobb összegre jók ők egy pénzintézetnél, egy banknál, és aztán utána a keserű csalódás, mikor bemennek és mondjuk információt kérnek.
6: Tehát így van, és a bankban szembesülnek ezzel korábban, igen.
5: Igen, de hogy hallgatlak, meg olvastam a cikket is, meg az egész, ugye a Provident szempontjából is nagyon izgalmas ez a téma, és nyilván ez nagyon odavág az ő profiukhoz, hogy akár arra is gondolt az ember, oké, hogy minimálbérem van bejelentve, de van még jövedelme, ami ugye szürke vagy fekete zóna. Nem? Hát ez is fölmerülhet az emberben, Magyarországon élünk, vagy legalábbis eddig ez egészen biztos, hogy ez gyakorlat volt.
6: Igen, egész biztos, hogy egyébként sokaknak ebből a 700-800 ezerből talán merem azt mondani, hogy több százezer van, akinek még van valamilyen plusz extra jövedelme, de ugye az meg nem számít bele a jövedelem limitben, mert nem látja a NAV, nem látja a bank.
5: Tehát innentől fogva az eljárás rendez. Így és van. Akkor marad akkor nincs nuku hitel, ugye, vagy nulla hitel alma, nem, ez szokott leírva lenni, azt hiszem az italboltokban, akkor marad a személyi kölcsönök világa, ami meg azért egy megint csak egy nehezített terep tud lenni.
6: Így van, meg egy sokkal nagyobb THM-mel dolgoznak. Így értem. Tehát, igen. Hogy két számjegyű a THM ott, a lakáshitelekhez viszont mondjuk sokkal magasabb, de sokan csinálják azt, mert a személyi kölcsönöket azért könnyebben föl lehet venni, és ott nem feltétlenül ezt a JTM limitet nem mindig ellenőrzik, hogyha egy gyors kölcsönről van szó. Később lehet, hogy kiderül, de addig, hogyha mondjuk elköltötte már a pénzt, akkor mit tud tenni egy ilyen pénzintézet, amikor már kiadták ki a pénzt.
5: És akkor a személyi kölcsönök világa?
6: Hát a személyi kölcsönök világa meg...
5: Mert ha nem vagyok edukált a banknál, akkor nem vagyok edukált a személyi kölcsönöknél sem. És ahogy mondod, a THM az ott nagyon fontos kérdés.
6: Így van, és szerintem nagyon sokan pont ebből a rétegből veszik föl a személyi kölcsönt a legtöbben, akiknek ugye ilyen alacsony a jövedelmük, mert a másik dolog szerintem még érdekes, hogy sokan nem tudják mondjuk, hogy a teljes hiteldíjmutató is micsoda. Mert mondjuk látják, hogy ennyi a kamat, de nem gondolnak arra, hogy mennyi extra
5: költség van. Még milyen járulékos költség van, igen, a fapados repülőjegy, igen.
6: Így van, és akkor el nem olvassák a papírokat. Igen. Így van, el nem olvassák a papírokat, hanem csak akkor azt aláírják, és akkor később jönnek rá, hogy akkor megjön az első törlesztő, hogy akkor ja, ennyit kell fizetnem.
5: Szóval a Nemzeti Bank adatokkal indultál, bocsánat, csak azt, és utána?
6: Utána pedig egy kicsit így próbáltam belegondolni abba, hogy milyen lehet így élni, hogyha valakinek ilyen jövedelme van, és pontosan hogyan nézhet az ki. Szerencsére nem vagyok ilyen helyzetben, de kicsit így megpróbáltam belehelyezni magamat, mert gondoltam, hogy úgy jobb lesz megírni ezt a cikket, hogy egy kicsit nekik is szóljon, mert az volt a célom, hogy így edukáljam ezt a közösséget, és talán hozzájuk is eljut. Persze másokhoz is, akik nem így nem ilyen alacsony jövedelemből élnek, de számukra is szerintem hasznos tud lenni egy ilyen anyag.
5: Jó, hát és akkor mire elég? Vagy ez a pénz? Vagy akkor 40%-át fedjük el, ugye, és akkor majd tegyük el, és akkor marad 120, ugye?
6: Igen.
5: Napi életre.
6: Így van.
5: Az napi 3000 forint, 4 mondjuk.
6: Hát igen. Körülbelül.
5: Igen, de abban minden benne van.
6: Abból pedig megélni azért ma Magyarországon nem igazán lehetséges.
5: És akkor nyilván a cikknek a végső konklúzió az volt, legalábbis az én számom, de szerintem így írtad, hogy hát akkor ez álom. Tehát az, hogy önálló lakást, ez mindig ugye hozzák az ingatlanosok, hogy hány évig keresztül kell dolgoznod azért, hogy önálló lakásod legyen, hogy Budapesten vagy vidéken. Hát az sok, 10-20-30 attól függ. Most ehhez képest akkor itt ez elképzelhetetlen.
6: Hát számukra tényleg csak egy álom tud lenni, maximum akkor, hogyha nagyon magas összeget félre tudnak tenni előtte, amiből van önerőjük. A másik kérdés, másik érdekes kérdés az pedig az, hogy ha valaki egyedülálló és minimálbérért dolgozik, akkor tényleg számára állom. Mm. Hogyha mondjuk van egy párja, aki szintén, vagy mondjuk egy magasabb bérért, akkor már van valami lehetőség.
5: Az, ami összeadódik, igen.
6: Így van, de egyedülállóként, aki ilyen bérrel bért keres, tényleg állom marad a saját lakhatás, a saját lakásvásárlás.
5: Azt a cikket tavaly 25 januárjában írtad, azóta sok minden változott, hát változtak az összegek is, ugye? A lakásárak is változtak, azt hiszem a 16%-kal mentek föl talán a lakásárak, vagy valami hasonló egy év alatt. Akkor most mi a helyzet 26 év felezőnél májusában?
6: Hát most még nehezebb a helyzet, mert az ingatlanárak azok tényleg kilőttek, és ott van az otthonstart hitel, amiből 50 millió forintot fel tudnak venni, de hogyha valaki ennyit keres, akkor szintén nem jogosult rá még mindig, tehát hogy ő sem tud olyan lakáshitelt sem felvenni. Talán a megoldás most az lehet így a kormányváltás kapcsán, hogy egy kicsit a saját lakás irányába elindulni a szociális bérlakás programok felé, amire talán a Tiszánál van nyitottság, és talán az egy megoldás lehet ennek a rétegnek, hogyha egy mondjuk Dániához vagy Ausztriához hasonló szociális bérlakás program tudna itthon
5: kialakulni. Hát igen, csak itt a rögzött kötöttségünk Magyarországon, meg ebben a régióban sokkal nagyobb, tehát nem lehet összevetni az abban se Angliával, se az északi államokkal, tehát igazából ez nehéz, mert a tulajdonhoz próbálunk mindenképpen ragaszkodni, tehát
6: nagyon nehéz átütni ezt egyébként, hogy ne ragaszkodjanak ennyire ehhez az emberek.
5: A Provident indokolta azt, hogy miért kaptál díjat? Volt valamilyen félefajta indoklás, mert érdekel? Meg egyáltalán az ő viszonyuk ez a témához.
6: Egy rövid indoklást kaptam, annyira nem túl részleteset. Egyrészt azt mondták, hogy a cikknek a szakmaisága volt, ami nagyon felhúzta mind a havidíjaknál, meg a fődíjnál is. A másik pedig az, hogy így a pénzügyi kérdést egy kicsit könnyedebb formában próbáltam megfogni, közérthető formában talán inkább úgy érdemes fogalmazni, és nem nagyon csak a száraz adatokat közöltem, hanem próbáltam egy kicsit értelmezni, és hogy szélesebb réteg számára érthető legyen.
5: A másik cikk, az miről szólt? A másik, szintén havi nyertes volt.
6: Így van, a másik cikk, az pedig arról szólt, hogy mennyire nem képesek a magyarok a megtakarításra, és mennyire rossz a OECD viszonylatban a pénzügyi edukáltság a Magyarországnak.
5: Milyen érdekes ez, ugye? Mert egyébként meg más sem hall az ember, hogy mennyi pénz van az embereknél, mennyi készpénz van otthon, teljesen fölösleges. Egyfelől egy nagy felhalmozás, másfelől pedig, hogyha máshonnan nézem, vagy más adatsorokat néz az ember, akkor egész más következtetése jut.
6: Igen, mert nagyon nagy itthon a vagyonnak a koncentráltsága, tehát nagyon szűk, mondjuk a felső 10% kezében van
5: ennek a vagyonnak. 90%-ot ő körülbelül, ugye? Igen.
6: És a többieknek sokkal kevesebb marad, és a megtakarításra, ha jól emlékszem, nem tudom, pontos adatot mondok, ez pont a Providenttől van, hogy a lakosságnak a negyede nem képes semmennyit megtakarítani.
5: Ezeket azt mondják, hogy 2-3 havi pénznek kéne lennie, ugye? Igen, ahhoz, hogy bármilyen váratlan kiadásra oda kéne eljutni egyszer a világ boldogabbik felel, azért ilyen megtakarításra mindenképpen rendelkezik. Nehéz dolog ez, mert azon gondolkoztam, míg hallgatlak, hogy ugye az Economics-ban újságírója vagy, én meg itt a Trend FM gazdasági rádiónak vagyok a munkatársa. És beszélünk edukációról, pénzügyi tudatosságról, kamatokról, de most éppen JTM-ről, meg TAM-ről, sok mindenről. Csak közben, aki minket olvas, vagy minket hallgat, az nyilván ezekkel nagyjából félig meddig tisztában van. Aki meg nem, az meg nem ezeken a csatornákon keresztül lehet valamilyen módon általában elérni. Most nem akarok senkit kizárni, mert lehet, hogy pont ezek az emberek vannak, akik ezt a téged olvasnak, vagy minket hallgatnak. Szóval ez egy elég komolyan ördögi körnek tűnik a számomra.
6: Igen, és rendkívül nehéz bevonni egy zsákfaluból valakit, hogy olvassa el ezt a cikket, és tényleg érdekelje a téma, mert a legtöbben szerintem itt pont úgy vannak vele ezekben a rétegekben, hogy jaj, nekem úgyse lesz jobb, nem fog történni semmi, akkor most én erről miért olvassak? Pedig lehet, hogyha elolvasná, és egy kicsit jobban tisztában lenne a témával, akkor utána könnyebben tudna ilyen döntéseket hozni, még ilyen alacsony jövedelemből is.
5: Mit gondolsz, hogy mivel vannak legkevésbé tisztában azok az emberek, akik minimálbér alatt keresnek, vagy minimálbért keresnek, és mondjuk bármilyen módon hitelhez folyamodnak, akár személy kölcsönhöz, akár banki hitelhez.
6: Szerintem pont a cikknek az alapját, miatt azt hiszem, ezen nagyon kevesen voltak tisztában, hogy van egy ilyen korlát, mert szerintem azt gondolják sokan, hogy így a bank valami alapján mondja, hogy most akkor te megkapod a hitelt, vagy nem. De az, hogy ez pontosan, hogy történik ezzel a folyamattal, szerintem nincsenek tisztában. Mert annyira a személyi kölcsönökben, meg a gyors kölcsönökben vannak szocializálódva ez a réteg, mert hirtelen kell nekik a pénz, vagy fizetési előleget kell felvenniük, mert ugye nem elég hónap végén, már kell újra a pénz. Szerintem ez lehet talán a dolog, amiben nincsenek tisztában.
5: Mind dolgozol most?
6: Most kiberbiztonság van a fókuszban.
5: És a pénzügyek?
6: Pénzügyek, igen.
5: Pénzügyek és kiberbiztonság.
6: Így van.
5: Nagyon szépen köszönöm, Horváth Balázs, az Economics újságírója, a Provident sajtódíj éves díjazottja, láthatatlanokért pályázat fődíjasa, nemhogy lakásra, még szobára sem tudnak hitelt felvenni, a Minimálbéresek című cikkel nyertél. Gratulálok és köszönöm, itt voltál.
6: Köszönöm szépen.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával, az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
2: Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
3: Dolgozol, fáradozol, tervezel? Egészségesen ez természetes. Az egészségbiztosítás azonban a betegségben is segít rajtad. Időpontot ad, megszervezi, fizeti az ellátásodat, hogy te csak a gyógyulásoddal törődhess. Tudj meg mindent az egészségbiztosításról a Magyar Biztosítók Szövetségének honlapján. mabiz.hu/jövőtervezés. Egészségedre!
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: A fővárosban az 50-es villamos helyett Pest-Szentlőrinc béketérése a Szarvascsárda tér között pótlóbusz közlekedik baleset miatt. A 236-os autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Erős a forgalom a Kiskörúton az Astoria felé mindkét irányból. A Rákóczi úton, a Pesti alsórakparton a Szent István parktól délre és a Lánchíd közelében, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Lassú a haladása a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre. A Margit körúton, a Budaörsi úton befelé a Nagyszülős utcától, a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé, illetve a Szélkámán tér környékén. Hétvégére egyirányosítják a 9. kerületben a Mester utcát a Nagykörút felé a Haller utcától veszélyelhárítás miatt. Az érintett szakaszon mától tilos megállni, illetve a hétvégén időszakos és szakaszos sávlezárásra is számítsanak. Szombattól június 28-ig hétvégenként az 51-e a villamos helyett pótlóbusszal utazhatnak. A 2B villamos pedig a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között nem közlekedik. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Jó napot kívánok! 5 óra múlt 1 perccel a mikrofonnál Kecső Rihárd. Távozik az MTV a vezérigazgatója. Pap Dániel Koltai Andrásnál az NMHH média tanácsának elnökénél nyújtotta be felmondását. Az MTV-el közlése szerint Pap Dániel azzal indokolta a döntését, hogy az új kormány a közmédia teljes átalakítására készül. A vezérigazgató a felmondási ideje alatt továbbra is ellátja feladatait. Éves alapon 9,1%-kal nőtt, negyedéves alapon viszont 1,1%-kal csökkent az ipari termelés volumene, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A Gránit alapkezelő vezető közgazdásza szerint jobb lett az adat a vártnál, de kétségtelen még messze a jó eredmény. Regős Gábor szerint az élelmiszer és a gyógyszeripar segíthetne a magyar gazdaság felendülésében.
6: Az elmúlt éveket valóban a mínusz-mínusz-mínusz jellemezte, ebben elsősorban a külső keresletnek volt szerepe. Hiába épült rengeteg új gyár, költött az előző kormányzat rengeteg pénzt az ipar fejlesztésére. ennek azért a gyakorlatban utána nem sok nyoma volt, az adatokban sokszor nem köszönt vissza, reméljük ez azért lassan megváltozik, tehát ugye nem minden új gyár termel még, van ami már igen, de még messze nem mind, tehát azért ebből utóbb ebből valaminek már kéne jönni a számokba is.
5: 10 milliárd euró jön a helyreállítási alapból Magyarországra. Erről beszélt a kormány szóvivői tájékoztatón a közlekedési és beruházási miniszter. Ehhez eddig nem fért hozzá az ország, mivel a kifizetéshez szükséges úgynevezett szuper mérföldkövet nem teljesítette a korábbi kormány. Vitézi Dávid arról is beszélt, hogy a pénzek felhasználását egy új tervben kell rögzítenie a kormánynak. Ezzel párhuzamosan az országgyűlésnek egy korrupció ellenes törvényt is el kell fogadnia.
7: A kormány arról döntött a tegnapi ülésén, hogy a szupermérföldkövek magyar jogrendbe való átültetésére vonatkozó törvényjavaslatot az igazságügyi miniszter jövő héten benyújtja az országgyűlés részére. Ez egy átfogó korrupcióellenes és a magyar közélet átláthatóságát szolgáló törvénycsomag, amelyet mindenki meg fog ismerni rövidesen teljes részleteiben, de nagyon fontos, hogy ez jelenti azt a jogállamisági feltételrendszert, ami ahhoz kell, hogy az európai uniós forrásokat haza tudjuk hozni. Ezeket a jogszabályokat a Magyarország gyűlésnek el kell fogadnia, hatályba kell lépniük, és ez az, ami lehetővé teszi, hogy az uniós pénzek hazajöjjenek.
5: Mától megtiltják a munkaerő behozatalát Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból. Erről döntött tegnap a kormány. A munkaerő kölcsönző cégek nem tudnak gyorsított eljárásban ezekből az országokból munkavállalókat behozni. Akik korábban érkeztek, azok kérhetik munkavállalói engedélyük meghosszabbítását, a bent lévők kérelmet elbírálják. A szabályozás felülvizsgálata jelenleg is zajlik. Szondi Vanda kormány szóvivőt hallják.
8: Az előző kormány ezen a területen is elég nagy összevisszaságot hagyott, próbáljuk kibogozni, hogy tulajdonképpen mi a helyzet itt. Jelenleg összesen 24 jogcímen lehet Magyarországon külföldiként munkát vállalni. Ezek is szétszorva vannak a különböző tárcáknál, ezért jelenleg arra sincsen egy exakt és konkrét szám, hogy tulajdonképpen hányan jöttek ezeken a különböző jogcímeken Magyarországra, és hányan vállalnak most itt munkát. Ez nyilvánvalóan problémát jelent, hiszen sok esetben ezek a külföldről harnak, mint egyébként a magyar munkavállalók, és ezek így le is törik a magyar béreket. Természetesen a kormánynak az a célja, hogy ez ne így legyen, ezért egy hosszú távú megoldást keres, és miután ez a helyzet bonyolult, ez valószínűleg nem fog egyik napról a másikra megoldódni.
5: Egyébként a szakmai szervezetek munkaerőhiánytól tartanak. A Pensum Group szerint ez rövid távon főként a mezőgazdaságot és a vendéglátást érintheti, középtávon pedig ronthatja a gazdaság növekedési kilátásait. A Magyar Munkaerőkölcsönzők Országos Szövetsége szerint a hazai munkaerőtartalék önmagában nem elegendő a gazdaság igényeinek kielégítésére. A szervezetek érdemi szakmai egyeztetést sürgetnek egy új szabályozatrendszer kialakításához. Jellemzően egyéni vállalkozók és kisvállalkozások választották 2022 előtt a KATA adózási nemet, amely kedvező feltételekkel és egyszerűsített adminisztrációval kínált legális megoldásokat az adózóknak. A Tisza kormány pénzügyminiszterének ígérete alapján jövő év elejétől a korábbi formájához hasonló feltételeket ér vissza a kisadózó vállalkozások tételes adója. A GKI gazdaságkutató ZRT vezető kutatója Molnár László szerint számos vállalkozó számára lesz kedvező a szabályozás.
9: Ezeknek az embereknek rendkívül megterhelő és költséges egyébként, hogyha normál módon kell könyvelniük, hiszen ők nem tudnak, tehát megbíznak valakit, aki helyettük elintézi, és ezektől a költségektől is megszabadulnak, mert egy egyszerű gyakorlatilag majd, hogy nem egy fizetet kell vezetni, ahol a bevételeket számon tartják. Ha van online kassa, akkor ez tulajdonképpen meg is oldódik, mert a NAV-nál be vannak kötve, annál több számlát ő nem bocsát ki, mint ami ott megjelenik. Rendkívüli módon leegyszerűsödik az adózása, és olcsóbbá is válik az adózása. Hogyha nem túl költséges a visszalépés, akkor szerintünk tömeges visszalépés várható. Becsléseink szerint 250-270 ezer cég vagy vállalkozás léphet vissza.
5: Július 1-től egy uniós jogszabály alapján a 150 euró alatti értékben az unión kívülről érkező csomagok esetében egységesen egy 3 eurós külön vámot kell megfizetni. A rendelkezés egyértelműen a kínai websomok dömpingáraival szemben kívánja védeni az EU piacát. A részletekről a Carson Consulting kereskedelmi szakértőjét, Györke Zoltánt hallják.
10: Ár alatt is értékesítek termékeket, vagy a költségszint alatt elég erőteljes veszteséget termeltek ezeken a piacokon. Nyilván most már jó pár éve itt vannak, tehát ezen a fázison túl vagyunk, de ez egy kérdés, hogy hogyan reagálnak erre. Úgy gondolom, hogy rövid távon lesz, aki ezt átvállalja, vagy részben átvállalja, ugyanakkor be fog

0: pluszban zárt 133.670 ponton. A részvénypiac forgalma 13,8 milliárd forint volt. A vezető részvények vegyesen teljesítettek a nap végére. A MOL 2,1%-ot gyengült 3908 forintig, a Magyar Telekom 1,1%-os mínuszban 2634 forinton zárt. 2,1%-ot erősödött az OTP 40.770 forintig, és 3,1%-os pluszban zárt a Richter 11.920 forinton. A 4IG erősödött még 0,4%-kal, akárcsak az Akko. Az Alteo 3,1%-kal tudott följebb zárni, az Appenin 6,7%, az Autovalis pedig 0,7%-os pluszban zárt, a BIF 3,5%-ot erősödött, a Dunahouse 0,4%-ot, a Rába 1,6%-kal került feljebb, a Waberers pedig 3,6%-kal. Gyengült az Ány 9%-kal, a Cikk Pannónia 2,7%-del, a Graphisoft Park 7%-del, az MBHL Zálogbank 8%-del, az Opus 1,1%-kal, a Panergy 9%-ot korrigált lefelé, a Cvak pedig 2,2%-ot. A Masterpass, a Plus, a Vienna Insurance, ezek mind stagnáltak a nap végére. A bankközi devizapiacon 1 euróért 356 forintot kérnek, 1 dollárért 308 forintot és 20 fillért kell adni. Európában vegyes a kép, a londoni FTSE 4,1%-ot erősödik, az IBEX Madridban 7,1%-ot, a Kakaron Párizsban stagnál. A milánói tőzsdén 2,1%-os mínuszban a mutató, a frankfurti DAX Index 0,5%-kal korrigál lefelé. A Wall Street-en a Dow Jones 3,1%-ot esik, az S&P 500-as mutató 1,1%, a Nasdaq kompozit mutató pedig 2%-kal korrigál lefelé. Ami az olajárakat illeti, az észak-amerikai könnyűolaj a WTI hordonként 91 dollár 30 cent, a Brent pedig 93 dollár 90 centbe kerül most. A holland tőzsdén jelentett gáz ára július végi szállítással egy 6,1%-os mínuszban 48 eurón és 40 eurócenten áll.
1: Időjárás jelentés.
0: A front felhőzet kelet felé halad, emiatt északnyugaton elkezd szakadozni, csökkenni a felhőzet, míg másút megnövekszik, megvastagszik. Délnyugat felől csapadékzóna érkezik, mely főként a déli, majd a délkeleti ország részben okozhat elszórtan esőt, záport, néhol beágyazott zivatar sem kizárt. Helyenként egyébként nagyobb mennyiség is hullhat. A légmozgás nagy részt mérséklődik, csak helyenként élénkülhet meg. Az éjszakai hőmérséklet általában 10 és 17 fok között alakul. Hétvégén visszatér a napos idő, szombaton és vasárnap már sok napsütés várható gomoly felhőkkel, amelyekből záporok, zivatarok előfordulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke mindkét nap 25 és 30 fok között alakul. 5 óra múlt 11 perccel köszönöm figyelmüket. Most a hírek után jön a prémium kategória itt a Trend FM-en, hírekkel pedig majd 6 órakor várom Önöket.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert és Vörös Benedek.
2: Köszöntjük a hallgatókat! Mai adásunkban a budapesti értéktőzsdét vizsgáljuk meg közelebbről. Műsorunk első részében áttekintjük, hogy milyen sikereket ért el a BÉT az elmúlt időszakban, egyáltalán milyen üzleti stratégiai irányok azok, amik fontosak a menedzsment számára, és hát nem lehet eleget beszélni az edukációról, hogyan alakul a lakossági érdeklődés a hazai részvénypiac kapcsán, és mit lehet tenni annak érdekében, hogy bizonyos szegmensekben a forgalom az tovább élénküljön. Műsorunk második részében pedig szakértői szemmel vizsgáljuk meg azt, hogy hogyan gondolkozik egy tapasztalt befektető a részvénykiválasztással kapcsolatban, milyen szempontok érvényesülhetnek, illetve a hazai tőzsdén jelenleg milyen befektetési lehetőségek, milyen befektetési sztorik vannak, akár a blue chipek, akár pedig a kisebb társaságok milyen növekedési és hozam lehetőségeket kínálhatnak. Tartsanak velünk!
1: Ez még mindig a prémium kategória.
2: Aki a budapesti értéktőzsde részvénypiacán fektet be, az aligha

0: lehet csalódott, hogyha az elmúlt évekre, vagy akár az idei évre tekintünk vissza. Itt van a stúdióban Körmöci Dániel, a Budapesti Értéktőzsde befektetői kapcsolattartója, vezérigazgatói tanácsadó. Üdvözlünk, szervusz!
1: Köszöntöm a hallgatókat, és örülök, hogy itt lehetek és beszélhetek veletek a Bétről.
0: Egész elképesztő ralliban van a legfontosabb hazai részvényindex, a BUX, és hát a blue chipek közül is. Lényegében azt kell, hogy mondjam, hogy mindegyikük kirobbanó formában teljesít, történelmi csúcsok is megdőltek az idei évben is. Ti hogyan látjátok ezt a szárnyalást egyáltalán a globális, vagy európai, vagy régiós kontextusba? Ez hogyan illeszkedik?
1: Mi is abszolút azt látjuk, hogy annak ellenére, hogy van egy bizonytalan geopolitikai környezet, Közel-Keleten, orosz-ukrán vonalon változatlanul háború van, bizonytalanság van, annak ellenére a régiós piacok, és köztük a magyar piac is kiválóan teljesített. Hogyha megnézzük az idei hozamokat, akkor most azt látjuk éppen, hogy közel 20%-os pluszban van a BUX index. Régiós piacokra körülbelül ugyanez elmondható, tehát a lengyel, román piacok, Csehország, mindenki pluszban van, tehát egy jó éve van a régiós tőzsdéknek. Ezen belül a Bétnél nyilván a magyar piac esetében az elmúlt hónapokban a választási eredmények is masszívan mozgatták a piacokat, és a vállalatok az elmúlt időben felértékelődtek, és a vételi szándék volt nagyobb.
0: Nyilvános társaság vagytok, tehát értelemszerűen folyamatosan riportáltok, ez egy for profit cég, fontos az, hogy a befektetők elégedettek legyenek, de mi az, ami az üzletpolitika tekintetében a legfontosabb prioritás számotokra, ennek milyen elemei vannak?
1: Igen, tehát a Bét valóban annak ellenére, hogy mi a piacot működtetjük, és nekünk vannak olyan az egész piacnak szóló céljaink, mint az, hogy a háztartások növelni tudják a megtakarításaikat a tőzsdén keresztül, vagy az, hogy a vállalatok finanszírozáshoz juthassanak hatékony módon. Ezek az általános célok mellett nekünk, mivel mi tőzsdei cég vagyunk, nagyon fontos az, hogy profitot termeljünk minden évben, és gazdaságosan működjünk, mint cég, és célokat tűztünk ki annak érdekében, meg saját stratégiánk van, hogy ezt a profitabilitást hogyan tudjuk folyamatosan fenntartani, növelni, és ennek számos pillére van, ezekről is tudunk beszélni részletesen. Egyrészt ugye a klasszikus tőzsdei tevékenység, tehát az, hogy minél több cég legyen a tőzsdén, és minél több befektető jöjjön a tőzsdére, legyen szó akár külföldi befektetőről, hazai intézményi befektetőről, vagy lakossági szereplőről szó, az nagyon fontos, és mi ezt aktívan figyeljük, hogy hogyan állunk ezen a téren a befektetők között. De mert más célja is vannak a tőzsdének, más stratégiai irányokat is felveszünk. Fontos például az energiapiacot itt megemlíteni, tehát az elmúlt években egyre nagyobb hangsúlyt kap az, hogy a hagyományos tőzsdei tevékenység, tehát az értékpapír kereskedés mellett az energiapiacok milyen szerepet tudnak játszani. Ezt látjuk számos más nyugat-európai, meg más Európán kívüli tőzsde esetében is, hogy a gázpiacok, az áramtőzsde, ezek mind olyan kereskedési tevékenységek, amik érdekesek a tőzsdék számára. Sok a hasonlóság az értékpapír kereskedés, vagy az energiai eszközök kereskedése között, és ebből kifolyólag ez is egy stratégiai irány a tőzsdéknek, és így a Budapesti Értéktőzsdének is. Nekünk a lányvállalatunkon, tehát a Keller KSF-en keresztül már több mint 10 éve van ilyen típusú energia kitettségünk a tekintetben, hogy a clearingház végez gázpiacokon, energiapiacokon, és nem csak Magyarországon magyar szereplőknek, hanem a régióban sokfelé clearing tevékenységet, úgyhogy ez a tevékenység már korábban is megvolt, de ez most olyan értelemben növekedni is fog, hogy a jövő évtől kezdődően a Budapesti Értéktőzsde egyik 100%-os leányvállalata, a BTX fogja átvenni az egyik ilyen energia clearing tevékenységet, úgyhogy ez is egy fontos irány, és ezen is nagyon sokan dolgozunk a Béten belül, hogy ez megvalósuljon, és ezáltal növekedjen az energiapiacokon a Bét kitettsége. Emellett fontos megemlíteni azt is, hogy általában véve a tőzsdék, és mi is nem csak a saját cégünk hatékonyságát igyekszünk növelni, hanem a leányvállalataink, tehát a Keller, ami ugye az értéktár, a Keller KSF, a Clearing House, hogy együtt ez a cégcsoport hogyan tud hatékonyabban működni, tehát ebben is szeretnénk fejlődni az elkövetkezendő években, és persze nem szabad kihagyni a digitalizáció jelentőségét sem. Itt a tőzsdéknél is ugyanúgy, mint számos más vállalatnál a mesterséges intelligencia szerepe is fontos, hogy hogyan tudjuk a tőzsde működésében a hatékonyságot javítani, vagy jobb teljesítményt elérni az AI eszközök segítségével, illetve a másik fontos terület még a blokklánc technológia, amit szintén rengeteg tőzsdénél látjuk, hogy az elmúlt években elkezdtek kísérletezni ezzel a technológiával, úgyhogy ez szintén figyelmet kap a jövőben a béten belül. Ezek a főbb irányok, emellett index termékekben is szeretnénk többet nyújtani, hogy többféle indexet követhessenek a befektetők. Indexen alapuló termékek, mint például az ETF-ek is nagyon fontosak, és itt visszakanyarodhatunk a lakossági befektetőkre, hogy azt látható az a trend világszerte, hogy az ETF-ek térnyerésével egyre több lakossági befektető keresi az ETF-eket. Ugye a BUX ETF és a CETOP ETF az, ami két hazai kibocsátói ETF, ami elérhető a béten keresztül, de emellett van sok külföldi indexet követő ETF is, Nasdaq, S&P, DAX ETF-ek szintén elérhetők a béten keresztül, mert látjuk, hogy ez megint egy fontos befektetési eszköz a lakossági befektetők számára.
2: Említettél számos kezdeményezést, amit a BÉT tett, ugye hatékonyságnövelés, digitalizáció, a piacok bővítése az energia piacok irányában, viszont ugyanilyen fontos, hogy a meglevő termékek iránti érdeklődés is nőjön, és új szereplőket, új potenciális befektetőket szólítsatok meg, akár az intézményi, akár egyébként a retail oldalon. Milyen lépéseket tesztek, milyen programok vannak erre a célra, hogy a BÉT meglevő termékei iránt, a BÉT-en jegyzett részvények iránt növeljétek az érdeklődést, illetve a tudatosságot?
1: Igen, ez valóban nagyon fontos, hogy a befektetőket elérjük a legnagyobb számban. Itt a lakossági befektetőkről érdemes a legtöbbet beszélni, tehát ott az a terület, ez a befektetői kör, ahol a legtöbbet tudjuk tenni, és ahol azt érezzük, hogy a legtöbb munkánk van, hogy még több hazai befektető jöjjön a budapesti értéktőzsdére, a megtakarításaiknak legyen része a magyar részvénypiac. És itt több trend is megfigyelhető. Talán a Covid óta, most már jó 5-6 éve, látható az, hogy a lakossági befektetők egyre aktívabbak, egyre könnyebben tudnak részvényekkel kereskedni, egyre többféle digitális applikáción keresztül érhetik el a részvénypiacokat, nem csak a magyar részvénypiacot, hanem szinte bármely piacot, és ezt a trendet fontos, hogy közelről figyeljük, és hogy ebben a trendben mi a magyar részvénypiacra tudjuk irányítani a befektetők figyelmét, meg tudjuk mutatni, hogy milyen jó hozamok voltak a magyar eszközökben. Ugye az utóbbi időben azért ráadásul a jó hozamok mellett a deviza is jól teljesített, és fontos, hogy ezt lássák a befektetők. Mi direkt is elmegyünk azokhoz az új fintech szolgáltatókhoz, befektetési szolgáltatókhoz, akik különféle részvénypiacokat kínálnak, vagy már a magyar piacot is kínálják, és velük is együtt dolgozunk, hogy megismerjék az ő ügyfeleik a magyar piacot, aki pedig még nem kínálja az ügyfeleiknek, ott is igyekszünk közösen dolgozni azon, hogy mi lenne a legegyszerűbb módja annak, hogy tényleg itt minden platformon elérhessék a befektetők a magyar részvényeket. Úgyhogy ez a leghangsúlyosabb. Itt az oktatás is nagyon fontos a magyar befektetők tekintetében. Számos olyan programunk van, ami arról szól, hogy a magyar befektetők megismerjék a hosszú távú megtakarítás előnyeit, tehát azt, hogy a részvénypiacok hosszú távon jól tudnak teljesíteni. Itt a statisztikákat, hogyha nézzük, azért azt látjuk, hogy még a magyar befektetői kör mondjuk európai viszonylatban is valamelyes, de főleg, hogyha az Egyesült Államokat, meg más akár ázsiai országokat nézzük, akkor itt azért a magyar befektetőknek a részvénykitettség az mindig rendkívül alacsony. Tehát, hogyha megnézzük, mondjuk 100 egységre vesszük egy befektetőnek a megtakarítását, abból 5 egység, tehát 5% az, ami részvénykitettséget jelent. Azért az Egyesült Államokban ennek a 10-szerese most ez a szám, skandináv országokban is 10%-os részvény tulajdonlás van a teljes megtakarításon belül, és azt tényleg azt gondoljuk, hogy ha itt szigorúan hosszú távú megtakarításról, tehát akár ugye csak nyugdíj típusú megtakarításról, de akár mondjuk néhány évtizedes részvény megtakarításról beszélünk, akkor itt fontos, hogy nálunk is ez bevettebb befektetési forma legyen. Láthatjuk azokat a statisztikákat, ismerjük, hogy hosszú távon a részvénypiacot nem veri meg semmilyen más eszközosztály sem, és hogyha a magyar emberek is több részvényt vásárolnak hosszú távon, akkor ezért ez jó eséllyel azt jelentheti, hogy akkor a későbbiekben gazdagabbak lesznek, több megtakarításuk lesz, úgyhogy ezért mi ezt fontosnak tartjuk, hogy a hosszú távú részvény megtakarításnak igenis jobban része legyen a magyar piac. Lakossági befektetők számára egyébként, ami még fontos új kezdeményezésünk, az a befektetői klub esemény, amit tipikusan délutánonként kora esti órákban szoktunk megtartani. Ide lakossági befektetőket szoktuk elhívni, és találkozhatnak bétes cégekkel, illetve bétes brókerek, alapkezelők előadásaival.
0: Kiemelted a lakossági vonalat. Mi a helyzet a fiatalokkal, őket hogyan lehet megszólítani, vagy hogyan érdemes?
1: Jogos, hogy erre rákérdeztél. Rengeteg programunk van fiataloknak is. Egyrészt sok iskolalátogatót fogadunk, tehát egy évben olyan 20-30 osztály látogat el hozzánk, és nekik direkt a tőzsdéről, a magyar piacról tartunk egy bemutatót, körbevezetjük őket a tőzsdén. Ez főleg középiskolásoknak szól, de vannak egyetemisták is, tehát felsőoktatásban is részt veszünk egy ilyen típusú oktatással, és itt tényleg látható nem csak a BÉT részéről, hanem általában a közép- és felsőoktatási szektorban látható egy elmozdulás, hogy sokkal tájékozottabbak a mostani középiskolások, egyetemisták a tőkepiacokkal, a magyar részvényekkel kapcsolatban, mint ez korábban volt, úgyhogy ez egy elég jó irány. Illetve van egy nagyon aktuális programunk is, ez a részvényfutam nevű játék. Magát a játékot már több mint 10 éve futtatja a BÉT. Ez egy szimulációs játék, ahol virtuális pénzzel lehet kereskedni magyar tőzsdén. Teljesen valós idejű árakkal lehet a Bux Index tag részvényekkel kereskedni, és igazából aki a verseny alatt a legnagyobb hozamot tudja elérni a játékban, ők mindenféle tárgyi nyereményeket nyerhetnek. Múlt pénteken zárult le a tavaszi 3 hónapos futamunk, már több mint 3000-en játszanak ezen a részvényfutam platformon, ami elérhető weben keresztül is, ez a www.részvényfutam.hu, illetve applikáción is, a BÉT részvényfutamra rákeresve iOS-en, Androidon, applikáción keresztül is lehet játszani. Szerintünk ez egy nagyon klassz dolog. 2/3 a versenyzőknek diák, de 1/3 felnőtt, úgyhogy mi abszolút fontosnak tartjuk azt is, hogy mi felnőttek is időnként játszunk, az egy jó dolog, jót tud tenni minnyájunknak, és itt tényleg ki lehet próbálni mindenféle kockázat nélkül azt, hogy mi van, ha valaki ebbe az X vagy Y cégbe teszi be a pénzét, és ez egy jó tapasztalat. Egyrészt szerintem nagyon sokan megláthatják azt, hogy részvénybe fektetni egyáltalán olyan bonyolult dolog, másik oldalról pedig a kockázatokat is meg lehet ismerni, azt, hogy hogyan változik a piac, hogyan tud hirtelen mozogni mindenféle irányba, és az appon belül, meg a játékon belül vannak különféle oktatási anyagaink is, ezek egy ilyen egybekezdéses, rövid oktatási anyagok, amit szintén érdemes megnézni, mert ezekből is nagyon sokat lehet tanulni, ráadásul pontokat is lehet vele szerezni a versenyben, meg vannak tippjátékaink is, tehát meg lehet előre tippelni, hogy mennyi lesz a Bux, mennyi lesz a Cetop Index, és ezzel is pontokat lehet gyűjteni, illetve vannak quiz kérdéseket is tettünk be a játékba, szintén ez a versenynek a része. Mindenképpen én ajánlanám bárkinek a figyelmébe, hogy ezt a játékot nézze meg.
2: kötvénypiacon ott viszonylag könnyebben hozzáférhetők az információk, ott azt láthattuk, hogy a választásokat követően mindenkori csúcsot ért el a külföldi szereplők állománya a magyar állampapírokban. De mi a helyzet a részvénypiacon? Mennyire volt a trend hasonló a választásokat követően? Itt is látható egy jelentős ugrás a külföldiek érdeklődésében a piacon?
1: Igen, egyrészt eleve már a BÉT-en mindig is a legnagyobb befektetőkör az a külföldi befektetők voltak. Tehát akár hogyha a részvény tulajdonlást nézzük, akár hogyha a forgalmi arányokat nézzük, a BÉT-en belül a forgalomnak több mint a felét azt tipikusan a külföldi befektetők tették ki, és 60% körüli tulajdoni hányaddal rendelkeznek a külföldi befektetők átlagosan a magyar részvényekben, tehát ők így jelentős szereplők, mi egy világszinten kisebb, közepesebb méretű, de nagyon nyitott, könnyen elérhető piac vagyunk a külföldi befektetők számára. Könnyen kereskedhetőek vagyunk, nincsen semmilyen kontroll a külföldi befektetők tekintetében, és emiatt tradicionális nagyon sok angolszász ország, rengeteg befektető skandináv piacokról, tehát Európa minden tájáról, sőt Ázsiából is jönnek befektetők, ugye a leglikvidebb részvény az OTP, azt szinte minden külföldi befektető ismeri Új-Zélandtól Kanadáig, tehát nagyon jelentős volt mindig is a külföldi szereplők jelenléte a magyar piacon, de most valóban egy másik trend az, amit láthatunk, hogy most megnövekedett még ezen az időszakon belül is a külföldi befektetők figyelme. Ugye, amikor az orosz-ukrán háború kitört, akkor nagyon sok külföldi befektető elhagyta nem csak a magyar, hanem a régiós piacot. És ez fokozatosan azért javult már az utóbbi időkben, enyhült, jöttek vissza a külföldi befektetők, és a legutóbbi, tehát az áprilisi választások, illetve az azt megelőző hónapok időszaka, itt megint csak azt láthattuk, hogy felfokozódott a külföldi befektetők jelenléte. Itt van egy pozitív várakozás, akár hogyha megnézzük a gazdaságpolitikát EU-s források tekintetében, tehát összességében számos olyan pontját a gazdaságpolitikának pozitívan értékelik a külföldi befektetők, ami miatt azt láthatjuk is, hogy ugye megugrott az index értéke is április folyamán jelentős mértékben, úgyhogy külföldi befektetők növekvő jelenlétét láthatjuk.
0: Végezetül hogyan látod a budapesti értéktőzsde lényegében KKV szegmensét megcélzó Xtend piacnak a jelenét, jövőjét? Mennyire felel meg a jelenlegi forgalom, amire előzetesen számítottatok, illetve milyen visszajelzések érkeznek akár kisbefektetők, akár intézményi befektetők részéről?
1: Az Xtend nagyon fontos piac volt a BÉT-nek, és most is nagyon fontos. Tehát egy olyan tőzsdének, egy olyan országban, ahol a nagyon nagy vállalatok száma az korlátozott. Egy fontos növekedés szempont az, hogy alulról kezdjünk el növekedni, tehát a kis cégek bejönnek, beérkeznek a BÉT-re, és ennek a kapuja az az Xtend piac, ahol megjelenhetnek a kisebb és közepes méretű cégek, és innen tudnak növekedni. Tehát ugye már láttunk több példát is az Xtend piacon, ahol bejött mondjuk 4-5 évvel ezelőtt egy cég, és az növekedett folyamatosan, akvizíciókat hajtott végre, tőkét emelt, és utána átkerült, feljebb került egy nagyobb kategóriában. Tehát mi abszolút azt gondoljuk, hogy az Xtend piac is egy útja annak, hogy az ott lévő vállalatokból, ahogy fejlődnek, növekednek ezek a cégek, belőlük is tudnak nagy méretű, prémium piaci szegmens méretű cégek megérkezni. Úgyhogy emiatt rendkívül fontos az Xtend. Mi elégedettek vagyunk alapvetően a számossággal. A likviditás az nyilván mindig lehetne jobb, tehát az a legnehezebb. Itt azért kisebb kapitalizációi cégekről van szó. A belépési korlát is könnyebb a kis cégek számára, tehát emiatt a jelentési kötelezettségük is kevésbé feszes, mint a legnagyobb cégek esetében, és emiatt természetesen ez egy kockázatosabb részvénycsoport, tehát egy részvénybefektetési eszköz. nyilván a számosság is, tehát kevesebb befektető van jelen ezekben a részvényekben, és emiatt a likviditás is alacsonyabb, de összességében véve azt látjuk, betölti az Xtend azt a funkcióját, amit mi terveztünk neki, és mi bízunk abban, hogy a következő években is lesz több kibocsátó is, aki jön az Xtend piacra, és az Xtenden keresztül von be forrást, és tud növekedni, mint vállalat.
0: Köszönjük, hogy befáradtál a stúdióba, és megosztottad ezeket az értékes információkat. Körmöci Dániel, a Budapesti Értéktőzsde befektetői kapcsolattartója, vezérigazgatói tanácsadó volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
1: Köszönöm nektek, hogy itt lehettem.
3: Ez még mindig a prémium kategória. Vigye magával a kedvenc beszélgetéseit. Most már nem csak rádión, hanem a Trend FM podcast csatornáján is nyomon követheti a gazdasági, kulturális élet rezdüléseit. Podcastgyár by Trend FM. Letölthető az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: prémium kategória a megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert.
1: Milyen izgalmas lehetőségeket rejt jelenleg a hazai részvénypiac. Itt van a stúdióban Tallósi István, a Vimperium ZRT vezérigazgatója. Üdvözöllek, szervusz!
2: Szervusz, köszönöm szépen a meghívást!
1: Nagyságrendileg másfél évvel ezelőtt jártál itt nálunk, és akkor egyértelműen amellett foglaltál állást, hogy lehet még potenciál a hazai részvényekben, és hát lám-lám a BUX egy további jelentős emelkedésen van túl. Hogyan gondolkoztál az elmúlt néhány hónapban, vagy az idei év kapcsán a portfóliók tekintetében, és milyen változásokat azonosítottál?
2: 24 végén voltam itt, és igazán akkor azt láttam, hogy még mindig elég alulértékelt a magyar részvénypiac, aminek oka az, hogy bár ugyan akkor már mentek fel az árfolyamok jelentősen a 2022-es háború kitörésekor mélyponthoz képest, de viszont a cégnek a profitabilitása is jelentősen megnőtt, és én azt láttam, hogy mindig jelentős diszkonton forognak, úgyhogy láttam fantáziát. Emlékeim szerint a Magyar Telekom igazán abban láttam fantáziát, illetve különböző egyéb része, mindenket az OTP-t tartottam vonzó befektetési célpontnak. És igazán azóta, ami történt, egy jelentős felértékelődés, nem utolsó sorban egyébként így a jelentősen csökkentek a magyar kockáti felárak, utóbbi talán másfél-két hónapban, ez egyébként a választások előtt már elindult, és ennek következtében ilyen módon bizonyos kockáti tényezők kiárazottak, főként a blue chipekből egyébként. Első körben mindig ezeket találja meg a piac, és azt látom, hogy amikor azt mondták ugye különböző egyéb alapkezelők, hogy hát érdemes nézegetni a 10-20 éves magyar hosszú távú kötvényeket, én akkor nem kötvényben ültem, azt mondtam, hogy nekem jelentős magyar telekompozícióim vannak, és hát azt remélem, hogy ide is le fog csorogni a történet, hiszen ez hosszú távon osztalékfizető részvény, alig van hitele, és hát alapvetően megosztja a profitját a részvényesekkel, tehát nincsen jelentős beruházási fázis nála, ezért azt gondoltam, hogy ezt még érdemes tartani, ezébként így visszaköszönt, tehát ez végül is bejött a történet elmúlt 2-3 hónapban. Én azt gondolom, hogy a történet mindig jó lehet, ha már a valószínűleg a emelkedésnek az ömét megtette a cég részvénye, tehát azt látom, hogy nincs már akkor növekedési potenciál, ugyanakkor még mindig bőven felveszi a versenyt az egyébként időközben jelentősen lecsökkent állampapírhozamokkal.
1: Mi a helyzet most az OTP-vel? Hogyan értékeled a kilátásait? Érdemes-e továbbra is figyelemmel kísérni ezt a befektetési sztorit így nagyságrendileg 40 ezer forint környékén?
2: Mindenféleképpen. Egyébként ilyenkor mindig felhívom a figyelmet, mi forintban követjük az OTP árfolyamát, de a külföldi befektetők euróba vagy dollárban, úgyhogy jelentős felértékelődést látnak az idei év tekintetében, többet, mint mi forintban. Azt gondolom, hogy ez továbbra is izgalmas befektetési célpont tud lenni. Szerintem lesz a közgyűlésen elhangzottaknak megfelelően idén egy nagyobb akvizíció is az OTP részéről, és azt gondolom, hogy miután a cég profitjának 60-70%-a már nem a magyar piacról jön, emlékeim szerint, ezért ilyen módon az üzleti modellt egyetem sikeresnek látom, és szerintem van még további potenciál. Amiről ugye beszélünk, az euró bevezetésnek a szele, ugye, ami ilyen módon a magyar részvényeket megérinti, és ez egy konvergencia történet, ami 3-4 év alatt fog lefutni, én legalábbis erre számítok, tehát ennek hatását nyilvánvalóan nem függetlenül egyébként vannak tőkepiaci ugye válság is, de ennek hatását 3-4 éves időtávra becsülöm, tehát itt azért azt látom, hogy még van felértékelődési potenciál.
1: Hogyan látod a Richtert? Ott is évről évre egy emelkedő osztalék az, amit meg lehet figyelni, és hát van olyan vélemény, aki azt mondja, hogy a társaság egy olyan fejlődési, növekedési szakaszba ért vagy érhet, hogy érdemes lesz odafigyelni rá a következő években. Te hogy látod a Richternek a sztoriát, mennyire attraktív ez a jelenlegi árfolyamszint?
2: Én azt gondolom, hogy a Richter jelenleg attraktív, tehát vonzó befektetési célpont. Nem hajtottak végre jelentős akvizíciót az elmúlt években. Szerintem ebben a témában lesz változás, úgy érzékelem, hogy a következő egy-két évben szerintem lesz ilyen történet. És egyébként ami érdekes még, hogy azt látom, hogy ők értékteremtő akvizíciókat tudnak csinálni. Ez nagyon fontos ugye ezt befektetőként látni. Azt remélem, hogy itt van még bőven tartalék. Azt látom, hogy nagyon szépen felépítették a különböző független divíziókat, bár ilyen nyilvánvalóan a Kariprazintól még mindig nagyon függ a cégnek az árbevétele, de elég hatékonyan építi fel a menedzsment azt a sztorit, ami a Kariprazin védettség kifutása után próbálja pótolni a bevételi forrásokat. Tehát sok minden, sok kutatás van csőben, és a többi divízió is elég szépen muzsikál.
1: A blue chipek közül még a MOL-ról nem beszéltünk, és hát ez a jelenlegi korábbi időszaknál lényegesen magasabb olajár környezet. Ez biztos, hogy kedvezhet a társaságnak, de persze vannak kockázatok is. Hogyan látod a MOL-t, mint befektetési lehetőséget?
2: A MOL kapcsán jellemzően semleges vagyok. Én azt gondolom, hogy különös tekintettel, hogy nagyon sokat emelkedett idén az árfolyam. Jellemzően korábban azért egy stagnáló árfolyamot láthattunk, amúgy kivizették szépen a korábbi kamatszinthez képest tisztességes osztalékot. 250-300 forint körül osztalékot kaphattak éveken keresztül a befektetők. Én azt látom, hogy az idei jelentős áremelkedés az részben van a betudat, hogy a nis akvizíciót a piac, ha nem is biztosra, de valószínűnek veszi. Én azért tartok tőle, hogy ez nincs annyira még lezsírozva. Én azt látom, hogy ez egy nagyon küzdős tranzakció. A közgyűlés, a menedzsment ezt jelezte, hogy ők nagyon boldog lennék, ha évvégig arról tudnánk beszámolni, hogy ezt sikerült nyílbe ütni. Nagyon komplex, és igazán nem is a MOL-on múlik, hanem itt két független félen, illetve hárman is, mert van még az amerikai szankciós hatóság is, tehát a ugye szerb kormány, illetve a Gazprom, mint eladói oldalon, illetve az amerikai szankciós hatóság. Nagyon komplex az ügylet, egy része már beárazódott mindenféleképpen, illetve a MOL-nál lehet még ilyen trigger story szerintem az, hogy a kiskereskedelmet tavaly külön választották. Ugye volt róla szó, nem tudjuk, hogy ez megvalósul-e, vagy mikor, milyen tranzakció formájában. Igazán a kiskereskedelmet valamennyire külön választanák, ilyen spin-off formájában, és adott esetben egy részét tőzsdére vinnék. Ennek látom létjogosultságát, és ez nagyon jó történet tudna lenni. Tehát ilyen módon ez a cég külön is meg lenne mérve. Meglátjuk, hogy ez ügyben lesz-e valami a következő egy másfél-két évben. Én azt gondolom, hogy egyre vonzóbbak a magyar részvényeket szeretik jelenleg, úgyhogy erre a hullámra a MOL is fel tud ezzel ülni szerintem.
1: Ha már osztalékfizető részvények, akkor ott van például a régen Duna House, most már DH Group néven futó társaság, ahol ráadásul az akvizíciós növekedés is megjelenik, amiről már beszéltünk. Hogyan vélekedsz erről a sztoriról?
2: A Dunahouse track recordja akvizíciók terén nagyon jó, remélem így is marad. Azt látom, hogy a sikeres lengyel belépés után beléptek Olaszországba, ahol sikerült nagyon felfuttatni az értékesítést. Egyébként ott ilyen hitelközvetítéssel foglalkoznak, és ami érdekessége, a 26-os első negyedéves számok alapján a maga piac csökkent, és az ő részesedése jelentősen nőtt, tehát nagyon szépen tudtak teljesíteni, piaci átlag fölött teljesítményt nyújtottak. Tavaly év végén vásárolták meg a Don Pizzo elkeresztelt spanyol ingatlan közvetítőt. Ez egy hosszabb folyamatnak, két vagy három éves folyamatnak a része, több lépésből áll, és én azt remélem, hogy ott is ez egy nagyon jelentős piac, ott is jelentős pozíciókat tudnak kiépíteni. Azt látom, hogy ott ez a menedzsment elég komolyan veszi az európai terjeszkedést, és hát eléggé megfontoltan, eléggé értéknövelő módon tudnak cégeket vásárolni. Ez nagyon fontos. Korábban jelentős osztalékot fizettek, valószínűleg értékelhető akvizíciós célpontok hiányában, és pedig az a történet, hogy alapvetően a legtöbb megképződött forrás a cégben marad, és igazán akvizíciókra gyűjtögetnek. Náluk az igazi kérdés az, hogy mikor tudnak kilépni annyira befektetők irányába, ez következő néhány év zenéje, hogy egy komolyabb likviditása legyen a részvényeknek, mert jelenleg jelentős része a befektetőknek hiába akarna részesedni a Dunahouse sztoriból, a napi likviditási korlátok miatt nem tud.
1: Tudjuk, hogy nem csak a távközlési telekommunikációs szegmensben, hanem az űr- és védelmi iparban is érdekelt. A 4IG az elmúlt években magába olvasztotta az egykori Vodafont, Van néven, illetve a Digi is hozzátartozik most már, a további akvizíciókat is eszközölt. Az árfolyama 5000 forint környékén is jár. Hogyan érdemes ezt a részvényt megközelíteni?
2: Igen, tehát ugye itt mindenféleképpen különbséget kell tenni azon cégek között, amelyek az üzleti modellje nagyon kötődött a NER-hez. Én alapvetően olyan típusú cégeket szoktam keresni, amelyek piaci üzleti modellje van, ami azt jelenti, hogy kevésbé függ a hazai viszonyrendszerekről, amit az elmúlt 16 évben megfigyelhető volt. Egyébként jó proxy ennek, hogyha egy adott cégnek milyen külföldi működése van, uram, bocsánat, a profitnak vagy az árbevételek jelentős része külföldről származik, azok azért szerintem alapvetően függetlenek voltak a NER-től, még hogyha a magyar operáció nem is teljesen. De ugye a 4IG-nél emlékeim szerint 80% fölötti volt a Magyarország bevételek aránya, tehát nagyon erős magyarországi hangsúly van a cégnél, illetve azért nagyon jelentős hitelállománnyal működik a cég, igaz, nagyon vonzó kamatozás mellett, ami azt jelenti, hogy ezt a céget nagyon támogatták ilyen módon. Tehát a növekedés kötvényprogramban is 100 milliárdos nagyságrendben tud bevonni forrást kötvény formájában, és hát én azt látom, hogy ott mi bőven van mit csiszolni a működési modellen, hatékonyságot javítani, bár nyilván az alaptevékenység, ugye, ami a volt Vodafone, az javul és azt termeli a pénzt továbbra is, de hát nagyon sok elágazás van a történetnek, tehát külföldi akvizíciók voltak, űripar, én ezeket annyira nem látom át, én megmondom, hogy kerültem ezeket a befektetéseket, miközben azt láttam, hogy nagyon nagy hype van benne, de általában van egy olyan hozzáállásom, hogy tartom magamat ahhoz az elvemhez, hogy legyen szó AI részvényről, vagy Forage-ről, akkor én azért inkább próbálok ilyen higgadt fejjel itt távol maradni. Persze ezen a részén lehetett jelentős összeget keresni, aki jóval korábban vette meg, de azon a értékeltségi szinten, amin volt, én azt nem láttam alátámasztottnak.
1: Értékalapon gondolkodsz, tehát ez kiderült a korábbi beszélgetésünkből is. Mondok akár egy olyan példát, ami könyv szerint értéken forog jelenleg, a Waberers. Itt mit gondolsz, hogyan érdemes megközelíteni ezt a részvényt, milyen kockázatokat látsz, illetve milyen lehetőségeket, lehet-e ez egy vonzó befektetés?
2: A Waberers személy szerint cég részvényt nagyon kedvelem, aminek oka az, hogy alapvetően piaci mechanizmusokat látok a működési modellen belül, tehát az ő ügyfelé jellemzően azért külföldi tulajdonú cégek, Auditól kezdve, tehát autóipar, spár, élelmiszeripar, tehát számos szektorát átfedi a gazdaságnak, és nem csak Magyarországon, hanem nagyon sok nyugat-európai fuvart, logisztikát lát el, hiszen ugye a magyar gazdaság is nagyon bele van épülve ugye az Európai Unió gazdasági vérkeringésébe ilyen módon. Tehát én azt látom, hogy eléggé a portfólió eléggé szerteágazó, és eléggé jól diverzifikált, és hozzáteszem, hogy látok egy profi menedzsmentet ott. Továbbá csináltak tavaly egy akvizíciót, nem tavaly előtt volt, de tavaly hajtották végre, tehát az árás az tavaly történt, biztosítási divíziót építenek ki, ahol azért azt látom, hogy jelentős potenciál van, és ez egy elég kivitelezett akvizíció, amelynek keretében ők jelentős szinergiákat tudtak felderíteni, és én azt gondolom, hogy hosszú távon értéknövelő dolog lesz, tehát azt gondolom, hogy a Waberer részvény jelenleg alul érték.
1: Az Alteo, egy olyan cég, amit korábban sokan etalonként kezeltek, rendkívül jó a track rekordja, tehát hogyha a kibocsátástól nézzük, akkor mind a cégnek a teljesítménye, mind pedig az árfolyama remekül teljesített, utána történt egy tulajdonosváltás, volt ugye egy nyilvános vételi ajánlat is. Mi történik ezzel a céggel, és mennyire lehet érdekes a jelenlegi szinteken, hiszen nemrég a társaság papírjai még 5000 forint körül forogtak.
2: Igen, tehát az Alteonál valóban 23 elején volt egy tulajdonosváltás, az előző tulajdonos a Wallis Holding megvált a részvényektől, és egy konzorcium vásárolta meg a részek többségét, amelyben ugye ebben volt a MOL csoport, a Tibor István fémjelezte befetőcsoport, illetve a Jelinek Dánielhez köthető tőkealap, és hajtotta végre a stratégiáját, ami azt jelentette, hogy a zöld energián kívül alapvetően látott fantáziát egyébként nagyon helyesen a hulladék gazdálkodásban, és itt már korábban több akvizíciója volt a cégnek. És hát ami most történt, ugye 24-ben hajtotta végre a legnagyobb akvizíciát a hulladékgazdálkodás terén, a korábbi Eltex Kft-t vásárolta meg. Az információk alapján, amik jelenleg ismertek, ez akvizíció nem sikerült nagyon jól, tehát amit látunk most, hogy tavaly volt egy tavaly évvégi mérlegel, tehát idén tavasszal, május magasán publikálva egy leányvállalati mérleg eredménykimutatás, amely során kiderült, hogy jelentős számszagi hibákat talált az új menedzsment a könyvekben. Ilyen előfordul azért tulajdonosváltás során, viszont ez érinti a cégértéket, ezt egy jelentős értéken, 18-19 milliárd forintos áron vettek, cégértéken vásárolta meg az Alteo, tehát egy nagyon jelentős akvizíció a cég életében. És hát ugye kérdés az, hogy miután az eredmény, a 24-es pozitív eredmény jelentősen mínuszba fordult, azaz 1 milliárd körüli vesztesége alakult ki ezen korábbi Eltex Kft-nek, ezek alapján indokoltnak látják a részvényesek, hogy valami módon kompenzációt kérjen az Alteo, nyilván az eladótól, tehát valamilyen módon kártérítésre számítanak. Hát én azt gondolom, hogy mindenféleképpen célszerű lenne, mert ez hosszú távon nagyon negatív megítélés alá helyezi a részvényeket. Menedzsment hitelességi kérdést is felvet, tehát itt azt gondolom, hogy ezt abszolút helyén kell kezelni a menedzsmentnek, és hát reményeim szerint ez így is fog történni, tehát remélhetőleg lesznek majd bejelentések ez ügyben, azt remélem.
1: Vannak mozgások az Xtend piacon is, itt azért lényegesen kevésbé likvid papírokról van szó, de azért egy céget kiemelnék, ez pedig a Vertical Group, ahol most már stabilan, hogyha az elmúlt egy-másfél évet megvizsgálja valaki, akkor 5-6-7 millió forint körüli napi átlagforgalom jellemző, és a cég elkötelezett amellett, hogy átlép a standard kategóriába, ráadásul egy piaci saját részvény visszavásárlási programot is indított. Hogy látod ezt a társaságot, egyáltalán mennyire figyeled a hazai gazdaságnak ezt az ágazatát?
2: Limitált a figyelem, de ugyanakkor azt látom, hogy ez a cég alapvetően azért eléggé közel volt a NER-hez. Mindig a kérdés felvetődik bennem, hogy ha már beszéltünk a hulladékgazdálkodásról, és ugye itt csontvázak esnek ki bizonyos cégeknek a könyveiből, akkor én mindig óvatos leszek. Tehát én azt gondolom, hogy itt nagyon szép számokat és nagyon kedvező értékeltséget látunk. Itt a kérdés az, hogy az üzleti modell hosszú távon mennyire lesz fenntartható. Ez lehet egy nagyon jó sztori, tehát én nem zárkozom el ettől, csak ugyanakkor azt nem tudom, és ez lehet, idő kell, és én ilyen szempontból óvatos vagyok, hogy az üzleti modell mennyire lesz fenntartható a továbbiakban. Tehát azt lehet látni, hogy ez valóban nem egy túlértékelt részvény. Ezek a számok alapján, amiket most ugye publikáltak, a 25-ös zárást, ugyanakkor a kérdés a jövő, tehát hogy a tőkepiac a jövőt árazza, és ilyen módon mennyire lesznek ezek a számok, bevételi számok és a működési modell tartható a következő években.
1: Eddig ugye a részvénypiacról, a hazai blue chipekről, illetve néhány egyéb társaságról beszélgettünk, de hát itt van ez a rendkívül erősnek tűnő forint. Milyen várakozásaid vannak? Mennyire kell esetleg arra számítani, hogy további érdemi erősödés jöhet?
2: Ez egy nagyon fontos kérdés, mert azt gondolom, hogy szerintem a magyar vállalkozók, a magyar cégek, akik ugye exportálnak, azok egyre inkább érzik a határait a tevékenységüknek, tehát hogy is mondjam, nem tudnak oda menni a saját dolgozóikhoz, hogy akkor beszélgessenek a 10%-os bércsökkentésről, ami ugye indokolt lenne egy 10%-os forint erősödés után. Én azt gondolom, hogy előbb-utóbb, és inkább szerintem előbb lesz az, szerintem, hogyha látszódik az új kormánynak a gazdaságpolitikája, a konvergencia pálya transzparenssé válik, mert ugye jelenleg ez még kidolgozás alatt van, és ugye nem tudom, augusztus-szeptember magasságban megtörténnek azok a lépések, hogy bejelentik a különböző mérföldköveket, gazdasági intézkedések, és továbbra is hisz a piac egyébként az új kormánynak, akkor azt gondolom, hogy elindulhat a tér egy kamatcsökkentés irányába, aminek az lenne a célja, hogy a kamatokat nyilván leforogják, ezáltal a költségvetés is mozgásteret kapjon, másik oldalról pedig a piac továbbra is szívesen finanszírozná nyilván Magyarországot. Annyi lépés történt, hogy belengedte 16 milliárd eurónyi forrás megadását Magyarország számára, ez jó lehet, nyilván ennek egy bonyolult feltételrendszere van, ezt meg kell valósítani. Nem hiszem, hogy jelentős tartalék van a forintban a mostanihoz képest, de hát mindig vannak meglepetések, és néha a piac túlfut. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez már elég éles üzem a reálszféra több cége számára.
1: Köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba, és tudtunk beszélgetni ezekről az érdekes befektetési sztorikról. Talósi István, a Vimperium ZRT vezérigazgatója volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
2: Köszönöm szépen!
1: A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Köszönjük a figyelmet!
0: Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trendfm. Műsorajánló következik. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
4: Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
5: A fővárosban erős a forgalom a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból. A Rákóczi úton, a Pesti alsórakparton, a Szent István parktól délre és a Lánchíd közelében, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Ma 21 óráig időszakos és szakaszos lezárásra kell készülni a Kodálykörönttől, az Andrássy út, Bajcsy-Zsilinszky út, Alkotmány utca útvonalon a Kossuth Lajos térig vonulásos rendezvény miatt. A 105-ös és a 210-es autóbusz terelve közlekedik. Nem érinti a Vágány utca, Dózsa-György út és a Deák Ferenc tér közötti megállókat Buda felé. Az M1-es metró igénybevételét ajánljuk. A harmadik kerületben a Királyok útján, a Pünkösdfürdő utcánál lezárták a fél útpályát, mert gázvezetéket javítanak. A Bécsi úton befelé a Pomázi út után lezárták a külső sávot csatornajavítás miatt. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként egy sávjárható csatorna karbantartása miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: 6 óra van, jó estét kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd. Mától megtiltják a munkaerőbe hozatalát a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból, erről döntött tegnap a kormány. A munkaerő kölcsönző cégek így nem tudnak gyorsított eljárásban munkavállalókat behozni ezekből az országokból. Akik korábban érkeztek, azok kérhetik munkavállalói engedélyük meghosszabbítását, a bent lévő kéremeket elbírálják. A szabályozás felülvizsgálata jelenleg is zajlik. Szondi Vanda kormány szóvivőt hallják.
7: Az előző kormány ezen a területen is elég nagy összevisszaságot hagyott, próbáljuk kibogozni, hogy tulajdonképpen mi a helyzet itt. Jelenleg összesen 24 jogcímen lehet Magyarországon külföldiként munkát vállalni. Ezek is szétszorva vannak a különböző tárcáknál, ezért jelenleg arra sincsen egy exakt és konkrét szám, hogy tulajdonképpen hányan jöttek ezeken a különböző jogcímeken Magyarországra, és hányan vállalnak most itt munkát. Ez nyilvánvalóan problémát jelent, hiszen sok esetben ezek a külföldről harnak, mint egyébként a magyar munkavállalók, és ezek így le is törik a magyar béreket. Természetesen a kormánynak az a célja, hogy ez ne így legyen, ezért egy hosszú távú megoldást keres, és miután ez a helyzet bonyolult, ez valószínűleg nem fog egyik napról a másikra megoldódni.
6: A szakmai szervezetek a vendégmunkásokra vonatkozó szigorítások miatt munkaerőhiánytól tartanak. A Pensum Group szerint ez rövid távon főként a mezőgazdaságot és a vendéglátást érintheti, középtávon pedig ronthatja a gazdaság növekedési kilátásait. A Magyar Munkaerőkölcsönzők Országos Szövetsége szerint a hazai munkaerőtartalék önmagában nem elegendő a gazdaság igényeinek kielégítésére. A szervezetek érdemi szakmai egyeztetés sürgetnek egy új szabályozott rendszer kialakításához. Visszavonják a Novo Studium Kft. 500 millió forintos NK a támogatását. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerint a támogatást kulturális programnak átszázott választási célú kampányra adta az előző kormány. A miniszter közölte, a pályázatban szereplő adatok nem voltak összhangban a pályázati célokkal, és szerinte törvénysértők is voltak. Tar Zoltán azt kérte a támogatáskezelőtől, hogy intézkedjen a jogtalan támogatások visszaszerzéséről. Hozzátette, akik hasonló helyzetben vannak, egyelőre késedelmi kamat nélkül visszautalhatják a korábban felvett támogatást. Felülvizsgálják a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Lannert Judit gyermek- és oktatásügyi miniszter szerint a jelenlegi tér túl sok adminisztrációval jár, miközben nem ad valódi szakmai visszajelzést. Az idei tanévben felfüggesztik a teljesítményértékeléshez kapcsolódó feltöltési kötelezettséget. A miniszter hangsúlyozta, a korábban elért teljesítményértékelési illetmények megmaradnak. A következő tanévben szakmai egyeztetést indítanak a pedagógusokkal, intézményvezetőkkel és szakértőkkel az új rendszer kialakításáról. 518 millió dolláros tervet hirdetett a WHO az ebola járvány megfékezésére. A 6 hónapra szóló program júniustól novemberig tart, és a Kongói Demokratikus Köztársaságban terjedő járvány elleni védekezést támogatja. Az afrikai járványügyi szervezet adatai szerint eddig 381 igazolt fertőzöttet és 62 halálesetet regisztráltak. A mostani kitörést a bundibugyó törzs okozza, amely ellen jelenleg nincs jóváhagyott kezelési protokoll vagy engedélyezett vakcina. A WHO főigazgatója szerint politikai elkötelezettségre, tartós finanszírozásra és a közösségek bizalmára van szükség a járvány megállításához.
0: Tőzsde hírek.
6: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 1,1%-os emelkedéssel 133.670 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 13,8 milliárd forint volt. A vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A MOL 2,1%-kal 3.908 forintra, a Magyar Telekom pedig 1,1%-kal 2.634 forintra csökkent. Erősödött az OTP 2%-kal 40.770 forintra, és a Richter is 3%-kal 11.920 forintra. Európában vegyes volt a zárás, a London FTSE végül 1%-os ödött, a madridi IBEX 4%-kal korrigált felfelé. Mínuszban zárt a frankfurti DAX Index 8%-kal, a párizsi Kakaron is 3%-ot gyengült, és az olasz tőzsdén is mínuszba fordult a mutató méghozzá 6%-kal. A Wall Street-en szintén nincs jó hangulatú kereskedés, tőzsdezárás majd 10 óra után.
0: Időjárás jelentés.
6: A front felhőzet kelet felé halad, emiatt északnyugaton elkezd szakadozni, csökkenni a felhőzet, míg másutt megnövekszik, megvastagszik. Délnyugat felől csapadékzóna érkezik, mely főként a déli, majd a délkeleti ország részben okozhat elszórtan esőt, záport, néhol beágyazott zivatar sem kizárt. A légmozgás nagyrészt mérséklődik, csak helyenként élénkül meg. Az éjszakai hőmérséklet általában 10 és 17 fok között alakul. Hétvégére visszatér a napos idő, szombaton és vasárnap már sok napsütés várható gomoly felhőkkel, amelyekből záporok, zivatarok előfordulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke mindkét nap 25 és 30 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor. A sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora. A mikrofonnál Olá Andrea.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Olá Andrea vagyok. Miért tartják egzotikusnak és figyelemre méltónak a világban a magyar nyelvet, és valójában miért is különleges a struktúrája? Erről is szó lesz a mai adásban. Ez a sorozat terveim szerint bemutatja majd a legérdekesebb hazai kutatásokat és intézeteket, ahol olyan munka folyik, amelyről általában külföldön a tudományos élet képviselői többet tudnak, mint mi átlagemberek, akik ugye nem feltétlenül figyeljük az eredményeket. Ha velem tartanak hétről hétre, előbb-utóbb napra készek lesznek, ígérem. Mindemellett nagyon fontos az az út, ahogyan egy-egy remek ötletből aztán egy újítás lesz, amely megváltoztatja az életünket, úgyhogy neves kutatók szakmai életét is igyekszem bemutatni. Ma már el sem tudjuk például képzelni a szövegszerkesztőnket a helyesírásunkat ellenőrző, javító funkció nélkül. Olyan természetes, hogy használjuk. Vendégem ma Prószéki Gábor, az a tudós, akinek köszönhetjük ezt a modult. Prószéki Gábor számítógépes nyelvész, egyetemi tanár, az ELTE Nyelvtudományi Kutatóközpont tudományos tanácsadója, korábbi főigazgatója. Őt kérdezem majd az intézmény kutatási területén.

betűket egymás után, és olvassa a szövegeket. És a szövegekben minden szó környezetben van. Hát a szónak a folytonos szövegben a lényeges tulajdonság, hogy környezetben van. Ami itt a nagy felismerés, ami miatt ezek a rendszerek működnek, hogy a szó attól jelent valamit, ezt eddig is tudtuk, de ez egy ilyen metaforikus szóhasználat volt, hogy a szó jelentése az a használati szabálya. Valójában a szó attól jelent valamit, hogy a többiek pont azok vannak körülötte, akik. Még de nem egyszer, meg kétszer, hanem mondjuk 100 000-szer, vagy 50 milliószor. Na és hogyha ezt a szót mindig megnézem, hogy mik között áll, és ezeket összegyűjtöm, akkor ez a környezet majd súg, hogy ő mekkora. Vagy ő tulajdonképpen mit jelent. Na most ez a környezet, hogy mekkora, ez pedig nő. Tehát az első modellek, ez most úgy nézze, hogy tudom, 2013-ban indult be ez a dolog, akkor kezdtek el ezek a úgynevezett neurális hálós modellek a nyelvi feldolgozásban megjelenni, ami miatt ott tartunk ahol. És az elsők azok ilyen néhány szavas környezetre gondoltak, ami nagyon szép egy filológusnak, hogy előtte 5 szó, utána 5 szó, azt még úgy össze lehet gyűjteni, mondjuk a 100 000 előfordulást már elég macerás kézzel összegyűjteni, hát erre azért vannak számítógépes nyelvészek, akik ezt megoldották, de az 5 szót azt átlátjuk. A mai rendszerek 100 000 szó távolságban látnak körülbelül. Tehát a szövegben olyan mélyen benne van az a szó az aktuális előfordulásával, előtte, mögötte néhány könyv, amiben ő ott van, ahol ez egy teljesen elképzelhetetlen mennyiség az átlagember számára. És ezek a gépi rendszerek tulajdonképpen ezeket az összefüggéseket tudják kezelni. Tehát mindenkinek, minden kimondott szövegének, minden szavának, minden másik szóval való viszonya, ami hát embertelen számítási képesség, múltkor olvastam, hát ez egy ilyen bulvárszám, de talán a hallgatóknak úgy kézzelfogható lehet, hogy ezek a most működő, tehát a ChatGPT-nek, ugye a GPT-nek most éppen a 5.3-as verziója az, amelyik az aktuálisan van, nyilván ez is pillanatok múlva változik, és hogy az ő mögötte működő számítógépes apparátust, azt úgy kell elképzelni, hogyha minden ember kapna egy lehetőséget egy gomnyomásra, hogy egy művelet is így egy-kettő is nyomkodja, akkor a most földön élő 8 milliárd embernek 4 millió évre van a szüksége, hogy egy másodpercnyi anyagot produkáljon. Hiszen az egy akkora őrületesen nagy gép. Hát gondoljuk meg, hogy a mobiltelefonunkba belebeszélünk már. Tehát egy beszéd feldolgozó, ami még 10 éve is nagy szám lett volna, most meg a belebeszélt szövegből átalakítja, kiküldi a világ másik felére, lefut a kérdésünk, visszajön, és 1-2 másodperc múlva a saját mobiltelefonom ott van, miközben több 100 millió ember használja ugyanezt a rendszert, mert a világ minden tája mindenki ezt nyomkodja. Hát most gondoljuk meg, hogy ez mekkora számítási kapacitás, el se tudjuk képzelni. És ez az, ami minket mindig lenyom, vagy lenyűgöz, de valójában ez nem az intelligencia, hiszen messze többet tud, mint mi. Tudásra, darabszámra, olyan, mintha 1000 szám lennének enciklopédiák, és semmi másból nem tudja, mint hogy elolvasott mindent, amit valaha lehetett, amit az emberek összehordtak, és ebben a magyar nyelv is benne van, és ezt még pár évvel ezelőttig mondhattuk, én is ugye hát már olyan régen kezdtem a dolgot, amikor még újdonságnak számítottak azok az első eszközök, amihez hát volt szerencsénk hozzájárni, tehát megírtuk az első magyar helyesírási programot, meg, tehát azok a piros, meg zöld aláhúzások a Wordbe, az ugye az én cégemnek a valahai produktuma, és arra voltunk büszkék, hogy a magyar nyelv nagyon komplex, és mi ugyanannyi idő alatt és ugyanakkor helyen meg tudjuk oldani a például a ragozással kapcsolatos bonyolult problémákat, mint az angol, ahol nincs is ragozás, és nekik is ugyanannyi hely és ugyanannyi idő volt a rendelkezésükre. És akkor azt mondtuk, hogy ha van egy olyan megoldás, ami a magyarra működik, akkor nem nagyon lesz már olyan nagyon bonyolult másik nyelv, amelyik több időt igényelne, mert mi itt a kelet-európai stáv, meg más nyelveknek a hasonló rendszerét is meg tudtuk csinálni, hiszen a magyar bonyolultabb, és annak az egyszerűsítésével jutottunk oda. Ha mondjuk valaki az angolból indult, akkor neki már a német is nagyon, vagy a spanyol is nagyon bonyolult volt, mert hát az egy ragozóbb nyelv, és itt voltak különbségek a nyelvek közt. Tehát azzal, hogy a magyar azt mondta, hogy mi nagyon bonyolultak vagyunk, ha ezt mi megoldottuk, akkor már sok mindent megoldottunk, tehát mi nagyon büszkék voltunk arra, hogy érdemes egy ilyen bonyolult nyelvvel elindulni, és egy ilyen nemzeti büszkeséget is adott az embernek, de ez most nincs. Uh-huh. Azért nincs, mert ezek a szavak csak karakter, karakter, karakter, és tulajdonképpen mi szavaknak mondjuk, mert az írott szövegben betűközök szakítják meg ugye a betűsorozatokat, de valójában ahogy feldolgozzák ezek a nyelvi rendszerek a szöveget, ott már a betűköz sem határ. Tehát az a rémkép, hogy ő majd megmondja, hogy mekkora egységekből rakja össze a szöveget, aminek a közepén is akár lehet egy betűköz, tehát ő majd kitalálja, hogy neki mi a praktikus szó, mert azt ő úgy tudja kezelni, tehát tulajdonképpen ez pedig bármely nyelv

0: bármilyen írásrendszerre megcsinálható, hogy mekkora egységeket vesz, ami gyakran fordul elő, és amiből föl tudja építeni a szöveget. Tehát az a nyelvi specialitás, ami magyarban benne van, az tulajdonképpen a felszínen már megszűnik különbségnek lenni, és innentől kezdve az összes algoritmus, ami működik, az teljesen független attól, hogy milyen nyelvet olvasott ki a legelején, onnantól már a hasonlóságok, meg az egész matematikai számítás pont ugyanúgy megy. Tehát nagyon érdekes, hogy ennek ellenére látunk olyanokat, hogy a nagy nyelvi rendszerek is néha tévednek egy kicsit a magyarban. Picit büszkénk vagyunk, hogy a Nyelvtudományi Kutatóközpontban nekünk most már körülbelül 200 milliárd szónyi magyar szövegünk van, tehát annyi összefüggő folytonos magyar szöveg, hogy 1, 2, 3 számoljuk a szavakat, és ez egy jelentős szám még világviszonylatban is.
1: De ez egy nyelvi modellben van.
0: Ez igen, hát építjük a puli nyelvi modellt, de ez a 200 milliárd szó azért érdekes, mert ugye szoktam mondani, hogy az egri csillagok 135 ezer szó, tehát hogyha valaki össze akarja vetni, akkor itten több mint egy millió annyi szöveg, mint amennyi az egri csillagokban van, és ezek mind különbözőek, legalábbis összességükben különbözőek, azt nem állítom, hogy nem lehetnek bennük azonos vagy hasonló mondatok, de más célra keletkeztek. Tehát ebből tanul a rendszer. És azt gondolom, hogy a világ nagy nyelvi modelljei nem érdekeltek abban, hogy ennyi magyar szövegük legyen. Tehát bár ők nagyon jól beszélnek egy sokkal kisebb magyar szöveg megtanulása után is, ott jobban várható a nyelvi tévedés, akár a híres ChatGPT vagy Gemini, vagy bármelyik, amit használnak, föltűnik, hogy egyszer-egyszer elrontja. De ez olyan kevés, hogy ez inkább megmosolyogjuk, de igazán nem zavar, hiszen ha valaki ilyen jól beszél magyarul, akkor egy-két hibát simán megbocsátunk neki, ez is ilyen. De ha azt szeretnénk mondani, hogy a miénk szerintem nem igen téved, mert még nem vettük észre, pedig most már egy ideje építjük, ez egy jó érzés, viszont nem tudunk akkora modellt építeni, amekkorát a világ nagy cégei építenek azért, hogy azt be lehessen írni, hogy kérdez bármit. Hiszen ahhoz akkora apparátus kell, amit az előbb elmondtam, és ez már nyilván anyagi kérdés. Ez megint messze vezet, hogy a világ mikor szerzi vissza a befektetett pénzeit, tehát meddig tart ez a fölfele futás, mert ugye az átlagember csak a technikai eredményeket nézi és várja, és egy kicsit olyanok vagyunk, hogy még ezt is tudja, mint amikor én nem tudom, én 8 éves voltam, és az autóknál azt néztük, hogy hú, ez 200-zal megy, ez 220-zal. Azt nem kérdeztük, hogy 25 litert fogyaszt-e, csak hogy ez tud olyat, és most hű, ez még ezt is tudja, azt is, de ennek ára van a túloldalon, és ezt nem osztják meg az átlag emberrel, illetve hát érdemes megfigyelni. Butulnak egyes rendszerek azért, hogy pénzért lehessen adni azt, amelyik tényleg jól működik. Vagyis, hogy már nem érdeke ingyen mindenkinek mindent odaadni, hanem kezdődik egy olyan üzleti stratégia, amit még az átlag felhasználó, aki nem érdekelt a technikai részletekbe, csak szereti nyomkodni a gombokat, még nem vesz észre. Tehát most elindult egy olyan irány, hogy hát van ez a három vívős szó, hogy ROI, ez a Return on Investment, szóval amit befektettem, azt szeretném visszakapni, és nagy kérdés, hogy milyen módon tudom visszakapni, hol van az a megtérülés, ami miatt ezt az embertelen befektetést megérte megcsinálni, és ugye az embertelen befektetések nem értek véget, mert ezek a hatalmas gépek, amikről beszélünk, ezeknek most már hőerőmű, atomerőmű építődik a hátuk mögé, hogy működtessék. A hűtésük, ugye ezek melegszenek, ezek a processzorok, a hűtésüknek a megoldására, ugye Elon Musk kitalálta, hogy föl kéne egy műholdra lőni, mert ott fönt mégiscsak hűvösebb van, mint itt a Földön. Tehát olyan járulékos költségek vannak hozzá, amiről az átlagember nem tud, és ezért bár a matekja, meg a adatmennyiség az azt csugalja, hogy itt nincs megállás, valójában lesz megállás, mert ez valakinek érdeke kell, hogy legyen, hogy építse, és ha ezen bukik, akkor ezt mégsem fogja csinálni. Én nem vagyok ilyen jós, aki ezt meg tudnám mondani, csak azt szeretném jelezni, hogy nem lesz minden korlátok nélkül, mert óhatatlan, hogy ennek egyszer meg kell térülnie, hiszen itt gazdasági folyamatokról is szó van, és azért az átlagember inkább csak a szórakoztatását, illetve hát a praktikusságot látja, hát én beírok neki valamit, és megéri, amit én eddig napokig írtam. Hát ez mégiscsak jó. Kérdés, hogy meddig adják ezt ingyen, vagy mennyire lesz jó annak a minősége, amit pár év múlva is ezek fognak csinálni. Ezt csak jelzem előre, hogy ott látom a nehézséget, hogy azért sem gondolom, hogy mindenkit ki fognak rúgni, mert egy idő után azért lesz rájuk szükség, mert ezek a rendszerek már csak keveseknek működnek ilyen nagyon jól, és a többieknél mégiscsak szükség lesz azokra, akik értenek hozzá.
1: Önöknek mi a célja a pulival egyébként, tehát a hosszú távú célja?
0: Ugye nagyon nehéz. Az, amit a Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Intézetben a Nyelvtechnológiai Kutatócsoport csinál, az elsősorban az, hogy legyen ismeretünk arról, hogy hogyan néznek ki ezek a nyelvi modellek, ugyanis gondoljuk meg, hogy azok a nagyok, amiket sokan használnak, azok csak egy ilyen icipici webes felületet biztosítanak, írj be valamit, aztán én mondok valamit, de hogy mit csinál, az csak ott messze Amerikában lehet megtudni, mit csinál, mi nem láthatjuk. Mi egy kutatóközpont vagyunk, mi szeretnénk tudni, hogy ez hogy működik, és ha mi visszük be az anyagot, és mi látjuk, hogy hogy épül föl, akkor van esélyünk, hogy kicsit többet értünk róla, mint ha csak azt használnánk, amelyiket nekünk nem mutatnak meg. A másik, hogy azt szeretnénk hinni, hogy a kis modelleknek egyre nagyobb a jelentőségük, nem arról beszélek, hogy nem volt pénzünk, kicsik vagyunk, aztán kicsit, hanem hogy bizonyos szakterületeken nincs szükségünk arra az embertelen tudásra, ami a nagy rendszerekben most benne van, hiszen nekik azt a lehetséges promptot adják ki, hogy írj be bármit, kérdezz bármit, de nem kéne mindent kérdezni. Elég csak mondjuk a rádióadásokkal kapcsolatos ismereteket, vagy nem tudom én a asztalos munkával kapcsolatos ismereteket összegyűjteni. Ezekhez nem kell akkora gép és akkora apparátus, de adott esetben egy rádió működtetésével, vagy az asztalosok működésével kapcsolatos minden tudás egy sokkal kisebb világban is elfér, és nekik nem kell a babaszájtokat, meg a sportot, meg a nem tudom mit működtetni ahhoz, hogy ezekről számot tudjanak adni. Tehát ennek mi a jelentősége, hogy egy ilyen szűkebb rendszer sokkal kisebb méretében. Ha pedig sokkal kisebb, akkor van esély, hogy lokálisan működik, és akkor ne az asztalosokra, meg a rádiósokra gondoljunk, hanem mondjuk gondoljunk a állami közgatásra, vagy egy bankra, vagy egy biztosítóra, ahol rengeteg az érzékeny adat, és hogyha ezeket kiengednék, és az interneten keresztül beszélgetnék meg a dolgokat, akkor a szolgáltató ezekhez mind hozzájutna. Hogy ez ne legyen, ezért szívesen működtetnék házon belül. De nem mindenkinek van őrületes számítógép parkja, mint amiről beszéltem. Még a nagyok is kicsinek számítanak. Viszont, hogyha vannak ilyen lokálisan használható, ugye szép magyar szóval on-prem, tehát a helyi használatban működő rendszerek, mert akkorára le tudjuk vinni a méretét, akkor ők erre érzékenyek. És a Nyelvtudományi Kutatóközpont már fejlesztett olyan rendszert, amit Magyarországon már ipari alkalmazásban valakik használnak, pontosan azért, mert nem akarnak kimenni az internetre, és a saját gépparkjukon belül szeretnék ezt használni. Ez nem ekvivalens a tudása a nagy rendszerekével, de az ő specifikus világukban ez bőven elég nekik. Tehát például ez is egy célunk, hogy ugye ezt úgy hívják, hogy LLM, ugye ezt, amiről beszélek, ez a Large Language Model, tehát a nagy nyelvmodellek, és most már van ilyen, hogy Small Language Model, tehát hogy kis nyelvmodellek, amik arról szólnak, hogy egy adott szakterületen mindent, másról meg semmit, mert az neki nem kell. Tehát, hogy ez lehet célunk, mert ezzel tudunk versenyezni, mi a nagyokkal nem tudunk, mert egyszerűen ez a több tízezerszeres szorzó a gép méretében, ez egyszerűen nem engedi meg, hogy ténylegesen versenyezzünk. Ugye kicsit szarkasztikusan szoktuk mondani a puliról, hogy kicsit sárgább, kicsit savanyú, de a miénk, mert ugye hát végül is nem lehetnek olyanok, tehát ez nem a magyar ChatGPT, de tud most már csetelni, ezt több év alatt értük el, de ez egy óriási dolog, hogy a chat képességet is sikerült megtanítani a rendszernek, ami egy olyan képesség, amire megint a átlag felhasználó nem is érzi, hogy mire kellene figyelnie, tehát amikor föntartja a beszélgetés folyamát, és tud reflektálni a korábban elhangzottakra úgy, hogy nem mondom ki explicite. És akkor ez, és ilyeneket mondok, és ő érti ezt a beszélgetést. Az első puli modellek, amik nagyon büszkék voltunk rá, hogy működnek, pár éve, 3-4, sőt, hát pont azon a héten jött ki az egyik, amelyik ugye hát a ChatGPT hete, és akkor nem mi lettünk a híresek, hanem ők teljes joggal. De hogy ezek a modellek soha nem tudták ezt elérni, persze a magyar sajtóval kicsit örültünk neki, kicsit szomorúkodtunk, megírták, hogy ez a magyar ChatGPT, ami hát nem volt igaz, mert nem csetelt. Mert az egy nagyon extra tudás, hogy nem csak szövegeket generál, hanem hogy emlékszik, hogy mi hangzott el, és tud vele kapcsolatban hát reflektálni a szövegekben elhangzottakra. Úgyhogy lassabb lépésekbe követjük azt, ahogy a világ megy, egy kisebb gépparkkal, és próbálunk olyan modelleket csinálni, egy, amit mi magunk megpróbálunk megérteni, kettő, amiből akkora méretűt tudunk csinálni, hogy azokat mások a saját gépükön, gépparkon működtetni tudják, és így azért azt gondoljuk, hogy van értelme, tehát mindenki ezt kérdezi, de hát ott vannak ezek a nagyok, mi értelme van? Hát talán ez.
1: És a puli bevallja, hogyha nem tud valamit?
0: Nem, olyan rendszer nincsen. Tehát ezek arra vannak trenírozva, hogy mindenképpen segítsenek, ugye állandóan ezt mondom, hogy a ügyfélszolgálatoknál egy új kollega az egy dolog biztos, hogy válaszolni fog mindenre, mert azt legkevésbé mondhatja, hogy nem tudom, mert neki egy kicsit kritikus, hogy eléggé tud-e, tehát ő akkor is válaszol, amikor nem tudok, valahogy megpróbálj kikerülni. Egy ilyen kollégáról van szó. Ezek a rendszerek nem tudják, hogy mit nem tudnak, szoktam mondani, hogy embereknek is van egy kisebb csoportja, aki ezt ugyanebben a helyzetben van. Igen. És ez a legnagyobb tudás egyébként, hogy tudni, hogy mit nem tudok. Tehát ha, mit tudom én például sok mindent nem tudok, és ugye szokták mondani, hogy ha az ember minél többet tud és fújja fel a tudás lufiát, akkor az egyre nagyobb felületen találkozik azzal, amit nem tud. Hát hiszen nő a lufi. És akkor én nekem néha azt kell mondanom, hogy nem tudom, és ennek úgy örülök, hogy ki tudom mondani, mert tényleg nem tudom, de miért kéne nekem mindent tudni? Hát ma már olyan eszköz van, amelyik ezt állítja magáról, de legalább én igazat mondok ezzel, és itt rajta kapható ez a furcsa rendszer, amiről egyébként azt szokták mondani, hogy a hallucináció miatt, hogy nem mond igazat, de ez egy butaság, mert neki nincs szándéka. Viszont kétségtelen, hogy azáltal nem mond igazat, hogy minden körülmények közt válaszol olyan kérdésre is, amire ő sem tudja a választ, és talán ez lenne jó. Ez egy nagyon jó kérdés volt, de nem mond nemet. Tehát azt mondja, nem, én ezt nem tudom.
1: Mesélne még arról, hogy mivel foglalkozik a Nyelvtudományi Kutatóközpont, tehát hogy mi az, ami mint vezető az ön számára is nagyon fontos volt, hogy ott legyen.
0: Hát nagyon sok mindennel foglalkozik. Ugye ez most, tehát négy nagy területet, mondjuk, hogy négy intézetet tart magában a kutatóközpont, ugye korábban Nyelvtudományi Intézet volt, így ismerik sokan még MTA korából, leánykori nevén MTA, de amióta kutatóközpont vagyunk, négy intézetből állunk, és a négy intézet a Általános és Magyar Nyelvészeti Intézet, itt van a legtöbb hagyományos nyelvészetinek gondolt, persze ez a hagyományos nagyon modern, de mégiscsak abban az értelemben, hogy a nyelvnek a struktúrájával, a felépítésével, a szóalaktannal, a mondattannal, jelentéstannal, ezekkel foglalkozó nyelvészek vannak. Csak zárójelbe jelzem, hogy ezek a sokak számára talán nem érthető dolgok, és azt gondolják, hogy ezeket önmaguknak csinálják. Kétségtelen, hogy a tudománynak csináljuk, de például egy olyan könyvsorozat jelent meg egy holland nagyon alapvető kiadónál, amivel most már azt hiszem, hogy 5 köteten van túl, 5 nagy vastag köteten a magyar nyelv. Ugye a hollandok indították, és a kínai és a holland után a magyar a harmadik nyelv, ez egy 8 kötetből, nagyon vastag, több száz oldalas kötetből álló sorozat, amit kollégáink nagyrészt, akiket itt említettem, és ebben az intézetben dolgoznak, építenek föl, és írják le, hogy milyen a magyar nyelv. Gondoljuk meg, hogy annyira fontos a világnak, hogy a magyar milyen, mert nagyon egzotikus ám a nyelvünk, a sokan büszkén érzik is, ugyanakkor ahhoz nagyon sokan beszélik. Tehát sok egzotikus nyelv van, aminek kevés a beszélője, nincs elég kontroll. A magyar legnagyobb egyik olyan nyelv, amelyik egzotikus, most így hát egzotikus a indoeurópai szemmel nézve, ugye Európa legtöbb nyelve, talán néhányat leszámítva, de mindenki tudja, hogy finnek, észtek, baszkok, törökök, egy kicsit azért eltérünk a nagy európai nyelvektől, de azért azt, hogy a magyar ilyen helyzetben van, azt köszönhetjük annak, hogy olyan minőségű kutatások folynak nálunk, hogy ezek a kollégák ebben építik. Nem csak ők építik ezeket a köteteket, de itt ez egy óriási eredmény, ahol a publikáció a legerősebb mérőszám, és itt ez egy nagyon magas publikációs szint, hogy könyvsorozat jelenik meg, és a Hungarian az egy olyan nyelv lesz, amire ha valaki kíváncsi, akkor egy ilyen professzionális 2020-as években megjelenő sorozatból tájékozódik. Van még sok kutatás, mindet ugye nyilván nem tudom elmondani, de a másik fontos intézet az a Történeti Nyelvészeti és Uralisztikai Intézet. Itt a nyelvnek nem a jelen állapota, hiszen az előbbiek azok egy ilyen fényképet készítenek a nyelv jelen állapotáról, és megpróbálják ezt leírni, hogy mi történik ebben a pillanatban a nyelven. A történeti nyelvész pedig azt, hogy hogyan alakult ez ki, hogy jutottunk idáig, és nyilván azért van az uralisztikával ez összekapcsolva, mert az uráli nyelvek családjába tartozunk, és ott csak nagyon kicsi nyelvek vannak hozzánk képest, viszont senki más nem fogja ezeket nyelvileg jól leírni és működtetni adott esetben számítógépen. Ez is most az egyik ilyen részprojekt, hogy a két legközelebbi nyelv, a Hanti és a Mansinak csinálunk szövegkorpuszt, ami azt jelenti, hogy olyan számítógépes eszközökkel lehet kutatni. A történeti nyelvészet pedig a nyelv változásain keresztül próbálja megérteni, hogy miért vagyunk ott, ahol vagyunk, és ha megfordulunk, akkor hogy alakult ez ki, és menni vissza időbe, ugyanis hát, amikor ide Árpád-apánkig bejöttek, akkor azóta egy magnószalag sem maradt meg, ugye abból a korból, tehát nem tudhatjuk, hogy pontosan ez hogy volt, viszont vannak eszközök, amivel rekonstruálni lehet a történeti változást, és a meglevő ismert adatokból, amióta különösen írva van, vissza lehet következtetni korábbi állapotokra, és ezt a mai egyébként technikával megtámasztott, de alapvetően nyelvészeti gondolkodású kutatást végzik ebben a kutató intézetben.
2: Prószéki Gábor számítógépes nyelvész, egyetemi tanár, az ELTE Nyelvtudományi Kutatóközpont tudományos tanácsadója a vendégem ma. Az adás második felében, kis szünet után olyan kutatásokról beszél majd, amelyekről valószínűleg még keveset tudunk, pedig akár befolyásolhatják az életünket. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobilappal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Jó estét kívánok, fél hét van, a mikrofonnál Kecső Richard. Éves alapon 9,1%-kal nőtt, negyedéves alapon viszont 1,1%-kal csökkent az ipari termelés volumene, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A Gránit alapkezelő vezető közgazdásza szerint jobb lett az adat a vártnál, de kétségtelen még messze a jó eredmény. Regős Gábor szerint az élelmiszer és a gyógyszeripar segíthetne a magyar gazdaság fellendülésében.
4: Az elmúlt éveket valóban a mínusz-mínusz-mínusz jellemezte, ugye ebben elsősorban a külső keresletnek volt szerepe, hiába épült rengeteg új gyár, költött az előző kormányzat rengeteg pénzt az ipar fejlesztésére, ennek azért a gyakorlatban utána nem sok nyoma volt, az adatokban sokszor nem köszönt vissza, reméljük ez azért lassan megváltozik, tehát ugye nem minden új gyár termel még, van ami már igen, de még messze nem még, tehát azért előbb-utóbb ebből valaminek már kéne jönni a számokba is.
3: Montenegró készen áll az uniós csatlakozási tárgyalások lezárására. Jaskov Milatovic államfő az EU Nyugat-Balkán csúcs találkozó után azt mondta, országa a bővítési folyamat éllovassa a térségben. A montenegrói elnök reálisnak nevezte, hogy Montenegró 2028-ban az Európai Unió 28. tagállamává váljon. Szerinte Podgorica teljesítette a legfontosabb reformokat, és készen áll az utolsó lépések megtételére. Hozzátette, a sikerhez az Európai Unió politikai elkötelezettség. Távozik az MTV a vezérigazgatója. Pap Dániel Koltai Andrásnál az NMHH média tanácsának elnökénél nyújtotta be felmondását. Az MTV közlése szerint Pap Dániel azzal indokolt a döntését, hogy az új kormány a közmédia teljes átalakítására készül. A vezérigazgató a felmondási ideje alatt továbbra is ellátja feladatait. Az amerikai EU nagykövet szerint félreértelmezték Donald Trump Grönlanddal kapcsolatos kijelentéseit. Andrew Puzder szerint az elnök nem fenyegetőzött a sziget katonai megszállásával, csak annak stratégiai jelentőségére akarta felhívni a figyelmet. A nagykövet úgy fogalmazott, Trump soha nem akart erőt alkalmazni szövetségeseivel szemben. A kijelentések korábban komoly aggodalmat keltettek Európában, miután Trump többször is felvetette Grönland bekebelezésének gondolatát. Az Egyesült Államok és Dánia azóta tárgyalásokat kezdett az amerikai katonai jelenlét bővítéséről a szigeten. Vlagyimir Putyin elutasította Volodymyr Zelenszkij találkozóra vonatkozó kezdeményezését. Az orosz elnök Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon azt mondta, nem látja okát annak, hogy harmadik országban tárgyaljanak a háború lezárásáról. Putyin bírálta az ukrán elnököt, és ismét megkérdőjelezte a hivatalban maradásának jogszerűségét. Azt is állította, hogy Zelenszkij korábban egy orosz üzletemberen keresztül kért találkozót tőle. Az orosz államfő végül üzent az orosz katonáknak is, idézem, dolgozzatok fivéreim. Felelősséget vállal a Kattel Debrecen a zöld folyadék utcára kerülése miatt. A társaság szerint május 5-én alvállalkozók végeztek szivárgás próbát egy tároló tartályon, amikor a nyomjelzővel festett víz egy dugulás miatt a felszínre tört. A cég közölte, a vizsgálatok szerint az anyag nem mérgező és nem jelent kockázatot sem az emberi egészségre, sem a környezetre. A Kattel elismerte, hogy partnerei szabálytalanul jártak el, amikor a folyadékot a csatornába engedték. A vállalat azt ígéri, teljesíti a hatósági határozatban előírt kötelezettségeket, és szigorúban ellenőrzi a vállalkozóit.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 1,1%-os emelkedéssel 133.670 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 13,8 milliárd forint volt. A vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A MOL 2,1%-kal 3.908 forintra, a Magyar Telekom pedig 1,1%-kal 2.634 forintra csökkent. Erősödött az OTP 2%-kal 40.770 forintra, és a Richter is 3%-kal 11.920 forintra. Európában vegyes volt a zárás, a London FTSE végül 1%-os esődött, a madridi IBEX 4%-a korrigált felfelé. Mínuszban zárt a frankfurti DAX Index 8%-kal, a párizsi Kakaron is 3%-ot gyengült, és az olasz tőzsdén is mínuszba fordult a mutató méghozzá 6%-kal. A Wall Street-en szintén nincs jó hangulatú kereskedés, tőzsde zárás majd 10 óra után.
0: Időjárás jelentés.
3: A front felhőzet kelet felé halad, emiatt északnyugaton elkezd szakadozni, csökkenni a felhőzet, míg másutt megnövekszik, megvastagszik. Délnyugat felől csapadékzóna érkezik, mely főként a déli, majd a délkeleti ország részben okozhat elszórtan esőt, záport, néhol beágyazott zivatar sem kizárt. A légmozgás nagyrészt mérséklődik, csak helyenként élénkül meg. Az éjszakai hőmérséklet általában 10 és 17 fok között alakul. Hétvégére visszatér a napos idő, szombaton és vasárnap már sok napsütés várható gomoly felhőkkel, amelyekből záporok, zivatarok előfordulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke mindkét nap 25 és 30 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások, a tudomány és az innováció műsora. A mikrofonnál Olá Andrea.
5: A mikrofonnál Olá Andrea, folytatjuk a beszélgetést Prószéki Gáborral, aki számítógépes nyelvész, egyetemi tanár, az ELTE Nyelvtudományi Kutatóközpont tudományos tanácsadója, korábbi főigazgatója. Kiderül majd, hogyan vált számára érdekessé és kutatandó területté a matematika mellett a nyelvészet, hogyan hathat például a mesterséges intelligencia hosszú távon a nyelvünkre, előtte azonban beszéljünk arról, mi mindennel foglalkoznak a szakemberek a Nyelvtudományi Kutatóközpontban, hiszen a szünet előtt csak két intézet tevékenységéről beszélt a vendégem.
6: A másik kettőből az egyik a lexikológiai intézet, amit nem kell nagyon magyarázni, hogy szótárkészítés. A Nyelvtudományi Kutatóközpontnak a célja, hogy magyar nyelvi szótárak legyenek, tehát az általában sokak számára olyan furcsa, mert hát az a szótár, hogy angol magyar, meg spanyol, magyar, meg kínai. Nem. Az is szótár, hogy összeszedjük egy nyelvnek a teljes szókincsét, elmagyarázzuk adott esetben azon a nyelven a jelentését, a történetét, úgy mondják, történeti etimológiai szótár, amiben hát a magyar szókincset amilyen teljességében lehet megpróbáljuk kezelni.
5: De ezt hogy lehet?
6: Hát gyűjtik, ugye ez már 19. században indult, és mai napig nem fejeződött be. Tehát, hogy nyilván a szókincs és a szójelentés és az újjelentés változások egy olyan inventárium a magyar nyelvnek, amit megint más nem csinálhat meg, mert ez csak a mi kincsünk, és hát ezt gyűjtik és csinálják és építik, és ma már számítógépes technikákkal. Ugye egy picit mindig visszaköszön az, hogy én azért egy számítógépes nyelvész vagyok, de ez azt hiszem, hogy a 21. században szükségszerű. Tehát lehet, hogy a 19. vagy a 20. első felében ezt kézzel lehetett csinálni. Talán más is volt a sebessége a világváltozásának. Ma viszont erre szükség van. Óriási szövegtesteket, szövegkorpuszokat gyűjtünk össze, amiből a rendszerek kiválasztják a szavakat, és a keze alá dolgoznak annak a szótárosnak, lexikográfusnak, aki készíti ezt a nagy szótárat. Vagy például elkészült nem olyan régen az új etimológiai szótár, és csak azért mondom jó szívem, mert fönt van a webben, tehát US, új etimológiai szótár, .nyatud.hu, tehát meg lehet nézni, és ott a legújabb tudásunk szerint, hogy melyik szónak mi az eredet, és hogy alakult ki, le van írva, amiről tudjuk, van olyan, amiről még mindig csak sejtéseink vannak, de hogy ezt egy teljes szótár erejéig meg lehet csinálni, ezt csinálják a lexikográfusok. És akkor van a negyedik intézet, amelyiknek már egy picit a nyelvtechnológia, illetve a mesterséges intelligencia irányáról már azért itt volt alkalmunk perceken át beszélgetni. A nyelvtechnológia és alkalmazott nyelvészet, nyilván a nyelvtechnológia is egy alkalmazott nyelvészet, de az egy kiemelkedő ág, ami ma nem kell magyaráznom AI korában, hogy ez micsoda. de például itt építik a legnagyobb magyar nemzeti szövegtárat, amiben szövegegységek vannak benne, és lehet bennük keresni, és most a új projektben, aminek hát a végén ez egy 10 milliárd szóból álló, de ez ugye kevésnek tűnik a 200 milliárdhoz, de ez egy minden szempontból megelemzett egy olyan fajta anyag, amiben metaadatok vannak, tehát nem csak a betűket lehet megkeresni, hanem a szófajta ragozást, a viselkedését a szónak, és ezzel, aki magyar nyelvvel akar foglalkozni, van egy olyan biztos pont, ahol biztos, hogy lesz akárhány példa arra a nagyon ritka esetre is, hiszen a 10 milliárd már elég nagy. Amikor indultunk, akkor ez még milliós nagyságrendben volt, tehát azért most már olyan 10 000-szer akkorák vagyunk, mint az elején, a 30 évvel ezelőtt, amikor elindult ez, és épülnek más olyan számítógépes nyelvészeti eszközök, amikről hát már néhányról szó esett, de az alkalmazott nyelvészet nem számítógépes csak. Ennek az intézetnek a területére tartoznak olyan kutatások, ahol a magyar nyelv mellett más, a mi társadalmunkban élő más nyelvekkel találkozunk, és most nem csak a nemzetalkotó nyelvekre kell gondolni, mert határ mellett rengeteg román, szlovák, szerb lakik. Hála Isten, nekik van anyaország, ahol az anyanyelvük van. Hanem arra kell gondolni, akinek Magyarországon van a központja, és például ilyen a magyar cigányság, ugyanis mondhatjuk azt, hogy a románi nyelv az egy általánosabb valami, az nem magyar specifikus, de azt tudni kell, hogy annyira még a legkevésbé asszimilálódott cigány csoportok is gyakorlatilag azt a romani nyelvet Magyarországon mondjuk lovárinak hívják, amit beszélnek, és annak a szókincsnek jelentős része a magyarból jön. Tehát hiába tudjuk, hogy a gyökök egy része a valahai indiai távolságban cigány nyelvből való, de ahhoz, hogy jól tudjanak beszélni, hogy a tartalmat ki tudják fejezni a magyar kultúrába, ők átveszik a magyarból. Ha átmegyek Szlovákiába, ott ugyanezekre a gyökökre már szlovák tövek kerülnek, tehát hogy ezeknek a magyarországi cigányságnak magyar a nyelve, és nem csak lovári van, és még sok más cigány nyelvjárás, hanem például, amiket többen tudnak, hogy létezik, hogy a beás cigány, az például egy teljesen másik nyelvi konstrukció. A beás cigányoknak a beás az egy olyan nyelv, ami tulajdonképpen egy történelmileg valaha megállt román nyelv, amit az áttelepítések idején hoztak ide, tehát ők nem a cigány töveken, hanem egy indoeurópai nyelven, a románon kialakuló dialektust építettek föl, és ezzel senki másnak nem lehet foglalkozni, mint azok, akiknek a társadalmában ők itt vannak. Ez a mi feladatunk, és itt milliós lélekszámról van szó, tehát ez egy nagyon fontos, itt az alkalmazott nyelvészetben, hogy a tudásunkat őrá is alkalmazzuk, és akkor a találós kérdés a hallgatóknak, hogy mi a másik legnagyobb magyar nyelvi kisebbség, hát a jelnyelv.
5: A jelnyelv? Jelnyelv.
6: Igen, rengeteg siket és nagyot halló honfitársunk úgy születik, hogy ezt a jelnyelvet használja, és hála Isten, a jelnyelv már egy ideje önálló nyelvi státuszban van, tehát nem valami különleges, persze nyilván az átlagpolgár számára az csak olyan furcsa, hogy mutogatnak, meg még sajnálatosabb az, hogy a korábbi gyakorlat, amikor még anyagiak még kevesebb volt a támogatottság, azt kívánta, hogy a nem halló emberek mondják, ahogy tudják, és akkor majd segítenek nekik az utca emberei. Ezek az emberek nem rendelkeztek visszacsatolással, tehát amit ők kimondtak, azt nem tudták hallással korrigálni, tehát furcsán beszélnek, és elterjedt egy szörnyű, káros valami, hogy hát tulajdonképpen ők talán nem is teljesen egészségesek, de szó nincs erről. Tehát, hogy ennek egyrészt a társadalmi státusza azért valamennyire helyreállt, mert ez egy önálló nyelv, de hogy nem az a cél, hogy ők rosszul beszéljenek egy nyelvet, amit nem hallanak, hanem jól beszéljenek egy nyelvet, amit mi nem értünk, vagy egyre többen tessék érteni, tessék jelnyelvet tanulni, és a jelnyelven egyre több mindent elérni. Egy kicsit mondhatom, hogy a szerencsésebb társadalmi fejlődési országokban előttünk vannak, de hála Istennek most már a magyar jelnyelv is eléggé jó státuszban került. Van Európai Uniós képviselőnk, aki siket, és gyakorlatilag a jelnyelv az anyanyelve. Vannak nagyon érdekes olyan emberek, akiknek akár mindkét szülők teljesen siket, és ők hallók, tehát ők sikerült elérni azt, hogy a szülőkkel anyanyelvi szinten beszélnek jelnyelvet, de a halló világban szocializálódnak, és segítenek akár a mi intézményünkbe is ezeknek a jelnyelvi dolgoknak a leírásánál, és itt a magyar jelnyelv az a magyar jelnyelv, tehát az különbözik a szlováktól, a lengyeltől, az amerikaitól, tehát hogy ezek persze két siket találkozik, akkor van esélye, hogy bizonyos alapdolgokat meg tud beszélni jelnyelven, de ezek önálló nyelvek, tehát hogy erre megint nekünk nagyon kell figyelni, és ebben a intézményben ilyen kutatások is folynak, tehát mind a cigányság nyelveivel, mind a magyar jelnyelvvel foglalkoznak. És akkor van egy olyan, amit már mindenki ismer, hogy nekünk szolgáltatnunk is kell, tehát adott esetben a nevek ügyében, ahol állandóan törvénykezés van, hogy hogy lehet, milyen neveket lehet, mármint, hogy utóneveket adni a magyar embereknek, ez sokszor a most születendő gyerek, de nagyon sok ember saját maga akar váltani, meg hogy milyen, ez még a vezetéknévre is igaz, hogy milyeneket lehet, milyeneket nem, de a keresztnevek esetében azt, hogy egyfajta bizonytalanság van, hogy hiába van sok ezer név felsorolva egy listában, amivel bárki választott, valahol a társadalomban az a különlegesen érdekes, hogy azt keresik, ami még senki másnak nincs, és ezért kitalálnak, vagy szereznek más kultúrákban neveket, és itt már a joggal, meg a társadalom más területeivel találkoznak, tehát ez egy tényleg egy társadalmi nyelvészet, itt tulajdonképpen nem csak nyelvészetről van szó, hanem egy trendről, amit a társadalomban látunk, de ezek az emberek, a név kutatóink, azok kapcsolatban vannak ezekkel, és akár a kormányzattal is, és ez egy nagyon fontos terület itt az alkalmazott nyelvészetnél, és hát még van egy ilyen, a helyesírás. Helyesírás, aminek tanácsadói vagyunk, ahol segítünk, nem mi találjuk ki, tehát egy akadémiai bizottság, aki ezt időnként revideálja, átnézi, de a működtetésében tanácsokat adunk, és segítjük azokat, akik ebben bizonytalanok, sokan vannak ilyenek, és ebbe is most már bejött a mesterséges intelligencia, hamarosan megjelennek azok az eszközök, ahol ezzel segítjük azokat, akik itt kérdéseket tesznek fel. Hát nagyjából ez a négy területnek a specialitása a Nyelvtudományi Kutatóközpontban.
5: Fú, ez nagyon érdekes, és milyen jó lenne még ezen a nyomon tovább indulni, csak a műsoridőnk jár le, de még van két kérdésem. Az egyik, hogy az ön munkájában mennyire volt fontos az, hogy a matematika az ugyanolyan lényeges terület, mint a nyelvészet, vagy hogy egyáltalán hogyan segíti ez a két terület egymást, miért foglalkozik mind a kettővel?
6: Igen, ez már egy olyan régi kérdés, hogy erre magamnak nem is szoktam már válaszolni, hanem hát én ilyen vagyok. Én ugye említettem a 30 sok évvel ezelőtti első helyesírási programokat, amik hát végül is AI előttiek, de kellettek ahhoz, hogy a nyelvi tudás a számítógépbe bekerüljön. Meg hát a szótárak fordító programok, tehát sok mindent csináltunk, de az dolog...
5: Ez volt, bocsánat, a Morphologic számítógépes nyelvészeti vállalkozás, ami az a nevén
6: szűződik. Igen, hát ezt 91-ben alapítottuk, és pont azért alapítottuk, mert jött egy nagy ötlet, hogy hogy lehetne a magyar helyesírást az akkor megjelenő PC-ken működtetni, és nagyon gyorsan egy, majd két kollégámmal, akik hárman alapítói is lettünk a cégnek, elkezdtünk ezen dolgozni, és a dolog azért volt nagyon sikeres, mert talán, ha most már így utólag ezt mondhatom ennyi idő után, hát egyrészt, hogy ezt a programterméket, amit ma már, ugye most már annyi minden helyettesít, meg van AI, meg ilyenek, de azért azt lehet mondani, hogy évtizedeken keresztül minden szövegszerkesztőnek része volt. Ekkora léptékű darabszámú magyar fejlesztésű program talán nincs is más, tehát nagyon büszkék voltunk, hogy a legtöbben ezt használják. Nyilván mindennek van hibája, és mindig kaptunk kritikákat, de hogy sikerült megoldani egy olyan problémát, ami más nyelveknél azért nem volt, mert ahogy szoktam mondani, az angolban, ha le van írva egy table, hogy asztal, akkor ha valamit ráteszek az asztalra, akkor az on to the table, vagy under the table, így mindenféle. Magyarban is van ilyen, hogy az asztal alatt, mert az névutó. De a többi rag, asztalom, vagy képző, asztalaitoké, asztaloskodás, asztaloskodásaitokéira, és így tovább, és ez mind az egy szál asztalból vezetjük le, és szavanként mentek ezek a kis butácska, de nagyon hasznos szoftverek, meg kellett tanítani nekik a teljes magyar szóalaktan. Na de előtte jött a gondolkodás, hogy miért foglalkozom én ezzel, erre vonatkozott a kérdése. Úgy alakult az életem, hogy engem többször nem vettek fel az egyetemre, mindenféle okokból, és amikor egyszer felvettek a ELTE, hát akkor a természettudományi karon volt a programozó, illetve a programtervező matematikus, ez egy ilyen kétlépcsős képzés volt, mondom azoknak, akiknek ma ez már természetes, tehát mi akkor nem tudtuk, hogy először egy alapszakot járunk 3 évig, és utána még 2 évig egy mesterszakot, mert az még nem volt a levegőbe, de a programozó volt a mai BSC-nek megfelelő, és a programtervező a MSC-nek megfelelő. Valami engem felvettek erre az egyetemre, és azt mondtam, hogy én most minden, ha már én egyszer itt bent vagyok, akkor mindennel fogok foglalkozni. És e fölötti lelkesedésembe elkezdtünk két csoporttársammal nyelvi programokat írni, hát hogy fordító programot írunk. Hát nyilván az nem lett meg, a nyáron kezdtük el, és nyár végén nem lettünk kész, ami teljesen érthető, hogy nem tudom, 3-20 éves ember ezt nem tudja megírni, ha nincsen előképzettsége, és valaki nekem mondta, hogy miért nem iratkozom be a nyelvészetre, ha ennyire érdekel a nyelv, hogy mint programozó, akkor iratkozzak be. Ez akkor nem volt olyan egyszerű, mint ma, hogy csak úgy áthallgatok a másik karra, szóval rengeteg engedély kellett, és akkor én így a két dolgot, a matematikát, programozást, meg a nyelvészetet, azt egyszerre hallgattam, és bennem már úgy kialakult, hogy hogy kéne ezt majd csinálni, és jártam a Nyelvtudományi Intézetből, ami hát akkor a Fellegvár volt, ugye az MTA Nyelvtudományi Intézet, amit hát az előző 9 évben én vezettem, de akkor még nem tudtam, hogy ez így lesz. És ott nagyon biztattak, hogy ez nagyon kell, hogy ilyen matematikai gondolkodású nyelvészek is legyenek, és én borzasztó büszke voltam, hogy én egy ilyen vagyok. Majd kiderült, hogy létszámstopp volt 81-ben, amikor én ezt éppen elvégeztem, és nem lehetett oda menni, és akkor én nagyon szomorú lettem, de csak rövid ideig, és ez a kitérő, amit nem fogok részletesen kifejteni, de hát én zenéltem, és a Zenetudományi Intézetbe kiírtak egy ösztöndíjat, és akkor én elkerültem a Zenetudományi Intézetbe ösztöndíjasnak, és ott voltam az első 5 évemet, ott töltöttem, és akkor a matek, a nyelv, meg a zene az úgy a fejembe, hogy összekapcsolódott a három dolog. Aztán úgy alakult, hogy elkezdtem írni az akkori műszaki könyvkiadónak a biztatásából, vagy indítatására a számítógépes nyelvészetről egy könyvet, és akkor úgy döntöttem, hogy ez lesz majd az én PhD, hát akkor kandidátusi disszertációnak hívták, és akkor azt mondták a zenészek, hogy ha ennyire nyelvész vagyok, akkor inkább menjek abba az irányba, és akkor nem maradjak mégsem ott, bár élveztem az ott létet, mert igen, kiváló kollégákkal nagyon érdekes programokat csináltunk, az egy külön beszélgetést megér, hogy mi minden történt akkor és azóta. És akkor én ezzel a nyelv számítógép dologgal bajlódtam magamba, aztán elkerültem külföldre, Hollandiába, és amikor hazajöttem, akkor egy ilyen hirtelen pillanat volt, hogy itt valakik akarnak írni egy olyan magyar helyesírási programot, amit ránézésre, amikor ezen a bemutatón részt vettem, akkor úgy látom, hogy nem fognak tudni megírni, mert külön van a számítógépesük, külön a nyelvészük, és bár mindenki nagyon jó, de mennyivel jobb, ha az egy személybe van. És akkor hirtelen ötlettel szóltam ennek a későbbi tulajdonostársamnak, egyiknek, másiknak, és nekifogtunk, és akkor mindenféle cég nélkül, még Morphologic nélkül létrehoztuk ezt a helyesírás ellenőrző helyes programot, és akkor ezzel hirtelen állóvizet kavartunk föl, mert hát nincs is cég mögöttük, kik ezek, hát éppen csak a tojáséj a fenekükön, és akkor ilyen sötét lóként megjelentünk, és akkor ez a kihívás, ez eleve a programozónak nagyon jó, hogy valami olyat csinálok, amit a többiek nem. De akkor ez nagyon érdekes helyzet volt, és akkor okos emberek javasolták, hogy erre érdemes céget csinálni, és kicsit viccesen, ugye, aki emlékszik arra, hát nyilván fiatalok nem, de talán van, aki emlékszik, hát mi GMK nevű formációban indultunk, tehát ugye ez volt ma BT-nek felelni, talán legjobban mi, és hát a GMK az nem KFT volt, tehát egy sokkal gyengébb konstrukció, és az a meglepő, hogy GMK korunkban sikerült a Microsofttal egy szerződést kötnünk, tehát ők nem azt nézték, hogy ki az a GMK, hanem hogy megfelel-e az ő sztenderdjeiknek a program, amit csinálunk. Nem okoz-e gondot a Microsoft termékek között, és mivel elfogadtak minket, később váltunk aztán KFTV, és ha már viszont cég van, akkor ne álljunk meg a helyesírásnál, akkor legyen elválasztó, legyen szinonima szótár, legyen több nyelvi szótár, legyen fordító program, és akkor ezek így nőttek, és a cég is nőtt egy ideig, egyre több mindent vállaltunk, és akkor közben megindult a Fázmány Péter Katolikus Egyetemen az információs technológiai kar, Roska Tamás professzor úr álma, és azt mondta, hogy mindenhol ember központú informatika van, az neki kell, és egyszer megkeresett azzal, hogy mi is ez a nyelv. És akkor mondtam, hogy hát a nyelv az annyira emberközpontú, hogy még tehát a számítógépes nyelvészetet lehet csinálni, magyarországi egyetemeken ilyen nincs, és akkor 2000 körül elindítottuk, és akkor egy-két év alatt beállt és felépült az egész, mai napig is ott tanítok, mert ez az egyetlen hely, ahol ezt azóta folyamatosan hát fő állásban tanítom a számítógépes nyelvészetet, vagy nyelvtechnológiát. Úgyhogy ez volt a második ló, tehát az egyik a cég volt, a másik az, hogy tanítottam, és a tanított fiatalokból lettek BSC, MSC, sokan PhD, tehát nekem most már 20 végzett doktoranduszom van, aki ebben a témában végzett, és akkor ők egy része csatlakozott a céghez, majd később a kutatócsoporthoz, amit ott az egyetemen csináltam, majd onnan átjöttek a Nyelvtudományi Kutatóközpontba, amikor ennek a vezetője lettem, úgyhogy azoknak, akiknek a kutatásáról beszéltem, azok jelentős részben, vagy hát részben a saját tanítványaim is, úgyhogy ez nekem nagy öröm.
7: Ahogy a nyelvről beszélt, azon gondolkodtam, hogy ugye a társadalmi változások mindig is nagyon erősen hatottak a nyelvünkre, és nyilván ez a folyamat nem áll meg. A mesterséges intelligencia hoz-e bármi olyat, ami tovább változtatja a nyelvet, vagy esetleg elszeparálja, vagy az angol lesz az uralkodó, tehát hogy bármi történik-e?
6: Jós nem vagyok, vagy futurológus, de ugye azért nagyon érdekes, hogy a globalizáció, mint világméretű folyamat azáltal tud sikeres lenni, hogy mindenhol lokalizál. Tehát, hogy a helyi kultúrát támogatja meg, mert akkor tudja eladni. Tehát, ha itt csak kínai nyelvű programok volnának, hiába nagy Kína, nekünk magyart kell eladni, Szlovéniában meg szlovén. Tehát a helyi kultúráknak a támogatásán keresztül valósul meg a globalizáció. Ez azt jelenti, hogy nekem meggyőződésem, hogy ezek a nyelvek azért élnek túl és egyre jobban, mert ezek a különböző eszközök támogatják ezeket a kultúrákat. Azt is tudom, hogy nagyon sokan beszélnek angolul, és ha valaki kevésbé beszél jól, akkor nagyon fél attól, hogy itt minden elangolosodik. Van ilyen tendencia, tehát nem akarom bagaterizálni a helyzetet, de szó nincs arról, hiszen Magyarországon azért gondoljuk meg, hogy mennyi ideig volt a latin az egyetlen nyelve a tudománynak, és a maradék helyen pedig németül beszéltek. És a magyar nyelv 2026-ban köszöni szépen jól él. Tizenvalahány millióan kiválóan beszélik, ez a világban egyáltalán nem olyan nagyon kicsi nyelv, és köszönhető valami különleges dolognak, hogy ez a nyelv tovább akart élni, akkor is, ha közben a latin meg a német volt a hivatalos nyelv. Azt, hogy az angolon tudunk bár hát, hogy az angol az egy kérdés, egy angolszerű nyelven tudunk egymással beszélni, az egy nagyon hasznos dolog, 100 éve inkább a francia volt ilyen, talán előtte itt Közép-Európában a német, most az angol, ez nem elveszi. Persze, most az idősebbek, bár én már elég idős vagyok, de azt gondolom, hogy sokan hallgatják ezt, azt mondják, igen, de az én unokám már úgy beszél, hogy én azt meg se értem. Higgyék el, hogy mindenkorban minden technikai változásnak a fogalmi rendszere, ahogy bekerül, az idegen egy korábbi generáció számára, ez kétségtelen, hogy most hatékonyabban jelenik meg. Tehát most annyira sok dolog jön be, hogy már szinte a fogalmakat se értjük, nem hogy a nyelvi szavakat. De hogy nincsen olyan gond, hogy a magyarok csak azért angolul akarnak beszélni. Na, én is látom, mert például multicégnél dolgozik két gyerekem is, és én tudom, hogy milyen az, amikor reggeltől estig angolul beszélnek, de azért a barátaival magyarul beszél, és azért nem fog elfelejteni. Tehát az igényességet azt az iskolában kellene meg a családokban erősen nyomni, mert a nyelv önmagában nem fogja akarni átvenni a pozíciót, hanem inkább a kényelem meg az igényesség hiánya az, ami ilyenkor lehet probléma. Tehát a köznevelésnek azt hiszem sok feladata van, és nem is a konkrét tudás átadása, mert ebben ez az AI sokat segít a konkrét tudásba, de annak a viselkedési formának, hogy hogy kell megőrizni azt, ami nekünk fontos, és ezt spontán tenni, hát például a nyelv fenntartása, abban azért sok szerepe van, és azt gondolom, hogy nem, én nem érzem azt, hogy ez kicserélődne, és az AI miatt pedig pláne nem, hiszen a magyar szövegeket szaporítja, legfeljebb laposítja a nyelvet. Tehát azt meg látjuk, hogy sémák. Tehát ha nem fogjuk állandóan újabb és újabb nyelvi konstrukciókkal ellátni, és amiből ő tovább tud tanulni, akkor ha nem lesznek olyan íróink, költőink, nem tudom én, vagy nyelvi konstruktőreink, akiknek a nyelvi konstrukció úgy jut eszükbe, ahogy ezeknek a rendszereknek azért nem juthat eszükbe, mert nincs rá példa. Uh-huh. Ők olyat nem fognak csinálni, amire nincs példa. Tehát, hogyha mi olyanokkal látjuk el, és egyre gazdagabb nyelvi tartalommal, akkor ők ezt fogják követni, mindig kicsit sematizálják, de mindig jön a vérfrissítés. Ha hátradőlünk, és azt mondjuk, hogy jó, ez már minden megcsinált helyettünk, akkor veszély van, de én azt gondolom, hogy ezt kellene a köznevelésben tudatosítani, hogy ezek az eszközök segédeszközök, és hogyha mi jó irányba megyünk, akkor kiszolgál minket, különben tényleg baj van, de nem az eszközök a hibások érte.
5: Prószéki Gábor számítógépes nyelvész, egyetemi tanár, az ELTE Nyelvtudományi Kutatóközpont tudományos tanácsadója, korábbi főigazgatója volt a vendégem. Ez az interjú újra hallgatható a Spotify-on, hiszen van saját csatornája a műsornak. Ott egyébként 20 perccel hosszabban beszélgetünk, mert még az is kiderül, mit gondol vendégem az emberi kreativitás és a mesterséges intelligencia kapcsolatáról. Én köszönöm már a figyelmet, találkozunk egy hét múlva, Olá Andrát hallottátok.
0: A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast jár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
8: Alfazú. Mi állattartók jól tudjuk, kedvencünk egészsége és boldogsága a legfontosabb. Nálunk mindent megtalálsz, amire kis állatodnak és neked szükségetek lehet. Országszerte közel 100 üzletben, 20 éves szakmai háttérrel és tapasztalattal várunk. Keresd havonta frissülő online akciós újságunkat. A legjobb ajánlatokkal és árakkal. Alfazú. Az egészséges kedvencekért.
9: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
10: Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. További információért kérjük forduljon az Autovallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Jó estét kívánok, 7 óra van, a mikrofonnál Kecső Rihárd. Jellemzően egyéni vállalkozók és kisvállalkozások választották 2022 előtt a kata adózási nemet, amely kedvező feltételekkel és egyszerűsített adminisztrációval kínált legális megoldásokat az adózóknak. A Tisza kormány pénzügyminiszterének ígérete alapján jövő év elejétől a korábbi formájához hasonló feltételekkel tér vissza a korábbi kisadózó vállalkozások tételes adója. A GKI Gazdaságkutató ZRT vezető kutatója Molnár László szerint számos vállalkozó számára lesz kedvező a szabályozás.
11: Ezeknek az embereknek rendkívül megterhelő és költséges egyébként, hogyha normál módon kell könyvelniük, hiszen ők nem tudnak, tehát megbíznak valakit, aki helyettük elintézi, és ezektől a költségektől is megszabadulnak, mert egy egyszerű gyakorlatilag majd, hogy nem egy fizetet kell vezetni, ahol a bevételeket számon tartják. Ha van online kassa, akkor ez tulajdonképpen meg is oldódik, mert a NAV-nál be vannak kötve, annál több számlát ő nem bocsát ki, mint ami ott megjelenik. Rendkívüli módon leegyszerűsödik az adózása, és olcsóbbá is válik az adózása. Hogyha nem túl költséges a visszalépés, akkor szerintünk tömeges visszalépés várható. Becsléseink szerint 250-270 ezer cég vagy vállalkozás léphet vissza.
3: Visszavonják a Novo Studium Kft. 500 millió forintos NK a támogatását. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerint a támogatást kulturális programnak álcázott választási célú kampányra adta az előző kormány. A miniszter közölte, a pályázatban szereplő adatok nem voltak összhangban a pályázati célokkal, és szerinte törvénysértők is voltak. Tar Zoltán azt kérte a támogatáskezelőtől, hogy intézkedjen a jogtalan támogatások visszaszerzéséről. Hozzátette, akik hasonló helyzetben vannak, egyelőre késedelmi kamat nélkül visszautalhatják a korábban felvett támogatást. Felülvizsgálják a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Lannert Judit gyermek- és oktatásügyi miniszter szerint a jelenlegi tér túl sok adminisztrációval jár, miközben nem ad valódi szakmai visszajelzést. Az idei tanévben felfüggesztik a teljesítményértékeléshez kapcsolódó feltöltési kötelezettséget. A miniszter hangsúlyozta, a korábban elért teljesítményértékelési illetmények megmaradnak. A következő tanévben szakmai egyeztetést indítanak a pedagógusokkal, intézményvezetőkkel és szakértőkkel az új rendszer kialakításáról. 518 millió dolláros tervet hirdetett a WHO az ebola járvány megfékezésére. A 6 hónapra szóló program júniustól novemberig tart, és a Kongói Demokratikus Köztársaságban terjedő járvány elleni védekezést támogatja. Az Afrikai Járványügyi Szervezet adatai szerint eddig 381 igazolt fertőzöttet és 62 halálesetet regisztráltak. A mostani kitörést a bundibugyó törzs okozza, amely ellen jelenleg nincs jóváhagyott kezelési protokoll vagy engedélyezett vakcina. A WHO főigazgatója szerint politikai elkötelezettségre, tartós finanszírozásra és a közösségek bizalmára van szükség a járvány megállításához. Távozik az MTV a vezérigazgatója. Pap Dániel Koltai Andrásnál az NMHH média tanácsának elnökénél nyújtotta be felmondását. Az MTV közlése szerint Pap Dániel azzal indokolta döntését, hogy az új kormány a közmédia teljes átalakítására készül. A vezérigazgató a felmondási ideje alatt továbbra is ellátja feladatait.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 1,1%-os emelkedéssel 133.670 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 13,8 milliárd forint volt. A vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A MOL 2,1%-kal 3.908 forintra, a Magyar Telekom pedig 1,1%-kal 2.634 forintra csökkent. Erősödött az OTP 2,1%-kal 40.770 forintra, és a Richter is 3,1%-kal 11.920 forintra. Európában vegyes volt a zárás, a London FTSE végül 1,1%-ot erősödött, a madridi IBEX 4,1%-a korrigált felfelé. Mínuszban zárt a frankfurti DAX Index 8,1%-kal, a párizsi Kakaron is 3,1%-ot gyengült, és az olasz tőzsdén is mínuszba fordult a mutató méghozzá 6,1%-kal. A Wall Street-en szintén nincs jó hangulatú kereskedés, tőzsde zárás majd 10 óra után.
0: Időjárás jelentés.
3: A front felhőzet kelet felé halad, emiatt északnyugaton elkezd szakadozni, csökkenni a felhőzet, míg másutt megnövekszik, megvastagszik. Délnyugat felől csapadékzóna érkezik, mely főként a déli, majd a délkeleti ország részben okozhat elszórtan esőt, záport, néhol beágyazott zivatar sem kizárt. A légmozgás nagyrészt mérséklődik, csak helyenként élénkül meg. Az éjszakai hőmérséklet általában 10 és 17 fok között alakul. Hétvégére visszatér a napos idő, szombaton és vasárnap már sok napsütés várható gomoly felhőkkel, amelyekből záporok, zivatarok előfordulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke mindkét nap 25 és 30 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
12: Jó estét, ez a Trend FM különleges zenei válogatása egy újabb éjszakán át olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Köszi, hogy itt vannak, már is kezdünk.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Bad Fruttik egy magyar alternatív rock együttes. 2005-ben tettek szert országos hírnévre. Első stúdióalbumuk 2006-ban jelent meg Rózsámnak digitálisan címmel. Rá két évre újabb lemezt adtak ki, egy Éjszaka Bohémiában címmel, amit 2010-ben a Fénystopposok, 2013-ban pedig a Darabok című album követett. 2014-ben fonogramdíjat kaptak, 15-ben jött a Tudod Milyen, 17-ben a Hightech, 18-ban pedig a Szabad Vagy című nagylemezek.
1: Trend Nights.
2: A különleges zenei válogatást hallgatják, a What Fruttik zenél a folytatásban.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: A tihanyi tájházak épületei tipikus tihanyi házak, amelyek a félsziget egyedi falu képének jellegzetes elemeit őrzik. Két dolog teszi különlegessé ezt a tájat, a helyi építőanyag és az építkezés módja. A bazaltufa, a kékes-szürke vulkanikus kőzet mindenütt megtalálható volt a félszigeten. A házak, pincék, a gazdasági épületek, sőt még a kerítések is ebből készültek. A Balaton környékén egyedül a Disznósi Társaság Halász C háza maradt fenn. Itt őrizték a C jelképeit, a C ládát, a C pecsétet, valamint a C korsót, és a C gyűléseit is itt tartották. A halászat a félsziget fő megélhetési forrását jelentette. Az itteni halászok 10 fős úgynevezett bokrokba szerveződtek, és tölgyfából vájt bödönhajókkal vagy lapos fenekű barkákkal jártak ki a vízre.
0: Hello Hungary, a Trend FM-en! Holnapra is van ötletünk!

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Nomád zenekar ötlete a gitáros Jánosi Szabolcs és az akkori énekes Fodor Zoltán fejében fogant meg 2004-ben. Ők akkor még kisebb-nagyobb megszakításokkal 17 éve zenéltek együtt, például a legendás Bedlam zenekarban. Az első album 2007-ben jelent meg, majd néhány tagcsere és egy hosszabb szünet után 2012-ben kapcsolt teljes sebességre a zenekar. Ekkor találták meg új énekesüket Juhász Marci személyében, akit a Csillag születik című műsorban ismerhetett meg az ország, és akinek a hangjában a rock és a blues világa keveredik a magyar zenével. A lemez különleges szín a mai zenei palettán, nincs aktuális trend, modern zenei megoldások, csak jól megírt dalok, szövegek, okos riffek, frappán szerkezetek, jó ízléssel megválasztott hangszínek, hangszerelés. Klasszikus nagyívű progrock hatásokról lehet beszélni a 70-es évektől napjainkig.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban a Nomád zenekar következik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Soulwave egy indie és folk hatásokkal rendelkező magyar alternatív rock zenekar. 2007-ben alapította Fodor Máté énekes és Huszár Ádám gitáros Körmenden. Seyfert Gábor basszusgitárossal és Mihály Zsolt dobossal kiegészülve vették fel első lemezüket, mely 2010-ben jelent meg. Ezen érezhető először a rock'n'roll és a blues hatása, amely fontos eleme lett a Soulwave hangzásának. De a siker sajnos elkerülte a csapatot, így egy hivatalosan be nem jelentett szünetre vonultak. 2012-ben miután hazatért külföldről Fodor Máté, a zenekar régi tagjainak egy részével kezdett el mozgolódni, koncertek, fesztivál és televíziós szereplések következtek, illetve az 1975 című EP. A hazai érdeklődés megnövekedésével a zenekar megjelentette első magyar nyelvű dalát Szélcsen címmel, amely a slágerlista 27. helyéig jutott, és ez döntően befolyásolta a zenekar döntését, miszerint a továbbiakban magyar nyelvű dalokat jelentetnek meg.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a 94.2, a folytatásban a Soulwave zenél.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 8 óra van, jó estét kívánok! A mikrofonnál Kecső Rihárd. Mától megtiltják a munkaerőbe hozatanát a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból. Erről döntött tegnap a kormány. A munkaerő kölcsönző cégek így nem tudnak gyorsított eljárásban munkavállalókat behozni ezekből az országokból. Akik korábban érkeztek, azok kérhetik munkavállalói engedélyük meghosszabbítását, a bent lévő kéremeket elbírálják. A szabályozás felülvizsgálata jelenleg is zajlik. Szondi Vanda kormány szóvivőt hallják.
2: Az előző kormány ezen a területen is elég nagy összevisszaságot hagyott, próbáljuk kibogozni, hogy tulajdonképpen mi a helyzet itt. Jelenleg összesen 24 jogcímen lehet Magyarországon külföldiként munkát vállalni. Ezek is szétszorva vannak a különböző tárcáknál, ezért jelenleg arra sincsen egy exakt és konkrét szám, hogy tulajdonképpen hányan jöttek ezeken a különböző jogcímeken Magyarországra, és hányan vállalnak most itt munkát. Ez nyilvánvalóan problémát jelent, hiszen sok esetben ezek a külföldről harnak, mint egyébként a magyar munkavállalók, és ezek így le is törik a magyar béreket. Természetesen a kormánynak az a célja, hogy ez ne így legyen, ezért egy hosszú távú megoldást keres, és miután ez a helyzet bonyolult, ez valószínűleg nem fog egyik napról a másikra megoldódni.
1: A szakmai szervezetek a vendégmunkásokra vonatkozó szigorítások miatt munkaerőhiánytól tartanak. A Pension Group szerint ez rövid távon főként a mezőgazdaságot és a vendéglátást érintheti, középtávon pedig ronthatja a gazdaság növekedési kilátásait. A Magyar Munkaerőkölcsönzők Országos Szövetsége szerint a hazai munkaerőtartalék önmagában nem elegendő a gazdaság igényeinek kielégítésére. A szervezetek érdemi szakmai egyeztetés sürgetnek egy új szabályozott rendszer kialakításához. Visszavonják a Novo Studium Kft. 500 millió forintos NKA támogatását. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerint a támogatást kulturális programnak átszázott választási célú kampányra adta az előző kormány. A miniszter közölte, a pályázatban szereplő adatok nem voltak összhangban a pályázati célokkal, és szerinte törvénysértők is voltak. Tar Zoltán azt kérte a támogatáskezelőtől, hogy intézkedjen a jogtalan támogatások visszaszerzéséről. Hozzátette, akik hasonló helyzetben vannak, egyelőre késedelmi kamat nélkül visszautalhatják a korábban felvett támogatást. Felülvizsgálják a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Lannert Judit gyermek- és oktatásügyi miniszter szerint a jelenlegi tér túl sok adminisztrációval jár, miközben nem ad valódi szakmai visszajelzést. Az idei tanévben felfüggesztik a teljesítményértékeléshez kapcsolódó feltöltési kötelezettséget. A miniszter hangsúlyozta, a korábban elért teljesítményértékelési illetmények megmaradnak. A következő tanévben szakmai egyeztetést indítanak a pedagógusokkal, intézményvezetőkkel és szakértőkkel az új rendszer kialakításáról. Montenegró készen áll az uniós csatlakozási tárgyalások lezárására. Jaskov Milatovic államfő az EU nyugat-balkán csúcs találkozó után azt mondta, országa a bővítési folyamat éllovassa a térségben. A montenegrói elnök reálisnak nevezte, hogy Montenegró 2028-ban az Európai Unió 28. tagállamává váljon. Szerinte Podgorica teljesítette a legfontosabb reformokat, és készen áll az utolsó lépések megtételére. Hozzátette, a sikerhez az Európai Unió politikai elkötelezettség.
0: Tőzsdehírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 1%-os emelkedéssel 133.670 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 13,8 milliárd forint volt. A vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A MOL 2%-kal 3.908 forintra, a Magyar Telekom pedig 1,1%-kal 2.634 forintra csökkent. Erősödött az OTP 2%-kal 40.770 forintra, és a Richter is 3%-kal 11.920 forintra. Európában vegyes volt a zárás, a London FTSE végül 1%-os ödött, a madridi IBEX 4%-kal korrigált felfelé. Mínuszban zárt a frankfurti DAX index 8%-kal, a párizsi CAC40 is 3%-ot gyengült, és az olasz tőzsdén is mínuszba fordult a mutató méghozzá 6%-kal. A Wall Street-en szintén nincs jó hangulatú kereskedés, tőzsdezárás majd 10 óra után.
0: Időjárás jelentés.
1: A front felhőzet kelet felé halad, emiatt északnyugaton elkezd szakadozni, csökkenni a felhőzet, míg másutt megnövekszik, megvastagszik. Délnyugat felől csapadékzóna érkezik, mely főként a déli, majd a délkeleti ország részben okozhat elszórtan esőt, záport, néhol beágyazott zivatar sem kizárt. A légmozgás nagyrészt mérséklődik, csak helyenként élénkül meg. Az éjszakai hőmérséklet általában 10 és 17 fok között alakul. Hétvégére visszatér a napos idő, szombaton és vasárnap már sok napsütés várható gomoly felhőkkel, amelyekből záporok, zivatarok előfordulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke mindkét nap 25 és 30 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: érzem, hogy ég.
1: A különleges zenei válogatást hallgatják, rendületlenül köszönjük ezt. Itt a 94.2-n is egy olasz zenei projekt következik, ami a Pepik névre hallgat. Az ötlet egy római zeneszerző, hangszerelő producertől Nerio Poggitól származik, hogy zenésztársakkal elinduljanak a pop, a nu jazz, a soul és a bossa nova útján. Első lemezük 2009-ben jelent meg, amelyről szívesen játszottak dalokat a legnagyobb olasz rádiós hálózatok. 2012-ben jött a második album, ami már több országban, többek között Japánban is nagyon nagy siker volt. Pepik most a 94.2-n a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A NASA együttes Mező Misi és Szűcs Krisztián alapította. A Magna Cum Laude és a Heaven Street 7 frontemberei mellett Szepesi Zsolt, az egyik legtehetségesebb fiatal hazai producer, és Mihalik Ábel, a Kispál és a Bolz, valamint a Kis Csillag zenekarok korábbi dobosa zenél. Első nagylemezük kapcsán fontosnak érzik, hogy nem akarnak sem a Magnás, sem a Heaven Street 7-ös vagy a Kispál rajongóinak megfelelni. Felszabadulva, elvárásoktól mentesen azt csinálják, amik ők maguk. Szűcs Krisztián szerint ideális esetben egy dal, egy lemez, egy zenekar megszületésének nincsen különösebb célja sem oka, egész egyszerűen csak meg kell történnie. Azt is mondja még, hogy a NASA első albumánál sikerült ezt a ritka, áldott állapotot rögzíteni, amikor nem szorítanak rossz berögződések, stíluskényszerek, egóharcok pusztán, négy markánsan különböző zenei hátterű ember közösen és jóézűen összerakott valamit, amit nem tud és nem is akar kategorizálni. Ha nem lenne nagyon elhasznált a szó, akkor azt mondanám, hogy ez az örömzene.
1: Trend Night.
2: A NASA zenél már is, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Németh Róbert a magyar indie rock zenei szintér első fecskéje és úttörője. A Heaven Street 7 zenekar egykori basszusgitárosa intim hangvételű közvetlen személyes dalokat vett fel 2016 őszén Nincsen mozgás az Esemény Horizonton címmel megjelenő debütáló szólólemezére. A lendületes egyúttal merőben személyes hangvételű második szólólemez bemutatkozó koncertjén új felállású koncertzenekara is bemutatkozott.
1: Trend Night.
2: Németh Róberttől is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Zsagar együttes karrierje 2001-ben kezdődött, amikor a Yanderboy Quintet három tagja, Zságer Balázs, Kovács Andor és DJ Buci, Lázár Tiborral kiegészülve a Yanderboyon kívül is elkezdett zenélni, ekkor még Pulzus néven léptek fel. 2002 nyarán aztán már Zsagár néven zenéltek itthon és külföldi fesztiválokon. Ekkor készült el az első lemezük, amin a Bonós négyesek mellett Kucora Edina énekesnő és Ligeti György énekes is közreműködött. Bemutatkozó lemezük a Local Broadcast 2002-ben jelent meg, második lemezük 2007-ben látott napvilágot, és az ezen a korongon szereplő Wings of Love az Underground divák közreműködésével második lett a nemzetközi dalszerző versenyen, valamint 2007-ben a Rádió Café szavazása alapján ez a dal lett az év dala. A legutóbbi lemez egyébként 2019-ben jött ki, a most három taggal működő Zsagár zenekar vendégekkel kiegészülve dolgozik tovább friss zenei hangzással.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most a Zsagár érkezik.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Lassú a géped, leállt a hálózat, nincs saját informatikusod. A legtöbb kis és középvállalkozásnál az informatika háttérbe szorul. Egészen addig, amíg baj nem történik. Gyors, profi és költséghatékony rendszergazdai szolgáltatás, hogy nyugodtan dolgozhass. www.instantsystem.hu IT problémák nélkül.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 9 óra van, jó estét kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd. Éves alapon 9,1%-kal nőtt, negyedéves alapon viszont 1,1%-kal csökkent az ipari termelés volumene, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A Gránit alapkezelő vezető közgazdásza szerint jobb lett az adat a vártnál, de kétségtelen még messze a jó eredmény. Regős Gábor szerint az élelmiszer és a gyógyszeripar segíthetne a magyar gazdaság fellendülésében.
3: Az elmúlt éveket valóban a mínusz-mínusz-mínusz jellemezte, ugye ebben elsősorban a külső keresletnek volt szerepe, hiába épült rengeteg új gyár, költött az előző kormányzat rengeteg pénzt az ipar fejlesztésére, ennek azért a gyakorlatban utána nem sok nyoma volt, az adatokban sokszor nem köszönt vissza, reméljük ez azért lassan megváltozik, tehát ugye nem minden új gyár termel még, van ami már igen, de még messze nem még, tehát azért előbb-utóbb ebből valaminek már kéne jönni a számokba is.
2: Montenegró készen áll az uniós csatlakozási tárgyalások lezárására. Jaskov Milatovic államfő az EU nyugat-balkán csúcs találkozó után azt mondta, országa a bővítési folyamat éllovassa a térségben. A montenegrói elnök reálisnak nevezte, hogy Montenegró 2028-ban az Európai Unió 28. tagállamává váljon. Szerinte Podgorica teljesítette a legfontosabb reformokat, és készen áll az utolsó lépések megtételére. Hozzátette, a sikerhez az Európai Unió politikai elkötelezettség. Is szükség van. Távozik az MTV a vezérigazgatója. Pap Dániel Koltai Andrásnál az NMHH média tanácsának elnökénél nyújtotta be felmondását. Az MTV közlése szerint Pap Dániel azzal indokolta döntését, hogy az új kormány a közmédia teljes átalakítására készül. A vezérigazgató a felmondási ideje alatt továbbra is ellátja feladatait. Az amerikai EU nagykövet szerint félreértelmezték Donald Trump Grönlanddal kapcsolatos kijelentéseit. Andrew Puzder szerint az elnök nem fenyegetőzött a sziget katonai megszállásával, csak annak stratégiai jelentőségére akarta felhívni a figyelmet. A nagykövet úgy fogalmazott, Trump soha nem akart erőt alkalmazni szövetségeseivel szemben. A kijelentések korábban komoly aggodalmat keltettek Európában, miután Trump többször is felvetette Grönland bekebelezésének gondolatát. Az Egyesült Államok és Dánia azóta tárgyalásokat kezdett az amerikai katonai jelenlét bővítéséről a szigeten. Vladimir Putyin elutasította Volodymyr Zelenszkij találkozóra vonatkozó kezdeményezését. Az orosz elnök Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon azt mondta, nem látja okát annak, hogy harmadik országban tárgyaljanak a háború lezárásáról. Putyin bírálta az ukrán elnököt, és ismét megkérdőjelezte a hivatalban maradásának jogszerűségét. Azt is állította, hogy Zelenszkij korábban egy orosz üzletemberen keresztül kért találkozott tőle. Az orosz államfő végül üzent az orosz katonáknak is, idézem, dolgozzatok fivéreim. Felelősséget vállal a Kattel Debrecen a zöld folyadék utcára kerülése miatt. A társaság szerint május 5-én alvállalkozók végeztek szivárgás próbát egy tároló tartályon, amikor a nyomjelzővel festett víz egy dugulás miatt a felszínre tört. A cég közölte, a vizsgálatok szerint az anyag nem mérgező és nem jelent kockázatot sem az emberi egészségre, sem a környezetre. A Kattel elismerte, hogy partnerei szabálytalanul jártak el, amikor a folyadékot a csatornába engedték. A vállalat azt ígéri, teljesíti a hatósági határozatban előírt kötelezettségeket, és szigorúban ellenőrzi a vállalkozóit.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 1,1%-os emelkedéssel 133.670 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 13,8 milliárd forint volt. A vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A MOL 2,1%-kal 3.908 forintra, a Magyar Telekom pedig 1,1%-kal 2.634 forintra csökkent. Erősödött az OTP 2%-kal 40.770 forintra, és a Richter is 3%-kal 11.920 forintra. Európában vegyes volt az árás, a London UCI végül 1%-os ödött, a Madrid IBEX 4%-a korrigált felfelé. Mínuszban zárt a frankfurti DAX Index 8%-kal, a párizsi Kakaron is 3%-ot gyengült, és az olasz tőzsdén is mínuszba fordult a mutató méghozzá 6%-kal. A Wall Street-en szintén nincs jó hangulatú kereskedés, tőzsde zárás majd 10 óra után.
0: Időjárás jelentés.
2: A front felhőzet kelet felé halad, emiatt északnyugaton elkezd szakadozni, csökkenni a felhőzet, míg másutt megnövekszik, megvastagszik. Délnyugat felől csapadékzóna érkezik, mely főként a déli, majd a délkeleti ország részben okozhat elszórtan esőt, záport, néhol beágyazott zivatar sem kizárt. A légmozgás nagyrészt mérséklődik, csak helyenként élénkül meg. Az éjszakai hőmérséklet általában 10 és 17 fok között alakul. Hétvégére visszatér a napos idő, szombaton és vasárnap már sok napsütés várható gomoly felhőkkel, amelyekből záporok, zivatarok előfordulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke mindkét nap 25 és 30 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A szeghalmi Mudfield zenekar 2012 tavaszán alakult Night Train néven. Az első demo anyagukat 2014-ben vették fel, majd rá két évre rögzítették az I Will Be névre keresztelt EP lemezüket. A profibb minőségű anyaghoz új név dukált, így a méltán híres Guns N' Roses dalcímről a Mudfieldre váltottak, ami szabad fordításban a szülőföldjükre, a Sárrétre utal. A zenekar tagjai Kovácsovics Máté, Szabó Dezső, Feke István, Szegedi Marci és Balázs Lóránt.
0: Trend Night.
1: A Mudfieldtől is meghallgatunk most egy dalt, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szesztai Dávid 1978-ban született, és egészen fiatal kora óta foglalkoztatja a zeneszerzés. Fő hangszere a zongora, de gitáron, basszusgitáron is előszeretettel játszik. A 90-es évek végén kezdett el feltűnni, miután Sabák Péterrel megalapították a Kamu zenekart, melyen rendszeres szereplői voltak a budapesti klub életnek. 2005-ben alapította meg saját trióját, mely 2008 őszére szextetté bővült, legfrissebb zenekara pedig a Santa Diver, ahol basszusgitárosként tűnik fel. Ezek mellett több formációban is megfordult az évek során, és különböző jellegű zenei munkái is voltak.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket Szesztai Dávidtól, itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Süle Zsolt vendéglátóipari szakközépiskolába járt, majd később dolgozott is a vendéglátásban. Édesapja vendéglátó zenész volt, szakszofonon játszott. Zsolt már gyermekkorában zenész akart lenni, de emellett érdekelte a színjátszás is. 14 évesen megalapította első zenekarát, ahol dobos volt. Később dalszövegeket is írt, és megalapította a Chance nevű zenekart, ami már saját dalokból álló repertoárral rendelkezett, és a Ki mit tudott is megjárta vele. Itt ismerkedett meg Nyakas Krisztiánnal, Csoknyai Györggyel és Holubec Imrével. Velük együtt kezdett el LGT dalokat játszani, kezdetben csak saját maguknak, majd a nyilvánosság előtt is. 2017-ben jelentették be, hogy a Zöld Május című felvétele bejutott a dal 2018-ba, ugyanebben a műsorba 2021-ben is bejutott Befúj című szerzeményével.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban már is meghallgatunk egy dalt Süle Zsolttól.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó estét kívánok! 10 óra van, a mikrofonnál Kecsőri Hárgyon, a nap utolsó hír összefoglalója itt a Trend FM-en. Jellemzően egyéni vállalkozók és kisvállalkozások választották 2022 előtt a KATA adózási nemet, amely kedvező feltételekkel és egyszerűsített adminisztrációval kínált legális megoldásokat az adózóknak. A Tisza kormány pénzügyminiszterének ígérete alapján jövő év elejétől a korábbi formájához hasonló feltételekkel tér vissza a korábbi kisadózó vállalkozások tételes adója. A GKI Gazdaságkutató ZRT vezető kutatója Molnár László szerint számos vállalkozó számára lesz kedvező a szabályozás.
2: Ezeknek az embereknek rendkívül megterhelő és költséges egyébként, hogyha normál módon kell könyvelniük, hiszen ők nem tudnak, tehát megbíznak valakit, aki helyettük elintézi, és ezektől a költségektől is megszabadulnak, mert egy egyszerű, gyakorlatilag majd, hogy nem egy fizetet kell vezetni, ahol a bevételeket számon tartják. Ha van online kassa, akkor ez tulajdonképpen meg is oldódik, mert a NAV-nál be vannak kötve, annál több számlát ő nem bocsát ki, mint ami ott megjelenik. Rendkívüli módon leegyszerűsödik az adózása, és olcsóbbá is válik az adózásat. Hogyha nem túl költséges a visszalépés, akkor szerintünk tömeges visszalépés várható. Becsléseink szerint 250-270 ezer cég vagy vállalkozás léphet vissza.
1: Visszavonják a Novo Studium Kft. 500 millió forintos NKA támogatását. Tarz Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerint a támogatást kulturális programnak álcázott választási célú kampányra adta az előző kormány. A miniszter közölte, a pályázatban szereplő adatok nem voltak összhangban a pályázati célokkal, és szerinte törvénysértők is voltak. Tarz Zoltán azt kérte a támogatáskezelőtől, hogy intézkedjen a jogtalan támogatások visszaszerzéséről. Hozzátette, akik hasonló helyzetben vannak, egyelőre késedelmi kamat nélkül visszautalhatják a korábban felvett támogatást. Felülvizsgálják a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Lannert Judit gyermek- és oktatásügyi miniszter szerint a jelenlegi tér túl sok adminisztrációval jár, miközben nem ad valódi szakmai visszajelzést. Az idei tanévben felfüggesztik a teljesítményértékeléshez kapcsolódó feltöltési kötelezettséget. A miniszter hangsúlyozta, a korábban elért teljesítményértékelési illetmények megmaradnak. A következő tanévben szakmai egyeztetést indítanak a pedagógusokkal, intézményvezetőkkel és szakértőkkel az új rendszer kialakításáról. 518 millió dolláros tervet hirdetett a WHO az ebola járvány megfékezésére. A 6 hónapra szóló program júniustól novemberig tart, és a Kongói Demokratikus Köztársaságban terjedő járvány elleni védekezést támogatja. Az Afrikai Járványügyi Szervezet adatai szerint eddig 381 igazolt fertőzöttet és 62 halálesetet regisztráltak. A mostani kitörést a bundibugyó törzs okozza, amely ellen jelenleg nincs jóváhagyott kezelési protokoll vagy engedélyezett vakcina. A WHO főigazgatója szerint politikai elkötelezettségre, tartós finanszírozásra és a közösségek bizalmára van szükség a járvány megállításához. Távozik az MTV a vezérigazgatója. Pap Dániel Koltai Andrásnál az NMHH média tanácsának elnökénél nyújtotta be felmondását. Az MTV elközlése szerint Pap Dániel azzal indokolta döntését, hogy az új kormány a közmédia teljes átalakítására készül. A vezérigazgató a felmondási ideje alatt továbbra is ellátja feladatait.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 1,1%-os emelkedéssel 133.670 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 13,8 milliárd forint volt. A vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A MOL 2,1%-kal 3.908 forintra, a Magyar Telekom pedig 1,1%-kal 2.634 forintra csökkent. Erősödött az OTP 2,1%-kal 40.770 forintra, és a Richter is 3,1%-kal 11.920 forintra. Európában vegyes volt a zárás, a London FTSE végül 1,1%-os ödött, a madridi IBEX 4,1%-a korrigált felfelé. Mínuszban zárt a frankfurti DAX Index 8,1%-kal, a párizsi Kakaron is 3,1%-ot gyengült, és az olasz tőzsdén is mínuszba fordult a mutató méghozzá 6,1%-kal. A Wall Street-en szintén nincs jó hangulatú kereskedés, tőzsdezárás majd 10 óra után.
0: Időjárás jelentés.
1: A front felhőzet kelet felé halad, emiatt északnyugaton elkezd szakadozni, csökkenni a felhőzet, míg másutt megnövekszik, megvastagszik. Délnyugat felől csapadékzóna érkezik, mely főként a déli, majd a délkeleti ország részben okozhat elszórtan esőt, záport, néhol beágyazott zivatar sem kizárt. A légmozgás nagyrészt mérséklődik, csak helyenként élénkül meg. Az éjszakai hőmérséklet általában 10 és 17 fok között alakul. Hétvégére visszatér a napos idő, szombaton és vasárnap már sok napsütés várható gomoly felhőkkel, amelyekből záporok, zivatarok előfordulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke mindkét nap 25 és 30 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Pál utcai fiúk egy magyar alternatív rock együttes, ami 1983 nyarán Sziget-Szentmiklóson alakult barátokból és iskolatársakból. Az együttes alapítói már, akik még ma is tagok, Leskovics Gábor és Potondi Anikó, valamint rajtuk kívül az együttes sikereinek részese a története során tagjai között zenélő több dobos, billentyűs, szaxofonos és gitáros. Az eleinte garázsban próbáló együttes 1985-ben kezdte a koncertezés Sex Pistols, Exploited és Control csoport számokkal, valamint saját dalokkal. Zenéjükre ekkor az Európa kiadó volt még jelentős hatással. Ebben az évben adták ki első demo kazettájukat, ami rendkívüli népszerűségre tett szert, így ez további koncert és fesztivál szereplések, valamint 1987-ben a második demo követték. 1988-ban nézőszám rekordot döntöttek Budapest egyik kultikus zenei klubjában, a Fekete Lyukban. A punkos elemeket is magába foglaló rockzene és a hozzáírt néhol elmés, máshol lírai dalszövegek, valamint a mind több és egyre magabiztos a fellépés az együttest a 80-as évek underground zenei életének egyik legfontosabb együttesévé tették. Az egykor pénzfeldobással hangszert választó utcai kölyök bandából verbúválódott zenekar 1990-ben adta ki első lemezét, majd 1994-ig folyamatosan jelennek meg az albumok. A 90-es évek második felére tagcseréket követően alább hagyott az évekig tartó lendület, és a nagy színpadról visszatértek a klubok félhomályába. Továbbra is aktívan koncerteztek, majd alkotó energiákat hozó újabb tagcseréket követően 2000-ben is jelent meg album. Ezután 2008-ban a 25 éves Pál utcai fiúk zenekar friss energiákkal és ismét friss lendülettel újabb fejezetet nyit történetében a Legelő című nagylemezével. A legutóbbi album 2019-ben jelent meg, Igazán ez minden címmel.
1: Trend Night.
2: A Pál utcai fiúk már is zenél itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Grabant zenekar 2005. októberében alakult Ihász Péter, Alberkovics Péter és Tasi Csaba kezdeményezésére. Mindannyian játszottak már korábban is többféle zenekarban. 2005 és 2006-ban dalok írásával és próbákkal telt az idő, majd 2007 áprilisában első önálló koncertjüket adták a budapesti Filter Klubban. A Grabanc együttes olyan zenészekből áll, akiknek nagyon széles a zenei ízlésük, illetve zenei palettájuk, és sok mindenre nyitottak.
1: Trend Night.
2: A következő percekben pedig meg is hallgatunk egy dalt a Grabanctól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Sok a kedvence az angol producer Simon Green különleges zenei projektje a Bonobo 2000 óta tevékenykedik. Ő hangszereli a dalokat, szintén ő a producer, és már az első lemez a Downtempo egyik új úttörőjévé tette. Egy-egy szerzeménye egyébként szerepelt már snowboardos videójátékban és reklámokban is. 6 albumot adta ki az évek alatt, a legutóbbit Migration címmel 2017-ben.
1: Trend Night.
2: A Bonobótól is meghallgatunk most egy dalt, itt a különleges zenei válogatásban.

egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox. A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Morcsiba egy brit együttes, melynek stílusa ötvezi a lounge-ot a dabbal, bár sokan sorolják őket a trip-hop előadók közé. Zenéjükben megtalálhatóak még blues, illetve rock elemek, mint ezt downtempóra jellemző hangzásvilággal. Világszerte nagyjából 6 millió albumot adtak el, első lemezük 1996-ban, míg a legutóbbi korong 2021-ben jelent meg.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket a Morcsibától, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pátkai Rozina énekesnő, dalszerző, képzőművész Budapesten született 1978-ban, aki bossanovát játszó együttesével vált ismerté, amellyel számos hazai és nemzetközi versenyen ért el sikereket. 2016-ban indult Minka elnevezésű projektje, amely az elektronikus zenét és a magyar költészetet ötvözi.
1: Trend Nights.
2: Már is érkezik egy dal Pátkai Rozinától, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Pankasztik már fennállásának első éve után kimagasló sikereket ért el. Kuriózumnak számító hangzásukkal hiánypótló színfoltként tűntek fel a magyar könnyű zenei palettán. Django Pop névre keresztelt stílusuk a boldog békeidők jazzes hangzásvilágát elegyíti a modern pop és világzene egyediségével. A Monarch Swing és a cimbalom hangjának ötvözése nemzetközileg is eredeti zenei koncepció, amely az énekesnő Pálmai Panna derűs energikus kisugárzásával párosulva teszi utánozhatatlanná a Pankasztikot. A zenekar elsősorban Kálmán Tamás dalszerző és a formáció saját szerzeményeit játssza, néhány merész, szellemes feldolgozással színesítve a repertoárt.
1: Trend Night.
2: A Pankasztik következik most a különleges zenei válogatásban.

jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en, mai éjszaka is Bukowski Józseffel.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A pécsi dalszerző, énekes, gitáros Takács Eszter már gyermekkora óta foglalkozik a zenével, szólóban és zenekari felállásban is színpadra lép. Sanzonos jazzes hippis dalait hasonlítják Kon Zsuzsához és Suzanne Vegához is, mégsem lehet besorolni művészetét egyik zenei kategóriába sem. Első önálló kiadású lemeze a rövidtárs címet viseli, második albumát a Gumi Zsuzsi zenekarral közösen adta ki. 2009-ben megjelent harmadik korongja pedig a Ha egy nő szeret címet viseli. A Takács Eszter Beat Band 2013-ban alakult, hogy Eszter akkor megjelent 7 Remény Szeretet című 7. albumának élő megszólalása is zenekari lehessen.
0: Trend Night.
1: A különleges zenei válogatásban most Takács Eszter érkezik.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Balogh Tamás Quartet 2013 májusában alakult, egy alapvetően jazz zenekarról van szó, de zenéjükben ötvöződnek a legkülönfélébb stílusok. Az együttest elsősorban azt foglalkoztatja, vajon hogyan szól napjainkban a jazz. Nem titkolt céljuk megszólítani a műfajtól esetleg idegenkedő fiatalabb generáció tagjait is. Szeretnék meggyőzni őket, hogy az improvizatív zene lehet menő. Balogh Tamásnak a Kistarcsai Zeneiskolában a dob volt a kedvenc hangszere, de hamarosan ráébredt, hogy erőteljesebben vonza a zongora és a zeneszerzés. 18 éves volt, amikor 2011-ben két évnyi zongorázás után megnyerte a Marosvásárhelyi Nemzetközi Jazzverseny zenekarával, és a legjobb szólista díjat is megkapta. Egy évvel később a Magyar Jazz Szövetség által rendezett zeneszerző és hangszerelő versenyen a legjobb kombó hangszerelés díját nyerte. Zenekarában Hidas Tamás dobol, aki 2013-ban a Marosvásárhelyi Jazz Fesztivál legjobb dobosa címet nyerte el. Szaxofonon és fuvolán Vidákovics Izsák, basszusgitáron pedig Bartók Vince, a Schneeberger Tehetségközpont tanulója játszik.
0: Trend Night.
1: A különleges zenei válogatásban most zenél a Balogh Tamás Quartet.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A szeghalmi Mudfield zenekar 2012 tavaszán alakult Night Train néven. Az első demo anyagukat 2014-ben vették fel, majd rá 2 évre rögzítették az I Will Be névre keresztelt EP lemezüket. A profi minőségű anyaghoz új név dukált, így a méltán híres Guns N' Roses dalcímről a Mudfieldre váltottak, ami szabad fordításban a szülőföldjükre, a Sárrétre utal. A zenekar tagjai Kovácsovics Máté, Szabó Dezső, Feke István, Szegedi Marci és Balázs Lóránt.
1: Trend Night.
2: A Mudfieldtől is meghallgatunk most egy dalt, itt a különleges zenei válogatásban.

A világ legdrágább futballistája a brazil Neymar, akit 2017 nyarán 222 millió eurós ajánlattal csábított el a Paris Saint-Germain a Barcelonától. 25 éve az Európai Bíróság kimondta, hogy nem lehet korlátozni a külföldi játékosok számát a kontinens csapataiban. Azóta az átigazolási díjak az egekbe szöktek. Ha ön is kíváncsi arra, miként hálózza be a pénz a sportot, hallgassa a Sportértéket hétfőnként a 17 órai hírek után.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Müller Péter Iván, vagyis Sziámi, költő, dalszerző, énekes, filmrendező, kulturális szakember Budapesten született 1951-ben. 1973-ban szerezte meg a Magyar Rádió munka stúdiójában a rádiószerkesztő riporter diplomát. Ezt követően 1974-ben az Állami Artista Képzőiskolában a cirkusz és varieté rendezői képesítést. 1976-ban az ELTE bölcsészettudományi karán magyar-francia szakos tanári diplomát szerzett. 1981-ben film és televízió rendezői diplomát kapott a Színház és Filmművészeti Főiskolán. A magyar alternatív kultúra egyik meghatározó egyéniségeként tartják számon, 2012-től többek között a Müller Péter Sziámi & Friends zenekarral, Szakcsi Lakatos Bélával és Kirsner Péterrel lép fel.
1: Trend Night.
2: A Müller Péter Sziámi & Friends zenél most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Kaukázus zenekar 2004-ben Tatabányáról indult el, amelynek filozófiája, szövegvilága, a könnyű zenéhez való viszonya és persze a koncertjeik minősége szép lassan maga köré vonzotta a közönséget. A Kaukázusnak nem csak izgalmas dalai vannak, hanem generációs hang is, mely időközben slágeressé érett. A K-pop című lemez, amely 2018-ban jelent meg, mindenféle dolgokról nem, viszont a nagy időmúlásról, kellemesebbé tetsző emlékekről, érzelmi hajlékonyságról, nem várt világi bulvárosodásról, az utolsó űrhajó kilövéséről és természetesen rólunk szól. A frontember új tagokat kért fel ezen remélhetőleg izgalmas közeljövőre, minden dalhoz speckó szövegvideók tartoznak, segítenek rávilágítani arra, hogy a látszólagos, összefüggéstelen dolgok milyen meglepően kötődnek, gyakorolnak hatást egymásra és ránk a főszereplő emberekre. A Kaukázus egyszerre tud meggyőző lenni a szubkultúrának, de ugyanakkor a városi és lakossági rendezvényeken is működnek a dalok. A frontember a zenekarral együtt képes generációkat átívelő kapcsolatteremtésre.
0: Trend Night.
1: A Kaukázustól is meghallgatunk egy dal természetesen, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szesztai Dávid 1978-ban született, és egészen fiatal kora óta foglalkoztatja a zeneszerzés. Fő hangszere a zongora, de gitáron, basszusgitáron is előszeretettel játszik. A 90-es évek végén kezdett el feltűnni, miután Sabák Péterrel megalapították a Kamu zenekart, melyen rendszeres szereplői voltak a budapesti klub életnek. 2005-ben alapította meg saját trióját, mely 2008 őszére sextetté bővült, legfrissebb zenekara pedig a Santa Diver, ahol basszusgitárosként tűnik fel. Ezek mellett több formációban is megfordult az évek során, és különböző jellegű zenei munkái is voltak.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket Szesztai Dávidtól, itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: 44, 22 rifle, the Uzi,
1: Jive.
2: I'm ready now.